0: pszichológia. Most már a pszichológia is azért szakosodik, különböző területekre bomlik, vagy pontosabban próbál igen. közelebb férkőzni igen. egy-egy helyzethez, élethelyzethez, vagy kapcsolati rendszerhez, és akkor megjelent a sportpszichológia. Mióta beszélünk önállóan sportpszichológiáról?
1: Előjáróban el kell mondanom, hogy én az egész rendszert természetesen nem látom át. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy erről a sportpszichológiáról most úgy tudok neked mesélni, mint hogyha egy dzsungelben ledobtak volna engem, ott lettem volna egy pár hétig, ott megfigyelem, hogy mi történik körülöttem, utána kivesznek onnan, és elmondom azt a részt, amit én látok. Persze azért több szemszögből látok, tehát talán azért ez, ennél azért többet, mondjuk több hónapra, több helyre dobtak le ebben a dzsungelen belül, de hogy én erről tudok beszélni. Kevésbé tudom úgy mondani, hogy ezek olyan igazságok, mint mondjuk exakt tudományokban. De szerintem az egészen biztos, hogy egy ilyen pillanat nem volt, hogy akkor na mostantól kezdve a sportpszichológia az így létezik, és előtte nem létezett. Én mondok évszámokat egyébként, hogy én 79-es születésű vagyok, és 96-ban küldtek engem sportpszichológushoz, vívóként, és akkoriban én ezt úgy tudom, hogy úgy ment, hogy voltak hárman, négyen, akiket vezetékes telefonon föl lehetett hívni, és ők, pszichológusok, dolgoztak így sportpszichológusként sportolókkal. Tehát már akkoriban is volt, sőt szerintem korábban is, tehát hogy bőven korábban is dolgoztak, csak sokkal kevésbé volt elterjedtebb, mint most, és nem volt intézményesedve. 2007-ben indult ennek szakképzése. Fontos itt hozzátenni, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a pszichológus alapképzettség után, tehát amikor már valaki megszerezte a pszichológus diplomát, utána lehet szakosodni, vagy pluszba tanulni sportpszichológusként, de azt is hozzá kell tenni, hogy sokan dolgoznak ilyen képesítés nélkül, akár pszichológus, csak pszichológus diplomával, vagy egyéb irányú diplomával, sportolókkal. Tehát igazándiból a rendszer maga nincsen szabályozva. De az biztos, hogy ez alatt a 20-30 év alatt sokkal több pszichológus végez, tehát én nem tudom a pontos számokat, de 10-20-szor biztos, hogy annyian végeznek, és most már ennek azért intézményesített kerete is van. Mi például pont a múlt héten fejeztük be a Károli Gáspár Református Egyetemen a mi sportpszichológus képzésünknek a felvételiét, és ott már egy kétszeres túljelentkezés volt a körülbelül 20 helyre. Ahol még egyszer mondom, már csak olyanok jelentkezhetnek, akinek pszichológus diplomájuk van. De én úgy gondolom egyébként, hogy válaszolva direktbe a kérdésedre, hogy ez fokozatosan egyre inkább többen és többen kezdtek el ezzel foglalkozni. Én nagyon kevés emberről tudok, akik mondjuk ezt csak főállásban csinálják magánpraxisban, hanem nagyobb rész az emberek itt-ott mellette dolgoznak, tehát amiket én látok. És persze vannak, akik kluboknál, vannak, akik szövetségeknél, és vannak, akik pedig mondjuk úgy, mint én, aki nagyjából függetlenül magánpraxisban dolgozom mellette.
0: Előnye a sportpszichológusnak, hogyha a sportkarrierje van, volt?
1: Abszolút előny. Én úgy érzem, hogy ezt tudom kamatoztatni, hogy én is valamennyit így sportolok, vagy valamilyen szinten. De ettől még én azt gondolom, hogy valaki lehet úgy is jó szakember, hogy igazság szerint az élsportban érdemben belülről nem szagolt bele. Tehát uh-huh. Én úgy is tudok olyan szakemberekről, akik nagyon jók tudnak lenni szerintem, vagy én azt gondolom.
0: Érdekes, mert ez a felépülésben is egy örök dilemma, hogy a tapasztalati segítők, vagy kívülről is lehet-e igazán segíteni, és akkor itt éreztem egy kis párhuzamot a sportoló lenni, és a sportoló életben benne lenni. De valahogy ezek a láthatatlan kapcsolódások talán jobban meg létrejönnek, hiszen talán a pszichológus is volt hasonló helyzetben. Viszont itt megjön egy dilemma, hogy nehogy a saját példáját akarja rátenni arra, akivel szemben ül.
1: Hát ezért fontos járni szupervízióba. Tehát nálam is egyébként, hogyha már így kezdtem a történetemet, hogy 96-ban mentem, hogy utána később már egy szakmai kapcsolattá alakult a munka, az én sportpszichológusommal, aki aztán meg szupervízor lett, és visszatérve pedig, ez lehet persze egyéni szupervízióban, lehet csoportos szupervízióban is, de ez nagyon fontos, hogy a saját hibákat az ember, tehát a saját hibájól az ember tisztában legyen, és hogy csak egy kicsit szleng kifejezést használva ne tolja rá a másik a kliensére munka közben.
0: A sportpszichológiában vannak fókuszpontok. Hogy na, ez egy tipikus sportpszichológiai kérdés, na erre koncentrálunk itt, na ezért van a sportpszichológia, vagy pedig inkább a sportpszichológus képzésben a kliensek személyiségét, vagy a sportolásból adódó helyzetekhez való kapcsolódást tanulják, akik sportpszichológussá válnak.
1: Szerintem mindkettő igaz. Tipikus helyzetek, amiket szerintem szinte bármelyik kollégámat megkérdezed, akkor az úgynevezett edzésmenőség, tehát ez azt jelenti, hogy edzése jobban teljesít, mint versenyen. Ez lehet mondjuk egy fő fókusz egyébként, tehát ez lehet egy ilyen jellegű. De ettől még én azt szoktam mondani egyébként, hogy nekem van a világon a legváltozatosabb munkám, mert mindenki más, minden sportág más, minden klub, minden millió más, még az adott országoknak is a kultúrája is más, ami még szintén hat a sportolókra, tehát ebben pedig óriási különbségek vannak.
0: Ennek úgy örülök, hogy behoztad ezt a kultúrát, a közeget, mert ugye vagyunk az egyén, akkor van a családom, ami körülvesz, van az iskolám, munkahelyem.
1: Koncentrikus körök.
0: És akkor igen, szépen igen. Így tágul a tér, de hogy a kultúránk is mennyire meghatároz minket, akkor igen. Pont a sportban, a sporthoz való viszonyunkban ne határozna meg a kultúránk az, hogy milyen típusúak vagyunk, hogy eredménycentrikusak, vagy éppen feldolgozóképesek, vagy éppen borongósak, és inkább a szomorkodósak, hogy ez is akkor a sportpszichológiában, vagy egy sportpszichológusnak egy pontja feladata, igen.
1: Hát igen, ez attól függ, hogy a sportolónál ez problémaként jelentkezik-e, akár az, hogy amit így szoktam mondani, nem túl szakmaian, hogy egy magyar rinya, ami így van így néha körülöttünk, ami nem jelenti azt, hogy mindig, mindenhol és mindenki, de hogy ez a rész. Meg ha a koncentrikus köröknek nézzük a legnagyobbját, vagy bizonyos, mondjuk majdnem legnagyobbját, akkor a médiának is szerintem ebben van egy felelőssége, hogy mondjuk egy olimpiai ezüstérmest hogyan kérdez meg, és mennyire sikerként, vagy kudarcként
0: sír-e a riporter, hogy ugye nem milyen, baj, hogy csak
1: milyen érzés, vagy milyen érzés, vagy hogyha valaki olimpiai negyedik, akkor álljunk ez úgy, hogy jaj, hát szegényké, milyen. Ebből egyébként Olasz Annát tudnám idézni, aki olimpiai negyedik helyezett hosszú távúszó, és ő mondta, hogy hát mindenki, aki nem látta az ő úszását, az úgy kérdezte meg, hogy jaj, szegényként nem sajnálod-e, és nem vagy-e nagyon szomorú, míg akik látták az ő úszását, ahogyan följött a negyedik helyről, ők pedig mind azt mondták, hogy gratulálnak neki, hogy milyen sok helyet föl tudott jönni, és milyen fantasztikus ez a negyedik hely.
0: Na, szerintem erre majd egy picit később vissza is térünk. Csak... bennem vannak ilyen csoportosítások, megnézhetjük ezt, hogy azt mondja, hogy élsport, amatőr sport, hogy látod a sport?
1: De itt mire gondolsz, hogy amatőr sportban dolgozik-e sportpszichológus?
0: Például, igen.
1: Gyorsan? Nem.
0: Nem, oké.
1: Okay. Szerintem nem, vagy hogy, tehát erre néha vannak próbálkozások, vagy én hallottam is erről, de hogy ez igazándiból inkább egy ilyen teljesítmény orientáltabb. Egyébként elképzelhető, hogy a későbbiekben lesz ilyen, de ott ugye nem arról van szó, hogy jól teljesítsen az ember, hanem arról, hogy jól érezze magát a sportban is. Én úgy gondolom, hogy kevés amatőr sportoló fordulna sportpszichológushoz. Mondjuk ilyen pszichoedukáció vagy ilyesmi, az simán lehet hasznos. Tehát például az ilyen műsorok is, hogy mondjuk valaki a Margit szigeten fut, hát ha lesz ilyen, és lehallgatja közben ezt az adást, és közben pedig abból tanul valamit, vagy igen.
0: Jó, akkor ezt akár tehát, le is pontozhatjuk, hogy a sportpszichológia az élsport, ott, ahol teljesítmény van, ahol helytállás van, önmagamnak a teljes megismerése,
1: igen,
0: ahhoz való kapcsolódás.
1: Annyival azért kiemelném, hogy ezt, hogy attól függ, hogy definiáljuk az amatőr sportot, de hogy mondjuk, ha én a saját magánpraxisomra gondolok, akkor dolgozom én olyan sportolókkal is, akik még elkezdtek hozzám járni, benne volt a pakliban, hogy na itt ebből lesz komolyabb élsport, vagy nem. Aztán nem lett belőle komolyabb élsport, az most mindegy, hogy mi miatt, hogy mentális tényezők, fizikai tényezők, vagy bármi miatt nem sikerült. És utána pedig van egy utánkövetés is, tehát van olyan, hogy attól még nálam ragad, és attól még próbálom segíteni az életében, vagy abban, hogy mondjuk az amatőr sportban ott sikereket éljen el, mert lehet, hogy szereti ezt az adott sportágat, csak látja, hogy ő már nem lesz olimpikon, nem megy már nagy nemzetközi versenyre, akkor attól még ilyen szempontból ez folytatódik, de ez már inkább pszichológusi munka, mint sportpszichológusi ilyenkor. Tehát, hogy, vagy egy rekreációs célzata.
0: Igen, itt jön a ez az én dilemmám, megosztom veled, pont, aztán te majd pont helyre teszed, hogy van-e olyan pont, amikor a sportpszichológus azt mondja, hogy figyú, akkor ez oké, itt leállunk, ez egy gyászfolyamat, akkor légy sikeres egy gyászterapeutát. Vagy az, hogy hú, ez egy traumatikus élmény, akkor traumafeldolgozás, ja. Vagy akkor a sportpszichológus kvázi egy kicsit széles portfólióval ezekhez mindegyikhez tud támogatást, segítséget adni?
1: Nem, kell tudnunk a saját kompetencia határainkat. Tehát például a mi szakképzésünkön is a klinikus szakembereket, akik először úgy jöttek, oktatott, tehát a klinikus szakembereket, akik oktatnak, ők először, amikor a szakfelelős, nem én vagyok a szakfelelős, de a szakfelelős Mai Máté felkérte őket, hogy tanítsanak itt, hát sokan elsőre azt mondták, hogy de hát ők azt se tudják, hogy mi a teniszben egy szett, vagy mi a különbség a párbajtőr és a tör között, és azt mondtuk neki, hogy nem, ez egyáltalán nem probléma, hanem elég, hogyha elmondja azt, hogy az annál a lánynál milyen tünetek azok, amelyeknél már anorexia gyanúval tovább kell küldeni, és mik azok, ahol pedig még nekünk elég úgymond segíteni. Uh-huh. És nálam például rendszeres, egyébként ezt szoktam mondani, hogy a Covid óta én évente 1-2 sportolót küldök tovább klinikushoz, vagy beszélek a szülőkkel, hogy ez már az
0: pszichiáterre én... gondolsz, vagy
1: pszichiáterre, klinikai szakpszichológusra. Tehát én is ott van, hogyha már olyan patológiát jelentkezik, és én már nem vagyok benne biztos, hogy én tudok ebben segíteni, akkor azonnal tovább küldöm. Ez lányoknál jellemzően anorexia, fiúknál pedig mondjuk szuicid gondolatok, vagy ilyesmi, és akkor ez egy külön rész. Nem, ez fontos tudni a minden pszichológusnak, hogy hol vannak a határai, és akkor kötelessége is tovább küldeni.
0: És akkor a másik az, hogy mit tapasztalsz? Csak akkor, ha baj van, akkor keresnek, vagy most már része mondjuk egy élsportban a csapatmunkának, a teamnek a pszichológus bekapcsolása.
1: Most már része,
0: a
1: de most itt visszatérhetünk a legelső kérdésedre is, hogy a sportpszichológia kezdete, stb. Tehát, hogy onnan végülis azt a kérdést folytatva, hogy egyre inkább stábtaggá váltak a sportpszichológusok, tehát ez teljesen normális, hogy egy élsportolónak van dietetikusa a pluszban, meg kondiedző, stb. Nem mindenki jár sportpszichológushoz. Én nekem a nagyon ilyen tippel nem kellene, akkor azt mondanám, hogy mondjuk az olimpikonok fele, kétharmada, de erről objektív kutatás nem tudok. Meg ugye relatív az is, hogy mi az, hogy valaki jár sportpszichológusnál, tehát hogyha kétszer beszélgetett vele, akkor az-e vagy sem. De én inkább így mondanám, hogy azért mondjuk egyharmada mondjuk rendszeresen jár. És igen, ugyan a kérdésben is benne van, kétféle típus különböztethetünk meg. Vannak önöknek kifejezetten van egy problémája, mint amire mondtam a példának az edzésmenőséget, vagy mondjuk lehet egy vívónak, egyszer már sikerült is egy könyvbe leírnom, hogy csoportmenő, ez azt jelenti, hogy például a vívásnál először csoportküzdelmek vannak, ugyan egyenes kiesés, és vannak önök, akiknek az a problémája, hogy a csoportban, amikor még nyugodtan kikaphat, akkor sokkal jobban megy neki, mint amikor az egyenes kiesés van. Tehát, hogy ilyen speciális problémák. És vannak olyanok, akiknek pedig nincsen semmilyen problémája, csak azért jön sportpszichológushoz, hogy azt az egy-egy másodpercet, vagy egy-egy gólt, vagy valami picit hozzásegítse. És akkor emiatt viszont azért ez nagyon gyakran hosszú évekig tartó folyamat.
0: Egyéni vagy csoport figyelem van itt a sportpszichológus részéről, vagy igény? Tehát, hogy itt már az egyénit mondat, hogy egyéni konzultációk. De van-e olyan, amikor mondjuk egy verseny előtt egy pár alkalmas, mondjuk egy kézilabda, most csak lőttem igen. egyet, és akkor azt mondják, hogy gyere, kérlek, most itt egy edzőtábor, akkor szeretnénk, hogyha segítenél nekünk.
1: Ilyen is, és olyan is van. Tehát ugye vannak kluboknál státuszban levő sportpszichológusok, és akkor lehet, hogy ő dolgozik mondjuk egy csapatsportág esetében egyénileg is egy-egy emberrel és csoportos szinten is. De, hogy mondjam, akkor kezdhetnénk inkább sportágtól
0: a
1: válaszokat.
0: Abszolút.
1: Tehát alapvetően akkor azt mondom, hogy én nagyrészt egyénibe dolgozom. A munkaidőmnek mondjuk a 90-95%-át az ez teszi ki. Vannak olyan spéci kis csapatok, mint mondjuk megint csak az általam emlegetett vívás, ahol van olyan, hogy ez egyéni sportág, viszont ennek van csapat száma, és hogy ott pedig dolgoznak, én is dolgoztam így, annó a női tör vállalatotta a 2021-es olimpiáig, 2021-ben megtartott 2020-as olimpiáig, ahol egy csapattal dolgozik maga a sportpszichológus, úgy, hogy közben az egyének egymásnak ellenfele is az egyéni versenyeknél. És akkor vannak a csapatok, a csapatos tréningek, ez igazándiból mindig a megrendelőtől függ, tehát úgy mondom, hogy a klubtól, vagy az adott szövetségtől, és ott is vannak csoportosok. Na ott viszont már azt látom, hogy hihetetlen nagy különbségek vannak a között, hogy ki hogyan dolgozik. Mármint úgy értem, hogy a sportpszichológusok hogyan dolgoznak. Az ideális egyébként alapvetően azért az lenne, hogyha hosszabb időn keresztül egy-egy sportpszichológus egy-egy csapatot végig követ, tehát hogy akár éveken keresztül, és akkor ott látja a dinamikáját, és ebben segíti. De ha arra gondolsz, hogy mint a csoport terápia mintájára, nem tudom, hogy ez volt-e benne a kérdésben, csak lehet,
0: nem feltétlenül csoportterápiára gondoltam, de hogy így közösen, tehát hogy közös feldolgozásban, vagy
1: abszolút,
0: közös...
1: Persze, tehát az abszolút.
0: Közös motivációban, célorientációban.
1: Ez klasszikusan csapatépítés, ilyesmi, és ebben egyébként csak, hogy tovább ugorjak egy picit, hogy én például járok néha akár ilyen menedzsereknek, vagy cégeknek, ugyanemiatt, mert hogy hasonlóak ott is a célok, ilyen csoportos tréningeket tartani, ilyen indoor tréningeket, és akkor...
0: Igen, mert
1: és
0: ott akkor, is a feladat van,
1: az is egy olyan,
0: verseny.
1: Olyan, tehát egyébként a sportpszichológiát is, mert vannak, akik inkább azt mondják Nyugat-Európában, hogy inkább teljesítménypszichológia, tehát igazándiból az most mindegy, hogy sport-e vagy nem, vagy hogy olimpiai sportág-e vagy nem, hanem hogy jól kell teljesíteni, ez ugyanúgy lehet egy ilyen közegben is. Meg én is szoktam ezt mondani, hogy nekem a legfurább eseteim azok is nem olimpiai sportágokhoz köthetőek, hanem mondjuk járt hozzám bűvész, vagy hogy így mondjam, nem tudom, tornász, mert hogy ő, hát ilyen művész tornász, tehát akinek pedig úgy kell jól teljesíteni a színpadon, és az ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy olimpiai sportág-e vagy nem.
0: Igen, vagy eszembe jutott például, amiről most egyre többet hallok, hogy érettségi szorongás, tehát, hogy tolják az érettségit maguk előtt, vagy akár az egyetemre bejutva egy nagy pofon, mert hogy akkora a különbség, vagy a választott szakma annyira távol van, és akkor ez egy nagy trauma. És itt is a teljesítmény, tehát, hogy itt is érzek egy olyan terepet a nagyon-nagyon sok minden más mellett.
1: Igen, tehát én is egy ilyen mondjuk 80%-ban dolgozom sportolókkal, és éppen nagyon rátapintottál. Képzeld el, hogy hozzám hárman jártak, akik orvosira járnak, tehát orvosi egyetemre, hogy azt a stresszt bírja ki. Tehát ilyen, hogy érettségi ennel még így nem találkoztam, mert olyannal igen, hogy érettségiző sportoló, aki hozzám jár, és beszélünk arról, hogy az érettségnek a stresszét hogyan bírja ki, de nekem kifejezetten hozzám ilyen esetek kerültek, hogy az orvosi egyetemen keményen kell tanulni, hogy azt kibírják, és hogy arra fölkészüljenek, és megerősödjenek. Tehát abszolút ez is benne van. És visszatérve az eredeti kérdésedre, tehát igen, vannak csapattréningek, tehát kifejezetten ezek. Nem tudom még, mit tudnék ez hozzá.
0: Oké, mert aztán közben, ahogy beszéltünk erről, bennem ilyen kulcsszavak jöttek, hogy érzelemszabályozás, önismeret, öngondoskodás, traumafeldolgozás, gyászfeldolgozás, függőségkezelés, hát ez mind benne van ebben a portfólióban, tehát ez így mind kapcsolódott.
1: Benne van, de azért én már komoly traumákkal én már nem foglalkoznék, tehát hogyha olyannal találkozom, akkor inkább tovább küldöm klinikushoz.
0: Aha.
1: Ezt még az interjúlet azért valamennyire beszéltük, hogy ezt szoktam mondani a pszichológusoknak is, akiket tanítok akár az alapképzésen, akár a sportpszichológus képzésen, hogy az első számú szabály az, hogy ne ártsunk, vagy hogy ne hozzuk rosszabb helyzetet. Tehát a kliens az 50 perc után nincsen rosszabb állapotban, mint előtte, az már fél siker. Ez persze félig viccesen mondom, de félig van ebben egy komolyság, és éppen ezért én ezt így fontosnak tartom, hogyha egy komoly, nem tudom, amiket mondtál, hogy függőség van, vagy ilyenek, akkor inkább az adott szakemberhez
0: vagy...
1: küldeni a komolyabbakat. Csak hát ezeknek is különböző szintje van, tehát ezért nehéz ezt megmondani, hogy hol van az, ahol én jól tudok segíteni, és hol van az, ahol nem. Most természetesen egy traumatikus esemény, egy rossz verseny is lehet, de azért az nem olyan, mint egy szülőnek az elvesztése, vagy ehhez kapcsolatos.
0: Én inkább a komplexitását próbáltam jelezni.
1: Ja, ez
0: ezzel.
1: Igaz,
0: tehát nem feltétlenül a kompetencia határokat, hogy Irgumburgum, akkor ebbe belemész. Megértelek,
1: igen,
0: abszolút megértelek, igen. De itt nekem az, hogy mennyi minden, mennyi ágaboga van ennek azért, ami ide befigyelhet, ami kapcsolódhat ide.
1: Ezt már lehet, hogy másik műsorban mondtam, akkor bocsánat, hogy nem nálad mondom először, de én úgy tekintek a sportpszichológiára, mint a pszichológiának az öt tusája lenne. Tehát az öttusázók azok, akik vívnak, ügyesen vívnak, de azért kikapnak egy olimpikon csak vívótól. Vagy nagyon jól tudnak futni, de nem futnak olyan gyorsan, mint egy atléta abban a számban, de mindegyikben, hogy aránylag jónak kell lenniük. És szerintem is ez egy kicsikét ilyen, vagy ha úgy tetszik, akkor egy ilyen mix, hogy többféle dologból kell hozni, és nem csak, és ebben is éppen nagy különbség van a sportpszichológusok között, amennyit én hallok arról, hogy ki hogyan dolgozik, hogy mennyire csak a sporton van a fókusz, mennyire pedig az egyéb dolgokon.
0: Csak a sporton legyen, és ne legyen egyéb dolgokon. Mert ez olyan, mintha a személyiséget kapcsolnánk, ez most csak egy ilyen szubjektív megjegyzés.
1: Ebben igazad van, hogy 100%-ig szerint nem lehet, szerintem sincsenek olyanok. Én tudom, hogy magamról, mert én ezt találtam egyszerűen hasznosnak, hogy nekem mindig nagyon, tehát az első számú szabály az, hogy jobban érezze magát a bőrébe. Na, ezt minden műsorban elmondom, mert ez fontos súlyozni. Jól legyen amúgy, mint nem sportoló, és akkor utána erre, hogyha ez rendben van, akkor erre épület az, hogy csúcs teljesítmény, és hogy jól érezze magát. Hozzátenem, hogy a kettő összefügg, tehát hogyha valaki jól érzi így magát, mindig erre egy eszembe jut, amikor kezdő sportpszichológusként egy kézilabdázó lány járt hozzám, és akkor beesett, és mondta, hogy na képzeld, ez történt a pasimmal. És akkor elkezdtem mesélni, és akkor eltelt 20 perc, mondtam, hogy jó, de hogy most, de hogy amúgy a hétvégén milyen volt a meccs. Ja, dobtam 7 gólt, kaptunk rólam 2 hetest, na de. És akkor ez volt, és akkor na de a pasimmal ez van. És viszont neki meg ez tett jót, hogyha ott a párkapcsolatát próbáltuk bogozni és helyre tenni, és ha neki erre van igénye, és hogyha én ezt szakmailag úgy gondolom, hogy ez előre viszi, akkor pedig miért ne hagyjuk ki a sportos részeket?
0: Edzők járnak sportpszichológushoz? Mert ugye egyre úgy többen. Képzelem, hogy egy edző azért egy arca is akár, vagy egy nagyon-nagyon meghatározó személyiség, akár az egyéni sportágakban, akár a csapatsportágakban.
1: Tehát ugye egyrészt van edzői konzultáció, tehát van olyan, hogy én is konzultálok edzőkkel, akik nyitottak erre, és vannak is egyébként ilyen előadások, tehát mondta egy pár hónappal ezelőtt hárman pszichológusok vívó edzőknek tartottunk online előadást, és akkor szerintem ez a pszichoedukáció is beletartozik. Tehát szerintem egyébként nem kell mindenkinek elmennie pszichológushoz, vannak, akinek egy-egy jó könyv, vagy egy-egy jó gondolat, az valamennyit segíthet. De, hogy a kérdésedre is válaszoljak, egyre többen járnak, vannak, akik igazándiból csak saját maguk miatt járnak, és egyébként bevallom őszintén, hogy volt már velem olyan, hogy egy-egy edzőnek, akivel jó kapcsolatban voltam, mondtam neki, hogy figyelj, igazándiból legtöbbet úgy tudnál segíteni a tanítványon, hogyha te eljárnél pszichológushoz, te egy kicsit kevésbé üvöltöznél a tanítványoddal, te egy kicsit kevésbé akadnál ki, mert hát átmegy, tehát átmegy a feszültség, főleg akkor, ha valakinek 10-15 éve ugyanaz az edzője, hogy ne hatna rosszul a sportolóra. Egyébként szerintem egy ideális rendszer, és ezt se tudom, hogy hol olvastam, de mintha Nyugat-Európában bizonyos helyeken lenne, az szerintem úgy néz neki, hogy mint akár egy iskolapszichológus, hogy lenne a klubnál egy sportpszichológus, aki az edzőkkel foglalkozik, de semmi köze a tanítványokhoz, és segít az edzőnek, hogyha ilyen-olyan dolga van, és ez nem azt jelenti, hogy minden héten kötelező járni a kedreggel 8-kor és ott lenni, hanem egy picit egy-egy elakadásába segíteni, mert hogyha ő pszichésen jobban van, akkor utána ez jobbat tesz a klubnak. Csak ami még a gond, na ez egy saját megfigyelés, empirikusan nem tesztelt, hogy általában azok az edzők, akikkel a legnagyobb pszichológiai gondok vannak, és a legdestruktívabbak, ők mondják azt, hogy baromság ez a pszichológia. Ez nem egy szabályszerűség fontos, tehát vannak attól még biztos, hogy nagyon jó kiegyensúlyozott edzők, akik azt mondják, hogy baromság a pszichológia, és attól még nem ártanak, tehát ezt ne egy szabályszerűségnek vesszük, ez egy ilyen korreláció, amivel én itt találkoztam, és sokszor pedig vannak olyan edzők, akiknek meg tényleg csak apróságokra van szüksége egy kicsit terelni. De az biztos, hogy elfogadottabb, értelemszerűen az edzőgenerációk is, hát ahogyan itt telnek az évek, úgy változnak, és azért most ez már jobban elfogadottabb, tehát én is mostanában a 30-as, 40-es edzőknél jóval gyakrabban tapasztalom azt, hogy akkor engem is keresnek, én el tudom mondani nekik, az szokott lenni az ilyen panelszövegem, hogy egy hajóban evezünk, én is próbálom, ahol tudom segíteni őket, de fontos, hogy itt most visszatértem már az edzői konzultációra, tehát, hogy próbálok neki segíteni.
0: Igen, mert itt lehet egyfajta kompetencia féltés is, mert hogy most ide jön ez a pszichomókus, aztán itt akkor beled beszél, amit én kicsit erősebben mondok, akkor ő meg majd itt megsimogatja a buksiját, aztán majd nem fog úgy teljesíteni. Most csak egy ilyen valami elképzelt párbeszédet. Tehát, hogy ezt lehet oldani, vagy ezt...
1: Igen, ez abszolút van egy ilyen félelem. Pont mostanában hallottam azt valamelyik sportolomtól, hogy hát igen, mondta az edző, hogy szerintem baromság a pszichológus, mert amikor csak ilyen előadásokat hallott, akkor ezek a pszichológusok mindig csak azt mondják, hogy igen, simogatni a buksiját, és ő ezzel nem ért egyet. És akkor ebből ez a véleménye...
0: Hát hogy lesz akkor teljesítmény?
1: Igen, tehát ez, igen, és erre már, ez meg már típus kérdése, mert valakinek az a jó, hogyha a buksiját simogatják, vannak akinek pedig az, hogyha segítenek föltüzelni, pontosabban segítenek neki, hogy ő magát jól felpörgesse. Ez már egyéni szál. Erről mindig eszembe jut egy kajakkenus fiú, aki csak azért, hogy kinek mi a jó, meg a simogatni a buksiját, vagy ilyenek, aki elkezdett hozzám járni, és mondta, hogy nagyon-nagyon feszült a versenyeken, de aránylag jó eredményeket ér el. És akkor elkezdtünk relaxálni, nyugi, tehát kicsit ilyen buddhista szerzetest csináltunk, ő és én ő belőle, amiből aztán az lett, hogy elment egy fontos versenyére, jött utána, már sejted már az arcodból, úgy tűnik, hogy mi lesz a végeredmény, mondtam, hogy hogy sikerült, mondta, jaj, hát fantasztikus volt, ott élveztem a szelet, a napot, a izét és az eredményet, hát 5 másodperccel lassabb lettem, úgyhogy nem jutottam be a döntőbe, mondtam, hogy jó, akkor ezt most mérlegelnünk kell, hogy mi a fontosabb akkor, és hogy lehet, hogy az a feszültebb állapot az neki éppen jót tesz. Na de ez már a sportpszichológusi munka, ez meg már az, amit kevésbé lehet egy könyvekből kitalálni, hanem hogy egyénileg kell rájönni az embernek arra, hogy mi kell a jó teljesítményéhez. Ráadásul egyértelmű receptek nagyon ritkán vannak, tehát arra gondolok, hogy nekem csak az a jó versenyem, mert hogy verseny és verseny között más van, lehet, hogy mondjuk egy hazai válogatón valami nekem bejön, de egy olimpiánál, amikor meg ott van 10 000 ember, akkor viszont meg már máshoz kell egy kicsikét folyamodni.
0: De nagyon érzékeny együttműködés.
1: Igen.
0: És egy korábbi interjútat hallgatva ott el is mondtad, hogy ez azért non-direktív. Tehát, hogy azért nem a sportpszichológus lesz az, aki majd megmondja, hogy akkor most 2 jobbra, 3 balra, és 4 bukfenc előre, és akkor tuti, hanem hogy non-direktív.
1: Hát ennek is vannak ugye irányai. Én pont az a sportpszichológus vagyok, ezt így le is merem itt mondani a rádióban, le is merem nyilatkozni, hogy én például nem szidom a kócsokat, vagy az ilyen-olyan mentáltréner, vagy ilyeneket, hanem bizonyos helyzetekben, bizonyos sportolóknál, ilyen-olyan távon az is hasznos lehet. De van azért egy ilyen mélyebb munka, ami pedig már, amit kérdeztél is, hogy már egy hosszabb távú munka, amihez lehet, hogy kell 20-30-50 ülés, ugye ülések alatt értjük ezeket az 50 perces szeánszokat, ne egy Isten 100 ülés, és én azt tapasztalom, hogy biztos, hogy van jó pár sportoló, akivel együtt dolgoztam, vagy dolgozom, és nem tudok nekik nagyon sokat segíteni, de azt azért tapasztaltam ez alatt a, hát most már lassan ilyen 15-20 év alatt, amióta ezt csinálom, hogy azért van néha értelme. Tehát van olyan, hogy kijön sok év után egy-egy ilyen non-direktívebb, mélyebb munkának az eredménye, vagy én merem azt hinni, vagy merem azt állítani, hogy ennek lehet hozománya úgy, hogyha ő maga tud magának segíteni, és ettől jobban van, és aztán pedig valami jó eredményt elér.
0: Nagyon itt elhallgattam, mert számomra ez egy nagyon nehéz kérdés, de ugyanakkor meg annyiszor bennem motoszkál, amatőr sportrajongó vagyok. Tehát még csak nem is a profi sportrajongók közé tartozom, de szeretek a különböző sportolók, magyar sportolókért szorítani, drukkolni. Ugyanakkor már bennem van egy félelem, egy görcs, egy-egy mondjuk vízilabda, vagy foci, vagy női kézilabda, annyi. Talán a múltban gyökerezően, hogy az utolsó pár percben sok gólos vezetésből elveszített meccsek, hogy ez valahogy hogy van az, hogy egy ez egy teljesen szubjektív kérdés, hogy mondjuk nézve az angol focit, az angol focistáknak a 95. percben van vége a meccsnek, és addig tudnak küzdeni, és valahogy mindig változik is, meg harcolnak. A skandináv kézilabdások, mint a gépek mennek előre, és nem érdekli őket, hogy én ezt, mint szubjektív amatőr sportrajongó mondom, tehát nem mint szakember, vagy bárki más. És nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy a mi csapataink, mintha az utolsó percekben nem is feladnák, de és akkor lehet, hogy magamat kell már megnézni, hogy vajon én érzem-e ezt, vagy tényleg ezt látom-e.
1: Vagy a média kiemeli az ilyen tragédiákat, meg az ilyen tragikus eredményeket.
0: És most nem csak arra gondolok, hanem mikor ott ülök, és nézem ezt a 45 percet, 30 percet, 20 percet.
1: Tehát erre elsőre azt mondom, hogy empirikusan

0: emelve.
1: Meg hát fontos a számomra, mint szurkolónak. Igen.
0: Tehát szerintem ez jobban ki van emelve, szerintem egyszerűen van egy ilyen tragédia, vagy amit mondtam, rinya, hogy akkor lehet az, hogy akkor ezt így jobban kiemelik, de én úgy tudom, hogy mérkőzésenként nem volt ez. Tehát mondjuk sokan emlékeznek arra, hogy mondjuk az Imre Géza 4-tusos előnyről kikapott, hozzátenném, hogy amikor én a sportpszichológus képzésen is, vagy sportpszichológus képzésünkön is volt, hogy elemeztem ezt a meccsét, de csak úgy, hogy az előtte levő 4 meccsét is megmutattam, amikor pedig fantasztikusan nehéz helyzetekből fantasztikusan jól kijött, és mindig is azt mondtam, és olyan szerencsés vagyok, hogy személyesen ismerem a Gézát, hogy mint hogy ott edző a Honvédban, hogy neki is egyébként anno elmondtam, biztos nem emlékszik rá, hogy hát aznap 10 nehéz szituációból 9-szer valami jól megoldott, és 10-et pedig nem, és aztán ki van emelve ez a 10. De közben arra nagyon kevesen emlékeznek, hogy a 100-szemese, aki pedig olimpiai bajnok lett ugyanazon az olimpián, ugyanabban a fegyvernemben, szintén 4-tusos, azt hiszem 3 vagy 4-tusos, talán 4-tusos hátrányból győzött, és az pedig kevésbé van kiemelve. És ami számomra érdekes volt, hogy én ilyenkor szeretek utána nézni az ellenfelek interjúinak, tehát rá googlizgatok, ilyesmi, és az olasz ellenfele a 100-szemesének, aki kikapott az MSZ-t a döntőben, őneki hallgattam egy interjúját, amiben nem az volt a kérdés, hogy hát mi nem-e rossz érzés, hogy 4-tusos előnyről kikaptál, és nem vagy teljesen összetörve, hanem az volt, hogy gratulálunk ez a fantasztikus ezüstéremhez, milyen gyönyörű meneteltél oda, és a döntőbe is milyen jól vívtál meg minden. Tehát én igazándiból ezt szeretném kiemelni, és erre gondoltam egy 10-20 perccel ezelőtt, amikor szerintem a média felelősségét mondtam, és ne értsünk félre, nem itt minden a médiába dolgozóra akarok rosszat mondani, hanem szeretném azt jelezni, hogy szerintem jól ki kell emelni egy-egy olimpiai negyedik helynek, vagy egy olimpiai ezüstéremnek a fantasztikumát ebben. És én ezt feltételezem rólad, hogy igazándiból csak ezért is lehet az, hogy egy picit azt emeled ki, hogy minthogyha jobban elfelelnek a végén.
1: Hát, de empirikusan kéne ezt kutatni. Abszolút, tök érdekes lenne, hogyha ezt így lehetne. Nem,
0: hallottam el, hogy valaki ebből csinált egyet, de utána
1: nézem. De akár úgy is, hogy egy felfokozottság, mert mondjuk egy 2 más nemzetnek a döntőjén nem húzom fel magam. Igen. De ha mint a sajátom benne van, akkor igen. És akkor lehet, hogy magamba kell nézni, hogy én hogy vagyok ezzel az identitásommal, a hozzáállásommal.
0: Hát, vagy igen, leegyszerűsítve fogalmazva, ugyanakkor a hatása van-e rád negatívan egy-egy negatív eseménynek, tehát akkor, hogyha ez rossz a kimenetele, ugyanakkor a mínusz kapsz, vagy mínusz, most itt nagyon csúnyán mondva, csak próbálom képetesen mondani, mi is történik, mint amekkora plusz van egy-egy győzelemnél. Uh-huh. Tehát gondolj akkor arra igazándiból, hogy amikor meg valaki győz, akkor az pedig adott-e akkora extázist, vagy ilyesmi, hogy...
1: Biztos, hogy gondol, van benne valami, mert akár a saját életemben nagyon sok volt az igen, de kommunikáció, tehát egy-egy eredménynél, hogy oké, igen, de. És akkor ebben már itt van, ugyanakkor egy picit, ha körülnézek magam körül, akkor többen vagyunk így, vagy lehet, hogy csak én veszem észre, mert hogy van egyfajta kapcsolódásunk.
0: Ez nagyon jó, hogy ezt észrevetted is.
1: De tök jó lenne, igen, ezen dolgozni, hogy megérezd, hogy tudjunk örülni, mert az örömnek is olyan könnyen lemondunk róla. Tehát az olyan természetes, mint egy szégyelnénk, hogy jaj, de jó, kész. Igen, de az a fájdalom, de az a szomorúság, de az a tragédia. Na, azzal mit csináljak? Miközben az öröm is megérdemelne ugyanennyi figyelmet. És akkor hát, ha ez így kibalanszírozódna, vagy egyensúlyba kerülnének egymással.
0: Igen, szóval az
1: és ezt nem akarom ráhúzni a magyar társadalomra, mert én így vagyok.
0: Nem, persze.
1: De talán lehet, hogy érdemes így alulról elindulni, így fölfelé, aztán hát, ha majd a kultúránk is egy kicsit e felé nyit.
0: Csak hogy igen, és akkor ebből ilyen klisés take-home message-eket lehet ebből mondani, mert nincs vége a műsorunknak, csak hogy akkor neked is, hogy a pozitív dolgokat kiemelni. Én egyébként pont most egy kisebb cikket írtam, és abban azon gondolkoztam, hogyha nekem most össze kellene foglalnom egy mondatban azt a 15 évet, vagy 18 évet, hogy milyen megállapításokat tudnék mondani, amit dolgoztam sportpszichológusként, akkor körülbelül az lenne, hogy a vége mindig valamilyen koeljós idézet. Tehát, hogy valamilyen egyszerű idézet. Az más kérdés, hogy kellhet ehhez az a 50, 100 vagy 150 ülés, hogy ezek kiderüljenek belőle. Tehát neked ez

0: lenne uh-huh. szerintem ez a take home message, ami mondom egy ilyen koeljós, tehát nem koeljó, hanem koeljószerű ilyen ide, egyszerű nyálas idézet, hogy jó, hát akkor lássuk meg a pozitív dolgokat, és emeljük ki ezeket, és mondom, ez is ilyen nagyon nyálas, csak hogy akkor a pillanatban találjuk meg a boldogságot, ami jó nekünk, és
1: abszolút, abszolút.
0: És kész. És ugyanúgy, ha meg valakinek egy nagy sikere van, akkor az meg pláne.
1: Te csillagásznak készültél, olvastam, és aztán mégis pszichológus lettél. Hogy érzed magad pszichológusként? Sajnálod-e, hogy nem lettél csillagász?
0: Nem sajnálom, mert szerintem nem lettem volna eléggé jó csillagász, csak nem tudom, a hosszú vagy a rövid verzióra vagy kíváncsi, mert hogy simán egy ilyen fél órát erről beszélhetek ebből.
1: Hát akkor egy ilyen közép-hosszú.
0: Egy ilyen közép-hosszú, de hogy a rövid az volt egyébként a válasz, hogy végis nem sajnálom, és szerintem nem lett volna jó nekem. Nekem sokáig tartott ez az identitás keresés, én alapvetően egy ügyvédcsaládban nőttem föl, és az lesz, hogy majd mindig ügyvéd leszek, csak aztán voltak ilyen nehéz középiskolai évek, amikor igazgatói intődvel is büszkélkedhettem, meg elég sokat lógtam, meg ilyenek. Most meg nagyon jó érzésje volt középiskolámnak, volt, hogy a honlapjánál kiraktak, hogy így büszkék a sportpszichológusként elért eredményeimre, tehát ez egy jól kompenzálja a dolgot, és akkoriban én azért van egy kis kocka gondolkodásom, a matekot jobban szerettem, és sok ilyen Stephen Hawkingos könyvet olvastam a világegyetem tágulásáról és annak a működéséről. Fontos ezt hozzátenni, hogy ez nem zárja ki, vagy nem erősíti meg a vallásnak, vagy Istennek a létét, vagy nem létét. Tehát ez ettől független kérdés. Csak azért a világegyetem hogyan működik.
1: Ahogy ezt hallgatom, és azzal vezetted be, hogy néhány igazgatói intő, hát ki a fenét?
0: Nem, egy volt, bocsánat, csak egy volt. Egy volt, jegyzőkönyvben mondom.
1: Egy volt, de ugyanakkor meg, hogy tágan kezelted az iskola látogatást, akkor ez...
0: Igen, de azért az egész osztály olyan volt.
1: Na, de hogyha tágul a tér, hát akkor minek kell ilyen 45 percekhez ragaszkodni, mert hogy úgyis ki tudja, hogy mire ébredünk.
0: De az egy terhelt osztály volt a Tóldi Ferenc gimnáziumban, tehát csak azért, mert az osztálytalálkozókat én szervezem meg azóta is, és azt hiszem 6-an vagy 7-en lettek pszichológusok vagy pszichiáterek az osztályból, és sokan mondják, hogy ez nem véletlen, vannak, akik a 25 éves osztálytalálkozón bocsánatot kérnek, tehát ilyenek vannak. Szerencsére Kati néni, aki innen néhány utcával arrébb lakik, korához képest jó egészségben mindig ott tud lenni, és mindig mondja, hogy neki ez utolsó osztálya, ez nagyon nehéz volt, meg minden, tehát abból a szempontból egyébként érdekes a szitu, hogy amiket mondtál, hogy a koncentrikus körök, hogy akkor az én identitás keresésem, meg nem tudom, későkorom vagy kamaszkorom is találkozott egy olyan osztályal, ahol valahogy többen így egymásra találtunk, és nagyon sokat hiányoztam, de nem én hiányoztam, például az osztályban a legtöbbet volt, hogy nálam még többet hiányoztak, meg mindent. Aztán valamelyik pszichológus lett, valamelyik nem. És valahogy én ebből úgy mentem, hogy hát akkor nem ügyvéd leszek, hanem akkor csillagász, és akkor önálló csillagászszak nem volt, hanem most ebben nem megyek bele, hanem az ELTE TTK-ra jártam 2,5 évet, amikor egyszer csak beugrott nekem, hogy volt egy nagy családi, hát nem tudom, változás is, de hogy beugrott nekem, hogy én mégse ezt akarom csinálni, hanem pszichológus akarok lenni, és mint ahogyan az interjú elejében mondtam, már jártam sportpszichológushoz, tehát ilyen kézenfekvő volt a dolog, és azért hozzá kell tennem az igazsághoz azt is, hogy ott néhányan tájékoztattak arról, hogy az éhhalál, kivéve, hogyha te nagyon jó csillagász vagy. Tehát akkor nekem ezt mondták, hogy akkoriban, tehát legyél nagyon jó csillagász, akkor egy tudsz élni, de én mondtam, hogy jó, de hát én ott kutatom a világegyetemet, hátradülök, és abból keresem a pénzt, és mondták, hogy hát azért ez nem ilyen egyszerű, tehát hogy ebben, és utána pedig beugrott ez a sportpszichológia, ami már azért egy nehezebb váltás volt, főleg a családi karácsonyoknál, amikor már igazán a kétféle szakra jártam a TTK-ra, utána elkezdtem a pszichológiát, és amikor a családi karácsonyon az unokatestvéremtől megkapom az azévi csillagászati kislexikont, és a másik rokonom meg elkezdi bögdösni a vállát, hogy te figyelj, már nem ezt tanulja, már valami pszichocuccot talál, és akkor senki nem mint bennem, de ott viszont tényleg megtaláltam azt, amit akartam, és nagyon érdekes, mert pont most találtam meg a motivációs levelemet, akkoriban pszichológia szak még osztatlan volt, én 2001-ben kezdtem el, és abban már beleírtam, hogy engem amúgy a sport pszichológiája érdekel, tehát hogy az már benne volt, tehát ilyen szempontból én hihetetlen szerencsésnek tartom magamat, hogy aztán ezt végig tudtam vinni.
1: És akkor ez a rablóból pandúr, hogy azért neked ilyen országos tudományos diáköri munkád is volt, nyertél is ezzel.
0: Igen.
1: 2005-ben, 2006-ban.
0: Igen, igen, igen. Hát Prosciencia Aranyja, OTDK-n lettünk OTDK-n. Elsők a szerzőtársammal.
1: Sokat hiányzós diák.
0: De az egyetemen már rende volt a dolog, mert ott már érdekelt a pszichológia. Az egyetemen már visszamegy.
1: Ja, a motiváció iskolában megért.
0: Általános iskolában is tréber voltam egyébként. Csak igen? Akkor volt egy ilyen kisebb beszakadás, egy ilyen 3-4 éves beszakadás. Uh-huh. És az egyetemen pedig már OTD-ket nyertünk, kaptunk Prosciencia aranyérmet, és utána így ebben az OTD-T-ben, tehát ez csak a hallgatóknak mondom, hogy mondjuk a középiskolában ott OKTV-re mehetnek tanulmányi versenyre a középiskolások, az egyetemen pedig ez OTD-K-nak hívják, ahol nem tudásban versenyeznek, vagy nem csak tudásban versenyeznek egymással a hallgatók. A hallgatók, igen, az nem rádióhallgatók, hanem az egyetemi hallgatók, hanem hogy egy tudományos munkában. És nekem egyébként az politikai, pszichológiai témájú volt, és azt én egyébként aztán végigvittem, tehát utána már doktoriban, én utána ebből doktoriztam, de bevallom őszintén, és ezen nem sértődik meg a volt témavezetőm, hogyha hallgatja, hogy én aztán ebből már úgy kiszerettem. Tehát, hogy érdekes volt, néhány kutatást végigcsináltam, letettem a doktorit, jó, de utána pedig már azért beindult így a sportpszichológus magánpraxis, meg egyszerre csináltam meg ezt a sportpszichológus képzést és a doktori iskolát az egyetem után, és utána pedig, ami a kérdésed volt, hogy utána pedig még benne maradtam, tehát az OTDT-ben, a Prosciencia Aranyja Mesek Társaságának voltam 7 évig az elnöke, de hát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen heti 40 órás munka, hanem egy ilyen nagyon jó társasággal, nagyon jó fejemberekkel úgy próbáltuk ezt az ilyen jellegű tehetséggondozást építeni, és konferenciákat
1: szervelni. De akkor mégis egyfajta tehetséggondozás.
0: Igen. Tehetséggondozás, igen, és utána pedig én is, mint témavezetőként folytattam, uh-huh. És most is tervezem, hogy csinálom, tehát ez azt jelenti, ugye csak egyébként csak mondom a hallgatóknak, hogy akkor az egyetemen egy-egy hallgató, ki úgy dönt, hogy én leszek a témavezetője, és én is ebbe beleegyezek, akkor őnek is segítek egy-egy témát adni, amiben jobban beleástam magamat, és akkor ő pedig ebből végez egy plusz a kötelezőn felüli kutatómunkát, ebből ad egy dolgozatot, amiből a későbbiekben mesterszakon már lehet szakdolgozata is, uh-huh. De hogy ebben segítem, és akkor ezt a témavezetést is csináltam egyébként így módjával, tehát ez is egy másik fajta segítség, de ugye én 19, most lesz azt hiszem 19 év, hogy megszakítás nélkül pszichológusokat tanítok, és azt gondolom, hogy közben a magánpraxisban is azért nem égtem ki, mert hogy így többféle dolgot kell csinálnom. Tehát a tanítás igen. Az másmilyen. Vagy ilyen interjúkra menni.
1: Igen, igen.
0: Minden egyes alkalommal elsütöm ezt a poént. Bocsánat érte, hogy olyan jó dolog, hogy sokat beszélhetek, mert amikor most elmegyek 11-re, most egy vívóval dolgozom, hát ez a vívó az maga akar beszélni saját magáról, és nekem a csöndbe kell lennem, úgyhogy ilyenkor jól kiélem a beszédjelent vágyat. Hogy meséljek még valamit a
1: szakmának a sokszínűsége. Szakmai személyiségednek a sokszínűsége, amit most így megmutattál nekünk. Tehát egyrészt gyakorlod a szakmádat, tanítod is, tehát nem csak úgy van, hogy ha valaki nem tudja, akkor tanítja, bocsánat, de van ez igen. A buta. Tehát te igen. Gyakorlod is, és tanítod is, és emellett a tehetséggondozásban is benne vagy, aktív sportoló vagy, ami gondolom azért visszahat a szakmai munkádra is, mert én hiszek ebben a test, lélek, szellem, tehát, hogy ennek így együtt kell működnie, és nem egymásban, hierarchiában, hanem, hogy mindegyiknek meg kell adni azt, ami neki jár, és akkor valahogy ezek így tudnak alkotni minket így egészé.
0: Egyetértek. Nem volt kérdés,
1: akkor gyorsan fejezzük. Jó,
0: nem, nyugodtan, mikor szeretnél bármit kérdezhetsz.
1: Nem,
0: itt lejártam. Ez jól volt a katarzisnak a végén.
1: Igen, akkor legyen ez a katarzis, és nagyon szépen köszönöm, dr. Harsányi Szabolcs Gergő, sportpszichológus volt a mai vendégem. Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, egy picit adtál magadból, többet adtál a sportpszichológiából. Remélem, hogy a hallgatók is sok mindent ki tudtak venni a mai adásból.
0: Köszönöm szépen a meghívást, és innen is üdvözlöm a hallgatókat, és ne felejtsék ezt a take home message-et, amit mondtunk még korábban.
1: Igen.
0: Ebből is köszönöm a meghívást, és jól éreztem magamat.
1: Örülök, köszönöm szépen. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, 2 hét múlva tartsatok újra az Életre Hangolóval. Sziasztok!

0: Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Hogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának. Te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést. Egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz. Szeretsz engem?
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Köszöntelek benneteket szeretettel. A Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Zsilus Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai Díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer a rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek a Mária Rádió oldalán az egész interjúkat.

0: Balla Erika, a Jézus Szíve Társasága hivatás gondozójának gondolatait hallják.
1: Isten a szeretet.
2: Az Istennel való kapcsolatom az gyerekkorba kezdődött, és talán ennek a meghatározó vagy kiemelkedő élménye az mondjuk ugye egy egyszerű vagy egy mindennapi látogatás a barátnőimmel, azt hiszem ötödikesek lehetünk, vagy hatodikosok. Kolozsváron a Szent Mihály templomban, amikor egyszerűen egy feladatot kaphattunk, azt hiszem, hogy a rajzórán, hogy egyszerűen szemléljük, nézzük meg az ólomablakokat, mi az, ami megfog, mi az, amit feltár, és akkor ezt kellett megtegyük. Ők ott elkezdtek imádkozni, mert ők ezt így valahogy így hozták a családban. Akkor én is elkezdtem ott velük együtt ott letérdelni, és akkor volt életem ilyen első ilyen mély Isten élmény, amikor az Isten így feltárta magát, hogy ő létezik, ő van, ő szeret, és mivel én is gyermek voltam, akkor az Isten élményben az Isten vagy a mennyei atya úgy tárta fel magát, mint hát egy atya, valaki, aki szeret, aki vigyáz rám, aki felé lehet fordulni, és onnantól kezdve vált úgymond személyessé az Istennel kapcsolatom, mert ez az élmény, ez annyira meghatározta a következő éveket, hogy akkor egyszerűen én is azon kaptam magamat, hogy jöttem, mentem az iskolában, így a templomba bementem, úgy elmondtam az Istennek az, ami fáj, vagy ami nehéz, vagy éppen az, amire vágyom, és akkor így észrevettem, hogy az Isten hall, hallja, amit mondok, érzi, amit mondok. Mi jártunk templomba, Kolozsváron nagyon jó káplányaink voltak, és ők voltak azok, akik folyamatosan buzdították a szüleimet, hogy járjunk a hittanórára. A kommunizmusnak az évei, szóval amikor a vallásnak a gyakorlása vagy a templomba menés, az nem mindig úgymond szabad volt, szóval annak néha volt a következményei.
0: Balla Erika, a Jézus Szíve Társasága hivatás gondozójának gondolatait hallották.

0: a lélek hangja.
1: Három óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Irgalmasság órája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, a Herceg Szántói Nagyboldogasszony római katolikus prébániáról, közös irgalmas rózsafűzér imádságunk alkalmával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom, bízom benned, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, engedjék meg, hogy a fönnmaradt rövid műsoridőben megemlékezzem Kármelhegyi Boldogasszony titkáról, amely ünnep mához egy hétre, július 16-án lesz. A Szentírás több helyen megemlékezik a Kármelhegyről, ahol Illés próféta élt és védelmezte a hit tisztaságát. Az egyházatyák a hegyet szépsége, termékenysége és ősisége miatt, Illés győzelme miatt Szűz Mária jelképének látták. Sok remete élt a hegyen, majd a 12. században rendet alapítottak itt azzal a céllal, hogy a szűzanya oltalmába szemlélődő életmódot folytassanak. Stokk Szent Simon 1251. július 16-án részesült a skapulári látomásába. A hagyomány szerint a szűzanya angyalok és szentek kíséretében jelent meg a rendfőnöknek, és átnyújtotta neki a skapulári nevű váruhát ölében a kisdedi Jézussal. Azzal az ígérettel, hogy aki viseli, nem jut a pokolba, és a halálát követő szombaton kiszabadul a tisztító tűzből. E kiváltságot később a rendtagokon kívül kiterjesztették minden hívőre, aki a skapulárét, illetve annak érem változatát viseli, és a Kármelhegyi Boldogasszony oltalma alatt a megfelelő életmódra vállalkozik. Édesanyjuk, védőasszonyuk ünnepét 1376-ban ülik meg először a kármeliták. Pápai jóváhagyást az ünnep megtartására 5. Sixtus pápától kaptak 1587-ben, majd az emléknapot 13. Benedek pápa 1726-ban kiterjesztette az egész egyházra. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Istenem, Uram, te emberi szóval beszélsz hozzánk, a szavak eszközét használod, hogy közeledjünk hozzád. Adj nekem nyitott és éber hitet, hogy magamba fogadjam mindazt, amit lelkem mélyén mondani akarsz. Hogy csendet teremtsek magamban, és így mondjak valamit rólad. Világosítsd meg szívemet, szememet, hogy lássam az igazságot rólad és az általad teremtett világról. És tisztítsd meg lelkemet, hogy erőd eltöltsön és átalakítson.

Úgy szeress, ahogy szeretve vagy. Az Ószövetség idején Izrael népének emlékezetébe bevésődött. Szeresd embertársadat úgy, mint magadat. A levitáknál olvassuk ezt. Jézus nem törölte el ezt a parancsot, ellenkezőleg megerősítette, ahogy Máténál olvassuk. A szeretet parancsa ősi parancs, amelyet a Teremtő mélyen bevésett az emberek lelkiismeretébe. Mégis Jézus azt mondja az evangéliumban, hogy a keresztények jellemző vonása a szeretet, és új parancsot ad nekik. Mi újdonság Jézus parancsában? A keresztények szeretete miben különbözik az általános emberi szeretettől? A szeretet ószövetségi parancsában az önmagunk iránti szeretet volt a kiinduló pont a fele baráti szeretet felé. Amit magunknak teszünk, azt tegyük másoknak is. Ezzel szemben a szeretet új parancsának kiinduló pontja Jézus irántunk való szeretete. Amint Jézus szeret minket, nekünk úgy kell szeretnünk egymást. Ha megértjük, Jézus hogyan szeret minket, azt is kezdjük felfogni, hogyan kell szeretnünk egymást. Szeretetünknek az ő szeretetét kell visszatükröznie. Hogyan szeretett minket Jézus? Ő nem úgy szeretett minket, mint saját magát, hanem végtelenül jobban. Üdvösségünk nagy áraként odaadta a saját életét. Íme Jézus szeretetének jellemzői. Odaadó szeretet, megfeszített szeretet, önmagát a másikért kiszolgáltató szeretet. Mi keresztények erre a szeretetre hivattunk meg. Hogy ez működjék, nekünk magunknak mélyen meg kell tapasztalnunk azt a szeretetet, amellyel szeret minket, és így lehet majd tovább adni a szeretetet.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A szeretet nem mindig nagy tettekben mutatkozik meg. Néha csak egy apró mozdulat, egy palack elhelyezése egy automatában. És mégis az ilyen gesztusokból fennmaradhat rádiónk. A Mária Rádió működése teljes mértékben az önök odaadó szeretetére épül. Most egy új, egyszerű módja is van a segítségnek. A magazin mellékletében található kis kártyán lévő QR kóddal a Repont automatákon keresztül minden visszaváltott palack, doboz vagy üveg a Mária Rádiót segíti. Ha elegendő hallgatónk csatlakozik az összefogáshoz, akár a teljes havi működési költségünket is fedezhetjük ezekből a visszavitt palackokból. Köszönjük, hogy segíti a Szűzanya Rádióját!

Szeretettel köszöntöm a Mári Rádió kedves hallgatóit. Nagyon szép élményeket találtam az elmúlt napokban. Az egyik nap talán, most már nem is tudom pontosan hol, de szerintem a Mári Rádióban egy riportot hallottam Majnek Antal nyugalmazott püspökatyával, aki kárpátalja püspöke volt, sokáig a Ferences misszió egyik tagja. Sokan mentek ki akkor Kárpátaljára. Az igazság az, hogy nehéz volt az az akkori időszak sokak számára, de fordult egy kicsit a világ, és úgy tűnt, hogy valami változás lesz itt. És akkor Paskai László, bíboros érsek atyánk kiment Kárpátaljára, és beszélt az ottani vezetőséggel, hogy visszatérhetnének-e a Ferences misszió tagjai Kárpátaljára. Hát ez hatalmas ajándék volt, amikor abban az örömmel tért vissza, hogy igen, van lehetőség erre, és akkor össze is állítottak egy kis csoportot, már részleteket már nem tudom, csak azt tudom, hogy elindult a Ferences misszió Kárpátalján. Én Munkácson találkoztam velük először, amikor az első utamon kint voltam, és akkor nagy ajándék volt számunkra az ottani találkozás, és az atyák is nagyon boldogok voltak. Az első dal egyébként, amit választottam, Válaszd az életet, két utál előttünk. És egy lelki gyakorlatos gondolatként jött el hozzám ez az egész üzenet, és én nekem az annyira megtetszett, hogy ebből született egy dal. Lehet az élet, és lehet a halál, de rajtunk múlik, és a mi kötelességünk, nekünk kell választani. Velünk az Úr, ő bátorít, biztat és segít, és papjaink is ott vannak, és szolgálnak, és segítenek minket ebben a választásban, de mi a hitünk nyomán kötelesek vagyunk az életet választani.

választ az életet. Az utána következő dal ezen a zenei albumon, Jöjj! Jöjj, Krisztus lelke! Jöjj, áldott béke! Úgy éhezem rád, úgy szomjazom rád. Igen, egy mély imádság a szívemből fakadt, és sokan számára erőforrás volt ez az ének, és sokan énekeljük, és nem csak kárpátaljai katolikus közösségben, hanem szerte a Kárpát-Berencében sokak számára bátorító biztatás, erőforrás volt, és hiszem, hogy minden imádság, amely átkerül az emberek szívében, az erőforrás lehet, olyan, amelyet továbbadnak mások számára is. És én hálózatok az Úristennek, hogy lehettem közvetítője néhány dalnak, amelyet hiszem, hogy a Szentlélek sugárt a szívembe, lelkembe.

következő ének Kárpátalja. Kárpátalja, csodálatos a tája. Bejártam sokszor is, és nekem nagyon megható volt, hogy az ottani testvérek vezetgettek, mutatták, hogy merre van a Bereckei szorostól kezdve. Sok mindent megláttam, és eleve Munkácson járni, az olyan egy történelmi csoda, ott látni Zrínyi Ilonát és a kis Rákóczi Ferencet a küzdelemben, mert ők ott küzdöttek és harcoltak a hazájukért, a népükért, nemzetükért. Igen, hát ez a történelmnek egy része volt, ma már más események zajlanak ott is, de nagyon bízom, nagyon remélem, hogy a magyarság megmarad.

ma már nem tudnék utazgatni sajnos, de reménykedünk, hogy ezért még sokan lesznek. Szép Magyarországért, ez a címe a dalnak. Szép Magyarországért, széttört nemzetünkért, Jézus kérünk, te vagy a reményünk. Igen, mi 1000 év óta keresztény Magyarország vagyunk. Sokaknak nem tetszik ez bizony, de mi hisszük, hogy nekünk ezért kell küzdeni. Keresztény, nemzeti Magyarországért, és szeretni kell azokat, akik elszakadtak, nem tehetnek róla. Ez a történelem tragédiája megint, de hisszük, hogy itt van belünk az Úr. Jézus, kérünk, te vagy a reményünk. Ne felejtsék el ennek a dalnak a refrényét, a visszatérő refrényét. Jézus, kérünk, te vagy a reményünk. Amíg a hitünk mellett kitartunk, addig itt még sok minden tragédia lehet, sok-sok fájdalom, de hisszük, hogy megmaradunk, mert velünk az Úr, velünk

A következő dal címe A mennyország felé. Igen, egy kicsit olyan, mintha már úgy érezném, hogy öregszem, és az én utam most már a mennyország felé megy. Még nem egészen így gondoltam, hanem inkább úgy, hogy mindnyájunknak egy célja van, aki keresztény emberek vagyunk, akik a hitünket éljük, és élni akarjuk, még akkor is, hogyha gyönge, bűnös, gyarló emberek vagyunk, de nincs más hitünk, mint ez az egy gyönyörű hit, amelyet kaptunk az Úristentől, egyházunkban, a szüleinktől, nagyszüleinktől.

következő a Duna mellett, a Duna mellől. Igen, ezt már egy néhányszor lejátszottam, de annyira fontos nekem ez az ének. Annyira szeretem a hazámat, a népemet. Sok-sok szenvedés után mindig újabbak jönnek, amikor már azt hiszi a mi generációnk, hogy most már a béke jön. Jött az új évezred, és ez már a béke évezred, és a többi, és a többi. És nem így volt. Jöttek a fájdalmas szomszédháborúk, tragédiák, pusztulások az országban, a nemzetben, fájdalmas sebek, háborúk, de csak a lélek háborúja, inkább így mondanám, mert mi eddig megúsztuk. És azért, mert volt olyan politikusunk, aki azt mondta, hogy nem, nem mehetünk bele a mi népünknek, a béke lehet csak az útja, és a békét kell szolgálnunk, és azért kell élnünk, hogy béke legyen. Az utánunk jövő generáció ne fegyvert fogjon, ne háborúzzon, ne abba pusztuljunk bele, hanem az építésbe, a szeretet életébe bátorítsuk, biztassuk a fiatalokat, hogy van jövőjük, higgyenek az Istenben, bízzanak a szűzanyában, mi 1000 év óta az ő országa vagyunk, és hisszük, hogy itt a Duna mellett, ami égi édesanyánk, a szűzanya, velünk van, és megerősít minket. If you

0: következő ének, Álmaimból, lelkemből. Ez már az én szolgáló dalom, gyerekeimnek írtam igazából, annyira szerettem volna megerősíteni, biztatni őket. Aztán ők már folytatták ezt az utat, és először a gyermekeim, persze barátaimmal kezdtem, utána a gyerekeim, aztán már az unokáim, és most egy gyönyörű volt a Dicsőítő szigeten fiatalok énekeltek, és kiderült, valaki elküldte a üzenetet nekünk, hogy Botond fiam énekel fiatalokkal, és ezt a gyönyörű dalt éneklik, zengett a dal, gyönyörűen szólt, büszke voltam rájuk. Istenem, ez az én egyik kedves dalom, ez az Álmaimból, lelkemből legyen, hogy az ő két kezükből és szívükből is szóljon a dal, és hívják a fiatalokat, a korosztályukat, és biztassák, bátorítsák őket, hogy vár minket az Úr. Mi azért élünk, hogy őt dicsőítsük, őt szolgáljuk.
1: Álmaim!

és ez már a befejezőjének lesz, szájdalom. Szállj a Hargitáig, vidd el a szeretet üzenetet, Krisztus nem hagyjál minket. Erdélyi útjaim során született a dal, és hiszem, hogy sokak számára öröm és boldogság mai napig is. Bármerre járok a Kárpát-medencébe, bocsánat, inkább mondanám, hogy jártam, bár most érdekes, hogy az idén újra meghívtak a Felvidékre. Az egyik fiammal, az egyik unokámmal, ők is hozták a gitárjukat, együtt zenéltünk. Hálás szívvel mondom, hogy meghallgattak. Köszönöm. Kívánom, hogy további szép nyári napokban legyen részük, és a béke áradjon ki ránk az Úristen kegyelméből, és szolgálják hűségesen egyházunkat. Ezt kívánom minden testvéremnek. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Fülöp Ákos atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Mai műsorunkat felvételről, több helyről összeállított adásként hallhatják. Nagymarosi találkozóra látogatunk el, ahol Fábri Kornél püspökatyának a Szentmisén elmondott prédikációját hallhatjuk, illetve az Emmanuel énekkarzenekar énekelte dalokból hallgathatunk meg többet is ebben a mai műsorunkban. Nyár van, nyári időszakban talán kevésbé komoly műsorokra is szükség van itt a Mária Rádióban. Ráadásul én sem vagyok most éppen Budapesten, és ezért kerül felvételről adásba ez a mai hittanóránk. Gondolkozzunk el azon, amit a nagymarosi találkozó szentmisének prédikációjában hallunk, illetve egy picit gondolkozzunk el azokon az énekszövegeken, amelyeket a műsor folyamán hallani fogunk. Köszönöm figyelmüket, maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.

Na mai napon vigília misét tartunk, hiszen holnap Urunk mennybemenetelét ünnepeljük. Itt valahol interregnum között vagyunk, mert valahol már megünnepelték Urunk mennybemenetelét a 40. napon, mi most vasárnap ünnepeljük, úgyhogy a mai napon adjunk hálát azért a 40 napért, ami alatt Jézus több mint 550 embernek megjelent, hogy bizonságot adjon nekik arról, hogy ő él, és hogy van folytatása az életünknek, ez pedig a mi reményünk. Ezt a szentmisét értetek ajánlom fel a ma 70 éves nagynénémért, illetve azokért a mise szándékokért, ima szándékokért, amit írtatok, és amit ide fogunk hozni majd a felajánláskor.

0: Mai napon ünnepeljük azt, hogy Urunk végleg befejezte a földi életét, csak azért, hogy velünk maradjon utána is, hiszen minden egyes szentmisében közénk jön az Eukarisztiában. De szükség volt erre a 40 napra, hogy tényleg több mint 550 embernek megjelenjen, hol egyénenként, hol egyszerre 500 embernek. És érdekes módon Jézus nem Pilátusnak jelent meg először. Milyen izgalmas lett volna, nem? Megjelenik, hogy itt vagyok, Pilátus. Nemrég találkoztunk, emlékszel? De nem. Jézus kiknek jelent meg? A tanítványainak. Akik aztán tanúskodni fognak róla, mert hogy nem csak azt tudják elmondani, hogy igen, élt egy ember, aki meghalt, aztán feltámadt, hanem akik már előtte jártak 3 éven keresztül, hallgatták a tanítását, látták a csodákat, tanúi voltak mindannak, amit Jézus tett. És ezért Jézus a tanúságtevőknek jelent meg. És hogyha néha úgy érezzük, hogy mintha Isten távol lenne, akkor fel kell tennünk ezt a kérdést, hogy vajon nem azért van ez, mert én nem vagyok tanúságtevő? Teszek tanúságot az életemmel Jézusról? És arra gondoltam, hogy van 3 szavunk a mai napra, és azt kérdezem, mi az, hogy EMV, akkor már biztos mindenki tudja, hogy az, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. És erre a 3 betűre gondoltam még néhány dolgot hozzátenni, hogy mi feladatunk most, hogy Jézus a mennybe ment, ránk bízta, hogy tegyünk tanítványá minden nemzetet, és aztán ehhez megkapjuk a Szent Lelket, ugye Pünkösd napján, mert hogy nélküle nem tudunk mit tenni. Úgyhogy az első azt mondja, hogy építsetek. Építsétek Isten országát. Erre kaptunk együtt meghívást, erről délelőtt is volt szó, hogy együtt épüljünk Isten szent egyházává, élő kövekből templommá. Azaz építsetek. Rombolni nagyon könnyű. Látjuk most, sorra halljuk a híreket a világból, itt-ott ezt-azt lebombáznak, igen, az nagyjából 3 perc, de újraépíteni sokkal nehezebb. És ezért kell nekünk folyamatosan építenünk. Kicsit olyan ez az egyház, meg az Isten országának az építése, mint amikor valaki egy folyón fölfelé evez. Nem lehet abba hagyni az evezés, mert rögtön elkezd visszafele folyni, visszafele csurogni. Itt van most velem 20 volt piarista osztálytársam, akikkel voltunk többször csónaktúrán, és emlékszem, mikor Hernádon meg a Sajón lefele mentünk, de utána Tiszán fölfelé. Ráadásul annyi szúnyog volt, hogy nem lehetett, hogy a normális ember a Duna vagy a folyásnak a szélén megy fölfelé, mert ott kisebb a sodrás, de ott nem lehetett evezni, mert annyi szúnyog volt, hogy a fősodor közepén mentünk szembe az árral. Hogy erre is kaptatok bátorítást délelőtt, hogy merjünk szembe úszni az árral, hát szembe evezni is merni kell, és sosem szabad abba hagyni. Amint abba hagytuk az evezést, már is megálltunk, és elkezdtünk visszacsurogni. A lelki élet is ilyen, hogy előre kell haladni, Isten országát is építeni kell. Tehát az első az E betű. A másik az M betű, ez pedig az, hogy merjetek. Ugye legyetek bátrak, legyen bátorságunk, merészeknek kell lennünk. Ki kell tudnunk lépni a komfortzónánkból. Erre Ferenc pápa is sokszor felhívta a figyelmünket, hogy merjünk, legyünk bátrak. Amikor a vak Bartimeust felszólítja Jézus, hogy hívjátok ide, akkor neki is ezt mondják, hogy bátorság, kelj fel, téged hív. Hagyd el azt, ami eddig megszokott volt. Ne vágy vissza a póréhagymához, a dinnyéhez, meg a húsos fazegakhoz Egyiptomba, hanem előtted van az ígéret földje. Legyél bátor, merjetek. És ha már megkaptuk ezt a küldetésünket, hogy Jézussal építhetünk, merhetünk, és a harmadik az, hogy vállald el, mert hogy ki más lesz helyetted, ugye? A próféta is ezt kérdezi, hogy hát ki megy el az én nevemmel, kit küldjek, és itt vagyok, Uram, engem küldj. Vállald el, hogy ne másra várj. Lehet, hogy ahhoz az emberhez, akivel ma találkozol, neked szól a küldetésed. Annyira hálás vagyok itt mindazokért, akik szervezők, rendezők, zenészek, atyák, akik mindig beletettek valamit, elvállalták azt a feladatot, vagy éppen a piros pólósok, akik tettek azért, hogy ez a találkozó összejön, és nem akarok mindenkit felsorolni, mert még sokkal többen vannak, de ők elvállalták. Úgyhogy építs, merj, és vállald el. És az a jó, hogy ezt nem kell egyedül tenni, mert hogy május van, és ilyenkor a szűzanyát szoktuk köszönteni, úgyhogy még van 3 szó van erre az EMV-re, édesanyánkkal, Máriával válvetve. Úgyhogy ő mindig velünk van. Mindig is kérjük, hogy imádkozzon értünk most is halálunk óráján. És hogyha ő segít nekünk, akkor nem vagyunk egyedül. Ő is ott volt az apostolokkal pünköskor. Ő ugye teljességben bekapta a Szent Lelket, hiszen tőle fogant az Úr Jézus, de pünköskor neki is szüksége volt egy újabb lélek áradásra. És nekünk is újra és újra erre van szükségünk, de ő közben jár értünk. Ő is bevállalta, hogy Kánában közben járjon az enyhén spicces csapatnak a további itatásához. Mert hogy ez történt, tény, ami tény. És Jézus az ő szavára megteszi. Úgyhogy édesanyánkkal, Máriával válvetve tudjuk építeni, merni az Isten országát. És ha így teszünk, akkor ezt mindent vidáman kell tenni, azaz énekeljetek világszerte, mindenkor világszerte. Mert hogy Isten dicsőítjük, akár merre megyünk. Arról tudjátok meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, és hogy az örömünket kell, hogy megirigyeljék tőlünk. Van-e öröm a szívünkbe? Tudunk-e mindig énekelni, mindig dicsőíteni az Istent? Mert hogy annak idején Snell György püspök atya mondta, hogy lógó orral nem lehet evangéliumot hirdetni. Látszik-e rajtunk az öröm? Ha nem, akkor el kell kérni. Minden reggel ezzel kezdem, hogy jó reggelt Istenem, drága Jézus, jó reggelt, és hogy kérlek, add meg nekem a mai napra elegendő kegyelmet, a te békédet és a te örömödet, hogy jeled lehessek ebben a világban. Ezt te is megtehetsz, nem saját ötlet, loptam én is, Diziói Szent Teréztől. Add nekem a te békédet és a te örömödet, és egy olyan béke, amit csak ő tud adni, és olyan öröm, amit a világ nem tud elvenni. Úgyhogy legyen bennünk ez a három betű, EMV, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Építsetek, merjetek, vállaljátok el. És édesanyánkkal, Máriával válvetve, énekelve világszerte mindenütt. Amen.
1: Amen. Amen.

0: Áldunk és magasztalunk téged, Úrunk, hogy a te szereteted végtelen. Áldunk és magasztalunk azért, hogy örömmel töltesz el minket a te színed előtt. Áldunk és magasztalunk azért, mert te jó vagy, és hogy sosem hagysz minket magadra. Áldunk és magasztalunk azért, hogy most itt lehetünk, és dicsőíthetünk téged. Amen.
1: Dicsőítünk téged, Istenem, és kérlek, Szentlélek, árassz el minket, és tölts el minket bátorsággal, hogy minden dal közben érezzük magunkban a bátorságot, hogy álljunk fel és énekeljünk. Dicsőítünk téged, Istenem. Amen.

Gondolatok a júliusi életigéhez. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét és meg is érti, aztán gyümölcsöt hoz. Az az ige, mely Jézus szava, lélek és élet. Ne hagyjunk egyet sem a kövek közé hullani, nyitott szívvel fogadjuk be. Örök életet adó igék. Mert amikor éljük az igét, Isten országát építjük, mely átvezet az örök életre. Ahogy az eukarisztia minden morzsájának jelentőséget tulajdonítunk, és nem hagyjuk veszni, úgy az ige minden szavára is ilyen törődéssel kellene figyelnünk. Először is döntenünk kell, méghozzá nem egyszer, hanem minden nap, minden percben. Imáinkkal, döntéseinkkel, tetteinkkel műveljük a földet, hogy az igét be tudjuk fogadni. Mint Mária, mi is forgassuk szívünkben az igét, el-elgondolkodva rajta, így születik meg bennünk a szenvedélyes szeretet Isten igéje iránt. Isten igéjében, Jézusban, aki legyőzte a világot, találjuk meg reménységünket. Amikor az ige által Jézus élő bennünk, segít, hogy megszülessen az egység közöttünk. Ahhoz, hogy egy termés megérjen, sok feltételnek teljesülnie kell a jó földön kívül. Napfény, víz, hőmérséklet. A mi termésünket az erények táplálják. Szeretet, türelem, megértés, életünk odaadása. Kiára Lubik gondolatai. Jézus szava lélek és élet, mert az égből származik fény, amely a magasból száll alá, és magasságbeli hatalma van. Igéi átfogóbbak és mérehatóak, bármilyen más szónál, még a filozófusok, politikusok vagy a költők szavainál is. Örök életet adó igék, mert magukban foglalják, kifejezik és átadják az isteni élet teljességét, amelynek soha nem lesz vége. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét és meg is érti, aztán gyümölcsöt hoz.

Turmezei Erzsébet, amikor nincs tovább. Egy darabig elvisz a láb is, de gyilkos ingoványhoz ér, félelmes szakadékhoz ér, zúgó folyam partjához ér, és akkor nincs tovább. Egy darabig elvisz a szív is, utat lel ingoványon át, lélekvesztőt a folyamon, aztán elér oda, ahol a szívnek sincs tovább. És ha már a szív sem lel utat, át gyilkos ingoványokon, folyamon, sellőn, tengeren, a hiten a sor, és mégis van tovább. A hit elvisz, elvisz a célig, megfáradottnak szárnyat ad, és vészen át és poklon át oda az Istenig ragad. És akkor nincs tovább. Nincs tovább, mert vége az útnak, és nincs tovább a küszködés, és nincs tovább a fájdalom. Csak az élet, csak az öröm, a béke van tovább.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
3: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Adjon nekik az Úr örök világosságot, szeretteiknek vigaszt és reményt.
4: A dicsőséges rózsafüzért az érsekvadkerti Szent András imacsoport imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
5: Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Még

0: akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki halálból feltámadt. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszeretket is. A követ a sírtól elhengerítve találtak. Amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi állt mellettük. Félelmükbe földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, föltámadt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s az Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta előtt szemük elül. Miközben merőn nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. Galileai férfiak szólították meg őket. Mit álltok ti égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Mikor elérkezett pünkösd napja, mindjárt együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvíz közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, amint a szent lélek szólásra indította őket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mígében, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kóbor tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Szépségesebb vagy emberek fiainál, ajkadat édesség elömölte, ezért az Isten megáldott örökre. Halljad, leány, nézd rám, s figyelj, népedes atyadnak házat felejtsd el. Kívánja a király szépségedet, hódolj neki, mert urad ő neked. Teljes díszben vonult fel a királylány, aranyos, szőttes, ékesség ruháján. Hímes palástjában a király elé hozzák, utána szüzek társai sorban követik hozzád, és vigadozva, újongó csapatban úgy vonulnak be a királyi lakba. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe, fölbe.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe, fölbe.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe, fölben.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe, fölben.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe, fölben.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe, fölbe.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe, fölben.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe, fölben.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe, fölben.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe, fölben.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Végül a szeplőtelen szűzet az áteredőbű minden szennyétől, épségben, megőrzötten, földi életének végén, testestül, lelkestül fölvette Isten a mennyei dicsőségben. Felmagasztalva, a mindenség királynéjával tette őt az Úr, úgy, hogy tökéletesebben hasonoljon fiához, az uralkodók urához, a bűn és a halál legyőzőjéhez. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinkre, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg ki

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 18-a. Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtettem, népét pedig örömre. Izajásnál olvassuk ezt a 65. fejezet 18. versében. Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtettem, népét pedig örömre. Isten megújítja ezt a világot. Még itteni, e világi élet ez a megújított élet. Hiszen a hosszú életkor, az eredményes élet, a tartalmas élet, valamint az állatvilágban is honoló békesség ellenére jelen van mégis a halál, és jelen is marad. Isten áldása nyugszik népén, amelynek mindig látható jelei vannak, ebben a világban is természetesen. Édeni állapothoz közelít ez, Isten eredeti gondolata szerint. Ebben a megújult világban szabadon lehet.

0: örülni annak, amit az Úr teremtett. És lehet hálaadással élni számunkra teremtett javaival. Ennek a megújult földi életek legjellemzőbb vonása ezért az öröm, hiszen Isten vígasságra teremtette népét. Olykor szíven üt, hogy milyen öröm és élet ellenes sokszor a teológiánk. Nem az evangéliumot olvassuk ki Isten igéjének soraiból. Folyton komorak vagyunk, folyton komolyak vagyunk, folyton szigorúak vagyunk, vagy mesterségesen örömködők, rajongók, akik látszik, hogy valójában menekülnek. Ennek igazságára sok jel adatik. Hányszor hallottam már, hogy komoly hívő emberek egyszer csak mély depresszióba zuhantak. Jót mondunk, és jól mondjuk, amikor az igét kommunikáljuk. Hol marad mindebből az üdvösséges öröm? Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtettem, népét pedig örömre. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Hírpercek.
1: Idén ünnepli Csile a Kármelhegyi Szűzanya egyház királynője és anyaként való megkoronázásának 100. évfordulóját. Budapesten kerül megrendezésre a 76. Nemzetközi Katolikus Diáksport legnagyobb találkozója. Több csoport készül Magyarországról a tezéi találkozóra. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Csile július 16-án a Kármelhegyi Szűzanya ünnepén az egyház királynője és anyja előtt fejezi ki hódolatát, ez az ország lelki hagyományában legmélyebben gyökerező Mária tisztelet egyike, írja a Fidesz. A mai pui kegyhely a Kármelhegyi Szűz tiszteletére és Mária védelméért hálaként épült fel az 1818-as maipúi csatát követően. Erre a napra idén is zarándoklatot szerveztek a kegyhelyre. Az ünnepi szentmise előtt Fernando Comali bíboros, santiagói érsek volt, aki homiliájában így emlékezett a Mária tisztelet lelki jelentőségére. A Kármelhegyi Szűz iránti tisztelet, megbecsülés és szeretet legmélyebb vágyainkat tükrözi, a tisztaságot, alázatot, szolgálatot, szentséget és a mások iránti törődést. 2026-ban a Kármelhegyi Szűz megkoronázásának 100. évfordulóját programsorozatokkal ünneplik Csillében. Július 13-a és 19-e között Budapesten zajlik a Nemzetközi Katolikus Diáksport legnagyobb eseménye, a 76. Fisek-Ficep játékok, tájékoztatott a Magyar Kurír. A rendezvény ünnepélyes megnyitójára június 14-én este került sor a Ludovika Arénában, és itt tartják a záróeseményt is július 18-án. Július 15-én a Szent István Bazilikában a világ 16 országából érkező 800 fiatal sportolónak és kísérőiknek este 8 órakor angol nyelvű szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a rendezvény fővédnöke. A fiatalok röplabda, kosárlabda, futszál, atlétika, úszás és asztali tenisz sportágban mérhetik össze magukat. A sporteseményen 117 magyar sportoló is részt vesz. A szentmise végén a püspök megköszönte a közös szentmisét, mire a fiatalok tapsolni kezdtek. A püspök rámutatott, mennyire jó az egyházhoz tartozni, tagja lenni ennek a közösségnek. 2026 nyarán is több csoport készült ezébe Magyarországról, hogy részt vegyen egy hetes vasárnaptól vasárnapig tartó találkozón, tájékoztatott a tezé.france. Az augusztus 1-én délután Budapestről induló buszra a fennmaradó helyek függvényében még lehet jelentkezni. Többet vársz ettől a nyártól, szívesen eltöltenél egy hetet Istennel és rengeteg fiatallal a világ minden részéről. Szeretnél új barátokat szerezni, nyelvet gyakorolni, zarándokolni, énekelni, beszélgetni, csöndben maradni, a közösségért dolgozni, vagy imádkozni és szemlélődni. Rengeteg szeretetet kapni, többet megtudni magadról és a világról, megtalálni önmagad a saját életedben. Akkor velünk a helyed, szól az irány tezé, szervezők felhívása. 2026-ban a tezéi találkozó központi kérdése, a mit keresel lesz. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Az ima órák liturgiája. Reggeli dicséret következik.
4: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen! Alleluja! Krisztusnak ékes neme szolgálója, zengzetes ének hangjai dalolják, szent erős asszonyt kire az írását, isteni áldást. Benne a jóság csorduló forrása, hitnek, reménynek, szeretetnek hívják, mellyel testvérség köteléke élet, s bővül az élet. Érdemel láttán a mi bűneinket, rossz tetteinket, Jézus ne tekintsed,

Éltetőlelkük egyenlő hatalmat, mindenek áldják. Amen. Közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram, parancsaidat én megtartom. Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem, intelmeidet én híven őrzöm. Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben. Téged kutat szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem. Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram, ítéleteid szerint éltess engem. Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak. Te azonban közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Bölcsességed, Uram, velem járjon és velem munkálkodjék. Atyáink Istene, jóságos Urunk, igéddel hívtad létre a mindenséget. Bölcsességeddel megalkottad az embert, hogy uralkodjék minden teremtményen, melyet te alkottál. Hogy a földkerekséget hűségben és igazságban igazgassa, és egyenes szívvel hozza meg ítéletét. Add nekem a bölcsességet, trónodon társadat, és gyermekeid közül ne zárj ki engem. Mert szolgád vagyok, szolgálód gyermeke, gyenge, csak rövid ideig élő ember. Föl sem fogom igazságodat és törvényedet. Ha még oly tökéletes valaki az emberek fiai között, de nincs meg benne bölcsességed, semminek sem számít. Nálad a bölcsesség, aki műveidet ismeri, és jelen volt, amikor a földkerekséget megalkottad. Ő jól tudja, mi kedves a szemedben, és mi egyezik meg parancsaiddal. Őt küld el szentegedből, fölséges trónod helyéről, hogy velem járjon és velem munkálkodjék, és megtudjam, mi kedves előtted. Mert ő mindent tud és megért mindent, megfontoltan vezet tetteimben, és megőriz hatalmával. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Bölcsességed, Uram, velem járjon és velem munkálkodjék. Az Úr hűsége örökké megmarad. Dicsérjétek az Urat minden népek, magasztaljátok őt minden nemzetek. Mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr hűsége örökké megmarad. Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Isten oltalmazta őt, és reá tekintett. Isten oltalmazta őt,

Ésre a tekintet, dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek. Isten oltalmazta őt,

szolgájának, Dávidnak családjából, amint szólott a szentek szájával, ősidők óta proféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy

hogy nekünk váltja be, amit ígért. Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani,

hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk, Istenünk irgalmas szívétől.

0: azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Aki az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket Istenben vitt végbe.
1: Testvéreim, minden szent asszonnyal együtt tegyünk hitet üdvözítőnk mellett, és mondjuk, jöjj el, Urunk Jézus! Urunk Jézus, Te a bűnös asszonynak sokat megbocsájtottál, mert nagyon szeretett, bocsáss meg nekünk is, mert sokat vétkeztünk. Jöjj el, Urunk Jézus! Urunk Jézus, utaidon szent asszonyok szolgáltak neked, add, hogy téged követve járjuk életünk útját. Jöjj el, Urunk Jézus! Urunk Jézus, amikor tanítottál, Mária hallgatott téged, Márta pedig szolgált neked. Engedd, hogy hitben és tevékeny szeretetben mi is téged szolgáljunk. Jöjj el, Urunk Jézus! Urunk Jézus! Aki testvérednek, nővérednek és anyádnak nevezted mindazokat, akik akaratodat teljesítik, segíts, hogy szavainkkal és tetteinkkel mindig megnyerjük tetszésedet. Jöjj el, Urunk Jézus! Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, aki híveid élete vagy, és az alázatosak dicsősége, Te Szent Hedvig királynét, a hit és a szeretet buzgó terjesztőjévé tetted. Közbenjárására ad, hogy az igazság és a jóság apostolai legyünk, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

áldalak téged, dicsőséges Atya, akinek rettenthetetlen szívet adsz, hogy hozzád menjek még a lángokon át is. Ime, amit hittem, azt most látom, amiben reméltem, azt most birtoklom. Amit óhajtottam, azt most magamhoz ölelhetem. Ajkam is szívem téged val meg, lényem legmélyéből felé törekszem. Megyek, igen, megyek hozzád, egyedül igaz Isten, aki a te fiaddal, a mi Urunk Jézus Krisztussal, és szent lelkeddel élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Szent Ágnes.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Kedves hallgatók! Fülöp Ákos rákosfalvai plébános neve számos műsorunkból ismerős lehet. Napindító című műsorát követően minden hónap második péntekén 9 órai kezdettel szentségimádást tartunk a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, majd 11 órától Ákos atya szentmisét celebrál, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Ákos atyát a 10 órakor kezdődő hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A délelőtt folyamán Ákos atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, Jónásra. Tartsanak velünk!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Geleger érsek pápai küldöttként Ukrajnában. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak.

Geleger érsek ukrajnai küldetése. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal való kapcsolatok titkára július 16-tól 21-jéig Ukrajnában tartózkodik pápai küldöttként, a latin rítusú katolikus egyházi struktúrák helyreállításának 35. évfordulója alkalmából. Elsőként Lvivben találkozott Mogzsicski érsekkel és néhány helyi vezetővel, akiknek megerősítette, reméli, hogy visszatér a béke Európának erre a részére. Pénteken este Kijevben találkozik az ukrán görög katolikus egyház vezetőjével, Sviatoszláv Sevcsuk érsekkel. Napos égbolt fogadta az ukrajnai missziójára érkező Paul Richard Geleger érseket, aki Leó pápa küldöttjeként vesz részt július 19-én a Berdicsivi Karmelita Mária kegyhelyen, azokon az ünnepségeken, amelyeket a latin rítusú katolikus egyház hierarchiája és struktúrája helyreállításának 35. évfordulója alkalmából tartanak, amint arról a vatikáni államtitkárság X fiókja is tájékoztatott. Az eseményen fölidézik Szent II. János Pál pápa 2001-es ukrajnai látogatását is. A szovjet elnyomás évtizedei után II. János Pál pápa történelmi döntést hozott. 1991. január 16-án állította vissza hivatalosan a latin rítusú római katolikus egyház hierarchiáját és struktúráját Ukrajnában. A sztálini rezsim idején ugyanis a katolikus egyházat, mind a görög, mind a latin rítust brutálisan üldözték, javaikat elkobozták, püspökeiket és papjaikat pedig bebörtönözték vagy elhurcolták. A hívők évtizedekig a föld alatt titokban gyakorolták vallásukat. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való titkára július 16-án csütörtökön Krakkóban szállt le, mivel a háború miatt az ukrán légtér le van zárva, majd autóval utazott tovább Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal együtt Kijevbe. Geleger érsek július 21-éig keddig tartózkodik Ukrajnában. A krakoveci határátkelőnél vége láthatatlan kocsisorok várakoznak mindkét irányban. Egyesek akár 8-10 órát várnak anélkül, hogy biztosak lennének abban, hogy engedélyt kapnak az átjutásra. Itt fogadta a vatikáni küldöttséget Andrii Jurász, ukrán szentszéki nagykövet, és a külügyminisztérium képviselői, akikkel néhány határmenti településen áthaladva elsőként Lvivbe érkeztek.

végén. Geleger érseket Mieczyszláv Mokrzycki, lvivi katolikus érsek fogadta, majd a vatikáni főpásztor pénteken délelőtt az érseki rezidencián találkozott városi és területi vezetők egy csoportjával. A háború igazságos lezárása azt jelenti, hogy visszahozzuk a békét Európának erre a részére, mondta Geleger érsek, majd hozzátette, hogy az egyház és 14. Leó pápa nem feledkezik el az ukrán nép szenvedéseiről és áldozatáról. Meg kell teremtenünk az igazságos feltételeket az igazságos békéért. Reggel 9 órakor a rezidencia kápolnájában imádkoztak, és csöndben tisztelettel adóztak a konfliktus áldozatai előtt. Ezt a megindító és fontos mozzanatot egész Ukrajnában megtartják már a háború kirobbanása 2022. februárja óta. Először spontán kezdeményezésnek indult, de újabban kötelező lett. Dolgozók, diákok, városlakók, mindenki megáll, kiszáll az autójából, megszakít mindent, amit addig csinált, és egy percig imádkozik. Geleger érsek ezt követően látogatást tett a város katolikus egyetemén, amelynek közel 30 ezer hallgatója van, a jelenlét és az online oktatást is beleszámítva. A helyszín, ahol az épület áll, speciális óvóhelyekkel van felszerelve, ahol a környező város negyedek lakói légitámadás esetén menedékre találnak. Az ukrán hatóságok 1998-ban vásárolták meg a területet, ahova innovatív egyetemvárost építettek 7 különböző fakultással, közepén egy templommal. A templom helyén kezdetben a szovjet propagandának fenntartott hivatalokat terveztek építeni. A többi épületet, bár nem érte egyelőre közvetlen támadás, közelről becsapódó orosz bombák rázták meg. 2 évvel ezelőtt egy rakéta néhány száz méterrel odébb zuhant le, 7-8 ember halálát okozva. Összesen mintegy 40 halottja van az egyetemnek, a diákok és hozzátartozóik körében. A háború itt van, húzta alá az egyetem rektora Boris Gudzsák, görög-katolikus metropolita érsek, amikor a szentszéki képviselőnek bemutatta az intézményt és annak tevékenységét. Sok fogyatékkal élőt támogatnak közvetlenül az egyetemhez szervesen tartozó helységekben. A vatikáni delegáció is eltöltött kis időt velük. Meghallgatták történetüket az egyetemi kollégiumi képzőprogram felelőse Maria Radiszt nővér beszámolóján keresztül, és megosztották velük gondolataikat és reményeiket a jövővel kapcsolatban. Valamennyien elkötelezetten igyekeznek segítséget és támogatást nyújtani. A diákok, akik hozzánk jönnek, átfogó nevelést kapnak, amibe az is beletartozik, hogy képesek vagyunk tenni másokért, mondta el Gudzsák érsek. Pénteken este a Rivnei Szent II. János Pál templomba látogat a küldöttség, majd a kijevi apostoli nunciatúrára érkezik, ahol Geleger érsek találkozik Sviatoszláv Sevcsuk, kijevhalicsi görög-katolikus nagyérsekkel. Az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Maria Zuppi bíboros bolognai érsek 4 napos látogatást tett a háborútól szenvedő kelet-európai országban. Mielőtt a fővárosba utazott volna július 14-én, Ukrajna apostoli nunciusa Visvaldas Kulbokász kíséretében felkereste a Lvivi területen található Zahid 1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat őriznek. Ukrajnai látogatásának 2. napján Lvivben találkozott a Szent Egidio közösség által támogatott belső menekültekkel. Másnap a fővárosban az ukrán államiság napja alkalmából tartott ünnepségeken egy csokor rózsát helyezett el az elesettek emlékfalánál, és igazságos békéért, valamint a foglyok hazatéréséért imádkozott. Csütörtökön tért vissza Rómába, előtte találkozott az ukrán külügyminiszterrel és más polgári és vallási vezetőkkel is. A megbeszélések középpontjában a hadifogolycsere és az ukrán gyermekek hazaküldése volt. A 2023-as után ez a 2. missziója Zuppi bíborosnak, hogy elvigye a meggyötört lakosságnak 14. Leó pápa közelségét és imáját, aki aggodalommal követi a konfliktust, és azt kéri, hogy óvják meg az emberiséget, minden háború legelső áldozatát.

0: A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak. Párizsban a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Az egyház a 4 éves vita során ellenezte a szöveget. Rouget püspök, a püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdések kapcsán kijelentette. A kormány olyan ígéreteket tett a püspöki karnak, amelyeket nem tartott be. A törvény nagy aggodalomra ad okot a katolikus szervezetek körében. Remélhetőleg a jogi fellebbezések egy olyan záradékhoz vezetnek, amely megvédi küldetésüket. A francia egyház sajnálatát fejezte ki július 15-én szerdán, miután a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Szomorúságukat fejezték ki a döntés miatt, amely szakít a gondoskodás hosszú hagyományával, és azzal a hivatással, hogy enyhítse a szenvedést, és minden embert élete természetes végéig elkísérjen. A püspökök emlékeztetnek az elmúlt 4 évben a témáról folytatott párbeszédben való részvételükre, és hangsúlyozták az egyház évszázados tapasztalatát a betegek és családjaik kísérésében. A főpásztorok szerint e jogszabály hatásai megváltoztatják a kiszolgáltatottsághoz, az öregséghez, a fogyatékossághoz és a betegséghez való viszonyt. A francia püspöki kar azonban nem adja fel. A történetnek még nincs vége, mondják. Számos jogi út továbbra is nyitva áll, mondta Mathieu Rouget, Nanterre püspöke, és a francia püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdésekben a vatikáni médiának. Püspök úr, ami az új törvényben foglalt lelkiismereti záradékot illeti, hogyan működik a katolikus intézmények esetében? Kérdezte a francia újságíró a főpásztort. A törvény a jóváhagyott formájában tartalmaz egy lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot az orvosok számára, válaszolta a Nanterre püspöke. Sajnálatos azonban, hogy nem tartalmaz lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot a gyógyszerészek számára, akik az otthoni asszisztált öngyilkosság esetén kénytelenek lesznek a halálos anyag őrzőiként eljárni. Továbbá a legaggasztóbb szempont az asszisztált öngyilkosság engedélyezésén túl az, hogy azok az intézmények, amelyek etikai törvényei vagy vallástörténete elítéli az eutanázia gyakorlatát, kötelesek lesznek azt biztosítani. Ez nem lelkiismereti alapú tiltakozási záradék, mert a lelkiismeret személyes ügy. Ez intézményi követelmény. E tekintetben a kormány bizonyos biztosítékokat adott a francia püspöki karnak, amelyeket még nem tartott be. Ez nagy aggodalomra ad okot a szerzetes rendek és a szerzetesi eredetű intézmények körében, állapította meg Nanterre püspöke. Különösen a szegények kisnővéreire gondolok, de a villanovai Szent Tamás, a katolikus szülészeti kórházak védőszentjéről elnevezett nővérekre is. Vannak olyan intézmények is, mint a párizsi Jean Garnier, Franciaország és Európa legnagyobb és legelismertebb palliatív gondozási központja. Remélhetőleg az elkövetkező hetekben a különféle jogi fellebbezések egy intézményi záradékhoz vezetnek, hogy azok az intézmények, amelyek története, jelenlegi helyzete vagy etikai kártája elítéli az asszisztált öngyilkosságot, kitarthassanak küldetésük és etikájuk mellett. Milyen hangja lehet ma a francia egyháznak? Kérdezte a vatikáni újságíró. Július 15-én a püspöki konferencia közzétett egy az elnök és 2 alelnök által aláírt nyilatkozatot, amelyben a püspökök szomorúságukat és aggodalmukat fejezték ki. Az ilyen típusú törvény nem tudja teljes mértékben kezelni a testvériségre, a társadalmi életre és a kritériumok fokozatos bővülésére vonatkozó következményeket, állapította meg Nanterre püspöke. Ezért nagyfogú éberségre van szükség. Most a tovább lépésről van szó, különösen az intézmények tényleges szabadságának biztosításával, etikai kódexük tiszteletben tartásával, valamint az említett összes fellebbezés ösztönzésével és szoros nyomon követésével. Vannak emberek, akik magányosak, gyengék és kiszolgáltatottak, elszigeteltek és nem tudnak támogatásra találni. Az emberi élet alapvető kérdésével szembesülve ezek az emberek egyedül találják magukat, amikor életük végét eldöntő választás elé kerülnek, élni vagy meghalni, állapította meg a francia újságíró. A keresztények válasza egy ilyen törvény elfogadására nem csak az erkölcsi elutasítás, hanem az elkötelezettség igénye is, válaszolta Nanterre püspöke. Ezért a szerda este közzétett nyilatkozatunkban és a törvényről szóló szavazás előtt néhányunk által kifejtett különböző álláspontokban arra buzdítottuk a keresztényeket, hogy egyre inkább kötelezzék el magukat a törékeny, a magányos és a bizonytalan körülmények között élő emberek mellett. Elsősorban az aktív testvériség révén fogunk válaszolni az életük kioltásának vágyára, amely néha átjárja a súlyos nehézségekkel és nagy elszigeteltséggel küzdő emberek szívét. Válaszunk nem csak erkölcsi jellegű, hanem alapvetően testvéri elkötelezettség. Pontosan ezt akarjuk kifejezni. Bárcsak Franciaország keresztényei a törvényeken túl, amely soha nem más, mint törvény, egyre inkább elköteleznék magukat a testvériség útján. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy megakadályozzuk, hogy a kiprovokált halál aránytalanul nagy szerephez jusson hazánkban, fogalmazott Nanterre püspöke. 2 hónap múlva Franciaországba látogat 14. Leó pápa. Mit várnak tőle ebben a témában? Kérdezte a vatikáni újságíró a francia püspököt. Biztos vagyok benne, hogy a pápának nagyon fontos mondani valója lesz számunkra sok területen, különösen ebben a témában. Nemrégiben erőteljesen nyilatkozott Rómában, de Spanyolországban is. Gyakran idéztem a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egy nagyon meghatározó részletét, amelyben a Szent Atya kijelenti, hogy az első jog, amely minden más jog feltétele, az élethez való jog. És hogy amikor az eutanáziát legalizálják, ezt a jogot jelentősen aláássák. Gondolok a Szent Cég 2020-as Samaritanus Bonus nyilatkozatára is, amely egy nagyon fontos szöveg ebben a témában, mutatott rá Nanterre püspöke. Biztos vagyok benne, hogy a pápának fontos mondani valója lesz mind a keresztényekhez, hogy segítse őket jobban elköteleződni a kiszolgáltatott emberek mellett, mint pedig a társadalmunk egészéhez. Természetesen jobban örültünk volna, ha egy kedvezőbb törvényhozási kontextusban tudjuk fogadni őt, de szavai ebben a kérdésben, mint sok másban, felbecsülhetetlen értékűek lesznek számunkra, és nagyon várjuk azokat, mondta Mathieu Rouget, Nanterre püspöke és a francia püspöki konferencia szóvivője. Minden emberi életet el kell ismerni, és védeni kell a fogantatástól a természetes halálig, bármilyen körülmények között is él, fogalmazott 14. Leó júliusi ima szándékában. Arra hívja az egyházat, hogy imádkozzon az élet tiszteletben tartásáért. Videójában a pápa Isten bocsánatát kéri a közönnyel szemben. Szavai különösen erőteljesen visszhangoznak Franciaország számára egy kritikus időszakban, amikor július 15-én a Nemzetgyűlés az asszisztált öngyilkosságról szóló törvényjavaslatot megszavazta. A francia egyház többször is arra sürgette a megválasztott képviselőket, hogy lelkiismeretesen és felelősségteljesen cselekedjenek, és arra kérte őket, hogy kerüljék az olyan ideológiai döntéseket, amelyek antropológiai változásokat indíthatnak el és gyengíthetik a társadalmat. A Pápai Életvédő Akadémia is aggodalmát fejezte ki a szavazás miatt, és hangsúlyozta, hogy ellenzi az eutanázia minden formáját. Andrea Csucsi atya, az intézmény kancellárja, rámutatott. Segíteni kell az embereknek teljes mértékben megélni a halál pillanatát.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Zarándoklat. A boldoggá, illetve szentélyavatott személyek nagy része pap vagy szerzetes, miközben az egyház tagjainak nagy többsége házasságban él. A két életformát természetesen nem szabad kijátszani egymás ellen, hiszen Isten szemében egyaránt kedves hivatásokról van szó. Az viszont, hogy a családos létet választók ugyanúgy az életszentségre kaptak meghívást, mint a klerikusok, nagy mértékben erősítheti, ha a szentszék minél több édesanyát vagy édesapát emel oltárra. Ebből a megfontolásból indított kezdeményezést és alakított bizottságot papok és világiak részvételével néhai tagja a 2009-ben elhunyt Ozsvári Csaba emlékének ápolására, illetve boldoggá avatására a Magyar Schönstatt családmozgalom. Az ötvös művés nevét a széles nyilvánosság akkor ismerte meg, amikor a Magyar Katolikus Püspöki Kar ajándékaként 1991-es magyarországi látogatására evangéliumos könyvborítót készített II. János Pál pápának. A liturgikus eszközt az egykori egyházfő utódai is használják. Óbudaváron található, a világon elsőként létrehozott házas párok útja. 15 állomással, mely stációk szellemi és gyakorlati megvalósításában nagy szerepe volt az ozsvári házaspárnak. Az ötvös művész alkotása a helyi Schönstatt kápolna oltárkeresztje, melyen a megfeszített Krisztus mellett állva Szűz Mária kehelybe fogja fel Szent Fia vérét. Szeretettel hívnak a 2026. augusztus 13. és 16. között Szombathelyről Óbudavárra tartó zarándoklatra, melyet Ozsvári Csabával járnak egyházunk hűségben és alázatban való megújulásáért. Vasárnap a gyalogos zarándoklat utolsó szakaszán megérkeznek Óbudavárra, ahol hálaadó szentmisét ünnepelnek augusztus 16-án, vasárnap 14 órakor. Az esemény részletei a családok.schönstatt.hu linken olvashatóak. Egészségügyi dolgozók szentmiséje Óbudán. Az időpont július 25-e szombat 18 óra. A helyszín Óbudai Szent Péter és Pál plébánia templom, Budapest 3. kerület, Lajos utca 168, az Árpád híd Budai híd főjénél. Szervezők, Óbudai főplébánia, Kuráte Infirmos közösség. Egészségügyi dolgozók szentmiséje Szent Pantaleon vértanú orvos és Boldog Zdenka vértanú röntgenasszisztensnő tiszteletére. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Tercsi Zoltán apát, pronotárius kanonok, minden érintettet és érdeklődőt szeretettel várnak. Imádkozzunk együtt gyógyítóinkért, betegeinkért, és adjunk hálát a gyógyultak egészségéért.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: ...2026 nyarán is több csoport készült ezébe Magyarországról, hogy részt vegyen egy hetes vasárnaptól vasárnapig tartó találkozón, tájékoztatott a teze.france. Az augusztus 1-én délután Budapestről induló buszra a fennmaradó helyek függvényében még lehet jelentkezni. Többet vársz ettől a nyártól, szívesen eltöltenél egy hetet Istennel és rengeteg fiatallal a világ minden részéről. Szeretnél új barátokat szerezni, nyelvet gyakorolni, zarándokolni, énekelni, beszélgetni, csöndben maradni, a közösségért dolgozni, vagy imádkozni és szemlélődni. Rengeteg szeretetet kapni, többet megtudni magadról és a világról, megtalálni önmagad a saját életedben. Akkor velünk a helyed, szól az irány Teze, szervezők felhívása. 2026-ban a Teze találkozó központi kérdése, a mit keresel lesz. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján meglátogatja a világ egyik leggazdagabb üvegezett katedrálisát. 13. alkalommal vett részt a marosszéki Kodály Zoltán gyermek és ifjúsági kar a balatoni csillagösvény missziós körúton. 10 éve iktatták be hivatalába Veres András, győri megyés püspököt. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa 2026. szeptember 28-án szentmisét celebrál a Metzi Szent István Székesegyházban. Ez ritka kiváltság a Szentatya szeptember 25-től 28-áig tartó franciaországi útja során, csak itt tartanak pápai szentmisét. Bár a Notre-Dame-ba is ellátogat a Szentatya, de ott csak a vesperást vezeti majd, a Lourdes-ba tervezett nagyszabású szentmisét pedig a kegyhelyen, a szabadban tartják, tudósít az alateia.org. A 42 méter magas hajóval rendelkező Metzi székesegyház Franciaország harmadik legmagasabb székesegyháza. Építészeti nagyszerűsége és történelmi jelentősége miatt méltó helyszíne a különleges eseménynek. A köznyelvben istenlámpásaként emlegetett székesegyház 21.000 négyzetméternyi ólomüvegablakai a 13. és a 20. század között készültek el, és az adott korok legkiválóbb művészeinek ihletett alkotásai. A Magyar Örökség díjas marosszéki Kodály Zoltán gyermek és ifjúsági kar július 10-e és 16-a között 13. alkalommal vett részt a balatoni csillagösvény missziós körúton, közölte a Tündérkert Alapítvány. Esténként különböző helyszíneken mutatott be szentmisét Böjte Csaba, ferences atya, a kórus zenei szolgálatával, akik ezt követően koncertet adtak. A Boldogasszony iskola nővérek erdélyi missziója fenntartásában működő európai kórusversenyek első díjait, aranyfokozatait elhozó kórus idén ismét járja a csillagösvény Balaton-Almádi, Sokoró-Pátka, Zirc, Balaton-Fűzfő, Siófok, Búcsúszentlászló, Baratonfüred és Szeged állomásait Csaba testvérrel. Az erdélyi Tündérkert Alapítvány a gyermeknevelő szociális szolgálat számára keres támogatókat a 2026-27-es tanévre. A támogatás egy nagy közösség fenntartását segíti. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Balla Erika, a Jézus Szíve Társasága hivatás gondozójának gondolatait hallják.
1: Isten a szeretet.
2: Az Istennel való kapcsolatom az gyerekkorba kezdődött, és talán ennek a meghatározó vagy kiemelkedő élménye az mondjuk ugye egy egyszerű vagy egy mindennapi látogatás a barátnőimmel, azt hiszem ötödikesek lehetünk, vagy hatodikosok. Kolozsváron a Szent Mihály templomban, amikor egyszerűen egy feladatot kaphattunk, azt hiszem, hogy a rajzórán, hogy egyszerűen szemléljük, nézzük meg az ólomablakokat, mi az, ami megfog, mi az, amit feltár, és akkor ezt kellett megtegyük. Ők ott elkezdtek imádkozni, mert ők ezt így valahogy így hozták a családból. Akkor én is elkezdtem ott velük együtt ott letérdelni, és akkor volt életem ilyen első ilyen mély Isten élmény, amikor az Isten így feltárta magát, hogy ő létezik, ő van, ő szeret, és mivel én is gyermek voltam, akkor az Isten élményben az Isten, vagy a mennyei atya úgy tárta fel magát, mint hát egy atya, valaki, aki szeret, aki vigyáz rám, aki felé lehet fordulni, és onnantól kezdve vált úgymond személyessé az Istennel kapcsolatom, mert ez az élmény, ez annyira meghatározta a következő éveket, hogy akkor egyszerűen én is azon kaptam magamat, hogy jöttem, mentem az iskolában, így a templomba bementem, úgy elmondtam az Istennek az, ami fáj, vagy ami nehéz, vagy éppen az, amire vágyom, és akkor így észrevettem, hogy az Isten hall, hallja, amit mondok, érzi, amit mondok. Mi jártunk templomba, Kolozsváron nagyon jó káplányaink voltak, és ők voltak azok, akik folyamatosan buzdították a szüleimet, hogy járjunk a hittanórára. A kommunizmusnak az évei, szóval amikor a vallásnak a gyakorlása vagy a templomba menés, az nem mindig, úgymond szabad volt, szóval annak néha volt a következményei.
0: Balla Erika, a Jézus Szíve Társasága hivatás gondozójának gondolatait hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Áldott szép reggelt kívánva, sok szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket Felvidékről, Észak-Komáromból, a Mária Rádió Miriam stúdiójából. Önök a szombati napindító műsorát hallják a mikrofonnál.
1: Pucsek Ildikó
0: és Kucsera Mária Valéria nővér, valamint itt van velünk Apagyi Laci bácsi is, technikus munkatársunk, és a budapesti kollégánk is már ott van, ugye? Köszönjük a szolgálatot mindkettőjüknek. Szombat van, július 3. szombatja, napindítónkat ma is kezdjük a reggeli imával.

0: első gondolata, hozzád száll föl, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Ámen.
1: Boldogságos, szeplőtelen szűz, Kármelhegy ékessége és fénye, ki különös, kegyes szemmel tekintesz arra, ki áldott ruhádat viseli. Tekints reám is kegyesen, és fogadj oltalmat palástja alá. Erősíts hatalmaddal, világosíts meg lelkem homályait bölcsességeddel, s gyarapítsd bennem a hitet, reményt és szeretetet. Ékesítsd fel lelkemet kegyelmekkel és erényekkel, hogy isteni fiadnak mindenkor kedveteljék benne. Állj mellettem életemben, vigasztalj meg halálomban édes jelenléteddel, és mutasd be a Szent Háromságnak, mind gyermekedet és áltatos szolgádat, hogy a mennyországban örökké dicsérhesselek, és áldhassalak. Amen.

0: szeretettel köszöntjük Frigyes és Hedvig nevű kedves hallgatóinkat, akik ma ünneplik a névnapjukat. A Frigyes keresztnév a Friderich germán eredetű névből származik, amelynek jelentése béke, védelem, hatalmas uralkodó. Női párja a Friderika. A Hedvig germán eredetű női név jelentése harcias. Ha egy picit visszatekintünk a múltba, a történelembe, akkor ezen a napon, július 18-án született, 1902-ben Weisfeiler Gyula, magyar mikrobiológus, immunológus, 1903-ban Horuski Zoltán, magyar zeneszerző, 1903-ban Gerecs Árpád, vegyészmérnök, kémikus, 1909-ben Szent Iványi Jenő, magyar író, 1911-ben Györfi Barna, növénygenetikus, biokémikus, a magyarországi molekuláris genetika kutatások jelentős alakja, 1917-ben Tapasztó János, magyar színész, bábművész, 1932-ben Kertész Ákos, Kossuth és kétszeres József Attila díjas magyar író, 1936-ban Lehocki Zsuzsa, Kossuth díjas magyar színésznő, kiváló művész, a nemzet színésze, 1936-ban Szabó Zoltán, művészettörténész, festőművész pap, 1945-ben Durai Miklós, szlovákiai magyar író, politikus, 1946-ban Holzreiter Sándor, olimpiai bronzérmes, háromszoros világbajnok súlyemelő, 1947-ben Venes Emmi, magyar színésznő, 1950-ben Kolozsvári Grand Pierre Miklós, képzőművész, grafikus szobrász, 1952-ben Karádi Judit, magyar színésznő, 1954-ben Hollós Máté, magyar zeneszerző, 1955-ben Bezerédi Zoltán, Kossuth díjas magyar színész, 1962-ben Radó Denisz, Jászai Mari díjas magyar színésznő, rendező, érdemes művész, 1965-ben Besenci Árpád, Jászai Mari díjas magyar színész, színházigazgató, 1967-ben Csík Csaba, magyar színész, 1970-ben Máté Mária, magyar író, költő, 1970-ben Novák Péter, magyar színész, énekes, 1972-ben Horváth Virgil, magyar színművész, 1972-ben Mérai Katalin, magyar színésznő, 1977-ben Sebestyén Balázs, magyar műsorvezető, és 1986-ban Rétfalvi Tamás, magyar színész. Most pedig hallgassuk meg a napi evangéliumot, majd ezt követően az elmélkedést Andruskó Gyula atyától.
1: A rokonai azt gondolták, hogy megzavarodott, és otthoni törődésre van szüksége. De Jézus nem hagyta magát félre ismerni. Annyira alázatos volt, hogy szolgálta apostolait is. Megmosta lábukat, s barátainak nevezte őket, majd átadta nekik a hatalmat a bűnök megbocsájtására. Minden legnagyobb alázattal és szeretettel cselekedett, s végezetül, mint egy életműve pecsétjeként, önként feláldozta életét az egész emberiségért. Ha Jézus ennyire komolyan vette a szolgai hivatását, testvérek, példát adott nekünk is, hogy mi is hasonlóképp cselekedjünk életünkben. Mi, Jézus követői, ennek a szolgai életnek a gyakorlati megvalósítására vagyunk hivatottak. Nézzük meg, milyen jelzőkkel illetik a Szent Atyát, a római pápát. Jézus Krisztus földi helytartója, Isten szolgáinak szolgája. A Szent Atya eme titulusának példája minket is arra hív, hogy hasonló alázattal fogadjuk azt a szolgálatot, amelyre Jézus bennünket is naponta meghív. Ott, ahol élünk, ahol dolgozzunk, ahová tartozunk, családunkban, egyházközségünkben, társadalmunkban. Kedves testvérek, kérjük hát a mennyei Atyát, Izaiás próféta szavainak üzenete kiáradjon a mi szívünkbe is, hogy mi is Isten azon szolgáival válhassunk, akikben az Atyának kedvetelik, akire kiárasztja lelkét, aki nem vitatkozik és nem kiabál, aki a megroppant nálcalat nem töri el, és a pislákoló mécsbelet nem oltja ki, még csak győzelemre nem viszi az igazságot. Krisztus örömhírét a világban. Szolgáljanak tehát Jézus szavai és szolgai hivatásának példája eme keresztény élethivatás megerősítésére, hogy a hétköznapok nehézségei, kihívásai közepette lelki erőt merítsünk Krisztus példájából, és így rajtunk keresztül a szolgáló Jézus alakja mutatkozzék meg a világban embertársaink előtt. Amen. Evangélium Szent Máté könyvéből. A félkezére béna ember szombati napon történt meggyógyítása után a farizeusok kivonultak a zsinagógából, és maguk között arról tanakodtak, hogyan okozhatnák Jézus vesztét. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnét. Sokan azonban utána mentek, és ő valamennyiüket meggyógyította, de megtiltotta nekik, hogy nyíltan beszéljenek róla. Így beteljesedett Izaiás próféta jövendőlése. Ez az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és ítéletet hirdet a nemzeteknek. Nem vitatkozik, és nem kiabál, szavát sem hallják a tereken. A megroppant nátszálat nem töri el, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki, míg csak győzelemre nem viszi az igazságot. Az ő nevében bíznak a nemzetek. Ezek az evangélium igéi.

Kedves testvérek, amikor a csecsemőből kisgyermek lesz, a szülők gyakran felteszik a kérdést, mi leszel, ha nagy leszel? És a gyermekek válasza nagyon sokrétű. Űrhajós, tűzoltó, rendőr, énekes, sportoló. És még folytathatnánk a felsorolást, viszont egy hivatás sosem halani ilyenkor. Szolga szeretnék lenni. A mai evangéliumban hallottuk az egyetlen kivételt. Szent Máté Jézus élethivatásaként pontosan ezt a hivatást, jobban mondva szolgálatot nevezi meg Izaiás jövendőlése szerint. Mit is jelent a szolga kifejezés, és mit tanulhatunk Jézustól? Az evangélium alapján Jézusról elmondhatjuk, hogy másként is jöhetett volna a világra, mint egy király, hódító vagy hadvezér, aki beteljesíti a zsidó nép elvárásait, de ő nem ezt teszi. Megalázta önmagát, s hasonló lett az egyszerű emberekhez. Jézus a szolga alakját veszi fel, hogy megmutassa, mennyire szereti az embereket, mindenkit, nem csak az uralkodó réteget, vagy az írásokban jártas farizeusokat. Testvérek, Jézus a legjobb szolga, aki teljesíti a mennyei atya akaratát. Nem azért jött, hogy őt szolgálják, hanem hogy ő szolgáljon, tehát hogy tanítson, gyógyítson, s hirdesse mennyek országának örömhírét. Ez a hivatás annyira lefoglalta, hogy sokszor nem is evett. Saját rogonai azt gondolták, hogy megzavarodott, és otthoni törődésre van szüksége. De Jézus nem hagyta magát félre ismerni. Annyira alázatos volt, hogy szolgálta apostolait is. Megmosta lábukat, s barátainak nevezte őket, majd átadta nekik a hatalmat a bűnök megbocsájtására. Mindent legnagyobb alázattal és szeretettel cselekedett, s végezetül, mint egy életműve pecsétjeként, önként feláldozta életét az egész emberiségért. Ha Jézus ennyire komolyan vette a szolgai hivatását, testvérek, példát adott nekünk is, hogy mi is hasonlóképp cselekedjünk életünkben. Mi, Jézus követői, ennek a szolgai életnek a gyakorlati megvalósítására vagyunk hivatottak. Nézzük meg, milyen jelzőkkel illetik a Szentatyát, a római pápát, Jézus Krisztus földi helytartója, Isten szolgáinak szolgája. A Szentatya eme titulusának példája minket is arra hív, hogy hasonló alázattal fogadjuk azt a szolgálatot, amelyre Jézus bennünket is naponta meghív. Ott, ahol élünk, ahol dolgozzunk, ahová tartozunk, családunkban, egyházközségünkben, társadalmunkban. Kedves testvérek, kérjük hát a mennyei atyát, Izaiás próféta szavainak üzenete kiáradjon a mi szívünkbe is, hogy mi is Isten azon szolgáival válhassunk, akikben az atyának kedvetelik, akire kiárasztja lelkét, aki nem vitatkozik és nem kiabál, aki a megroppant nácalat nem töri el, és a pislákoló mécsbelet nem oltja ki, még csak győzelemre nem viszi az igazságot. Krisztus örömhírét a világban. Szolgáljanak tehát Jézus szavai és szolgai hivatásának példája eme keresztény élethivatás megerősítésére, hogy a hétköznapok nehézségei, kihívásai közepette lelki erőt merítsünk Krisztus példájából, és így rajtunk keresztül a szolgáló Jézus alakja mutatkozzék meg a világban embertársaink előtt. Amen.

beszélgetése. Hogy egymás hangját halljuk, az még nem beszélgetés. Hogy mondjuk a magunkét, a másikra sem figyelve, az nem beszélgetés. Ha szavakat dobálunk egymás felé, akkor még nem beszélgetünk. A beszélgetésben én mondom magam neked. Te pedig nekem mondod magad. A beszélgetés szellemi érintkezés. Ember érint embert. Nem kézzel, nem hanggal csupán. Lélekkel. Lélektől lélekig. Gondolatok cserélődnek a beszédben. Megélt élmények izzása melegíti a másikat. A beszélgető ad és kap. A természet vízhangjában azt halljuk, amit és ahogy mondtuk. A beszélgetésben a hallgatótárs énjén átszűrődve verődik vissza gondolatunk, sugárzódik vissza érzésünk. A beszélgetésben egymásra talál két vagy több ember. A beszélgetésben találjuk meg, magányunkban rejtve maradt, önmagunkat. A szellem öröme a beszélgetés, legyen az vita vagy csevegés. Beszélgetés. Minden nap lehet. Ha van mit mondanod, és tudsz meghallgatni másokat. Mindennapi élmény a beszélgetés. Beszédedben a másiknak nyújtod át magad, és a másikat magadba fogadod. A beszélgetés öröm. Vannak emberek, kiknek száján, mint homok pereg a sok szó. Vannak, akiknek szava gyöngy, szívbőségéből szól a száj. Beszélgess, megismered a másikat, beszélj, beszéded elárul téged. Egy jó ízű beszélgetés felszabadító öröm, kirándulás a másik végtelenjébe. A másik szíved tengerébe mártózik. Beszélgetés. Kenyérnél szükségesebb. Keresnek sokan. Keresd, akinek mondani valója van. A beszélgetésben van pillanata a hallgatásnak, és van a szólásnak. Játék. Jobb a kártyajáték, melyben csupán 32 lap variációja van. De a beszélgetésben ezernyi gondolat egyikben, másikban. Örömteli játék. Játszad magad is.

0: Azt hiszi, Szent Ferenc jubileumi év kapcsán két önkéntes testvérünk egy olaszországi zarándoklaton vett részt július első napjaiban. Az egyik résztvevő Kucsera Mária Valéria nővér volt, és őt kérdezem, hogy picit meséljen nekünk erről a zarándoklatról.
1: Igen, tehát július 1-től 8-áig egy nagyon szép olaszországi zarándokúton vettem részt. 9 voltunk, ebből 2 kísérőnk volt a csicsói közösségből, 2 atya, Leonardo atya és József atya. Ők kinnéltek egyik 9, másik 7 évet Olaszországban, tehát általuk nagyon jól ismert helyeket látogattunk meg, így nagyon jó kísérőink voltak. Az első állomásunk Pádua volt, ugye Szent Antal Bazilika, Szent Páduai Szent Antal tiszteletére építették ugye fel ezt a bazilikát 1232-től 1310-ig. Az olaszok ezt a bazilikát Il Santónak nevezik, egyszerűen a Szentnek magyarul. Tudjuk ugye, hogy itt találhatók Páduai Szent Antal, az elveszett tárgyak védőszentjének földi maradványai és erekjéjé. Nagyon jó volt látni, amikor Páduai Szent Antal sírjánál ugye megálltak a zarándokok, kezüket a síra téve kérték az ő közben járását, imádkoztak. Nagyon jó élmény volt ez a számunkra, és sok-sok kegyelem bazilikában, tehát található az ő földi maradványai, kívül még egyes relikviák, mint a nyelve, a hangképző szervei. Tudnunk kell erről a bazilikáról, hogy valójában Szent Antal idejében a mai templom helyén egy kis kápolna állt, és az ő kívánsága szerint ez lett az eredeti temetkezési helye. A kápolna mellett kolostor épült, amelyet valószínűleg ő maga alapított. A bazilika első részének alapkövét 1232-ben, nem sokkal a szent halála után tették le, hogy valójában megfelelő temetkezési templomat építsenek a számára. Közben utána néztem, hát valójában ez a templom, az Il Santo, a világ 8 leglátogatottabb templomának az egyike. Innét tovább indulva Szent Lipót Mandics szentélyét szerettük volna megnézni, Santuario di San Leopoldo Mandicsét. Ő egy kapucinus szerzetes volt, Szent Lipót erekélyét őrző templom ez, ahová szerettünk volna ugye bemenni. Ő valójában a gyóntatásról és a betegek iránti odaadásáról volt híres. Később egy kis ízelítőt kaptunk Szent Ferenc életéből, ugyanis megálltunk Lavernán, a toszkánai Laverna szentélye, az Assisi Szent Ferenchez kötődő legfontosabb zarándokhelyek egyike ugyanis. Az 1283 méter magas Monte Pennán elhelyezkedő kolostorban kapta a szent a stigmákat 1224-ben, és volt szerencsénk, hogy még zárás előtt ugye odaértünk, és az ott élő nővérke megmutatta nekünk még a sziklát is, ahol valójában megkapta Assisi Szent Ferenc az ő, a Krisztus sebeit. Első napunk aztán Città de Castellóban végződött, ott töltöttük igazából az éjszakáinkat, majd másnap újra útra keltünk, mégpedig Kassia felé. A Szent Rita Bazilikát szerettük volna megnézni, ami sikerült is. A lehetetlen ügyek védőszentjének otthonát. Itt is rengeteg zarándok imádkozik, akik a reménytelen esetekben kérik ugye a Szentnek a közbenjárását, és eljönnek ide. Hát elsősorban, ami látnivaló, ugye Szent Rita Bazilika és a kolostor. Ez egy monumentális bazilika, és ebben helyezkedik el Szent Rita épségben maradt teste egy üvegkoporsóban. Nagyon jó volt látni, hogy annak ellenére, hogy sokan voltunk ott, mégis óriási csönd uralkodott ebben a bazilikában. Vagyis legalább én úgy éreztem, hogy valahol nagyon mélyen imádkozik ott több-több hívő az ő koporsója előtt. Egyébként Kassától nem messzire, 5 kilométerre van Szent Rita szülőfaluja is, tehát a zarándokok sokszor felkeresik ezt is, de ugye nekünk már nem igen volt erre lehetőségünk. Megkeresik az úgynevezett sziklát, ahol Rita imádkozni szokott, valamint a gyermekkori házát, és a csodás rózsabokrot, ugye, tudjuk az életéből, hogy halála előtt egyik unokatestvére látogatta meg őt, és Rita egy rózsaszálat kért otthonról, elbámult ezen, ugye, a unokatestvér, de hazamenve, annak ellenére, hogy hóborított mindent, ő talált egy rózsaszálat, és ugye visszavitte a kolostorba Ritának. Egyébként itt található egy rózsakert, és szintén itt van az a szőlőtő, amit a történet szerint, hogy kipróbálják Rita alázatosságát, ez a szőlőtő már igazából majdnem, hogy kiszáradt, Ritával öntöztették, és kizöldült, kihajtott ez a szőlőtő, és ma is meg.

Loreto következett. Loreto városa a katolikus világ egyik legfontosabb és legősibb Mária zarándok helye. A kegyhely egy kis, egyszerű, terméskőből rakott házikó, a Santa Casa, amely egy a 14. században kelt legenda szerint, eredetileg a Szentföldön állt, ez volt a Szent Család otthona. A hagyomány szerint Szűz Mária itt született és élt, és ahol az angyali üdvözletet fogadta, Jézus csodálatos születésének hírét kapta. A mai Szentház oltárlapja fölött latin felirat hirdeti a János evangélium híres karácsonyi szavait, az ige testé lett, de itt egyetlen szó van még hozzátéve, itt. A latin szöveg, tehát így hangzik, hic verbum caro factum est, vagyis itt estet sült meg az örök ige. Ez az apró szó, igen, meghatározó és sokat mondó, meghatja zarándokok szívét, és valójában Loreto ezért lett már több mint 700 éven át Itália legjelentősebb kegyhelyévé. Valószínűleg innen származik ugye a Loretoi litánia is. Lanciano nagyon ismert az eukarisztikus csodájáról. Ide is ellátogattunk nagy örömömre, mert én meg itt nem jártam. És ez ugyanaz a város, ahol született Longinus százados, aki más katonákkal együtt ott volt Krisztus kereszténél, és Pilátus parancsára láncsával átdöfte az Úr oldalát. És látva a jeleket, amelyek akkor történtek, ugye a nap elsötétült, a földrengés támadt, hitt, és Krisztus követévé vált. A lanciano-i eukarisztikus csoda a katolikus egyház legismertebb csodája, amely a 8. században történt. Egy bazilita szerzetesnek, aki misézés közben kételkedett Krisztus valóságos jelenlétében az oltári szentségben, az átváltoztatás szavai után az ostya valódi húsá, a bor pedig látható véré változott. Az itt látható erekjék, tehát az átváltozott ostya, amely emberi szívszövetből áll, és az öt megalvat vérrög a mai napig megtekinthető a Szent Ferenc templomban. Érdekesség egyébként, hogy a vérrögök egyenként és együtt is pontosan azonos súlyúak, 15,85 gram. Modern orvostudomány eszközeivel megalapítható és igazolható, hogy a hús valódi emberi szívizom szövet, miokardium, a vér pedig AB vércsoportú. Több zarándokkal találkoztunk ott, mélyen megrendülve térdeltünk az erekjék előtt. San Giovanni Rotondo volt ugye a következő állomásunk. A fő oka annak, hogy odaérkeztünk, és minden évben millió zarándokot vonz ide a világ minden tájáról. Ez pietrelcinai Szent Pió, más néven ugye a Pió atya. Ez a ferences 1916-tól 1968-ig haláláig élt a városban, és ő híres az ő stigmáiról, a csodás gyógyulásairól, a mély spirituális bölcsességéről. Megtekintettük a nagy éteri modern bazilikát, most ott láthattuk Pió atyának épp testét egy üvegkoporsóban, ott imádkozhattunk, érinthettük az ő koporsóját, valamint a 2004-ben befejezett építményt körül tekintettük, természetesen megnéztük azt a templomot, ugye, ahol maga a Szent misézett, és a Santa Maria della Grazie kolostort.

ahol ő misét celebrált, és a zarándokokat gyóntatott. Megnéztük a celláját, a ruhadarabjait, a szandálját, és tényleg, amiket ő használt. San Giovanni Rotondótól nem messzire kell menni, hogy Monte Sant'Angelo kisvárosába jussunk, és itt található ugyanis a nyugati világ legfontosabb Szent Mihály kegyhelye, egyébként az UNESCO világörökségi Szent Mihály szentélyének ismeri el. Miről is híres ez a szentély? A hagyomány szerint háromszor jelent meg itt Szent Mihály arkangyal, mégpedig 490-ben, 492-ben, és majd jóval később 1656-ban. A Szent Mihály arkangyal első alkalommal 490-ben, ahogy említettem, jelent meg. A hagyomány szerint egy helyi nemes, mégpedig Elvio Emanuel elveszítette gulyájának egyik bikáját, és hosszú keresés után megtalálta a bikát egy barlangban, amelynek kipicamodott az egyik lába. Mivel nem tudta megközelíteni az állatot, Elvio kilőtt a bikára egy nyilvesszőt, hogy elpusztítsa, azonban az irányt változtatott, és őt magát sebezte meg. Elvio meghökkent, és a helyi püspökhöz ment, aki rendelte, hogy 3 nap imádkozzon és böjtöljön. 3 nap letelte után Szent Mihály arkangyal megjelent a püspöknek, és a következőket mondta. Én vagyok Szent Mihály arkangyal, és örökké az Isten jelenlétében tündöklöm. Ezt a barlangot én választottam, és általam megáldatott. Nincs szükség a bike vérének kiontására. Azon a helyen, ahol ez a szikla szélesen megnyílik, az emberek bűnei bocsánatot nyernek, és amit ezen a helyen imában kérnek, meg fogják kapni. Ezért menj fel a hegyre, ehhez a barlanghoz, és ajánld fel a keresztények istenének. Látom, hogy most már az idő eléggé halad, úgyhogy nagyon dióhéjben mondom már a többi meglátogatott zarándok helyett. Pompei volt a következő állomásunk. Itt a bazilikát néztük meg, a Santuario della Beata Virgine del Rosario, tehát a rózsafűzér királynője bazilikát. A főoltáron látható az ismert kegykép, a rózsafűzér királynője, Szénai Szent Katalinnal és Szent Domonkossal. Ezt Bartolo Longo kapta ajándékba, és ez került aztán a bazilika főoltárára, drága kövekkel díszített festmény, és ezelőtt tényleg évente több millió hívő imádkozik. Bartolo Longo volt egyébként a kegyhelynek az alapítója, aki ma már szentté van avatva. Annyit kellene azért talán tudni erről a szentről, hogy ő kezdetben sátánista pap volt, majd visszatért a katolikus hithez, és domonkos harmadrendi lett, életét a rózsafűzérnek és Szűz Máriának szentelte. A bazilika altemplomában látható sírja egy üvegkoporsóban fekszik. Pompei után a közeli város, tehát Nápoly volt a következő állomás. Szent Januáriusnak bazilikáját, az ő nevére szentelt bazilikát tekintettük meg. Tehát ő a 4. században élt, püspök volt, és vértanú halált halt egy térítő útja során. Amikor lefejezték őt, felfogták a keresztények az ő vérét, és ez a vér van eltéve ugye itt ebben a kegytemplomban, és minden évben 3-szor megy végbe itt a csoda. A domban erekjeként őrzött, tehát a lefejezése után felfogott vére forni, buzogni kezd. És akkor ilyenkor mindig a püspök van jelen,
és akkor körülviszi és mutatja a híveknek, hogy buzog és por ez a vér. Az utolsó állomásunk Assisi volt, de még előtte hadd említsem meg, hogy nagy örömömre meglátogattuk Ortonát, ahol Szent Tamás sírjánál tisztelekhettünk. Itt őrzik az ő testét már 1258 óta. Tehát visszatérjünk Assisibe, ugye egy kis ízelítőt már kaptunk Szent Ferenc életéből a Lavernán, de most itt meglátogathattuk elsősorban a Szent Ferenc bazilikát, ahol nyugszik az ő relikviái vannak valójában. Ugye Assisi a Ferences Ferencnek a szülőhelye. Megnézhettük Szent Klára bazilikáját is, igen, Basilica di Santa Chiara, a Clarissa Land alapítójának, Szent Klárának szentelt templomban. Itt található az ő sírja, valamint az a feszület, amelyről a hagyomány szerint Krisztus beszélt Szent Ferencnek a San Damianóban. A San Damianói kolostort is megnéztük, csendes kis kolostor. Itt írta egyébként a naphimnuszt Ferenc, megnézhettük azt a helyet is, ahol írta, kitekintve az ablakon. A Santa Maria degli Angeli Basilica szintén, tehát ugye a angyalos boldogasszony egy nagyon sűrűn látogatott kegyhely, egy hatalmas bazilika, amely magába foglalja az úgynevezett porcinkula kápolnát, a kicsin templomot, amelyet Szent Ferenc maga újított fel, és ahol a rendet alapította. Itt jelen van ugye a Transitus Kápolna, ahol Ferenc meghalt, ahol átment ugye az örök életbe, és ugyanúgy láthattuk a helyet Szent Klára bazilikában is, ahol valójában Klára meghalt. Assisihez fűződik még egy nagyon fontos név, mégpedig Carlo Acutis. Ő az első milleniumi szent sírja, tehát Olaszországban van, Assisiben, mégpedig a Santa Maria Maggiore templomban. Földi maradványai egy üvegkoporsóban vannak kiállítva, ahol a hívek tényleg minden nap lerúhatják a tiszteletüket. Ő kívánt, hogy Assisiben legyen ő eltemetve. Ez a kápolna, ahol fekszik, ez a ruhától való megfosztottság kápolnája. Itt vetkőzött le ugye Szent Ferenc, és mondta az apjának, hogy ezentúl már a mennyei atya az ő atya, és itt terítette rá ugye püspök az ő köpenyét. Nagyon fontos relikvia van Assisiben még kívül, tehát a szíve külön van, és az pedig a Szent Rufino templomban van elhelyezve. Egy nagyon szép, aranyos ereketartóban, és a szentnek, tehát Carlo Acutisnak a egyik nagyon híres mondata van rávésve, hogy az eukarisztia az én autópályám a mennyországba. Nagyon megdöbbentő volt őt látni, szinte élőként feküdt ott az üvegkoporsóban, és hát ez felejthetetlen élmény volt. Én nagyon örülök, hogy eljuttam Assisibe, mert amikor úgy fölhívtak engem, hogy lesz egy út, Olaszországban van üres hely, nem szeretnék-e menni, akkor rögtön tudtam, hogy mennem kell, mert nagyon szerettem volna ugye Assisibe elkerülni ebbe a jubileumi évbe, habár már több alkalommal is jártam, ott bejártam nagyon aprólékosan az egyes helyeket, de most úgy nagyon szerettem volna Szent Ferencnek a földi maradványainál imádkozni, és ez hála Istennek sikerült, és hát imádkozni, kérni Carlo Acutisnak a közbenjárását a fiatalokért, a családomért, és hát hála Istennek mindazon kegyelmekért, és amiket ott kaptunk, és hát adja jó Isten, hogy ezt mind-mind tovább tudjuk adni, és tudjunk belőle még tovább élni.

0: aktualitások ajánlón következik. 11. Zoboralji gyalogos zarándoklat Kistapolcsányba 2026. július 18-án, tehát a mai napon, szervező a Mária út polgári társulás, és 12:30 indul a gyalogos zarándoklat a Hrussói vártól, aki még kedvet lel erre a zarándoklatra, az csatlakozhat, a Hrussói várnál 12:30 kezdődik a litánia, 4 órakor a Kistapolcsányi várkastélynál további zarándokok csatlakozása a keresztaljhoz, indulás a kegyhelyre, 4 óra 30 perckor keresztút, gyónási lehetőség, lelki program, és 6 órakor kezdődik a magyar nyelvű ünnepi szentmise. Egy úton zarándoklat a Felvidéken 2026-ban, békéért a világban és a lelkekben. Csatlakozási lehetőségek ehhez a zarándoklathoz 2026. augusztus 8-án Ipolyság Palást útvonalon 16 km, információ kérhető Velebni Gábornál a 0905-392-150-es telefonszámon, illetve 2026. augusztus 15-én Udvart Baromlak Poszba Szentkút útvonalon 21 km-es zarándoklat, 2026. augusztus 15-én Bart Szőgyén Cigléd útvonalon 19 km-es zarándoklat. Mindenről bővebb tájékoztatást a Mária út honlapján találhatnak a kedves hallgatóink.
1: Hírek, hitéleti aktualitások, események.
2: Márton Áron püspökre emlékeztek Dunaszerdahelyen. A nyár kezdetén útra kelt Ipoly mente hívő népe Isten dicsőségére. A Csalló közszívében tartotta a polgári estjét a Pázmáneum társulás a Dunaszerdahelyi római katolikus plébániával karöltve július 6-án a Stefaneum közösségi házban az esti szentmise után. Márton Áron püspök életét és munkásságát elevenítette meg Tóth Péter Lóránt versvándor. A rendezvénynek különleges mozzanata is volt, hiszen 102 évvel ezelőtt szentelte pappá Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök a gyulafehérvári székesegyházban Márton Áront, aki a történelem legsötétebb óráiban is az emberség, a hit, a bátorság és a keresztény felelősség vállalás példájává vált. Igazi jó pásztor volt, aki mindvégig kitartott szeretett hívei mellett. Alázattal fogadta a megpróbáltatásokat, felszólalt az igazságtalanságok ellen és életével, beszédeivel utat mutatott a reménytelenség, a csüggedés és az embertelen kommunizmus időszakában is. A pódium műsor a 130 esztendeje született Márton Áron életének főbb állomásait mutatta be. A műsorban versek és prózai részletek is elhangzottak az erdélyi magyar irodalom kiemelkedő alkotóitól, többek között Sütő Andrástól, Reményik Sándortól, Dzsida Jenőtől és Tamási Árontól. Velebni Gábor, a Felvidéken működő Via Maria polgári társulás elnökségi tagja, az Ipolymenti zarándoklatok szervezője elmondta, hogy 3 zarándok útvonalat járt be az Ipolyság és a környező falvak hívő közössége, gyalogosan, kerékpáron és motorkerékpáron. A nyári szünidő első napjaiban a Medvekúti kápolnához zarándokoltak 2 irányból, Ipoly Födémestől és Somostól, fiatalok, szülők és nagyszülők, hogy Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva hálát adjanak az elmúlt tanévért. Az Ipoly Födémesi csapat Velebni Gábor vezetésével indult el a 7,5 kilométeres szakaszon, mely az oda-vissza út hossza. A Somostól indulókat Gyurász Pál atya vezette a 9 kilométeres szakaszon. A Korponai fensíkon található Mária kegyhelyen 50-en vettek részt a szentmisén, amit Gyurász Pál atya mutatott be. A nagy meleg ellenére vidám és imádságos hangulatban rótták le a kilométereket a zarándokló fiatalok. Az ipolymentiekhez csatlakoztak Nagykürtös környékéről, Trencsémből, és az anyaországi páros atyák motorosai is eljöttek. Az erre a célra kiadott zarándokfüzetben a 360 kilométeres útvonalon 5 állomás szerepelt. Templomok, kegyhelyek, történelmi nevezetességek, ahol egy-egy tized rózsafüzét imádkoztak el felváltva magyar és szlovák nyelven. Velebni Gábor, a zarándoklatok lelkes szervezője elmondta, hogy a jövőben is tervezik a gyalogos, a motoros és a kerékpáros zarándoklatokat. Mindhárom zarándoklatot Eszterházi János boldoggá avatásáért, közösségeikért, családjaikért, az ifjúságért és a világ békéért ajánlották fel. A híreket szerkesztette és felolvasta Máté Zsóka Elvira. Híreinkről bővebben a Felvidék Ma, a Ma Hét és a Magyar Kurír honlapjain olvashatnak kedves hallgatóink.
1: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 8 óra.
2: A Nap Szentje című műsor következik.
3: Szent Hedvig királyné. 1373. december vége és 1374. február közepe között született. Krakkóban halt meg 1399. július 17-én. Szent Hedvig lengyel királynő, Nagy Lajos, magyar és lengyel király, valamint Erzsébet boszniai hercegnő harmadik gyermeke volt. Egy szerződés értelmében, melyet atya Lajos király Lipót ausztriai herceggel kötött, Lipót fia Vilmos hitvesének szánták Hedviget. A házasságkötés szertartását a 4 éves Hedvig és a 8 éves Vilmos között 1378. június 15-én Hainburgban Demeter bíboros érsek végezte. A két gyermeket ezután együtt nevelték Bécsben. Amikor Hedvig 6 éves lett, hazahozták Magyarországra, hogy itt készüljön föl a tényleges házasságkötésre. Atya, Nagy Lajos, halála után az özvegy Erzsébet királyné és a nemesek Hedviget a lengyel trónra rendelték. Hedvig 1384 őszén érkezett Krakkóba, és október 15-én védőszentjének, sziléziai Szent Hedvignek ünnepén koronázták meg. A lengyelek azonban, akik Hedviget királynőjükké választották, Vilmost nem akarták a trónon látni. Ezért, amikor Jagelló László követeket küldött, hogy megkérje Hedvig kezét, szívesen fogadták, meghallgatták kérését, főként, mert ígéretet tett arra, hogy vele együtt az egész litván nép megkeresztelkedik és egyesül Lengyelországgal. A Habsburgok azzal válaszoltak a lengyel tervre, hogy Krakkóba küldték Vilmost, aki be akart törni Vável várába. A lengyelek azonban fölfelezték a tervet, és Vilmost kiűzték az országból. Hedvig, aki gyermekkorától kezdve nagyon hűséges volt a kegyelemhez, bár testelelke tiltakozott az új házasság ellen, mégis beleegyezését adta, mert Isten akaratát látta benne. Jagelló László 1386. február 12-én érkezett Krakkóba, és 3 nap múlva testvéreivel és kíséretével együtt megkeresztelkedett. Február 18-án megtartották az esküvőt. Hedvig a Vável katedrálisában a papság és Bonzanta érsek jelenlétében nyilvánosan visszavonta a gyermekkorában tett házassági ígéretét. 6. Orbán pápa személyesen vizsgálta ki az ügyet. 1388. április 18-án bullát intézett Jagelló Lászlóhoz. Ebben dicséri megtérését és szól a házasságról, amelynek érvényességéhez nem fér kétség. Utóda 9. Bonifác pedig elfogadta, hogy keresztapja legyen születendő gyermeküknek. Mindez elképzelhetetlen lett volna, ha a házasság érvényessége felől bármi kétség maradt volna fenn. A további ismertetést Jan Dlugosz, krakkói kanonok, a Lengyel Királyság évkönyvei című könyvéből olvasom. A mai napon, azaz 1399. július 17-én meghalt Hedvig királyné. Nagyon bájos arcú volt, de szokásait és erényeit tekintve még kedvesebb. A katolikus hit elterjesztője Litvániában. Ő állította fel a zsoltározók kollégiumát a krakkói székesegyházban, és 2 oltárt ugyanott. Ő alapította a Piaszki Szűz Mária kolostort Krakkó mellett. Ő kezdte el a szláv testvérek kolostorának felépítését. Nagybőtés advent idején vezeklő övvel és rendkívüli önmegtagadásokkal fegyelmezte testét. Bőkezű volt a szegények, özvegyek, jövevények, zarándokok, mindenféle nyomorgók és szükséges szenvedők iránt. Nem volt benne könnyelműség, nem volt harag, nem lehetett benne gőgöt, érítséget vagy dühöt találni. Isten iránti nagy áhítatával és mérhetetlen szeretetével tűnt ki. Minden világi hiúságot elutasítva magától, lelkét és gondolatvilágát egyedül az imádságra és szent könyvek, nevezetesen az Ó és Új Szövetség, a négy egyháztanító homíliái, az atyák életrajzai, prédikációk, szentek élete, Boldog Bernát, Szent Ambrós elmélkedései és prédikációi, Szent Brigitta jelenései és más latinról lengyelre fordított könyvek olvasására fordította. Sok tehetséges, magát a tudománynak szentelő ifjú ellátásáról gondoskodott. Prágában kollégiumot alapított a litvánok számára, és fáradozott a krakkói hittudományi kar fölállításán. Végrendeletében minden ékszerét, ruháját, pénzét és minden királyi öltözetét a szegények megsegítésére és a krakkói egyetem megújítására hagyta. Ugyancsak a krakkói székesegyházra hagyott egy gyöngyökkel kirakott főpapi melldíszt. Olyan híres volt, és annyira megbecsülték az egész katolikus világban nagyszerű erkölcsi magatartása miatt, hogy életében a szentség példaképeként tisztelte mindenki. A boldoggáavatási eljárás megszakadása ellenére is a nép szívében elevenen élt Hedvig tisztelete és emlékezete. A lengyel püspöki kar 1933. szeptember 29-én Szentszóhovában tartott ülésén egyhangulag elhatározta, hogy ismét kéri Hedvig, vagy ahogy a lengyelek mondják, Jadwiga boldoggáavatását. Az eljárást 1950-ben felújították, és II. János Pál pápa 1997. július 8-án Krakkóban Hedviget szentté avatta. Mit kérünk Istentől Szent Hedvig ünnepén? Istenünk, aki híveid élete vagy, és az alázatosak dicsősége, te Szent Hedvig királynőt a hit és a szeretet buzgó terjesztőjévé tetted. Közben járására add, hogy az igazság és a jóság apostolai legyünk.
2: A Nap Szentje című műsort hallották.
4: Kedves testvérek, Önök a reggeli napindító című műsorunkat hallják Észak-Komáromból, a Mária Rádió Miriam stúdiójából. És nagy szeretettel köszöntjük a stúdiónkba, megérkezett hozzánk dr. Dénes Éva művészettörténész és mérnök Litomerecki Nándor urat, jogosult építészt, akiknek ezúton is köszönjük, hogy elfogadták a felkérésünket, és akivel folytatjuk az előző hónapban megkezdett utazásunkat, mégpedig Komárom szakrális világába. Ma is egy érdekes témával készültek a vendégeink, mégpedig, ha jól tudom, Szent Flórián szoborral és a torony történetével. Hát át is adnám a szót, és kérem akkor meséljenek nekünk egy kicsit ezekről a szakrális dolgokról.
5: Nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
6: Tisztelettel köszöntöm Önöket.
5: Hát a Szent András templom, a jelenlegi Szent András templom belvárosfelőli tornyának érdekes története van. Ugyanis ez a torony, ez egy 1739. november 3-án létrejött megegyezés alapján a várost illette. Azért van az oldalsó bejárat, hogy ott jártak be a városi alkalmazottak, a városi polgárok, akik őrizték a nyugalmunkat, ugyanis ez tűztoronyként és őrtoronyként szolgált. Tudnék, hogy akkori Komárom egy falusias jellegű, túlzsúfolt katonaváros volt, olyan építőanyagból épült az épületek többsége, ami nagyon könnyen lángra kapott, szalmatetős, zsindelytetős házak voltak ezek, és Komárom városnak a legnagyobb veszélyét a tűzvész jelentette. Többször is a tűzvész által a város teljesen megsemmisült. 1739. november 3-án, ahogy előbb említettem, a jezsuiták és a város között létrejött egy szerződés, aminek értelmében a város lemondott Kegyúri jogáról a jezsuiták javára. Ezt megelőzte egy szerencsétlen történet. 1723 és 1733 között Komárom városa úgy határozott, hogy a szűk régi Szent Adás templom helyett újat épít. 1723 és 1733 között ez meg is történt, azonban szakszerűtlenül végezték el az alapozást, és a templom életveszélyes állapotba került. Egy füsi falusi kocsis a megvadult lovával nekihajtott a templom oldalfalának, és a oldalfal leomlott. Az épület életveszélyessé vált, és vissza kellett térni a régi Szent András templomba. A városnak viszont nem volt pénze arra, hogy új templomot építsen, vagy megújítsa a megsérültet, ugyanis ekkor a szabad királyi városi jog elnyerésért küzdöttek, ami rengeteg anyagi áldozattal járt, és nagyon sok fáradtságába került a városnak. Amíg nem volt Komárom szabad királyi város, addig a városi joghatóság úgy nézett ki, hogy három rend létezett a városban. A katonai rend, a nemesi rend és a polgári rend. Ennek a három rendnek mindenben meg kellett egyezni ahhoz, hogy a városban valami történhessen. És hát mondanom sem kell, hogy a katonai rend volt mindig a legerősebb, mert hát ő kezükbe volt a hatalom, a pénz, paripa, fegyver, minden, ami kell. És általában ráerőszakolták az akaratukat a város lakóira, még a nemesekre is. Miután ez a templom, ugye, leomlott, vagy beomlott az egyik fala, akkor újat kellett építeni. Mivel nem volt pénz, ezt a lehetőséget kihasználták a jezsuiták, és felajánlották, hogy átveszik ezt a templom felújítást, felépítést, és megkötötték a szerződést, a kegyúri jog átszállt a jezsuitákra, és 1748-ban letették az alapjait az új templomnak, az új Szent András templomnak, és elég hosszú ideig tartott az építkezés, hiszen csak 1760-ban készült el a templomnak a belseje, a belső díszítése, a belső festés, és a szobrok a homlokzaton. Ebben a szerződésben szerepelt ez, hogy egyik torony, az a város használatra lett kijelölve, és volt még egy jog, amit a város megtartott magának, ez a kripta jog. A kriptába komáromi nemesi családok temetkezhettek, úgy, mint a Hajnalék, a Huszárék és a Drahóczi család. Hajnal család az nagyon érdekes a története. Ők nem sokkal azelőtt, hogy ezt a szerződést aláírták, tértek vissza a katolikus hitre. Ők ugyanis protestánsok voltak. És a legutolsó feljegyzett családtag, akit eltemettek a templomban, az Nedecki Sándorné, született Huszár Júlia, aki a templomban található. Miután fölépítették a templomot, tudni kell azt is, a régi templomból a maradványokat áthozták az új templomnak a kriptába. Jezsuiták nagyon precíz jegyzeteket készítettek a templom építéséről, és kiderült, hogy mi volt a templomon a probléma. Az alapozással volt nagyon nagy gond, ugyanis a talaj bizonyos volt és süppedékes, így írják le jezsuiták. Ők ezt úgy oldották meg, hogy fenyőfa cölöpöket vertek le a földbe, és arra pedig brigációból hordtak vastag réteg követ. Mai szakember ezt úgy mondaná, hogy talajcserét hajtottak végre. Az akkori kor gyakorlatilag nagyon találékony volt, és amit mi tudunk, a szadáink már mindet tudták. A toronynak oldalról, ahogy említettem, van egy bejárata. A bejárat fölött van egy szép faragott címer, Komárom város címere, és fölötte pedig Szent Flóriánnak a szobra, ami utal a tűztorony jellegre. A címer pedig arra utal, hogy ez a megegyezés mikor született, és mikor hagyta jóvá a uralkodónő Mária Terézia, 1741. január 1-én hagyta jóvá ezt a megegyezést a város és a jezsuita rend között. Röviden, azt hiszem, hogy ennyi. amit ehhez hozzá kellene tenni. És még meg lehetne azt is világítani, hogy mi volt az oka a jezsuiták és a város közötti, hát nem túl jó viszonynak. Két okot is meg lehet említeni. Az egyik ok az, hogy a 1594-es ostrom teljesen tönkretette a várost. Úgy írják le a korabeli források, hogy a város megsemmisült. Kétszer felégették, a török ostrom pedig, ami maradt, azt is tönkretette. Évtizedekig a Szent András templomnak a falai meredeztek az ég felé. A visszaszállingozó lakosság 1898-tól, mert akkor foglalták vissza Győr városát a törököktől a magyar és a császári hadak.
6: 1698-tól?
5: 1594 volt a nagy ostrom, és aztán 1600-as évek vége felé pedig egy másik nagy ostromról beszélünk. Tehát ott volt a templom, és nem volt a híveknek, hogy összejönniük, ráadásul a protestantizmus is nagyon terjedt, amit a szász és a német katonaság hozott be Komárom városában, ami addig tiszta katolikus volt. És Huszár Mátyás seregbíró házában gyűltek össze a katolikus hívek, ahova nyitáról jártak a ferencesek. Tehát így kötődünk vissza hoz a Huszár családhoz, hogy miért van kriptajoguk, hogy miért temetkezhettek ők ebbe a templomba. És Huszár Mátyás a saját költségén aztán befedette a templomot. Itt jön a képbe Gróf Altan, aki egy alapítványt hozott létre, aminek az volt a lényeg, hogy jezsuitákat letelepíti Komáromba, ahol rendházat és iskolát létesítenek a lakosságnak. Gróf Altan Huszár Mátyásnak a költségeit megtérítette, amit a templomra költött, és a templomot és a hozzátartozó javakkal együtt a jezsuitáknak adományozta. Tehát itt van ennek a problémának a gyökere, hogy a városnak akkor se volt pénze, mert fölégették az egész várost, és a leírások szerint a városlakók sokáig a pincében húzták meg magukat, vagy különböző összetákolt épületekben laktak. Nagyon szegények voltak, állandó rettegésbe éltek, mivel nem tudták, hogy a törökök mikor térnek vissza. És akkor így jöttek a képbe a jezsuiták, akik a templomot felújították, a város viszont ragaszkodott a kegyori jogokhoz. És ez a húzavona hosszú-hosszú évtizedekig ment, egészen 1739. november 3-áig, amikor ez az egyesség megköttetett. Úgyhogy röviden ez a történet, hogy miért is van ez így, és miért volt a város és a jezsuiták között ilyen ellentét. Van azonban ennek egy másik vonulata is, ez pedig az, hogy a jezsuitáknak tudni kell, hogy ők német érzelműek voltak. Akkor már egy másik rend is megtelepedett a városban, ők voltak a ferencesek. A ferencesek viszont magyar érzelműek voltak, és a ferencesek ragaszkodott a város lakossága. Inkább őket részesítették előnyben, ők álltak közel a szívükhöz. És aztán, hogy mennyire csodálatos ez a város, a jezsuiták is magyarrá váltak idő során, és ők is jó magyarok lettek. És ők is részt vettek a város építésében, az iskola működtetésében, és különféle dolgokat létesítettek még a városban, több kápolnát, az Újvárban, az Öregvárban építkeztek. Ők építették az Újvárban a Lolodei Szent Ignác templomot, a Szent Péter palánkban a Szent Péter kápolnát, tehát azokról a templomról is tudunk, az ő leírásokból, a jezsuiták leírásaiból, amik már nincsenek, amiket az idő már elsodort, amik már csak a halvány emléke él az ő leírásaikban.
6: Szóval ez minden húzódik a Szent András Bazilika oldalsó egyik tornya mögött, és a oldalsó bejárata felett lévő Szent Florián szoborhoz, és a alatta lévő város címeréhez, ha bárki arra jár. A szobor alatt van egy dátum, 1777, ami arra utal, hogy ekkor fejezték be azt a hatalmas, gyönyörű szobrászati alkotásokat, a kompozíciót a fő homlokzaton, és az ahol persze a jezsuitákhoz szent, Xaveri Szent Ferenc, szóval a jezsuita rend szentjei, és akkor furcsa módon a oldalsó bejáratnál megjelenik Szent Florián, és alatta a város címere 1741-es datálással. Szóval a 30-ad, ennek a szerződésnek, a jezsuiták és a városi és a rendek közti szerződésnek a 30. évfordulójára talán utal. Szóval ez az érdekes. És még egyre felhívnám a figyelmet a lépcsőkre, a oldalsó bejáratnál, hogy ott van még egy eredeti lépcsőfog, gyönyörűen megkopva sok-sok százezer ember, aki arra járt, aki hittel, erővel, fájdalommal, örömmel, vágyjal ment be naponta a bazilikába. Erről mesélnek.
4: Ó, hát nagyon szépen köszönjük ezt a történetet, és ezeket a gondolatokat, hogy megosztották a velünk és a hallgatóinkkal. A barangolásunkat fogjuk folytatni a következő hónapban is, ugyanis a vendégeink ismét ellátogatnak hozzánk, úgyhogy folytatjuk a történetmesélést. Most pedig annyi időnk maradt, hogy elbúcsúzzunk a kedves hallgatóinktól.
7: Újra megköszönjük a kedves vendégeknek, hogy itt voltak velünk, és várjuk önöket köszönjük a következő hónapban is, hogy tovább mondják nekünk Komáromnak a történetét, ami nagyon érdekes, és elhallgatnánk itt tovább is, de sajnos most már el kell köszönnünk. Tehát mai nap indítunk véget ért, megköszönjük a kedves hallgatóknak a megtisztelő figyelmet, hogy velünk töltötték ezt a reggeli másfél órát. Kívánunk mindenkinek szép szombatot, a szűzanya oltalmában sok pihenéssel, fürdőzéssel, szép hétvégét, igyunk sok folyadékot, mert még tovább tart a hőség. Vigyázzunk magunkra és egymásra. Megköszönjük itt Komáromban Apagyi Laci bácsinak a technikusi szolgálatot, budapesti kollégánknak is. Búcsúzik a stúdióból.
4: Bucsek Ildikó.
5: Litomerszki Nándor.
6: Dénes Éva.
7: És Kucsara Mária Valéria nővér. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen. Mindörökké.

Csík Sándor, Úrfelmutatás. Még a lusta csillagok fáradt fénye lensajog, alszanak az emberek, még a forrás sem csereg. Nyújtózkodnak az utak, csak egy kakas kurjogat, hegyke kakas, jaj, de friss! Fölkunéloz engem is, fölkapintom a fejem, nézem ezt a kék tejet, melyben a világ körül mesemódra elmerül. Fönn a domb is ráncsejem, mint a pille a tejen, de kihasadt a köcsög, és a szintej szétföcsög. Erre-arra elcsorog, hegyen-völgyön imbolyog, míg sem a kibökkenő csatarendű sokfenyő csipkezászlós ágai lándzsájával elveri. Álmélkodva föltekintsz, rózsás már a hegygerinc, angyalbárány föllegek, gyapja rajta föllebeg, az ég velük eltelik, csöplegény kék terelik, szinte hallott hangjukat, a kutyájuk rádugat, aztán csend lesz, ima csend, idelent és odafent, aztán egyszer valami hallhatatlant hallani. A hegyek meghajlanak, homlokuk felett a nap. Tűz-arany oltár kehely, a természet térdepel, s elkezdődik a csodás, hajnali úrfelmutatás.

0: Rádió. Következő műsorunkban Horváth Zoltán atya előadását hallhatják, melynek témája Isten miért engedi meg a szenvedést. Az előadás a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
1: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök a mai reggel is mindenkit itt a Café Francescóba, azokat, akik itt vannak élőben, eljöttek személyesen erre a mai előadásra, illetve azokat is, akik az online térben csatlakoznak be a mai beszélgetésünkbe. És hát nagyon nagy szeretettel köszöntöm Horváth Zoltán atyát, egy nagy tapssal köszöntsük őt a kávé.
2: Köszönöm Janó atyának a meghívást, és hát valamiféleképpen, hogy elmondta, azért hazajövök ide mindenféleképpen, és én is szeretettel köszöntelek benneteket, és hétköznap délelőtt ennyi érdeklődőnek nagyon-nagyon örülök. Tehát ezt gondolom talán inkább a témának szól, hiszen egy olyan kérdésről van szó, de ezt megszoktam a tanítványaim vagy növendékeimtől, hogy sarokba szorítanak, mint most Janó atya. Tehát, hogy egy olyan témáról van szó, ami egyáltalában nem olyan egyszerű és könnyű. Minden esetre talán bevezetésképpen minden a Ferenc pápával kapcsolatos egyik élményemmel kezdeném, és utána egy pár szót a Szentírás gondolataiból, azaz Isten üzenetéből, az ő gondolataiból, és utána egy kis saját tapasztalat, majd pedig a kérdésekre szívesen válaszolok. Amikor a Ferenc pápa itt járt Magyarországon lelkipásztori látogatáson, akkor volt egy találkozó vele a fiataloknak, hol is volt, a stadionban, vagy arénában, vagy hol? Paplászló sportarénában, köszönöm a sugást, ilyeneket sose tudok. Szóval ott, és hát én is ott voltam, és addig tessékeltek ott jobbra-balra, míg aztán a színpad alá kerültem, mert csak ott volt hely. Nem is ez a lényeg, de nagyon jó, hogy oda kerültem, ez mindjárt ki fog derülni, hogy miért. Ugye a Szent Atya egy ilyen kis játékdzsippel ment körbe a fiatalok között, hogy hát akkor ő már nem nagyon tudott lépegetni, csak egy-kettőt, és már a botját, amivel ő azért párat lépni tudott, azt már fölvitték az emelvényre, de a dzsipp még lent volt, és megállította a dzsippet ott, ahol tolókocsis fiatalok voltak. És akkor, hát ugye valakinek föl kellett rohanni a botér, és vissza, mert ki akart szállni az autóból a tolókocsisokhoz. Lent a színpad alatt technikusok voltak, akik ott irányították a világítást, a hangosítást, stb. És az egyik srác odaszól a másiknak, hogy azt mondja, ez is csak örökké a bénákkal, meg a sántákkal van elfoglalva. A másik azt mondja neki, hogy hát azt mondja, aki hozzá oda tud menni, azt szívesen fogadja, akihez nem tud hozzá oda menni, ahhoz ő megy oda. Ennyi a történet. Ha nem vagyok a színpad alatt, ezt nem hagyom, nem hallom. Tehát, hogy azok, akik nem tudnak a pápához oda menni, azokhoz a pápa megy oda. Tehát, akik nem tudnak Krisztushoz menni, azokhoz Krisztus megy oda. Ezt értettem ki belőle, és azt is megmondom, hogy miért. Tudnélik, az egyik beteg fiú, aki ült a tolókocsiba, annak az édesanyja szintén tanítványom volt valamikor, és az édesanyja, akinek egy buli utáni kalandból született ez a fiú, természetesen az apa az lelépett és eltűnt, úgyhogy ő a beteg gyerekkel egyedül maradt. Lényeg az, hogy amikor aztán ő ezt úgy élte meg, hogy ez az Isten büntetése. Azért beteg a gyermeke, mert hogy hát így született. És akkor ilyen körülmények között egyébként egy hívő valakiről van szó. És a pápa azt mondta neki, amikor a fiával kezet fogott, hogy ő fog téged elsegíteni az üdvösségre, mondta az édesanyának. Azt gondolom, hogy megint egy olyan kérdésnél és egy olyan témánál vagyunk már is, amiben érdemes az embernek elgondolkodnia. Egyet mindjárt az elején leszögeznék, hogy ameddig semmi bajom nincs, addig ezt értem. Abban a pillanatban, ha lesz valami bajom, betegségem, mondjuk hát nyilván nem egy torokgyulladásra gondolok, hanem valami komolyabb betegségem, akár kórházi ápolásra szorulok, akár műtét, akár életveszélybe kerülök, abban a pillanatban másként gondolkodik az ember. Legyen hívő, akkor kicsit könnyebb dolga van, de nem biztos. Legyen nem hívő, akkor meg még nehezebb dolga van, de nem biztos. Mind a kettővel találkoztam, hiszen 20 éven keresztül kórház lelkészi szolgálatot látok el,

mindenféleképpen kiemelnék. Több is van, de nem akarom én az időt ezzel húzni, hanem inkább a ti kérdéseitekre szeretnék válaszolni. Egy férfi korteremről van szó, amint én beléptem és köszöntem az illető, a fal felé fordult. Eljött a karácsony, akkor kis ajándékot adtunk át mindenkinek. Egyébként itt a közeli egyetemi templomban van ugye a Don Bosco kórus, a Benyus család, akkor ifjú, ma már felnőtt tagjai jöttek velem, és hegedültek, meg fuvoláztak, és karácsonyi énekeket énekeltek. Na, zárójel bezárva, és mentünk végig a kortermekem, ehhez a bácsihoz jutottam, és akkor oda akarom adni neki a kis karácsonyi ajándékot, fal felé fordulva van most is, és mondom, hogy az Úr Jézus megszületett, önmagát adta ajándékba, ez a kis csomag ezt jelképezi. Engem nem szeret senki. Mondom, az lehet, de egy valaki egész biztos, az pedig az Úr Jézus. Engem az Isten sem szeret. Mondom, és megtetszik engedni, hogy letegyem ezt a csomagot? Nem válaszolt rá semmit. Letettem a csomagot az éjjeli szekrényére, majd mentem tovább. Jött a következő hét, beléptem ugyanebbe a korterembe. A csomag ugyanúgy ott volt érintetlenül, de a bácsi nem volt a fal felé fordulva. És megint mentem körbe, sosem hagytam ki őt ezért a megszólításból. És mondom, hát nem tetszett elfogyasztani, mondom, hát ez a mandarin már összeaszott itt egy hét alatt ebbe a melegbe. Azt mondja, nem, mert én nem érdemlem meg, mert engem nem szeret senki. És mondom, miért nem szereti? Azt mondja, mert hát ennek én vagyok az oka. A feleségem itt van a második emeleten, ugyanilyen állapotban. 6 gyerekünk van, és egyik sem látogat. És ennek én vagyok az oka. És mondom, ha beismeri, hogy ő az oka, akkor bocsánatot tud kérni az Istentől mindezért. És akkor hosszasan elgondolkodott, majd azt mondta, hogy hát bocsánatot tudok kérni, de helyrehozni nem tudom. Hát mondom, akkor most kérjünk bocsánatot. Először az Úr Jézustól, és utána, hát ha valahogy mégis helyre lehet hozni. Megkapta a bácsi a feloldozást, megkapta a betegek szentségét, szent áldozást, majd pedig, hát ő nem tudott semmit, a felesége igen, az egyik gyereknek a telefonszámát, akit fölhívtam, hogy az édesapja biztos tudja, hogy nagyon rossz állapotban van, hogy menjen be hozzá, hogy el tudjon köszönni. És mondta, hogy nem. Tehát a gyerek sem tudott megbocsájtani ennek az apukának. Az apuka egy annyit sikerült elérnem ott a nővérekkel, hogy az apukát összeszedték egy tolókocsiba, és legalább fölvitték a feleségéhez. Egy pár szót váltottak, majd visszavitték, és következő héten halott volt. Tehát ő az én szemüvegemen keresztül arra várt, hogy valaki szeretetből megbocsásson neki, addig nem tudott meghalni. Csak akkor, amikor ez megtörtént. És az ember a halálra is egészen másként tekint egy ilyen helyzetben, főleg azért, mert 15 éves voltam, amikor a tüdőm kilukadt, és néhány percen múlt, hogy kórházba kerültem, és életbe maradtam. És hát kifogtam egy arab orvost, aki akkor tanult itt Budapesten, hát hétvége volt, hát nyilván ilyeneket osztottak be ugye ügyeletbe, és kérdeztem tőle, hogy hát ez mennyire súlyos, mert hát én nagyon fulladtam nyilván, és ez egy szörnyű dolog, akinek ebben volt része, az tudja milyen. És akkor azt mondja, hogy hát ma jöttél, holnap tepsi. És először mondtam, nagyon vigasztaló ez a... Nem sokat teketóriázott, mert nem tudott választékosan fogalmazni, de a tepsi szót valószínű, hogy a kórházban hallhatta, mert ha valaki meghalt, akkor mindig mondták, hogy hozzák a tepsit. És akkor ezt ő megtanulta, hogy mondom, hát a tepsibe sütni szoktunk,

0: Minden, most ez mindegy. De én megértettem, hogy miről van szó. És akkor egy hétig kellett mozdulatlanul feküdnöm, úgyhogy volt időm gondolkodni, meg lehetőségem. Egy 15 éves kamasz fiút kiszolgálnak, lemosdatnak, etetnek, stb. Szóval volt idő átgondolni az élet és halál kérdéseit. Na nem akkor jött a papi hivatás gondolata, ezt azért hozzá kell tennem, de minden esetre másként láttam az életet és a halált egy ilyen alkalom után. És természetesen az ember, hát kihez fordul pláne egy hívő ember, hát az Istentől vár valamiféle választ. Ha az Ószövetséget olvasod, alapvetően nem minden esetben, mert például Jobb teljesen kivétel ebben, de alapvetően az Ószövetség a szegénységet és a betegséget Isten büntetésének tartja. Én az ember, aki látom a másik ember szegénységét és betegségét, arra gondolok, hogy ő neki azért került erre a sorsra, mert van valamilyen rejtett bűne, amit csak az Isten tud, és az Isten itt még a földi életében ezt rajta számon kéri, és ezért kell szenvednie. Talán emlékeztek rá, hogy amikor Jézust megkérdezik egy beteggel kapcsolatban, hogy na most ki vétkezett, ő vagy a szülei, akkor azt mondja, hogy senki. Mindez azért van, hogy megnyilvánuljon Istennek a csodás tettei. Tehát úgy tekinteni egy betegségre, és most talán a szegénységet hagyjuk, egy betegségre, hogy megnyilvánuljon Istennek a csodás tettei, tekintünk, akkor egy egészen más szemszögből kezdi az ember nézni. Ha Jézus csodáit, számoknak nem vagyok az embere, de ha Jézus csodáit, csodatetteit összeszámolod, akkor a beteg gyógyításból van a legtöbb. Tehát magyarul pontosan értette Jézus emberként is, hogy az embernek az egyik legnagyobb gondjáról és problémájáról van szó. Arról, ami az ő életének egy olyan velejárója, amelyen nem tud segíteni, és amely egy olyan fordulatot hoz az életében, amely vagy teljesen elfordítja az Istentől, vagy teljesen odafordítja az Istenhez. Vagy a kettő között lavírozik az ember, attól függ éppen milyen lelki vagy fizikai állapotban van az adott betegséggel kapcsolatban. Tehát, hogy ezeket a betegeket meggyógyította, ezt mindig azért teszi, és ezt ki is fejti Jézus, hogy ő nem azért jött erre a világra, hogy csodákat tegyen, hanem azért, hogy az evangéliumot, az örömhírt, hogy meg vagyunk váltva, és szabad emberek lehetünk, meghirdetni jött, és nem pedig csodákat, vagy rendkívüli természet fölötti dolgokat tenni. Tehát, de a beteg emberen segített, és egy-két kivételtől eltekintve mindig hozzátette, hogy a hited gyógyított meg téged. Hogy hiszed-e, hogy én meg tudlak gyógyítani? Vagy szóval, tehát valahogy a hit mindig oda került. És ez azért nagyon fontos, talán visszatérve a hadgyerekes apukára az elfekvő kórházban, hogy ő el kellett, hogy higgye, hogyha a gyerekei nem is, és nyilván félig meddig a felesége sem az ő viselkedését nem tudja megbocsájtani, de van egy valaki, aki megtudja. És ez pedig az Isten. Erre eljutni egyáltalában nem könnyű. És az már óriási dolog volt, hogy valaki belátja, hogy hibázott. Amikor visszatérve a betegségre, a betegség jön sokszor egyik napról a másikra, teljesen váratlanul, és olyan erővel sújtja le az embert, hogy először tehetetlenné válik, és akár vagdalózik, és mindent és mindenkit hibásnak tart azért, ami ő vele történik. Ezen a legtöbb betegnek valahogy át kell mennie. Ezen a szakaszon én azt gondolom, hogy ez a nehezebb része, mert ahogy a címben is szerepel, miért engedi meg az Isten, miért történik én velem, miért pont én, mit követtem el, miben vagyok hibás, mit csináltam rosszul, miért büntet az Isten, sose bántottam senkit, most engem miért bánt, és sorolhatnám tovább, nyilván ismerettségetekben, családotokban, barátaitok között, ha hívő emberek vagytok, akkor főteszik ezt a kérdést. Egy ilyen szituációban az szinte egészen biztos, hogy te az Isten hívő ember vagy, aztán itt ez történik. No, tehát, hogy mert úgy képzeljük, és úgy szeretnénk az Istent magunk mellett tudni, hogy legalább minket megvéd attól, hogy velünk ilyen nem történik, és legalább minket, akik hiszünk benne, velünk kivételt tesz, és hát akkor legalább velünk ilyen nem fog történni. Ugyanakkor pedig ezt se az Isten, se Jézus, se senki sose ígérte meg, hogy ez így lesz. Ez egész egyszerűen a testi valónkhoz tartozik, a mulandóhoz. Jézus mindig arra hívja fel a figyelmet, ami örök. Tehát amikor azt mondja, hogy valakinek, aki testi betegségéből meggyógyított, akkor már is az örök dolgokra, az örök életre hívja fel a figyelmét, amikor azt mondja, hogy a hited meggyógyított téged. Tehát, hogy az a hit, amit az örök életbe vetettél, és az gyógyított meg. Nagyon szeretek utazni, ezt Janó atya már elmondta. Édesanyám mindig azt mondta, hogy sose lesz egy büdös filléret sem, mert amint van, azonnal elutazol valahova. Hát ez bejött. Egy anya jól ismeri a gyermekét, úgyhogy ez most is így van. Tehát az is, hogy nincs egy fillérem sem, meg hogy mindig elutazom, de mind a kettő igaz. Lourdes jut erről eszembe. Állunk sorba Lourdesban a Lourdes-i barlanghoz. Az ember arra a szent helyre szeretne odajutni, hogy megérintse a sziklát, ahol megjelent Mária Bernadettnek. Majd leállítják a sort, és egy tolókocsis fiatalembert tolnak oda. Mindig előnyben részesítik a ilyen állapotban lévő betegeket. És a fiú olyan, ezt nem tudom, hogy hívják, amikor valakinek a olyan koordinálatlanul mozog keze, lába, egész teste, és egy ilyen fiatalembert kell elképzelni, és oda ér a barlanghoz, ugye kicsit megemelik a fejét, hogy fölnézzen a szűzanyaszoborra, majd utána oda tolják, hogy megfogják a kezét, hogy megfoghassa a barlang falát, majd el. A hátam mögött lévő megszólal, szintén egy magyar, és azt mondja, hogy hát ez se gyógyult meg. És akkor a mellette levő, tehát akivel volt én, álltam szépen előre nézve, pap ne papoljon, mindig nem kell. És akkor azt mondja, hogy a mellette levő azt mondja, de hát nem láttad, hogy milyen nyugodtan ült utána? Testében nem biztos, hogy meggyógyult, tehát nem szállt ki a tolókocsiból, és csoda történt ott mindannyiunk szeme láttára, de hogy lelkében valamiféle gyógyulást, vagy békességet, vagy elfogadást kapott, nem tudom, csak valószínűleg tartom. Tehát azt gondolom, hogy a mi szolgálatunk, kórházlelkészi szolgálatunk, akár a beteglátogatóké, akár a lelkipásztoroké, akár az ő segítségüké rendkívül fontos. Mert akinek a teste beteg, annak beteg lesz a lelke is. Ez a kettő ebben a világban, ebben az életben összefügg. És akinek megbetegszik a lelke, annak előbb-utóbb megbetegszik a teste is. Tehát ennyire összefügg. És a kettőnek együtt van szüksége a gyógyulásra. És lehet, hogy testében, teljes egészében nem tud meggyógyulni, de ugyanakkor lelkében gyógyult tud lenni, vagyis szabad. Tehát amikor én beteg vagyok, akkor minden erről szól. Azzal foglalatoskodom, hogy most mit vegyek be, mikor vegyem be, most inni kell, most föl kell kelni, most meg kell nézni, hogy mennyi a vérnyomásom, most hol van már az, aki hozza nekem a reggelit, mert cukros vagyok, és nekem ekkora ennem kell, és még mindig nem ért ide vele, és ha odaér, akkor még arra a beteggondozóra rá is förmedek, hogy hol volt eddig. Hadd ne soroljam tovább, ez még csak a reggelnél tartunk. Tehát ez egész nap így megy. Minden a körül forog. Az embert az Isten szabadságra teremtette, és a betegség bekorlátoz, és bezár engem, és nem enged szabadon élni, vagy szabadon gondolkodni, mert avval kell foglalkoznom, legalábbis így éli meg az ember. És ez megint egy olyan dolog, amin át kell menjen egy beteg, tovább kell ezen jusson, hogy ő tud olvasni, tud imádkozni, tud filmet nézni, tud másokért imádkozni. Ez is egy nagyon érdekes tapasztalat, hogyha én szépen imádkozom minden nap, amit szoktam, aztán jön a betegség, és ez teljesen felborul, és nem tudok imádkozni sem. Holott pontosan tudom, hogy most kellene a legjobban, de valahogy mégsem megy úgy, mint ahogyan eddig, vagy ahogyan én szeretném. Sem a betegségnek, sem a testinek, sem a lelkinek, sem semmilyen szenvedésnek, az ég adta világon semmilyen értelme nincsen, kizárólag Jézus Krisztusban. Tehát az ószövetségi ember azért gondolta büntetésnek, mert még nem volt megváltva. Helyettesítő szenvedéssel. És ez egy olyan titok, misztérium, amelyet nem könnyű megérteni, sőt, megérteni nem is lehet. Szent Pál apostol így fogalmaz, hogy áldozatot hozni, pláne az életemet feláldozni egy barátért, egy jó emberért még csak-csak megteszi az ember, na de a bűnösért és az ellenségéért is, hát azt nem. És Jézus ezt tette. Tehát a betegség és a szenvedés egyetlen egy értelme Jézus Krisztusban van. Társulok ő hozzá, és az én szenvedésem, az én betegségem, az én korlátozottságom, az én szabadsághiányom, az én kiszolgáltatottságom helyettesítő szenvedés valakiért, valakinek a lelke szabadságáért.
1: Elhangzott műsorunkban Horváth Zoltán atya előadását hallották, melynek témája Isten miért engedi meg a szenvedést. Az előadás a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
2: Hírek.
3: Idén ünnepli Chile a Kármel-hegyi szűzanya egyház királynője és anyaként való megkoronázásának 100. évfordulóját. Budapesten kerül megrendezésre a 76. Nemzetközi Katolikus Diáksport legnagyobb találkozója. Több csoport készül Magyarországról a tezéi találkozóra. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Chile július 16-án a Kármel-hegyi szűzanya ünnepén az egyház királynője és anyja előtt fejezi ki hódolatát, ez az ország lelki hagyományában legmélyebben gyökerező Mária tisztelet egyike, írja a Fidesz. A mai pui kegyhely a Kármel-hegyi szűz tiszteletére és Mária védelméért hálaként épült fel az 1818-as maipúi csatát követően. Erre a napra idén is zarándoklatot szerveztek a kegyhelyre. Az ünnepi szentmise előtt Fernando Comali bíboros, santiágói érsek volt, aki homiliájában így emlékezett a Mária tisztelet lelki jelentőségére. A Kármelhegyi szűz iránti tisztelet, megbecsülés és szeretet legmélyebb vágyainkat tükrözi, a tisztaságot, alázatot, szolgálatot, szentséget és a mások iránti törődést. 2026-ban a Kármelhegyi szűz megkoronázásának 100. évfordulóját programsorozatokkal ünneplik Chilében. Július 13-a és 19-e között Budapesten zajlik a Nemzetközi Katolikus Diáksport legnagyobb eseménye, a 76. Fisek-Ficep játékok, tájékoztatott a Magyar Kurír. A rendezvény ünnepélyes megnyitójára június 14-én este került sor a Ludovika Arénában, és itt tartják a záróeseményt is július 18-án. Július 15-én a Szent István Bazilikában a világ 16 országából érkező 800 fiatal sportolónak és kísérőiknek este 8 órakor angol nyelvű szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a rendezvény fővédnöke. A fiatalok röplabda, kosárlabda, futszál, atlétika, úszás és asztali tenisz sportágban mérhetik össze magukat. A sporteseményen 117 magyar sportoló is részt vesz. A szentmise végén a püspök megköszönte a közös szentmisét, mire a fiatalok tapsolni kezdtek. A püspök rámutatott, mennyire jó az egyházhoz tartozni, tagja lenni ennek a közösségnek. 2026 nyarán is több csoport készült ezébe Magyarországról, hogy részt vegyen egyhetes vasárnaptól vasárnapig tartó találkozón, tájékoztatott a teze.france. Az augusztus 1-én délután Budapestről induló buszra a fennmaradó helyek függvényében még lehet jelentkezni. Többet vársz ettől a nyártól, szívesen eltöltenél egy hetet Istennel és rengeteg fiatallal a világ minden részéről. Szeretnél új barátokat szerezni, nyelvet gyakorolni, zarándokolni, énekelni, beszélgetni, csöndben maradni, a közösségért dolgozni, vagy imádkozni és szemlélődni. Rengeteg szeretetet kapni, többet megtudni magadról és a világról, megtalálni önmagad a saját életedben. Akkor velünk a helyed, szól az irány tezé, szervezők felhívása. 2026-ban a tezei találkozó központi kérdése, a mit keresel lesz. A hírszerkesztő Véggyörgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
2: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsor.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézise következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a katolikus egyház katekizmusához visszatérve a 10 parancsolat bevezetéséről szólnék, mint egy általánosságban a parancsolatokról, csak hogy tudjuk elhelyezni, hogy hol van ez a katolikus egyház katekizmusában. Az első rész a hitünkről szólt, erről már volt szó, be is fejeztük, utána voltak a misztériumok, a szentségek, utána van az élet Krisztusban, ez a keresztény erkölcsiség, de azon belül megfogható számunkra a 10 parancsolat, amely ugyan az Ószövetségből való, de az Új Szövetségben sem veszítette el az érvényét. És miután a 10 parancsolatnak már több részéről volt szó, hiszen akár a közélet, akár az igazság, igazmondásnál nem fogom annyira részletesen magyarázni, mint vagy 15-20 évvel ezelőtt, mert ha jól emlékszem, akkor már én ezeket magyaráztam. Viszont mindig újra meg újra föl kell frissíteni, ahogyan a zsidók is 7 évente felolvasták a 10 parancsolat törvényét, és újra magyarázták, értelmezték a népnek, és ezt valljuk mi is, hogy azt lehet időszerűsíteni, mint ahogy a katolikus egyház katekizmusa tette, illetve a legújabb időkben II. János Pál pápa egy enciklikájában az igazság ragyogása Veritatis Splendorban erről szólt a Szent Atya, erről is, hogy ennek ma is megvan az érvénye. Talán, hogy messzebbről futunk neki, akkor azt mondhatjuk, hogy a világnak vannak törvényei. Mert nem össze-vissza világban élünk, vannak a élettelen világnak, amelyel a természettudomány foglalkozik a kozmosszal, van az élő világnak, legyen az a növényvilág, állatvilág. Hát miért ne volnának az embernek törvényei, de nem csak biológiai törvényei kell, hogy legyenek, mert a biológiai törvényével az orvostudomány foglalkozik, de épp az új idők meglátása, hogy az ember nem csak biológiai lény, hanem lelki, és éppen ezért mindig így pszichoszomatikusan kell az embert is vizsgálni. Na most a pszichológiájához, a lelkéhez is bizonyára törvények kellenek, hogy az jól működjék, és miután közösségi lények vagyunk, a társadalomnak is meg kell a törvényeket szerkeszteni az együttélés miatt. És hát mi valljuk azt, hogy már eleve a teremtettségünkben vannak olyan isteni gondolatok szívünkbe írva, amelyek különbséget tudnak tenni a jó és a rossz között. Tehát az ember lelkiismeretében érzi, ha csak el nem tompult, hogy mi a különbség a jó és a rossz között. De hát ezt fejleszteni kell, ezt magyarázni kell, és éppen ezért erre korai időktől fogva törekedett az emberiség. Amikor mi nézzük a törvényeket, amire vissza tudunk emlékezni, akkor azt kell mondani, hogy nem a 10 parancsolat, vagy a Pentateukus, Mózes 5 könyvében található törvények a legősibbek, merősebbek is vannak tőle. Mi a Hammurabi törvényét szoktuk hozni, 1750-es évekből való, ez egy 2 méter 25 centis oszlopra lett ráírva, és a múlt század 10-es éveiben találták meg ott Mezopotámiában, a Tigris-Eufrates környékén, a Úrvárosa környékén, és ugye megfejtették, aztán elhozták Európába. Úgy gondoltuk sokáig, hogy ezek a írásbeliségnek azok a törvényei, amelyek számunkra a legősibbek. Mert ebben vannak erkölcsi törvények is. Például az úgynevezett Talia törvény, ami mit jelent? Például, hogy szemet szemért, fogad fogért, valaki kinyomta a másik szemét, mert a törvény azt mondta, akkor az övét is ki kell nyomni. A Talia törvény. De sok más ilyen élettel kapcsolatos jogi törvények is voltak benne. De éppen ugye a régészet, aztán a történelem felmutatja azt, hogy pontosan abban a civilizációban, amit mi sumér civilizációnak mondunk, arra épült rá a babiloni birodalom, és ott van egyébként Irak és Irán azon a tájon, és ezért mondjuk egy kis szörnyű aktualitás, hogy ugye valaki el akarja törölni ezt a civilizációt, tehát őrültség, ugye? Tehát itt van a legősibb civilizációja a most általunk ismert kultúrának. És hát ilyen nevek, hogy az Urnamu, Lipitistár, Esnua, itten fölösleges sok számadatot mondani, de biztos, hogy a Krisztus előtti 2000. év tájékán íródtak ezek. Tehát korábban, mint az oszlop, a Hammurabié, ami általában ismert a kultúr emberek előtt. És hát a 13. századra térhető a Mózes könyvéből lévő 10 parancsolat, tehát az 1200-as évekből, és aztán hát jóval később az aténi törvényhozás, a drákon törvényei, azért mondják, hogy ilyen drákoi törvények, nagyon szigorú törvények voltak az aténi városállamban, hát az a Krisztus előtti 7. századból való. A római törvények a 7 vagy 12 táblás törvény, meg a Krisztus előtti 5. századból. De minden esetre a Mózes könyvéből való az a 13. századi időkre nyúlik vissza, de éppen a Biblia tudomány fejtette meg, hogy rájuk hatott a környezet. Tehát mi nem úgy képzeljük a kinyilatkoztatást, még az Ószövetségben sem, hogy Isten, mint egy tölcséren keresztül magyarázta volna Mózesnek, hogy a kőtáblára ezt írt föl, hanem úgy vezette a népet, azokat a gondolatokat adta neki, úgy inspirálta, ösztönözte őket, hogy ezeket meg tudják fogalmazni, és ezzé váljon a kinyilatkoztatás. Na most, hogyha már említettem a 13. századot, Mózes könyvének a kialakulására, akkor azt kell mondanom, hogy a Kodolányi könyve az égő csipkebokorról hatalmas könyv. Kodolányi Gyula sokat foglalkozott az ember ős történetével. Ugyanúgy foglalkozott a magyar középkorral, Julianus barát Boldog Margit könyvei erre mutatnak, de ő a Vasfiaiban, meg a Vízözönben, meg ezekben foglalkozott az őstörténettel. És van neki egy égő csipkebokor című hatalmas könyve. Az Mózesről ír, de nem a bibliai elbeszélés alapján. Mert abban, Kodolányi könyvében van egy rabbi, aki, mint egy öreg bölcs, elkezdi magyarázni, hogy hogy volt az ősidőkben. És magyarázza Mózes történetét. És abban pont fordítva van, mint a Bibliában. A Bibliában úgy van, hogy a zsidó gyerekeket, fiúkat meg akarja ölni a fáraó. Ez elrejtik, és a fáraó szolgálói megtalálják a Nílusba, bekerül a fáraó udvarába, nagy kultúrára tesz szert, és ott ébred majd később tudatára annak, hogy ő zsidó. És nagy műveltséggel visszamegy a zsidókhoz. De Kodolányinál úgy van, hogy egy egyiptomi hercegnőnek ilyen szerelmi, tehát ilyen szerelem gyereke. Tehát egy kapitánya lévő kapcsolatából születik, el is tüntetik először, aztán előhozzák már, mikor nagyobb lett a gyerek, és volt egy fáraó, az Eknaton fáraó, az később élt, mint a második Ramszesz, akinek idején a zsidók kivonultak Egyiptomból, ugye a sástengeri csoda, meg csata, meg minden idején, az egy századdal később élt. De az Eknaton volt az, aki eljutott valamiképpen a monoteizmus eszméjéhez, hogy nincs sok Isten, csak egy. Csak hogy az Eknaton fáraó az a napot találta meg az egyistenben, hogy az egyisten maga a nap. És ugye így jön a párhuzam, hogy ez a Móze, a Mózes összehaverkodik, barátkozik Eknatonnal, ott van a herceg udvarban, és hát ők közös elgondoláson vannak, hogy nincs sok Isten, csak egyetlen Isten van. Csak hogy a Mózének még több esze lett, még több segítségét kapott, és azt mondta, hogy nem a nap az Isten, hanem az egész világnak a teremtője, valamiképpen egy szellemi lény. És ez a Móze megy majd el a néphez, és akkor onnét már folytatódik a történet, hogy elmegy a zsidókhoz, vezeti őket, de Kodolányi könyvében Mózes nem zsidó, hanem egyiptomi. Egyébként ezt nem magától vette ezt a gondolatot, mert voltak ilyen gondolatok, ők összegyúrta Kodolányi Filon gondolatait, az egy ilyen Krisztus korában élt görög műveltségű alexandriai zsidó volt, összegyúrta az egyiptomi ilyen legendákkal és írói vénával egy nagyszerű könyvet írt belőle, mert hatalmas gondolatai vannak Kodolányinak abban. Például ilyet mond, ugye a vége ez, hogy ameddig az ember az Isten közelében volt, barátságában, mint ahogy mondjuk paradicsomba, a dolgok rendbe mentek. De azóta, hogy eltért Istentől, azóta van az a földfordulás a világban, aminek ma is napjainkban tanúi vagyunk. És hát végül is ez egy bibliai gondolat, mert ugye a jó és rossz tudás fája gondolat az, hogy majd én megmondom, hogy mi az igazság és mi a jó. És még egy visszatérés Kodolányi könyvére, hogy az a Mózes már majdnem hasonlít Jézushoz. Olyan mondatai vannak, mint magának, majdnem Jézusnak. Egyébként a Ószövetségben is van hasonló. Azt mondja Mózes, hogy hozzám hasonló prófétát fog majd küldeni nektek az Úr. És hát a keresztény gondolkodók azt mondták, hogy hát nem más ez, mint maga Jézus Krisztus. Na tehát, ugye ez volt az alapállás, hogy visszamegyünk a keresztény ókorban, és már a kinyilatkoztatás fényében Új és újszövetségi gondolkodás fényében azt mondhatjuk így a törvényekről, hogy háromféle módon lehet osztályozni őket. Vannak a szívbe írt törvények, amelyek a teremtettségünknél fogva bennünk van, hogy ráérzünk a jóra, ráérzünk a rosszra. És hát római közis levélben Szent Pál mondja is, hogy szívünkben van írva, és a pogányoknak az a bűne, hogy nem ismerték, felismerték az Istent, de nem engedelmeskedtek neki. És hát maguk a zsidók is mondták, hogy voltak szívbeírt törvények. Hát a pátriarkáknak is volt erkölcsi rendje. Tudták, hogy mi a jó, és mi a rossz. Mert érezték azt Ábrahám is, meg a Izsák Jákob is, amikor lekerültek Egyiptomba, ha valami rosszat tettek, hogy az nem jó. Mózesnek kellett eljönni, hogy ezt a szívbeírt törvényt a kinyilatkoztatás hatására leírja, írásba foglalja. És mi azt mondjuk, hogy Mózesig tartott a szívbeírt törvény, az Ószövetségtől, vagy a Mózestől kezdődött az Ószövetség törvényi rendje. Sokkal több törvény van, mint a 10 parancsolat. Hát szoktuk mondani, hogy nehéz is volt a 613 parancsot megtartani, tiltó rendelkezéseit, meg a parancsoló rendelkezéseit, hiszen a Pentateukus, így mondjuk, hogy Mózes 5 könyve, az tele van törvényekkel. És épp a Biblia tudomány mondja azt, hogy valószínűleg a kazuisztikus törvényekbe, azok a aprólékos törvények, hogy hogy főzd meg a birkát, meg mi legyen a rabmadárra, meg a kalickába lévő madárra, meg ilyenek, mert ilyenek is vannak, hogy ezek át vannak véve valamiképpen az ókor törvényességéből. De miután a zsidóknál nincs külön állami törvény, és nincs külön vallási törvény, ezért együtt volt a Mózes 5 könyvébe, és nagyon nehéz volt megmondani, hogy melyik a legfontosabb. Melyik a legfontosabb törvény, ugye? Kérdezte az írástudó is Jézustól. És hát akkor már a zsidók arra rávezetődnek Mózes által, hogy azért a legfontosabb a 10 szó. Mi így mondjuk, hogy 10 parancsolat. De eredetileg így van, hogy 10 szó. Van, ugye, dekalógusnak mondjuk már görögösen. Ja, a 10 parancsolat. De van a törvények összessége, az a zsidóknál a Tóra. Az a 5 könyvben lévő sokféle könyv. És ezt a görögök nomosznak mondták. Ja, a Tórát. És hogy a Tórát ugye már magyarázni, értelmezni kellett, de ott volt a 10 szónak a törvénye, ami megmaradt érvényével az új szövetségben is. Mert azt mondjuk, hogy Jézus Krisztusnak a halálával új törvény lépett életbe, de az Ószövetségből a 10 parancsolat megmaradt. Azt is szoktuk mondani, hogy a 10 parancsolatot mi nem Mózes miatt fogadjuk el, mert akkor Mózes miatt el kellene fogadni a különböző más aprólékos törvényeket is, hanem Jézus Krisztus miatt, aki azokat jóvá hagyta, és ha jól megfigyeljük, igencsak a természet törvényekből is kiolvasható parancsok vannak a 10 parancsolatban. Hát kivéve azok az első, hogy uradat Istenedet imád, a faragott kép, bár az össze van vonva nálunk az elsővel, az Úr napját szenteld meg, azért ezek már kimondottan olyan törvények, amik így nincsenek benne a szívbe írt törvénybe, hanem ehhez kinyilatkoztatás kellett. És hát mi elfogadjuk az Ószövetség törvényeit Jézus Krisztus miatt, aki mindezt jóvá hagyta. Amikor oda megy hozzá a fiatal ember, mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Azt mondja, tartsd meg a parancsokat. Nem azt mondta neki, hogy hallgassd meg az én hegyi beszédemet, hanem tartsd meg a parancsokat. Tehát érvénybe tartotta. És akkor azt mondja, ezeket mind megtartottam. Tehát jóvá hagyja, amikor azt mondja, hogy de ha tökéletes akarsz lenni, mondja Jézus, akkor jön az új szövetség evangéliuma, akkor még azt is tedd meg. De a parancsokhoz az az ígéret fűződött az Ószövetségben, ha megtartjátok, akkor tiétek lesz az ígéret földje, ezt mondja Mózesnek a Hórebnél, a Sínai hegynél, ha megtartjátok, tiétek lesz, és szabadságban fogtok élni. Nálunk, az új szövetségben azt mondjuk, hogy az üdvösséget megnyered általa, ha megtartod a parancsolatokat. Tehát Jézus jóvá hagyta ezt a 10 szót, a 10 parancsolatot, és hát ennek aztán adott egy értelmezést. Mert mikor ezekből is megkérdezték, hogy hát még mit azt mondták volna, hogy hát mondd meg nekünk még rövidebben, hogy mi a fontos. Akkor azt mondta, Isten és ember szeretet. Főtarany. Ugyanis a 10 parancsolat első 3 parancsolata az Isten szeretetre irányul. A többi 7 az embertársak kapcsolatos. És azt mondja, tartsd meg ezt a 2-t. Az Isten szeretetre irányulót, és az ember szeretetre. Lehet azt mondani, hogy a horizontális és a vertikális vonatkozásodban, hogy a Istennel való kapcsolatodban, és az embertársaiddal való kapcsolatodban, tartsd meg a parancsolatokat. Tehát maga ezt Jézus jóvá hagyja. De aztán még inkább tovább viszi később. Tehát egyrészt azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy beteljesítsem. Akkor még egy ilyen keleties aláfestéssel mondja, hogy még egy i betű, egy jot se veszhet el a régi törvényből, hanem értelmének meg kell maradnia, be kell teljesülnie. Aztán Már az utolsó vacsorán azt mondja, hogy én azokat hajtottam végre, azokat a parancsokat, amit atyámtól kaptam és láttam. Ott már nem a 10 parancsolatot mondja, hanem amit atyámtól hallottam és kaptam. És utána hozzáteszi, hogyha szerettek engem, akkor megtartjátok parancsolatomat. És akkor bennem lesz az örömötök. És akkor már elmegy abba az irányba Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Hogy már nem egy külső hang mondja nektek, hogy ne lopj, ne paráználkodj, hanem amit én megkaptam, azt átadom nektek, és ez össze van foglalva a szeretet parancsában, és e szerint éljetek. Tehát akkor már gyakorlatilag ebbe a világba beleviszi azt az abszolút transzcendens tanítást, ami az Istentől származik. A keresztényeknél az első időkben ugye, gondot jelentett, hogy hát mit őrizzenek meg, mit ne. És emlékszünk arra, hogy volt az apostoli zsinat. Gondot jelentett, mert az első keresztények zsidók voltak. És azért volt a hojtott állattevése, tilalmas volt. Hát nálunk nem tilalmas. Ugye a vér étele, megevése. Tehát voltak olyan törvények, amiket nem tudták, hogy most hogy kell tartani. És akkor összejönnek Jeruzsálembe, és azt mondják, hogy azért, hogy meg ne botránkozzanak a zsidók, tartsátok még meg ezt, hogy ne egyetek vért meg, folytott állatot, de egyébként nyugodtan megehetnétek, de hogy ne legyen botrány belőle. Viszont tisztázzák azt, hogy a rituális törvények nem tartoznak már ránk, mert Jézus se tartotta fontosnak. Na most, ahogy mi a törvényeket kapjuk, vagy a 10 parancsolatot kapjuk, az két helyütt van meg a kivonulás könyvébe, amikor kiszabadultak Egyiptomból, Mózes fölment a Hóreb hegyére, Sínaira lejött, hozza a 2 kőtáblát, ismerjük a történetet, ennek is van egy irodalmi adaptációja, Mózes, Madács Mózese összetöri a táblát, mikor látja, hogy a nép bálványimádó. És aztán az úgynevezett másodtörvénykönyv, ez egy későbbi alkotása a zsidóságnak. Valószínűleg, amikor visszatértek Babilonból, akkor összerendezik a törvényeket még egyszer, hogy mi az, amit meg kell tartani. És ez volt a Deuteronomium, a második törvénykönyv, amiben ismételten felolvassák a törvényeket, benne a 10 parancsolatot. A 10 parancsolat gyakorlatilag a kettőben ugyanaz, de hosszabbám, mint amit mi megtanultunk gyerekkorunkba, hogy egy mondat, hogy ne lopj, meg ne hazudj, hanem én vagyok a te urad Isten, tehát hosszabban van bevezetve, hosszabban van befejezve, és magyarázat van hozzáfűzve. És amikor ott van a szombat törvénye, amit mi vasárnapban szoktunk megtartani, így csak zárójelben mondom, hogy ez a szent hagyomány műve. Mert még a keresztényeknél sincs az, hogy kimondották volna, hogy na mostantól nektek a szombat egyt a vasárnapot kell tartani, hanem hagyományá lett. Mert így tartották a keresztények. Életformává lett. Na most a szombat törvénye a kivonulás könyvében lévő 10 parancsolatban a teremtéssel van megindokolva, hogy Hát az Isten megpihent. Akkor, és hát te is pihenj meg. A másiknál meg, hogy te kijöttél Egyiptomból, a rabszolgaság házából, és milyen jó lett volna, hogyha ugye tarthattál volna Isten tiszteletet szabadon. Hát akkor legyen a szabbat egy ilyen nap, a szombatnak az ünneplése. Tehát más módon indokolja meg, és hát lehet azt mondani, hogy hát fejlesztik ezt az életrendet, a zsidók is magyarázzák, ugyanis őnáluk is az élethelyzetekre alkalmazni kellett többször, és hát erre jöttek aztán az írástudók, a magyarázók, különböző talmudok ezt már aprólékossá teszik. Tehát ők maguk is magyarázzák a 10 parancsolat egyes pontjait, de mindig visszatérnek arra, hogy ez a szövetségünk Magna Chartája. Nagy, igen, a szövetségünk. Tehát lehet azt mondani, hogy az alkotmányunk. És ez változhatatlan. Mert Istentől való. Már valamiképpen a szívbeír törvény is ilyennek kellene, hogy legyen. Mert az Istentől való. Csak miután a mai ember elveszítette az Istennel való kapcsolatát, a transzcendenciáját, sem szívbeír törvénye nincs neki, természettörvény, se természetjog nincs neki, se a 10 parancsolatot nem fogadja el. Tehát úgy van, mint a paradicsom kerti ördög, hogy majd ti mondjátok meg, hogy mi a jó és mi a rossz. És ennek vagyunk a tanúi ma gyakorlatilag. Az ember akarja megmondani, egyszerűen a nép többség elvével, hogy jó-e vagy rossz. Ott a eutanázia kérdése, ami évezredeken át tilalmas volt. De hát azt mondták, hogy mit szenved az ember fölöslegesen? Én is azt mondanám, ha nem hinnék Istenbe, hogy nincs semmi értelme a szenvedésnek, ha nem hinnék Istenbe. De miután elveszítette az emberiség ezt az érzékét, akkor azt mondja, hogy bocsássuk szavazás elé. És ha megszavazzák, hogy lehet, hogy ilyen törvény, olyan törvény, akkor az élet-halál urává válnak. Egyszerűen van. Többség jelv alapján ebből mi lesz? Hogy alig élnek meg néhány évtizedet a törvények. És hát most ugye megint ki kell kacsintanunk a mai helyzetre. Annak idején az aranybulla az egy alkotmány volt. Még Rákóczi is arra hivatkozott, amikor elindította a szabadságharcot. Hogy megmondta az aranybulla a nemzeti ellenállás jogát? Nem cselekszem törvénytelenül, mert benne van. Eltelt 1200, itt tudom én, 30 valamennyitől, 1700-ig 500 év. Most 11-ben kiadott alkotmány lehet, hogy fél év múlva érvényét veszti. De ez is ebből adódik. Mert még egy aranybullánál is a Szent Háromság egy Isten nevében fogalmaznak. Ugye? Tehát ezt csak azért mondom, hogy a parancsok és törvények azok igenis átnyúlnak a mi időnkbe, és ezeknek meg kell adni mindig a kellő tiszteletet, és értelmezni kell, hiszen a 10 parancsolat alapvető törvényeinél senki jobbat ki nem tudott találni, ami szabályozna az Istennel és az emberrel való kapcsolatot. Még azt is el kell mondani itt a kezdetnél, hogy ugye 10 van a zsidóknál, 10 van a katolikusoknál, ortodoxoknál, de más a beosztás. Ez abból adódik, hogy Szent Ágoston úgy osztotta be, hogy a faragott képet ne imádj, azt nem vette különállónak, mondván, hogy Jézus Krisztus arról nem beszélt. Ezért is katolikus templomokat nyugodt szívvel lehet festményekkel, szobrokkal díszíteni, hanem össze beleolvasztotta az elsőbe. Hát akkor az utolsót, a két kívánságot, az anyagit, meg a más feleségének a kívánását, házastársának, az ketté vette. Hát valóban kettő is. Viszont a zsidóság a Filónét azért, akiről

is ismerünk, ugye? De ettől függetlenül ugyanaz a 10 parancsolat, csak hogyha valaki számozásbeli különbséget talál, akkor ezt így értse. Ugye annak idején jött hozzám egy irodalmár, hogy a Móri Zsigmond légy jó, mint halálig voltan, ugye nem a, ugye a 6. parancsolatnak, hanem a 7. van a paráznaság. Hát hogy van ez? És akkor mondtam neki, hogy ebből adódik, hogy Móri Zsigmond a református 10 parancsolatot, annak beosztását vette alapul, és ugye ezért más számozást említ. Ahogy említettem, a katekizmus megjelenése után 92-ben Szent II. János pápa a Veritatis Splendor, az igazság ragyogása kezdetű enciklikáját kiadta. Az egyház erkölcstanának néhány alapvető kérdéséről, hiszen akkor jöttek ezek az áramlatok, hogy ó, nem kell sok mindent komolyan vennünk. Nem abban a világban élünk már. Szekularizált, liberális világban élünk. Sok mindent el lehet már felejteni. És akkor azt mondta a pápa, hogy nem. És akkor újra leszögezte azt, amit az első évezred, 2 évezredben is tartottunk. És hát nagyon röviden erre utalok itt ebből a enciklikából, azt írja. Az erkölcsi parancsokat, melyeket Isten az Ószövetségben adott, és amelyek Isten megtestesült fiának személyében elérték tökéletességüket az új és örök szövetségben, hűségesen kell őrizni, és folyamatosan meg kell valósítani végig a történelmen különböző kultúrákban. E parancsolatok értelmezését Jézus az apostolokra és utódaikra bízta, s hozzáadta az igazság lelkének, a Szentléleknek különleges segítségét. Aki titeket hallgat, engem hallgat. A Szentlélek világosságával és erejével teljesítették az apostolok küldetésüket, hirdették az evangéliumot, s megmutatták az Úr útját, tanítván mindenek előtt Krisztus követését és utánzását. Tehát ebben a enciklikában újólag aláhúzza azt, hogy ennek megmaradt az érvénye az új szövetségben, vagyis az egyházban. És hát a katolikus egyház katekizmusa megerősíti és magyarázza a 10 parancsolatot a katolikus egyház katekizmusának 3. részében. Hát erre majd visszatérünk még az év hátralévő évében. Szokták azt mondani, hogy ó, nekünk túl kell emelkedni azon már, hogy egy lelkiismeret vizsgálatnál csak ezt nézzük. Hát én nagyon örülnék neki, ha valaki ezt úgy jó átgondolná a lelkiismeret vizsgálatnál, és e szerint végezne a gyónását. De úgy igazán, hiszen földolgozzák a lelki tükrök. Ne olyan formán, mint Erdélyben voltam, egy ilyen tömeggyóntatásba befogtak, ez nem gyónási titok kibeszélése,

0: Akkor jöttek a gyerekek, és akkor elkezdték. Első ellen vétettem, második ellen kicsit vétettem, harmadik ellen nem vétettem, ötödik ellen nagyon vétettem kicsit. Mikor már harmadik, negyedik sző hallottam, akkor mit számolgatnak ezek itten? És akkor rájöttem arra, hogy hát ezek a 10 parancsolatot mondják, de hát azért ez így nagyon szemérmes dolog, hogy hát egy kicsit vétettem hatodik ellen, ötödik ellen, kicsit, hát azért sokkal keményebb dolog, mint azt mondja, hogy házasságot törtem, ugye? Vagy súlyos, vagy nagy dolgot elloptam, ugye? Tehát azért a 10 parancsolat az igenis ma is iránytű lehet, és már az nem egy alsó fok, az egy emelkedett szint, amire aztán jön, amire Jézus úrunk azt mondja, ha tökéletes akarsz lenni, akkor ezt is ezt tedd. Hát kívánom azt, hogy a 10 parancsolat mélyebb megismerése adjon nekünk útirányt, a 10 szó az életben való eligazodáshoz. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.

0: Radio.
1: Enciklikák.
2: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
3: 99. szakasz. Az egyház szociális tanítását, mivel szorosan és bensőségesen kapcsolódik a személyes méltósággal, azok is megértik, akik nem tartoznak a hívők közösségéhez. Ezért szorgalmazni kell terjesztését és tanulmányozását, legyőzve a még keresztények között is meglévő tudatlanságot. Ezt kívánja az épülő új Európa, amelynek szüksége van ezen értékek szerint nevelt olyan személyekre, akik készek a közjó szolgálatára. Ezért van szükség olyan laikus hívőkre, akik a polgári, gazdasági, kulturális élet, az egészségügy, a nevelés és a politika legkülönbözőbb területein úgy dolgoznak, hogy be tudják oda vinni Isten országának értékeit. 100. szakasz. A befogadás kultúrájáért. A remény evangéliumának szolgálatát érő kihívások közé számít az elvándorlás egyre fokozódó jelensége, amely megkívánja az egyháztól a minden személyt, bármely néphez vagy nemzethez is tartozik, befogadó képességet. A jelenség az egész európai társadalmat és intézményeit is arra készteti, hogy keressék a mindenkit tiszteletben tartó együttélés módjait, az igazságos rendet és a törvényességet a lehetséges integrációs folyamatban. Figyelembe véve az okokat, a sajnos még több országban megtalálható nyomorúság, fejletlenség, szabadsághiány, amelyek sokakat szülőföldjük elhagyására késztetnek, mindenkinek bátran össze kell fognia egy igazságosabb nemzetközi gazdasági rend megvalósításáért, ami alkalmas arra, hogy minden ország és minden nép igazi fejlődését elősegítse. 11. szakasz. Az elvándorlás jelenségével kapcsolatban kérdés, hogy megvan-e Európában a képesség az értelmes befogadásra és a vendégszeretetre. A közjó egyetemes természete kívánja ezt. A szemléletet ki kell tágítani egészen addig, hogy az egész emberi nem igényeit be tudja fogadni. Maga a globalizáció jelensége nyitottságot és a javak megosztását igényli, hanem kizárások és kirekesztések forrása akar lenni, hanem inkább mindenki szolidáris részesítője a termelésben és a javak cseréjében. Mindenkinek együtt kell működnie a befogadás érett kultúrájának gyarapodásáért, ami, számolva minden ember azonos személyi méltóságával és a gyöngébbek iránti kötelező szolidaritással, megköveteli, hogy minden elvándorolt alapvető jogait tartsák tiszteletben. A közhatalom felelőssége, hogy a közjó követelményeit figyelembe véve, ellenőrzés alatt tartsa a bevándorlás folyamatát. A befogadásnak mindig tiszteletben kell tartani a törvényeket, ezért, ha szükséges, együtt kell járni vele a visszaélések határozott felszámolásának is. 102. szakasz. Meg kell találni az európai népek társadalmi és kulturális világába törvényesen befogadott emigránsok valós integrációjának lehetséges formáit. Ez megköveteli, hogy ne engedjenek az indiferencizmusnak az egyetemes emberi értékekkel kapcsolatban, és hogy ne engedjék sérülni az egyes nemzetek saját kulturális örökségét. A békés együttélés és a belső gazdaságok kölcsönös cseréje teszi majd lehetővé egy olyan Európa építését, amely közös ház lehet, ahova mindenkit be lehet fogadni, ahol senkit nem rekesztenek ki, mindenkit úgy tekintenek, s mindenki felelősen úgy él, mint egyetlen nagy család tagjai. 103. rész. Az egyház arra hivatott, hogy továbbra is megszervezze és egyre hatékonyabbá tegye a befogadó szolgálatait és lelkipásztori tevékenységét a bevándorlók és a menekültek javára. Annak érdekében, hogy tiszteletben tartsák méltóságukat és szabadságukat, és elősegítsék integrációjukat. Különös lelkipásztori gondot kell fordítani a bevándorló katolikusok integrációjára, figyelembe véve kultúrájukat és eredeti vallási hagyományaikat. Ennek érdekében ápolni kell a kapcsolatot a bevándorlók eredeti egyházai és a befogadó egyházak között, hogy ki lehessen alakítani a segítség megfelelő formáit, amit megfelelő fölkészítés után a bevándorlók eredeti hazájából származó papok, szerzetesek és lelkipásztori kisegítők is nyújthatnak. Az evangélium szolgálata ezen felül azt is megkívánja, hogy az egyház, védelmébe véve az elnyomottak és a kirekesztettek ügyét, kérje a különböző országok politikai hatóságaitól és az európai intézmények felelőseitől a menekült státusz elismerését mindazok számára, akik veszélyeztetettség miatt menekültek el hazájukból, illetve hogy segítsék elő hazatérésüket. Továbbá teremtsék meg annak föltételeit, hogy tiszteletben tartsák minden bevándorló emberi méltóságát, és megvédjék alapvető jogait.
2: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
0: Enciklikák.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Széchenyiek, Balatonföldvára. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. 130 esztendő. Ebben az évben ennyi esztendős Balatonföldvárváros. 1896. június 14-én a Földvár pusztából Balatonföldvár lett, amely jelentős változás Sárvár felsővidéki Széchenyi Imre grófnak köszönhető, aki fürdőtelepet alakított ki a Balaton partján, és az idők folyamán a magyar kulturális élet számos ismert és elismert személynek lett nyári lakhelye. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöki tisztét is egy rövid időre betöltő Széchenyi Imre gróf 10 esztendeig sem élvezhette az épülő, szépülő Balatonföldvárt, mivel alig túl a 47. életévében elhunyt. Emlékét a településen ma egy mellszobor és az általános iskola őrzi, amely a gróf Széchenyi Imre általános iskola és alapfokú művészeti iskola nevet viseli. A városka lakói, a meghívott vendégek és csak az érdeklődők 2026. június 13-án emlékeztek meg az alapítóról, akinek leszármazottai a távoli dél-amerikai földrészről is eljöttek feltehajtani neves felmeléjük emléke előtt. Balatonföldvár egy másik Széchenyit sem felejtett el, a jeles vadász, világutazó és vadászíró Sárvár felsővidéki Széchenyi Zsigmond grófot, akinek egykori nyaralója a Kulipintyó felújítva kis kiállítása emlékezik néhai tulajdonosára. Az épületben most a turisztika található. Amíg az érdeklődő várakozik, megnézheti a kis kiállítást, és elgondolkozhat azon is, hogy milyen is volt egykoron az élet a településen, amelynek városháza Rákosi Jenő egykori, ma már kibővített villájában található. Az épület falán emléktábla idézi Rákosi Jenő és a nála sokszor és sokat elidéző testvére Rákosi Szidény színésznő emlékét. Széchenyiek emlékét ízétve kicsit elkalandoztam és elkalandozom. Korányi Frigyes orvos professzor, Csesznák Benő császári és királyi altábornagy, Bajor Gizi színésznő, Alpár Ignác építész, Kvassei Jenő mérnök, Spúr István mérnök, nemrég elhunyt barátom Sebő Ferenc, a kiváló népzenész, a Táncházmozgalom alapítójának egyike, és még sokan mások. Idézik fel bennem, és reményeim szerint másokban is, egy valamikori kis pusztából várossá vált település múltját, amire lehetne és kell ma is építkezni. Építeni ugyanis nem csak épületeket, szállodákat, lakóparkokat, bevásárlóközpontokat lehet, hanem lelket és kultúrát. Utóbbiak nélkül mire is jutnánk? Elveszne a múltunk, hiányos lenne a jelenünk, és bizonytalan a jövőnk. Kár lenne érte.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: 2026 nyarán is több csoport készült ezébe Magyarországról, hogy részt vegyen egy hetes vasárnaptól vasárnapig tartó találkozón, tájékoztatott a teze.france. Az augusztus 1-én délután Budapestről induló buszra a fennmaradó helyek függvényében még lehet jelentkezni. Többet vársz ettől a nyártól, szívesen eltöltenél egy hetet Istennel és rengeteg fiatallal a világ minden részéről. Szeretnél új barátokat szerezni, nyelvet gyakorolni, zarándokolni, énekelni, beszélgetni, csöndben maradni, a közösségért dolgozni, vagy imádkozni és szemlélődni. Rengeteg szeretetet kapni, többet megtudni magadról és a világról, megtalálni önmagad a saját életedben. Akkor velünk a helyed, szól az Irány Teze szervezők felhívása. 2026-ban a Teze találkozó központi kérdése, a mit keresel lesz. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján meglátogatja a világ egyik leggazdagabb üvegezett katedrálisát. 13. alkalommal vett részt a marosszéki Kodály Zoltán gyermek- és ifjúsági kar a balatoni csillagösvény missziós körúton. 10 éve iktatták be hivatalába Veres András, győri megyés püspököt. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa 2026. szeptember 28-án szentmisét celebrál a Metzi Szent István Székesegyházban. Ez ritka kiváltság a Szentatya szeptember 25-től 28-áig tartó franciaországi útja során, csak itt tartanak pápai szentmisét. Bár a Notre-Dame-ba is ellátogat a Szentatya, de ott csak a vesperást vezeti majd, a Lourdes-ba tervezett nagyszabású szentmisét pedig a kegyhelyen, a szabadban tartják, tudósít az alateia.org. A 42 méter magas hajóval rendelkező Metzi székesegyház Franciaország harmadik legmagasabb székesegyháza. Építészeti nagyszerűsége és történelmi jelentősége miatt méltó helyszíne a különleges eseménynek. A köznyelvben istenlámpásaként emlegetett székesegyház 21.000 négyzetméternyi ólomüvegablakai a 13. és a 20. század között készültek el, és az adott korok legkiválóbb művészeinek ihletett alkotásai. A Magyar Örökség díjas marosszéki Kodály Zoltán gyermek- és ifjúsági kar július 10-e és 16-a között 13. alkalommal vett részt a balatoni csillagösvény missziós körúton, közölte a Tündérkert Alapítvány. Esténként különböző helyszíneken mutatott be szentmisét Böjte Csaba, ferences atya, a kórus zenei szolgálatával, akik ezt követően koncertet adtak. A Boldogasszony iskola nővérek erdélyi missziója fenntartásában működő európai kórusversenyek első díjait, aranyfokozatait elhozó kórus idén ismét járja a csillagösvény Balaton-Almádi, Sokoró-Pátka, Zirc, Balaton-Fűzfő, Siófok, Búcsú-Szentlászló, Baratonfüred és Szeged állomásait Csaba testvérrel. Az erdélyi Tündérkert Alapítvány a gyermeknevelő szociális szolgálat számára keres támogatókat a 2026-27-es tanévre. A támogatás egy nagy közösség fenntartását segíti. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.

0: hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Völgyesi Levente állandó diakónussal.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a mai szombati napon a Mára Rádió kedves hallgatóit. Amikor első ízben ez a hittanóra adásba kerül, ez 2026. július 18-a szombat 10 óra, Völgyesi Levente állandó diakónus vagyok, és amikor jelentkezek, megszokhatták már a hűségesebb, kedves hallgatók, tehát ez már nem sokáig lesz így, mert lassan befejezzük, Máté evangéliumának az elemzését. A 28. fejezetnél tartunk, ezt tudjuk, hogy Máté evangéliumának imáron a vége, kettő rész van hátra, júliusban az egyiket, augusztusban a másikat fogjuk tárgyalni. A mostani résznek a címe az Őrök megvesztegetése, az utolsó pedig az apostoloknak a küldetése, ezzel fejeződik be Máté evangéliuma. Ha az előzményeket nézzük, akkor ez a rész Jézus Krisztus dicsőséges feltámadásának eseményeit mutatja be, erről szól a 28. fejezet. A 27. pedig úgy fejeződött be, hogy amikor Krisztus urunkat eltemetik, akkor a következő napon a főpapok és a farizeusok összegyűltek, és Pilátushoz menve őt figyelmeztették, hogy Jézus, mint csaló, azt állított, hogy majd 3 napra föl fog támadni, ezért Pilátust kérik fel a zsidók, hogy őrséget állítson a sír mellé. Pilátus ezt a kérést nem teljesíti, az ő katonáit nem küldi oda ehhez a sírhoz, hanem Pilátus ezt a történetet visszadobja a zsidó főpapoknak és farizeusoknak, azt mondja, hogy van őrségetek, tehát akkor őrizzétek ti ezt a sírt. És akkor ez történt, hogy le is pecsételték a sírt, hogy az érintetlenség világos legyen, és odaállították a saját templomi őrségüket, tehát egy zsidó őrséggel találkozhatok. Tudjuk, hogy Krisztus feltámadt, ez teljesen egyértelmű, és amikor a feltámadás napja van, úgymond a 3. napon, akkor azt tudjuk, hogy az őrök félelmükben halálra is rémültek, a követ az angyal elhengerítette, és az angyal szólt ugye az asszonyokhoz, hogy nem kell nekik félniük, hiszen az a Jézus, akit keresztre feszítettek, nincs itt, hiszen föltámadt. Magánál a Szent Sírnál is, nagypénteki és a nagyszombati Szent Sír látogatás után, ugye vasárnap már azzal találkozunk, hogy a korpusz, a test már nincsen a Szent Sírban, hanem mi is végigjátsszuk ezt a misztériumjátékot. Mit jelent ez? Az, hogy miután a korpuszt mi elvittük, ezt követően oda helyezzük egy angyalnak a szobrát, általában elé teszünk egy kis táblát is, amire ez van írva, hogy feltámadt, nincs itt, hiszen Jézus valóban feltámadt. Na ugye ezek az asszonyok szaladnak, és törekednek az örömhírt elvinni, időközben Jézussal is találkoznak, tehát az ő tanúbizonyságuk immáron egyértelmű. És hát innen jön a mi részünk, ami a következőképpen szól, Máté evangéliumának, tehát 28. fejezetéből a 11-től a 15. versig olvasom. Amíg tehát ezek az asszonyok úton voltak, az őrök közül néhány a városba ment és jelentette a főpapoknak mindazt, ami történt. Ezek a vénekkel egybegyűlve tanácsot tartottak. aztán sok pénzt adtak a katonáknak, és meghagyták nekik. Mondjátok, ének idején, amíg mi aludtunk, eljöttek tanítványai, és ellopták. Ha tudomást szerez róla a helytartó, mi majd megnyugtatjuk, és kimentünk titeket. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, amint kioktatták őket. Ez a szóbeszéd mind a mai napig el van terjedve a zsidók között. Eddig tart a mi részünk, és ennek az elemzésével foglalkozunk. Megrémült katonák, akik találkoznak az angyallal, és azt sem tudják, hogy rémületükbe mit tegyenek, majd aztán utána elmennek a főpapokhoz, végül is tanúságot tesznek, hogy mi történt, de a főpapok végül is egy hazugságra bátorítják őket, és azt, hogy titokba tartsák, hogy mi is történt valójában, még pénzt is kaptak. Hát ez a mi részünk, amivel találkoznunk kell. Ami egyértelművé teszi a mi kérdéseinket, amit alapkérdésként tehetünk fel, hogy mi történt a sírtörző katonákkal, hogyan vált a húsvéti örömhír közvetlen cáfolatává egy előre kitervelt hazugság. Tehát így ma a megvesztegetésről, az igazság elnémításáról és a hit erejéről tudunk elmélkedni. Így hallottuk most ezt a mi kis szakaszunkat, ami relatíve rövid volt, de annál beszédesebb. Az első kérdés, hogy mi is történik itt, amikor a katonáknak a dilemmájáról beszélhetünk, és a főpapi összeesküvésről. Az első, amit látunk, az a félelemnek a motívuma. Az őrök szemtanúi voltak ennek a természet fölötti eseménynek, a földrengésnek is, az angyal megjelenésének és az üres sírnak is. Ha az akkori jogfelfogást nézzük, akkor ők ebben a szolgálatban, ha valóban elaludtak, vagy ha rájuk bíztak volna valami dolgot, és azt elvesztik, hát itt dolognak bármennyire is furcsa módon egy holttestet tekinthetünk, ezért nagyon súlyos büntetés vár egy katonára. Nem is véletlen, hogy ezek a katonák gyorsan mennek is a közvetlen felettesükhöz, ezek a főpapok, hiszen velük kell a további kérdést is megtárgyalni, hiszen ezeknek az őröknek az életébe, az egzisztenciájába, mindenébe, ami az övéké, hát ez az esemény, ez teljes mértékben a partvonalra vitte őket. Mert hát mi lehet a válasz? Ha valóban ügyetlenül jártak el, akkor nekik ebből bajuk lesz, na de hát mit tudtak tenni egy ilyen természet fölötti helyzetben? Természetes, hogy ehhez ők kevesek, ehhez az értelmi szerzőket kell megkérdezni, tehát a főpapokat, véneket, írástudókat, farizeusokat, mindazokat, akik ott vannak, hogy hogyan lehetne ezt a kérdést rendezni. A kérdés rendezésében látjuk ezt a cinkostársi kapcsolatot, hiszen a katonáknak is egyetlen dilemmája lehet, egy Jézus valóban föltámadt, és ha valóban föltámadt, és valóban ő a próféta, ő a megígért messiás, ő az Istennek a fia, akkor a főpapoknak és a teljes zsidó elitnek, ezáltal a teljes zsidó közösségnek Jézushoz kell térnie, és a krisztusi messiási mi voltot elismerve Krisztus tanítványaivá kell válni. Na de hát ebben a helyzetben, ami kérdés is egyáltalán, hogy vallási kérdés, vagy inkább politikai kérdés, ez föl sem merül. Meglátjuk a főpapok reakcióját, amely arról szól, ami egy tragédia, hogy nem térnek meg a csodának a láttán, pedig ezek a katonák biztosak lehetünk benne, hogy nagyon nagy saját élményként adhatták ezt elő, tehát nagyon meggyőzőek lehettek. Mindjárt politikai és anyagi eszközökkel próbálták az igazságot elfedni. A sok pénzt adta kifejezésnél látjuk, hogy ez a megvesztegetés, ez bizony nem először történik meg. Júdást is 30 ezüst pénzért meg lehetett vásárolni, hogy Jézust kézre kerítsék. Itt az összegeket nem tudjuk, de sok pénzről beszélnek. Megvásárolják a katonák hallgatását azért, hogy a feltámadást elhallgassák. És hát itt érezhetjük azt, hogy mekkora logikai bukfenc van ebben a kérdésben. Erről Szent Ágoston is egy hosszabb elmélkedést ír, ami pontosan erről az ellentmondásról szól, hiszen a katonák arra kapnak pénzt, hogy valami rendkívül nagy butaságot mondjanak. Hiszen ha aludtak, akkor honnan tudják, hogy a tanítványok voltak-e, akik miatt ez a test egyáltalán eltűnt, egyébként is, hogy tanúskodhat az, aki alszik. Hát most akkor vagy szemtanú és fültanú vagyok, vagy pedig hát valójában ott sem voltam, legfeljebb ott feküdtem, de nem láttam, nem hallottam semmit. Ugyanakkor miről tanúskodhatnék, és az én tanúvallomásom mire is lenne elegendő. Minden esetre most egyben a részben egy kicsit megpihenünk, hallgatunk egy kis zenét, majd a zenehallgatás után visszajövünk, és folytatjuk a hittanóránkat. Maradjanak velem!

Köszöntöm azokat is, akik most csatlakoznak bele a hittanórába, és azokat is, akik eddig is hűségesen hallgatták. Éppen Máté evangéliumát elemezzük, annak a vége felé járunk, amikor Krisztus feltámadás, akkor a templomi őrséget megvesztegetik, akik kín voltak a sírnál, hogy bizony Jézus nem támadhatott fel, csupán a tanítványok lopták el a holttestét. Az, hogy ez a történet mennyire banális, beleültethetjük egy mai modern példázatban is, elképzelhetjük, hogy mennyire képtelen helyzetbe hozták magukat a katonák és a főpapok is. Képzeljünk el mondjuk egy mai bűnügyi történetet, egy kisváros ékszerboltját kirabolják. A bolt előtt biztonsági őrök állnak, illetve ülnek egy autóba, hát őket fogják a rendőrök beidézni, mit láttak és mit hallottak, nyomozók, ugye meg is kérdezik ezt a rendőrségen, hogy látták-e, hogy kitette, és az őrök egyértelműen mondják, hogy igen, ők teljesen biztosak abban, hogy a szomszéd utcában lévő autószerelő volt a bűncselekmény elkövetője. Na hát, ugye a nyomozó Bólint is, hogy kiváló két szuper szemtanúval találkozhatunk, akik mindent láttak és hallottak. Hát az egy más kérdés persze, hogy miért nem avatkoztak közbe, mindegy, de akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan láthatták ugye a sötétben az elkövetőt, mire az őrök rávágják, hogy onnan tudjuk, hogy miközben a rablás történik, benne aludtunk a szolgálati autóban, és végig mélyen aludva kisenyítottuk a szemünket. Hát ha ezt a történetet így meghallgatjuk, egy ilyen modern köntösbe ültetve ezt a bibliai példázatot, nagyon jól láthatjuk, hogy ez egy rendkívül nevetséges és bután hangzó történet, hiszen ha aludtak, akkor nem láthattak semmit. Tehát hihetetlen, mikor előadhatják, hogy ők teljes mértékben tisztában vannak az eseményekkel, az egy más kérdés, hogy ugyanhogyan, hogyha teljes mértékben a szemüket fette a saját szemhéjuk, ez igen béna. Tehát itt jól lehet látni, és világos lesz a számunkra, szinte fényeskedik, hogy Isten igazsága leleplezi ezt az ostobaságot önmagában, hiszen az a sötétség, ami a csalásból ered, ez itt az isteni fény tükrében teljes mértékben egy hazugság, teljes mértékben tarthatatlan. Miközben látjuk, hogy az titkolódzás, az események, a valós események elfedése, és ez az egész szellemi fakság, ez valami elképesztő. Itt hát elmondható, hogy a katonák az igazságot el akarják takarni, mégpedig azzal, hogy aludtak. De hát hogyan lehet alvás közben egyáltalán bármit is tudni bármiről? Hát így gondolkodhatunk tovább erről a kérdésről, és feltehetjük azt a kérdést, amiről akár mi is elgondolkodhatunk, hiszen lényeges az, hogy minden egyes szentírás olvasás ne csak egy történet legyen a számunkra, ami 2000 évvel ezelőtt történt, és talán érdekes, vagy izgalmas, vagy megdöbbentő, ilyen esetben éppen akár nevetséges is, már benne van a remény, hiszen a feltámadás öröme, hanem elgondolkodhatunk, hogy maga a Szentírás, mint élő ige, Krisztus Urunk szól benne hozzánk, hát mi az, ami minket ebben meg tud fogni? Hát néhány szempontot nézhetünk. Ugye ott van a választásnak a kérdése. Ha én lettem volna a templomőrség egyik tagja, aki láttam az angyalt és a földrengést, vajon mit választottam volna? A választás lehetősége az egyik. A főpapok által biztonságot nyújtó és sok pénz, amit kapok hozzá, megmarad az állásom, és tovább élem a magam eddigi életét. Vagy ott van a másik oldal, ami sokkal veszélyesebb, hogy a tiszta igazságot fogom vallani. Ma is nagyon nehéz sokszor az igazat választani, főleg abban az esetben, hogyha anyagi vagy társadalmi hátránnyal jár. Kerülhetünk-e mi is ilyen helyzetbe,
amikor az igazság, az evangélium hirdetése nem biztos, hogy a leginkább kifizetődő, vagy kapjuk meg hozzá a társadalomnak a töretlen támogatását. A másik oldal a hitelességnek a kérdése. A főpapok ugye azt híresztelték, hogy a tanítványok lopták el a testet. Miközben azt is tudjuk, hogy a tanítványok néhány órával ezelőtt rémülten bujkáltak. Hogyan tudták volna kicserezni ezt a templomőrséget? Egyáltalán ez a kérdés, hogy mi történt, melyik a hihetőbb ebben a helyzetben? Az, hogy a tanítványok loptak, vagy azt, hogy valóban találkoztak a feltámadottal? És hát a feltámadás bármennyire is hit kérdése, ha végig gondoljuk a beszámoló alapján, akkor olybár tűnik, hogy nagyobb a valószínűsége, hogy a feltámadt Krisztussal találkoztak akár az asszonyok, később a tanítványok, mint hogy ez a eléggé megijedt, szinte gyáva férfi közösség, ez kimert volna lépni a zárt ajtók mögül, ahol egyébként logikusan Jézus később találkozik velük. Tehát ha logikát is nézzük, bármennyire is fura, itt az úgymond elsőre képtelenebb, vagy az ember számára csodásabbnak tűnő esemény lesz az, ami mégiscsak reálisabb, mégpedig az, hogy valóban a feltámadt Krisztussal találkoznak. És ott van az életnek a mai kérdése. Máté evangélista azt írja, hogy ez a hamis hír a mai napig teljes mértékben elterjedt a zsidóság Jeruzsálem körében. Nem kell messzire mennünk, amikor ugye beszéltünk a fake newsról. Ma is itt van az álhír, a hamis hír, ami úgy tűnik, hogy nem egy modern találmány, régen is jelen volt a mi életünkben. Kérdés az, hogy mi hogyan tudjuk megvédeni a hitünket és a keresztény igazságokat abban a környezetben, amikor gyakran találkozunk azzal, hogy az egyházat mennyi vád, gyűlölködés és igazságtalanság éri, és elsősorban itt arról beszélhetünk, hogy akár az egyház hitét alaptalan vádak érik. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az egyház tagjainak ne lenne bűne, hogy az egyház tagjai ne tévednének, vagy éppen nem botránkoztatták meg a világi társadalmat, ez természetesen ilyenkor alázattal viselni kell a kritikákat, de a másik nagy kérdésünk, hogy amikor olyan szent dolgokba kötnek bele, ráadásul dilettáns módon, amelyek megkérdőjelezik hitünknek az alapjait, akkor képesek vagyunk-e akár a hitünket, vagy a kereszténység erényeit, érdemeit megvédeni? Kimerünk-e bátran állni? Ez is kérdés, amit fölvet, vagy pedig mi is korrumpálhatóak vagyunk, és inkább belesimulunk a környezetbe, kaméleon keresztényekké válunk, az a jó keresztény, akit nem lehet észrevenni. Reméljük, hogy nem ilyenek vagyunk, hanem mi azok a keresztények vagyunk, akik életünkkel, tetteinkkel, mondatainkkal mindig felismerhetik, töretlen módon és hitelesen kiállunk az igazság mellett. Amikor ezekről a kérdésekről beszélgetünk, akkor valóban föltehetjük azt a kérdést, hogy mit üzen az evangélium a mai kor emberének a megalkuvásról. És hát látjuk azt, hogy a bűn mindig elindít egy láncreakciót. Kezdődik a félelemmel, folytatódik a megvesztegetéssel, és aztán a különféle társadalmi politikai kapcsolatoknak a kijátszásával. Bár igaz, hogy a megalkuvás pillanatnyi biztonságot adhat, de hosszú távon nagy árat fizetünk érte, hiszen megfoszt az üdvösségtől. Jézus nem véletlenül mondja Máté 16. fejezetében, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved.
Igaz, hogy itt a katonák is megmenekültek a földi büntetéstől, de a lelki békéjüket elveszítették. Akik egy földrengés következtében és mellett találkoznak az angyallal, látják az elhengerített követ, itt bizony elmondható, hogy ilyen pult alatti megegyezés az Istennel nem fog létrejönni. Láttad, bizonyságot tehetnél róla, de nem ezt választottad. Ez innentől kezdve nagyon gyenge lett. Hát, ott vannak maguk a tanítványok is. Az is egy kérdés, hogy a tanítványok azok hitelesen tudták-e bizonyítani, és mindenki számára tanúságot tenni Krisztus Urunk feltámadásáról. És tudjuk, hogy a tanítványok ebből a szempontból nem voltak megalkuvók, hiszen a legfőbb bizonyíték az igazság mondásukra, hogy szinte egytől egyig vértanúvá váltak. János kivételével mindannyian brutális vértanúhalált haltak Jézus feltámadásáért. Az ember egy olyan eszméért képes meghalni, amiről hiszi és tudja, hogy az igaz. De senki sem fog meghalni önként egy olyan dologért, amiről pontosan tudja, hogy hazugság. Ha az apostolok lopták volna el a testet, tudták volna, hogy csalás az egész. Az életük feláldozása viszont a legfőbb történelmi és teológiai igazolás, ami számunkra. És hát amikor arról beszélünk, hogy ez a hazugság a mai napig is tarthat, föltehetjük azt a kérdést, hogy miért hiszel a világ könnyebben egy logikátlan hazugságot, mint akár a feltámadásnak a tényét. Ez pedig borzasztóan egyszerű, és bármennyire is szomorú, így van ez. A feltámadás elfogadása az egy emberi döntéssel jár, és a döntés következménye a változtatás. Ha Jézus valóban feltámadt, ő az Úr, a Mester, a Messiás, az Isten fia, akkor nekem meg kell változtatnom az életemet. Nagyon szép abban a hazugságban élni kényelmesen, hogyha egyébként ez az egész csak egy mese lenne, akkor ugyanúgy élhetem tovább az életemet felelősség nélkül. Ez egy júdeai történet 2000 évvel ezelőtt, hát valaki így gondolkodik róla, valaki úgy gondolkodik róla, nekem ehhez valójában semmi közöm, én nem foglalok állást. Egyszerűbb nekünk is, hogyha különféle álhírekkel, meg más egyéb olyan híresztelésekkel, amelyek a kereszténységet erodálják, nem foglalkozunk ezzel a tanítással, és akkor innentől kezdve ez az egész el lehet kerülni. Viszont ha valóban az evangélium fényében járok, akkor igenis a döntésem mellett ott lesz az a változás is, hogy nekem Jézus Krisztus tanítványaivá kell járnom, a szeretet és a béke tanítványának kell lennem, és az álhírekkel szemben az igaz tanítást kell mindig az életemben előadni. Hát ezekkel egyébként azt gondolom, hogy kemény gondolatokkal kicsit megpihenünk, és térünk majd vissza a harmadik részéhez a mi elmélkedésünknek, addig hallgassunk egy kis zenét.

Itt a hittanórát hallják a Már Rádióban, Völgyesi Levente állandó diakónus vagyok. A gondolkodásunkat Máté evangéliumának 28. fejezetének végéről vesszük, a templomőrség megvesztegetéséről beszélünk. A katonák pénzt kaptak. A nagy kérdés az számunkra is, hogy hogyan szeretnénk élni a saját életünket. Rövid távon gondolkodunk, hosszú távon gondolkodunk. Érdemes-e vállalni némi konfliktust azért, hogy a végén minél többet vehessünk ki ebből a persejből, ebből a bőségkosárból, ami Isten üdvözítő ereje? Ez a kérdés. Hiszen a 2000 évvel ezelőtti eseményt nézzük, a katonák pénzt kaptak. Hát az sok mindenre el lehet költeni, úgy is szólt, hogy sok pénz. Tehát feltételezhetően a hallgatásukért cserébe néhány hétig elég jól élhettek, tehát ebből a pénzből biztos, hogy luxus kiadásokra is lehetett fordítani, főleg Jeruzsálemben, ami azért egy központi hely volt, egy komoly kereskedelmi központ. Jól jött ez a kis pénzecske, el lehetett ezt költeni, és hamar el lehet felejteni ezt az egész kellemetlen szituációt, amely itt a sikertelen örködés kapcsán történt. De kérdés az, hogy hosszú távon ezek a katonák megőrizték-e a lelkű békéjüket. Mert két dolog volt, ami biztonságot adhatott számukra, az, hogy ugyanaz volt az érdekük, mint a főpapságnak, hogy Jézus messiási kérdése lekerüljön a terítékről, ne legyen beszédtéma, hanem ez a kérdés tűnjön el főpapság számára azért, hiszen az ő eddigi tevékenységüket és hatalmukat veszélyeztette a messiás király, az őrség számára pedig, ha kiderül, hogy ők rosszul végezték a munkájukat, vagy hamis jelentést tettek, az meg rájuk nézve jelentene súlyos következményt, akár katonai büntető következményt is, tehát nekik is az az érdekük, hogy ez szőnyeg alá legyen söpörve. De hosszú távon, hiszen látták a feltámadás eseményét, az ő békéjük mégiscsak oda van. Szemben a tanítványokkal, akik találkoznak a feltámadottal, mondja is Jézus nekik, hogy békesség nektek, hát kérdés az, hogy milyen a krisztusi béke. Látjuk, hogy kívülről nagyon hamar eljön az üldöztetés, apostolokat már Jeruzsálemben megfenyítik, megvesszőzik, megtiltják nekik, hogy a továbbiakban Krisztusról beszéljenek. Ők viszont visszaemlékeznek Krisztus szavára, és azzal találkozunk, hogy amikor csak bántják őket Krisztusért, ők örvendeznek, és diadalmasan dicsőítik az Istent, hiszen Krisztusért szenvedik el az üldöztetést. De mit lehet belsőleg elnyerni a lelki béke mellett? Elnyerjük hosszú távon magát az örök életet és a feltámadott Krisztusnak az örömét. Krisztussal kerülünk közösségbe, nem múló társadalmi elvárásokkal, nem az épp aktuális politikai gondolatokkal, hanem az örök igazsággal találkozunk. Jézus feltámadását sem emberi erővel, sem pénzzel, sem koholt hazugsággal nem lehet elnémítani. Az igazság, a világosság mindig győzedelmeskedni fog a sötétség fölött. Egyértelműen láthatjuk azt, hogy ebben a történetben egy hosszú távú befektetéssel kell találkozni, mégpedig ennek a befektetésnek az az alapja, hogy mi az, ami igazán a számunkra megéri. És ebben valóban látjuk azt, hogy bár olcsóbb és kényelmesebb megfizetni egy igazság, egy hazugságot, mint hogy a feltámadás igazságának
valóságával szembe tudjunk nézni. Kérdés az, hogy mi ezt a kényelmes félmegoldást mennyiben tudjuk támogatni. Mi is akár bedülünk annak, hogy pénzzel vagy társadalmi elvárásokkal elnémulunk, és a keresztény tanúságtételünk, amely akár sokszor kényelmetlen is lehet, inkább a háttérbe szorítjuk. Tudomásul kell persze vennünk, hogy a hazugságnak lába van, de az igazságnak szárnya. Tehát el nem némítható, és mindenki számára világossá fog válni, még a legtöbb hazugság, bár igaz, hogy lábra kell, és sok helyre eljut, és sokféle módon terjed, de hát előbb-utóbb azért kiderül, hogy ezzel hosszú távon nem lehet számítani. Hát nekünk az inkább a feladatunk, hogy keressük meg az életünkben egy-egy olyan helyzetet, ahol talán úgy érezzük, hogy kényelmesebb lenne hallgatni, akár még rá is bólintani egy apró hazugságra. Itt vizsgáljuk meg azt, hogy érdemes lenne egy olyan döntést hozni, ahol a tiszta igazságot fogjuk szeretettel képviselni. A pillanatnyi kényelemmel szemben ott áll a hosszú távú lelki békénk. Tudjuk-e ezt érdemben felvállalni? Drága Jézusunk, hát ehhez adj nekünk bátorságot, hogy mindig az igazság oldalára álljunk. Tisztítsd meg a mi szívünket a világi kísértésektől és a hamis megalkuvásoktól. Adj mindannyiunknak, főleg a Már Rádió minden kedves hallgatójának tiszta szemet, hogy meglássák a te jelenlétedet, és adj nekünk bátor nyelvet, hogy hirdessük a te feltámadásodat. Hát ezzel köszönöm meg a megtisztelő figyelmüket, és azt is, hogy együtt gondolkodtunk erről a szentírási részről. Most a 28. fejezetének a végét elemeztük a Mária Rádióban. Továbbra is maradjanak a rádióval, hogyha tehetik, hallgassák a műsorainkat szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Völgyesi Levente állandó diakónussal.

0: Hírpercek.
1: Budapesten kerül megrendezésre a 76. Nemzetközi Katolikus Diák Sport legnagyobb találkozója. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján meglátogatja a világ egyik leggazdagabban üvegezett katedrálisát. 10 éve iktatták be hivatalába Veres András győri megyés püspököt. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Július 13-a és 19-e között Budapesten zajlik a Nemzetközi Katolikus Diáksport legnagyobb eseménye, a 76. Fisek-Ficep játékok, tájékoztatott a Magyar Kurír. A rendezvény ünnepélyes megnyitójára június 14-én este került sor a Ludovika arénában, és itt tartják a záróeseményt is július 18-án. Július 15-én a Szent István Bazilikában a világ 16 országából érkező 800 fiatal sportolónak és kísérőiknek este 8 órakor angol nyelvű szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a rendezvény fővédnöke. A szentmise végén a püspök megköszönte a közös szentmisét, mire a fiatalok tapsolni kezdtek. A püspök rámutatott, mennyire jó az egyházhoz tartozni, tagja lenni ennek a közösségnek. 14. Leó pápa 2026. szeptember 28-án szentmisét celebrál a Metzi Szent István Székesegyházban. Ez ritka kiváltság, a Szentatya szeptember 25-től 28-áig tartó franciaországi útja során csak itt tartanak pápai szentmisét. Bár a Notre-Dame-ba is ellátogat a Szentatya, de ott csak a vesperást vezeti majd, a Lourdes-ba tervezett nagyszabású szentmisét pedig a kegyhelyen, a szabadban tartják, tudósít az alateia.org. A 42 méter magas hajóval rendelkező Metzi székesegyház Franciaország harmadik legmagasabb székesegyháza. Építészeti nagyszerűsége és történelmi jelentősége miatt méltó helyszíne a különleges eseménynek. Veres András püspököt Ferenc pápa 2016. május 17-én nevezte ki a győri egyházmegye élére, áthelyezve őt korábbi szombathelyi püspöki szolgálati helyéről. Ünnepélyes beiktatására ugyanezen év július 16-án a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén került sor a győri Nagy Boldogasszony székesegyházban. Adta hírül a győri egyházmegye. Ő lett az 1001-ben alapított egyházmegye 78. püspöke. Jelmondata adduxit eum ad Jézum, elvitte őt Jézushoz. Veres

0: András a Győri Bencés gimnáziumban érettségizett Egerben, Budapesten és Rómában tanult teológiát és morálteológiát. 1989-ben erkölcstanból szerzett doktorátust a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián. 2006-tól szombathelyi, majd 2016-tól győri megyés püspök volt. 2015-ben választották meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökévé, amely tisztséget 2025. szeptember 3-áig töltött be. A hírszerkesztő Véggyörgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

Eke vas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak, s az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködj.

sok lélek alatt legyek a tutaj. Egyszerű, durván összerót ladik, mit a tengerbe visznek, mély folyók.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus Szentvére!
2: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallják.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Gyógyító jelenlétünk, ami küldetésünk a szeretet továbbadása, szavak, cselekedetek, de különösen megértő jelenlét által. Küldetésünk van, missziónk. Missziónk van a családban, a közösségben, nemzetünk körében, Európában. Mária gyermekei, Mária országa vagyunk, boldogságos Szűz Máriának ajánlotta Szent István királyunk, a nemzetét, az ő öröksége vagyunk. Küldetésünk van, hogy átadjuk az identitást, átadjuk azt, amik vagyunk, és amivé válnunk el. Júniusban a Jézus szíve hónapja, amikor Jézus szívét tiszteljük, valahogy ezt kellene átadnunk az új nemzedéknek. Ezt kellene átélnünk elsősorban magunk számára. Mit jelent a szív? Nagyon sokszor elcsépelt, vagy elbagatelizált, vagy túl sokszor használt szó, szókép a szívbéli szeretet. Különböző grafitikra, fal oldalakra szíveket rajzolnak, lakatokat tesznek hidakra, szíveket rajzolnak rá, mint egy valamilyen fajta kötődés szeretetnek a szimbólumát. Az emberi szív reagál a külső körülményekre, reagál a lélek rezzülésére is. Talán a szív hangján keresztül értjük meg az élet jelentőségét, az élet sérthetetlenségét, az élet szentségét. És küldetésünk az emberi szív, az ember méltóságának tiszteletben tartása, az ember életének tiszteletben tartása, de kötelességünk az isteni szív tiszteletének és szeretetének is a továbbadása. Hogyan tudjuk tisztelni Jézus szívét? Jézus szíve a Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott szív, imádkozzuk a Jézus szíve litániában. Minden szív, a Szentlélektől alkotott szív, az minden emberi szív és az isteni szív is. Egy gyöngéd, odafigyelő szeretet robbanó pillanatában megformálja az emberi szívet az anya mélyén, az Isten szent lelke által, úgy, ahogy a teremtés, mint egy ősrobbanás létrejön Isten szeretetéből, ugyanúgy jön létre a Szentlélek közreműködésével, Szűz Mária szíve alatt Jézus szíve is. És talán ez lenne az a közös nyelv, akik az Istent keresik, akik szomjazzák az élet értelmének megtalálását, hogy ráhangolódjunk Jézus szívére, az isteni szívre. És ezzel az isteni szívre ráhangolt szívünkkel ráhangolódjunk a szenvedő ember szívére, a kétkedő ember szívére, a kétségbe esett ember szívére, akinek nincsen reménysége. Jézus szíve a mennyország kapuja, a szeretet lángoló tűzhelye, imádkozzuk. Mindannyian, akik szeretetre vágyunk, miközben vágyunk a szeretetre, már lángol is a szívünk a szeretetért. Talán ezek azok a közös nyelvek, amelyekben megtalálhatjuk az Isten ember utáni vágyát és az ember Isten utáni vágyát ugyanabban a szívben, abban a sóvárgásban, abban a lángolásban. A fiatal nemzedéknek, igenis lángoló szívű felnőttekre, hívőkre van szüksége, akik Jézus lángoló szívéből merítenek erőt, bátorságot, az igazság szeretetét, a jóságot. Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív. A jóság az az evangéliumnak a hangja, az az örömhír, hogy minden ember jónak születik, jóra hivatott. A jóság nyelvezetével tud szólni a világhoz, a jóságával tudja átalakítani a körülötte lévő valóságot. Ez az a közös nyelv, a szív jósága, a szív szeretete, a szív öröme, a szív békéje, a szív mélysége. A mélységekre, az őszinteségre, a hitelességre vágyik az ember, azt keresi minden formában, minden lázadásban, minden keresésben. Egy mélységes tapasztalatra van szüksége. Jézus szíve minden erény mélysége. erényeink, melyek Jézus szívének szeretetébe mártóznak bele, és átitatódnak ezzel a szeretettel, jóságá változnak kapcsolatainkban. Jóságá változnak mindabban, akik vagyunk, akiké válhatunk. Mert azzá válunk, amik vagyunk. Amilyen szívvel vagyunk jelen kapcsolatainkban, amilyen szívvel vagyunk jelen imádságainkban, olyanná válunk kapcsolatainkban is. Jézus szíve, melynek teljességéből mindannyian merítettünk. Jézus szívének teljessége, szeretete az a forrás, amiből meríthet mindenki. Amiből meríthetünk mi a hívő emberek, amiből meríthetnek a szenvedők, a betegek, mindenki annyit, amennyire az Istenhez való közelségének mértéke megengedi, amennyit be tud fogadni. Jézus szívének a példája, béketűrő és nagy irgalmasságú szív. A béketűrésnek az ajándékát is magunkba tudjuk fogadni. És egy béketűrő ember, egy irgalmas ember, aki irgalmas másokhoz, megbocsát, aki irgalmas önmagához is, aki el tudja fogadni Jézus szívének irgalmát, az vonzóvá válik. Jézus szíve megtört szív. Jézus szíve lándzsával átdöfött szív, egy megsebzett szív. Valahányszor emberekkel találkozunk, és a felszínen túl van türelmünk, hogy megérkezzünk a szív mélyére, megtapasztalhatjuk, hogy mindannyian sebzettek vagyunk. Mindannyiunk szíve sebzett, vérzik a fájdalomtól, a csalódástól, kortól és kortól függetlenül. Megsebzett szívünk az, ahol találkozhatunk az Istennel, Jézus megtört megsebzett szívével, találkozhatunk ugyanakkor egymással is. De nagy méltósággal és tisztelettel kell közelednünk Isten sebzett szívéhez és az ember sebzett szívéhez is. Ha valaki komolyan veszi sebeinket, komolyan veszi életünket, komolyan veszi fájdalmainkat, szívünk barátjává változik. Jézus azt mondja, barátaimnak mondalak titeket, mert elmondtam nektek mindent, amit az atyámtól hallottam. Akkor, amikor valaki fölött uralkodni akarunk, akkor nem mondunk el mindent. Visszatartjuk az információkat. Az információ hatalom. A hatalommal vissza lehet élni. De amikor sebezhetővé tesszük magunkat egy kapcsolatban, egy imádságban, egy beszélgetésben, egy segítő jelenlétben, akkor nincsenek titkaink. Akkor sebezhetőségünk van. Akkor közel kerülünk Jézus megsebzett szívéhez. Honnan vér és víz folyt ki. Honnan megalapul egy közösség. A szenvedés a keresztövében. János, Mária társaságában. Ahol megalakul a bizalom, ahol egy szerető fiúi szív legjobb barátjára bíz a édesanyját, édesanyjára bíz a legjobb barátját, ezáltal minket is. A sebzett szív, mely képes másra gondolni, saját fájdalmát felülemelkedve, mely képes igazi emberként, a szívembereként élni, dönteni, és megélni mindazt, ami rá vár szeretetből. A sebzett szív, mely a kapcsolatban bontakozik ki, nem rejti el sebzettségét, de nem is dicsekszik vele. Sebzettségünkkel, megtörtségünkkel nem megfertőzni akarjuk egymás fájdalmát, egymás szívét. Nem elfátyolozni akarjuk Isten jelenlétét a sebzettségben, hanem egyesült erővel, közös szeretettel komolyan venni Jézus sebzett szívének szeretetét, egymás sebzettségét, egymás fájdalmát. Annélkül, hogy azt kipellengéreznénk, kirakatba raknánk, vagy akár a híradóba. A keresztény hívő ember nem kovácsol karriert, nem épít országot, közösséget, tőkét mások fájdalmából, szenvedéséből, hanem megőrzi szíve mélyén, ahogy Mária megőrizte örömét és fájdalmát, és hagyja, hogy érlelődjék benne. S a Mária szívében megérlelt fájdalom, Jézus szívének a fájdalma Mária szívében anyai gondoskodó szeretetté változik, válik. Hogyan tudunk mi jelen lenni? Hogyan tudjuk komolyan venni saját sebzett szívünket, egyesíteni Jézus sebzett szívével, mely minden vigasztalás forrása, ami békességünk és engesztelődésünk. Akik a sebzett szívhez közel kerülnek, azok a békesség munkatársai, a kiengesztelődés, a megbocsátás szentségének munkatársai lesznek. Ők a bizalom zarándokai lesznek. Ez az a közös nyelv. Egy közös út, egy közös zaránduklat. Egy közös út Isten felé. Egy közös út az ember felé. Hogyha Jézus szívével, sebzett szívével egyesítjük életünket, akkor nem csak mi zarándokolunk Jézus szerető szívének forrásához, lángoló szeretetéhez, hanem társai vagyunk annak a Jézus szívének, aki elindul a sebzett ember felé, hogy szíve mélyén találkozzon vele. Együtt zarándokolunk Jézussal, embertől emberig, lélektől lélekig, szívtől szívig, lehet, hogy szavak nélkül, lehet, hogy sebeinkkel, lehet, hogy sebhegeinkkel, bizalmunkkal, béketűrésünkkel, reménységünkkel. Társai vagyunk az emberi szív szeretetére szomjazó Istennek. Együtt vagyunk utitársai, de ugyanakkor utitársai lehetünk az Isten szeretetére, irgalmára, megbocsátására szomjazó ember, Istenhez zarándokló szívének is. Együtt egy szívvel indulunk, hogy megérkezhessünk. Nem önmagunkhoz, nem önmagunk érdekeihez, nem az álmaink megvalósulásához, beteljesedéséhez, hanem Jézus sebzett, emberiségért megsebzett, érted megsebzett szívéhez. Azért, hogy megértsük Isten jóságát, Isten szeretetét, Isten irgalmát, vigasztalását, engedelmességét, meggyalázottságát, szentségét, gazdagságát, teljességét, azt a szívbéli szeretetet, amelyben a mennyei atyának kedvetelt, hogy egyesüljünk ezzel a szeretettel, ezzel a szívbéli jósággal, türelemmel, béketűréssel, irgalommal, bizalommal, hogy életünk áldozatát, életünk fájdalmait, örömeit, felajánlását oda tudjuk vinni Jézus szívével közösen a mennyei atyához, akinek kedvetelt Jézus szívében. Ha csak egy kevés szeretetet is meg tudunk tapasztalni, és ezt tovább tudjuk adni kapcsolatainkban, imádságunkban. Istentől kapott szeretetünket imádságban visszaadjuk Jézus szívének. Jézus szívéből merített jóságunkat továbbadjuk a szenvedőknek, a küzdő emberiségnek, a kétkedő embernek, a hitét elveszített embernek, a reményét elveszített embernek, ha csak egy sóhajtásnyi szeretetet is tovább tudunk adni a Jézus szívéből fakadó szeretetnek, akkor munkatársai vagyunk Jézus szerető szívének. Akkor irgalmasok vagyunk. Aki irgalmas másokhoz, az irgalmas önmagához is. A jóság, a jóságos ember a békességet hozó, a béketűrést megélő ember az, akinek szüksége van a világnak. Ilyen emberekre van szükség, akik bíznak nem vakon, hanem tapasztalatból. Isten szeretetét megtapasztalva bíznak az isteni szív szeretetében, és ezt tovább is tudják adni. Talán a szívjósága a szív mélysége. Azaz a nyelv. Azaz a közös út, amelyet együtt megtehetünk. Lépésről lépésre. Mindenkinek a saját. Élettörténete, életritmusa, élethelyzete szerint. Induljunk el. Szívtől szívig, Isten szívétől az ember szívéig. A mi szívünktől, a testvérünk szívétől, Isten szívéig. És őrizzük szívünk mélyén mindazt, amit megtapasztalunk a közös úton. Őrizzük, ápoljuk, gondolkodjunk el rajta, és hagyjuk, hogy életté váljék bennünk, mint ahogy Mária szívében is életté vált az ige, az isteni szó, a vigasztalás, a teremtés, a megváltás, az üdvösség szava. Légy te is a vigasztaló, megtört szív. Néma, mindent átalelő, fájdalmat, szenvedést átalelő tanúja. Jézus szíve tanítványa légy. Csendben, észrevétlen, hogy ahol a te szíved megjelenik, Jézus szívébe rejtve, ott megszülessen a hála. A hála, mely megtermi gyümölcsét mindannyiunk szívében. Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szent szíved szerint. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
0: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották.

Szabó Lőrinc, Ima a gyermekekért. Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze voltak tőlem, az alatt eddig is rátok bíztam sorsukat. Én hozzám mindig csak jók voltatok, szeressétek őket, ha meghalok. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. Te, homokos, köves, aszfaltos út, vezess okosan a lányt, a fiút. Csókolt helyettem szél az arcukat, fű, kő, légy párna a fejük alatt. Kínáld őket gyümölcsel, almafa, tanítsd őket, csillagos éjszaka. Tanítsd melengest te is, drága nap, csempészd zsebükbe titkos aranyat. S ti mind, élő és halott anyagok, tanítsátok őket, felhők, sasok, vadvillámok, jóhangyák, kis csigák. Vigyázz reájuk, hatalmas világ. Az ember gonosz, benne nem bízom, de tűz, víz, ég s föld igaz rokonom. Igaz rokon, hozzátok fordulok, tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok. Tűz, víz, ég és föld, s minden istenek. Szeressétek, akiket szeretek.

Sík Sándor, hiszek. Hallják meg hívők és hitetlenek élet-halálra szóló eskümet. A szívbősége zúg fel ajkamon. Azt kényszerít a Krisztust vallanom. Hallják meg rokkant, vén apostaták, s a vétekben vajudó új világ, a forradalom, a vak leviatán, és hallja meg a settenkedő sátán, Isten nevében vallomást teszek. Hiszek. Hiszek. És hitem súlyos és kemény. Nem tündetan, nem pille vélemény, nincs benne így, úgy, bárcsak és talán, igen és nem, kereken, magyarán. Semmi csűrés és semmi csavarás, ínyeskedés és köntörfalazás. Hiszem és vallom, szeretem és élem, amit az egyház hinni áld elében, ebben a hitben élek és halok, katolikus vagyok. Hiszek egy Istent, ki három személy, az élő Istent, aki bennem él, s akiben élek, mozgok is vagyok, kinek tenyerén megsimulhatok, akinek rám is éber gondja van, és cselekszik bennem és általam, aki mozdítja minden mozdulásom, s én jóban, rosszban, boldogan imádom intéző édes mély akaratát. Hiszek Istenben. Hiszem az Atyát, égnek és földnek testé vált Frigyét. Hiszem a Krisztust, hiszem az igét, akit az Atya örök óta szül, s akiben szépségé lesz az űr, kinek emberré tetszett válnia, hogy Isten legyen az ember fia, s ki, hogy minden nap eljöhessen hozzánk, ízlelnünk adta a rejtelmes ostját, benne az élet és benne az út. Hiszek Istenben, hiszem a fiút, hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet, a szellemet, aki a szeretet, ki Szent Péter ajakán rival, hegyeket bont és szíveket áthidal, és hét csatornán csorgatja beléd az élesztő kegyelem kútfejét, ki tüzet gyújt az ember gondolatnak, kiből fölében ülhetsz te magadnak, és mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz. Hiszek Istenben. Hiszem a Szent Lelket. Hiszek. És tudom, honnan a hitem. Házamat én kőszirtre építem. Négy élőlény az erős alapok, ember, oroszlán, sas, tulok. Hallottam a piacon szólni Pált, hallottam Ágostont és Ottokárt, látom a szirten Péter kulcsait, s bennem a mélyben hallom döbbenettel, kimondhatatlan gerjedezésekkel, a Szentlélek sóhajtozik. Ó, tudom kinek, ó, tudom kinek. Én az eleven Istennek hiszek. Élő hitemmel vagyok én szabad. Mankó helyett kötöttem szárnyakat. S ami akad a földön emberi, gazdag szíven testvérnek ismeri. S ami túl az emberkörökön, a végtelenség, ígért örököm. S mikor üt a boldogságos óra, hogy befogadjon koporsom gubója, hitem gyertyája, utolsót remeg, és Istennek ajánlom lelkemet.

0: az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja!

Marangyalok közt ünnepel, itt valló szívvel esdekelt, az Úrhoz könnyek közszava, virrasztva bőjtel szüntelen, íven kitartón várva őt. Díszt földi rangot megvetett, tisztán tört lelke fölfelé, tökéletes volt és igaz, így szállt a csillagok fölé. E szent asszony jó tettei, növelték háza kincseit, élvezze hát most boldogan a mennyörök jutalmai. Áldott légy hármas egy urunk, te minket mertő kérve kér, az égiek közt boldogíts, utunk.

0: Adjatok az Úrnak hálát jóságáért, az emberekkel tett nagy csodáiért. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Így szóljanak azok, akiket megváltott az Úr, akiket megmentett az ellenség kezéből, és akiket minden tájról összegyűjtött, napkeletről és napnyugatról, északról és délről. Bolyongtak a pusztában, a sivatagban, akott város felé utat nem találtak. Az éhségtől és a szomjúságtól szinte elepett a lelkük. Az Úrhoz kiáltottak gyötrelmükben, aki szorult helyzetükből kiragadta őket. Egyenes úton vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak hálát az Úrnak jóságáért, az emberek fiaival tett nagy csodáért, mert bő vizet adott a szomjazóknak, és az éhezőket jól lakatta. Sötétben, a halál árnyékában ültek, nyomorultan, vasra verve, mert ellenszegültek Isten szavának, a magasságbeli döntését megvetették. Ezért alázta meg szívüket szenvedéssel, elestek, és nem volt, aki felsegítse őket. Az Úrhoz kiáltottak gyötrelmükben, aki szorult helyzetükből kiragadta őket. Kivezette őket a sötétből, a halál árnyékából, és bilincseiket összetörte. Adjanak az Úrnak hálát jóságáért, az emberekkel tett nagy csodáért. Mert az érckapukat összetörte, és a vaszárakat összezúzta. És az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Adjatok az Úrnak hálát jóságáért, az emberekkel tett nagy csodáért. Láthatták az Úr nagy tetteit és csodáit. A gonoszság útján balgaságba estek, és bűneik miatt nyomorba jutottak. Megutáltak minden eledelt, és már a halál kapujához értek. Az Úrhoz kiáltottak gyötrelmükben, aki szorult helyzetükből kiragadta őket. Elküldte igéjét és meggyógyította őket. Életüket kimentette a pusztulásból, hogy az Úrnak hálát adjanak jóságáért, az emberekkel tett nagy csodáért, hogy a dicséret áldozatát bemutassák, és ujjongással hirdessék tetteit. Akik hajóikon mély tengerre szálltak, és a nagy vizek hátán végezték munkájukat, azok láthatták az Úr nagy tetteit, és csodáit a mély tengeren. Szavára szélvihar támadt, és hullámok tornyosultak. Felemelkedtek az égig, vagy lezuhantak a mélységekig, s nagy veszedelmükben már kétségbe estek. Meginogtak, tántorogtak, mint a részeg, és odaveszett minden bölcsességük. Az Úrhoz kiáltottak gyötrelmükben, aki szorult helyzetükből kiragadta őket. Szellővé csendesítette a vihart, a hullámok elcsitultak. Örültek is a nagy csendességnek. Így vezette őket az óhajtott kikötőbe. Hogy az Úrnak hálát adjanak jóságáért, az emberek fiaival tett nagy csodáért. És hogy magasztalják őt a nép gyülekezetében, és a vének tanácsában is dicsőítsék. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Láthatták az Úr nagy tetteit és csodáit. Látják ezt az igazak és örvendeznek, és megértik az Úr szeretetét. A folyókat sivataggá tette, és a forrásokat szomjas földé. A termőföldet pedig szikessé, az ott lakók bűnei miatt. azután a pusztát tóvá változtatta, a kiszáradt földet vizek forrásává. Ott telepítette le az éhezőket, hogy lakóvárost alapítsanak. Bevetették földjüket, telepítettek szőlőt, és az bőséges termést hozott nekik. Megáldotta őket, és megsokasodtak, és jószágaik számát nem engedte fogyni. Majd ismét megfogyatkoztak, nyomorba jutottak, és gyötrődtek bajtól, szenvedéstől. De aki a fejedelmeket is megvetéssel sújtja, és úttalan pusztán hagyja bolyongani, az felemelte nyomorából a szegényt, és nemzetségüket, mint nyájat megsokasította. Látják ezt az igazak, és örvendeznek, ám bezárul minden gonosz ajka. Ki olyan bölcs, hogy felfogja ezt, és megértse az Úr szeretetét? Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Látják ezt az igazak, és örvendeznek, és megértik az Úr szeretetét. Uram, a fellegek ígér a te hűséged, ítéleteid oly mélyek, mint a tenger.
1: Olvasmány a Királyok második könyvéből. Azokban a napokban, amikor az Úr azt akarta, hogy Illést a forgószél fölvigye az égbe, az történt, hogy Illés és Elizeus éppen elmentek Gilgalból. Illés így szólt Elizeushoz: maradj itt, mert engem az Úr Bételbe küld. Elizeus azonban azt felelte: úgy igaz, ahogy az Úr él, és úgy igaz, amint te élsz, nem hagylak el. Így hát elmentek Bételbe. A Bételben lakó próféta tanítványok odamentek Elizeushoz, és megkérdezték: tudod, hogy ma az Úr elragadja uradat a fejed fölött? Tudom én is, csak hallgassatok, felelte. Illés meg így szólt hozzá: Elizeus, maradj itt, mert engem Jerikóba küld az Úr. De az ezt mondta neki: úgy igaz, ahogy az Úr él, és úgy igaz, mint te élsz, nem hagylak el. Így hát elmentek Jerikóba. A Jerikóban élő próféta tanítványok Elizeushoz fordultak, és azt mondták neki: tudod, hogy ma az Úr elragadja a fejed fölött az Urat? Tudom én is, csak hallgassatok, válaszolta. Illés pedig így szólt hozzá: maradj itt, mert engem az Úr a Jordán mellé küld. De ő azt mondta: úgy igaz, amint az Úr él, és úgy igaz, ahogy te élsz, nem hagylak el. Így mind a ketten elmentek. A próféta tanítványok közül is elment 50, és egy bizonyos távolságra maradtak tőlük, míg ők ketten a Jordán mellett álltak meg. Illés fogta a köntösét, összegöngyölte, és ráütött vele a vízre. Erre az ketté vált, az egyik és a másik irányban, úgyhogy mindketten szárazon átmentek rajta. Amikor átértek, Illés ezt mondta Elizeusnak: kérj valamit, mit tegyek még meg neked, mielőtt elválok tőled? Elizeus így felelt: hát akkor szálljon két annyi rész rám lelkedből. Azt mondta neki: olyat kértél, amit nehéz teljesíteni. Ha majd látod, mint ragadtatom el, osztályrészű jut neked, de ha nem, akkor nem kapod meg. És történt, amint mentek és beszélgettek, egyszer csak jött egy tüzes szekér tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól, aztán Illés a forgószéllel fölment az égbe. Amikor Elizeus ezt látta, fölkiáltott: atyám, atyám, Izrael szekere és fogata! És többé nem látta. Akkor fogta ruháját, és ketté repesztette. Majd fölemelte Illés köntösét, amely leesett róla, visszafordult, és újra megállt a Jordán partján. Aztán fogta Illés köntösét, ráütött vele a vízre, és azt mondta: hol az Úr, Illés istene? Mihelyt a vízre ütött, az szétvált az egyik és a másik irányban, és Elizeus átment. Amikor a próféta tanítványok odaátról látták, felkiáltottak: Illés lelke leszállt Elizeusra, és eléje mentek, a földre borultak előtte. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Nézzétek, elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt elérkeznék az Úr nagy és félelmetes napja. Ő újra fiaik felé fordítja az apák szívét, és apáik felé a fiaik szívét. János nagy lesz az Úr előtt, Illés szellemével és erejével előtte fog járni az Úrnak. Ő újra fiaik felé fordítja az apák szívét, és apáik felé a fiaik szívét.
2: Olvasmány Jan Lugosz krakkói kanonok a Lengyel Királyság évkönyvei című művéből. A mai napon, azaz 1390

0: Volt a szegények, özvegyek, jövevények, zarándokok, mindenféle nyomorgók és szükséget szenvedők iránt. Nem volt benne könnyelműség, nem volt harag, nem lehetett benne gőgöt, irítséget vagy dühöt találni. Isten iránti nagy áhítatával és mérhetetlen szeretetével tűnt ki. Minden világi hiúságot elutasítva magától, lelkét és gondolatvilágát egyedül az imádságra és szent könyvek, nevezetesen az Ó és Új Szövetség, a négy egyháztanító homiliái, az atyák életrajzai, prédikációk, szentek élete, Boldog Bernát, Szent Ambrus elmélkedései és prédikációi, Szent Brigitta jelenései és más latinról lengyelre fordított könyvek olvasására fordította. Sok tehetséges, magát a tudománynak szentelő ifjú ellátásáról gondoskodott. Prágában kollégiumot alapított a litvánok számára, és fáradozott a krakkói hittudományi kar felállításán. Végrendeletében minden ékszerét, ruháját, pénzét és minden királyi öltözetét a szegények megsegítésére és a krakkói egyetem megújítására hagyta. Ugyancsak a krakkói székesegyházra hagyott egy gyöngyökkel kirakott főpapi melldíszt. Olyan híres volt, és annyira megbecsülték az egész katolikus világban nagyszerű erkölcsi magatartása miatt, hogy életében a szentség példaképeként tisztelte mindenki. Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Aki megszánja a szegényt, az Úrnak ad kölcsönt. Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.
1: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabott, reggel világosságot ad, és délben tűző ragyogást. Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fiát,

párt fogold, szolgádat, Uram, és vezess a jóra. Pontosan teljesítem, ami jogos és igazságos, ne szolgáltas ki rágalmazóimnak engem. Párt fogold, szolgádat, és vezess a jóra, a sok gőgös ne gyalázzon engem. Pilláim elernyednek, míg segítségedet várom, és igazságodat, melyet megígértél. Párt fogold, szolgádat, irgalmat szerint, rendelkezéseidre taníts meg. Parányi szolgád vagyok csupán, adj értelmet, hogy tudjam végzéseidet. Példást tettre, itt van az idő, Uram, törvényedet meggyalázták. Parancsaidat én nagyon szeretem, aranynál, a színaranynál jobban. Pusztán már ezért is parancsaidhoz igazodom, gyűlölöm a hazugság minden útját. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Párt fogold, szolgádat, Uram, és vezess a jóra. Tekintsetek rá az Úrra, és eláraszt a fény benneteket. Áldom az Urat minden időben, dicséretét szüntelenül zengi ajkam. Lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg a szelidek, és örvendezzenek. Magasztaljátok az Urat velem együtt, dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, és kiragadott engem minden rettegésből. Tekintsetek rá,

0: és eláraszt a fény benneteket, és arcotokat nem érheti szégyen. Egy szegény hozzá kiáltott, az Úr meghallgatta őt, és minden szorongatásból kiszabadította. Gondosan körülsáncol az Úr angyala minden Isten félőt, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, mi édes az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei, semmiben sem nélkülöz az Isten félő. Jó módúak éheznek és nyomorognak, de akik az Istent keresik, nem szűkölködnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Tekintsetek rá az Úrra, és eláraszt a fény benneteket. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, az Úr félelmére oktatlak titeket. Ki az az ember, aki élni vágyik, és szeretne jó napokat látni? Fékezni elvedett, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot. Fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Törekedj a békességre, és járj annak útján. Az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja kiáltásukat. Arcát a gonoszok ellen fordítja az Úr, hogy még emlékük is eltűnjék a földről. Kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásból kiszabadította őket. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr, és szabadulást hoz a megtört lelkűeknek. Tengernyi csapás hull az igazakra, de mindezekből kiszabadítja az Úr őket. Megőrzi minden csontjukat, hogy azokból egy sem törhet össze. Végez a gonosszal gonossága, és akik gyűlölik az igazat, megbűnhődnek érte. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem bűnhődik senki, aki ő benne reménykedik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr. Ne törtessünk kihívóan, s egymásra irigykedve hiú dicsőség után. Hordozzátok egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét.
1: Íme milyen jó és mi gyönyörűséges, ha békességben együtt élnek a testvére. Mert ott ad áldást az Úr.
0: Könyörögjünk. Add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő fényét, hogy mindenkor szereteted tüze hevítsen minket, és osztatlan szívvel szeressünk téged mindenek felett, testvéreinket pedig te érted, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Sándor Ernő, Jeremiással mondom. Uram, én nem tudok beszélni. Engem ne küldj el. Félni, félni tudok csak. Nyomorultan rettegek én az emberektől. Ifjú vagyok még, látva látod. Nyelvemen görcs van, dadogások. Nem akarok próféta lenni. Nem akarok semmit sem tenni. Ó, hagyj magamra. Jaj, rettenetes ez a te küldetésed. Adj nekem valami szebbet, valami mást, emberibbet. Valami csendes boldogságot. Nem könyörült gyerekfejemnek. Kemény volt, küldött, mennem kellett. Íme igémet adom szádba. S mentem, azóta egyre járok. Nyelvemen görcs van, dadogások. Szívemben félelmek remegnek. Uram, ugye már te is látod, hogy igazam volt. Az én szájamból igét sem kell az embereknek. Keményakú ez a te néped, tudod te is. Valaki mástán bírna véle jobban, mint én, fáradt cseléded. Uram, figyelsz rám. Bocsáss el szépen, s bocsásd meg ezt a 60 évet. Az Úr felel, s szívemre áll remegve dobban. Csak menj tovább. Ott van a tűz a csontjaidban.

0: Hírpercek.
1: Idén ünnepli Chile a Kármelhegyi Szűzanya egyház királynője és anyaként való megkoronázásának 100. évfordulóját. Budapesten kerül megrendezésre a 76. Nemzetközi Katolikus Diáksport legnagyobb találkozója. Több csoport készül Magyarországról a tezéi találkozóra. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Chile július 16-án a Kármelhegyi Szűzanya ünnepén az egyház királynője és anyja előtt fejezi ki hódolatát, ez az ország lelki hagyományában legmélyebben gyökerező Mária tisztelet egyike, írja a Fidesz. A mai pui kegyhely a Kármelhegyi Szűz tiszteletére és Mária védelméért hálaként épült fel az 1818-as maipui csatát követően. Erre a napra idén is zarándoklatot szerveztek a kegyhelyre. Az ünnepi szentmise előtt Fernando Comali bíboros, santiagói érsek volt, aki homiliájában így emlékezett a Mária tisztelet lelki jelentőségére. A Kármelhegyi Szűz iránti tisztelet, megbecsülés és szeretet legmélyebb vágyainkat tükrözi, a tisztaságot, alázatot, szolgálatot, szentséget és a mások iránti törődést. 2026-ban a Kármelhegyi Szűz megkoronázásának 100. évfordulóját programsorozatokkal ünneplik Chilében. Július 13-a és 19-e között Budapesten zajlik a Nemzetközi Katolikus Diáksport legnagyobb eseménye, a 76. Fisek-Ficep játékok, tájékoztatott a Magyar Kurír. A rendezvény ünnepélyes megnyitójára június 14-én este került sor a Ludovika Arénában, és itt tartják a záró eseményt is július 18-án. Július 15-én a Szent István Bazilikában a világ 16 országából érkező 800 fiatal sportolónak és kísérőiknek este 8 órakor angol nyelvű szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a rendezvény fővédnöke. A fiatalok röplabda, kosárlabda, futszál, atlétika, úszás és asztali tenisz sportágban mérhetik össze magukat. A sporteseményen 117 magyar sportoló is részt vesz. A szentmise végén a püspök megköszönte a közös szentmisét, mire a fiatalok tapsolni kezdtek. A püspök rámutatott, mennyire jó az egyházhoz tartozni, tagja lenni ennek a közösségnek. 2026 nyarán is több csoport készült ezébe Magyarországról, hogy részt vegyen egy hetes vasárnaptól vasárnapig tartó találkozón, tájékoztatott a teze.france. Az augusztus 1-én délután Budapestről induló buszra a fennmaradó helyek függvényében még lehet jelentkezni. Többet vársz ettől a nyártól, szívesen eltöltenél egy hetet Istennel és rengeteg fiatallal a világ minden részéről. Szeretnél új barátokat szerezni, nyelvet gyakorolni, zarándokolni, énekelni, beszélgetni, csöndben maradni, a közösségért dolgozni, vagy imádkozni és szemlélődni. Rengeteg szeretetet kapni, többet megtudni magadról és a világról, megtalálni önmagad a saját életedben. Akkor velünk a helyed, szól az irány tezé, szervezők felhívása. 2026-ban a tezéi találkozó központi kérdése, a mit keresel lesz. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
3: És ő névébe fogadás Szentlélektől Szent Fiát.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya.
3: Legyen nekem egész szerint.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn.
3: És mi köztünk lakozik.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál élettünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsorismertetés után. Programajával jelentkezünk 12-10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12-15 perckor. Örök ige, részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13-10 perckor. Lelkiség, irodalom 13-15 perckor. Inter Arma Caritas, a tábori lelkiség és a honvédelmi minisztérium műsora 13-25 perckor. Perikópa, Kocsi György a Szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14-15 perckor. Múltról és jelenről Szakály Sándor történész műsora 14-25 perckor. Lelkiség, irodalom 14-30 perckor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15-15 perckor. Tanúságtétel című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16-25 perckor. Körkép, regionális magazin 16-50 perckor. Barsi Balázs atya siogárdi szentbeszéde 17 órai kezdettel. Mégis szeretni, Gyökösi Endre tanítása 17-35 perckor. Szentmisét közvetítünk Budapestről, a Felső Krisztusvárosi Keresztelő Szent János templomból 18 órától. A Zsolós Mesti dicséretét imádkozunk közösen 19 órakor. Ilyeneki a mennyek országa. Homoki Nagy Katalin olvas fel saját meséből 19-25 perckor. A hírpercek és a ráhang után kiáltás, imádság a nemzetét kegyekről 20 órától. Hrabowski József Sándor beszélgetése a teremtésvédelemről 20-16 perckor. A 21. századi férfiak helyzetéről, kiteljesedésüknek lehetőségeiről Csehi István vallásbölcsészzel Tóth Enikő beszélget 21-5 perckor. katolikus társadalmi tanítás, Horváth Pál műsora 21 óra 40-kor, Talentum, beszélgetések, illetődés értékekről 22 órától, múltról és jelenről Szakály Sándor történész műsora 22 óra 50-kor, a Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától, az igazság szabaddá tesz, Balsó Balázs atya emlékedése 23 óra 20 perckor, a Zsorosba befejező imorát imádkozzuk 23 óra 40 perckor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
0: Mária Rádió.
5: Amikor Jézus elküldte tanítványait, ezt mondta nekik. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok. Békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Lukács 10, 5.-6. vers. Ez az üzenet pedig mindenkihez szól, akik az emberi történelem drámái és erőszakosságai között a békében reménykednek. A ház, amelyről Jézus beszél, jelenthet minden családot, minden közösséget, minden országot és minden földrészt a maga egyediségében és történetével, de mindenek előtt vonatkozik minden egyes emberi személyre megkülönböztetés és kirekesztés nélkül. A béke minden ember tiszteletén, múltjától függetlenül, illetve a törvények és a közjó, valamint a ránk bízott teremtés és a megelőző generációk gazdag erkölcsi örökségének tiszteletén alapszik. A gyengébbek elleni terror ahhoz vezet, hogy egész népcsoportok kényszerülnek idegenbe, békés otthont keresve. A béke egy együttműködés eredménye, ami az emberek közötti kölcsönös függésen és felelősségen alapszik. Ugyanakkor egy olyan kihívás is, amelyet nap mint nap vállalni kell. A béke, a szív és a lélek megtérése, és egyáltalán nem egyszerű a belső és a társadalmi békének a három, egymástól elválaszthatatlan dimenzióját felismerni. Békesség önmagunkkal, az önfejűség, a harag és a türelmetlenség visszautasítása mellett, miként Szalézi Szent Ferenc tanácsolja. Némi szelídséget is kell gyakorolnunk magunkkal szemben azért, hogy másokkal szemben is szelidebbnek bizonyuljunk. Békesség másokkal, a családtaggal, a baráttal, az idegennel, a szegénnyel, a szenvedővel. Bátorság ahhoz, hogy találkozzunk velük és meghalljuk a szavukat. Békesség a teremtett világgal. Isten ajándékának nagyságát és az érte való felelősségünket ismét felismerni, úgy, mint a világ lakói, polgárai és jövőjének alakítói. Ebben az időben, amikor az emberiség bárkája, amelyet a válság vihara dobál, nehezen halad egy nyugodtabb és békésebb horizont felé, az emberi méltóság hajó kormánya és az alapvető társadalmi elvek iránytűje lehetővé teszi számunkra, hogy egy biztos és közös irányba hajózzunk. Keresztényként mindig a szűzanyára, a tengercsillagára és a remény édesanyjára tekintsünk. Dolgozzunk együtt a szeretet és a béke, a testvériség és a szolidaritás, a kölcsönös támogatás és elfogadás új horizontjának elérése érdekében. Soha ne engedjünk annak a kísértésnek, hogy a többi emberrel közönösek legyünk, ne szokjunk hozzá ahhoz, hogy elfordítjuk tekintetünket, ehelyett minden nap törekedjünk konkrét és gyakorlati módon a testvérekkel való közösség létrehozására, akik elfogadják egymást és törődnek egymással.
6: Programajánló következik.
7: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Zarándoklat. A boldoggá, illetve szentté avatott személyek nagy része pap vagy szerzetes, miközben az egyház tagjainak nagy többsége házasságban él. A két életformát természetesen nem szabad kijátszani egymás ellen, hiszen Isten szemében egyaránt kedves hivatásokról van szó. Azt viszont, hogy a családos létet választók ugyanúgy az életszentségre kaptak meghívást, mint a klerikusok, nagy mértékben erősítheti, ha a Szentszék minél több édesanyát vagy édesapát emel oltárra. Ebből a megfontolásból indított kezdeményezést és alakított bizottságot papok és világiak részvételével néhai tagja a 2009-ben elhunyt Ozsvári Csaba emlékének ápolására, illetve boldoggá avatására a Magyar Schönstatt családmozgalom. Az ötvös művés nevét a széles nyilvánosság akkor ismerte meg, amikor a Magyar Katolikus Püspöki Kar ajándékaként 1991-es magyarországi látogatására evangéliumos könyvborítót készített II. János Pál pápának. A liturgikus eszközt az egykori egyházfő utódai is használják. Óbudaváron található, a világon elsőként létrehozott házaspárok útja. 15 állomással, mely stációk szellemi és gyakorlati megvalósításában nagy szerepe volt az ozsvári házaspárnak. Az ötvös művész alkotása a helyi Schönstatt kápolna oltárkeresztje, melyen a megfeszített Krisztus mellett állva Szűz Mária kehelybe fogja fel Szent Fia vérét. Szeretettel hívnak a 2026. augusztus 13-a és 16-a között Szombathelyről Óbudavárra tartó zarándoklatra, melyet Ozsvári Csabával járnak egyházunk hűségben és alázatban való megújulásáért. Vasárnap a gyalogos zarándoklat utolsó szakaszán megérkeznek Óbudavárra, ahol hálaadó szentmisét ünnepelnek augusztus 16-án, vasárnap 14 órakor. Az esemény részletei a családok.schönstatt.hu linken olvashatóak. Egészségügyi dolgozók szentmiséje Óbudán. Az időpont július 25-e szombat 18 óra. A helyszín Óbudai Szent Péter és Pál plébánia templom, Budapest 3. kerület, Lajos utca 168, az Árpád híd Budai híd főjénél. Szervezők Óbudai főplébánia, Kuráte Infirmos közösség. Egészségügyi dolgozók szentmiséje Szent Pantaleon vértanú orvos és Boldog Zdenka vértanú röntgenasszisztensnő tiszteletére. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Tercsi Zoltán apát, pronotárius kanonok, minden érintettet és érdeklődőt szeretettel várnak. Imádkozzunk együtt gyógyítóinkért, betegeinkért, és adjunk hálát a gyógyultak egészségéért.
6: Programajánlót hallottak.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János római katolikus általános iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
2: A betegekért,
1: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a jó Istennek az elmúlt év minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidőt tartalmasan, Istennek tetszően töltsük.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusan és Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Az örvendetes rózsafűzér első titka. Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Gábriel angyal így szólt Máriához. Íme, fogansz és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Mária így szólt. Íme az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavad szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent élektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent élettől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom,
4: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
7: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szemszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Erzsébet eltelt szent lélekkel, és hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én uram anyja jön hozzám? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: mindenkorban, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te, szent szűz, a világra szültél. Történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta, és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
4: Asszonyunk,

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Úr Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor leteltek a tisztulásuknak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál. A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, szülei azonban nem vették észre. 3 nappal később találtak rá a templomban. Rabbik körében ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallgatta, csodálkozott értelmén és válaszain. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek

0: szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Úr Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Dicsőség

Mennyország. Egyszerű séta a parkban tavasszal virágzáskor. Méhek zümmögte vigaszban kikerekedett szemek, és örökre halló fülek táncra gyúlt nyugalma. Köröttünk és bennünk mindenben minden az, ami. És semmi sem mond ellent annak, ami ragyogó vallomásként árad a világra. Pedig mondhatna. A szabadság ott is létezik, de a lélek és a test szőtte világ termékeny, és termő igényei már mindörökre ragyognak, miként már itt a földön is végtelen a mosolyuk. Ha szemeink elő a földi zűrzavarban átöleli egymást két őszinte gyerek. Szilvási Zoltán.

most, mikor oly érthetetlenül nehéz a szívem, valaki jönne és karon fogna szépen, szelíden. Nem is karon, csak kézen fogna, mint árva gyermeket a másik, és sétálnánk napnyugtától a legelső csillagsugárig. Valaki, akinek most nem volna gondja semmi másra, csak arra, hogy én szomjazom csendes szavú vigasztalásra. Aki jönne mellettem, főlehajtva egy órácskát hallgatagon, s a hallgatása azt mondaná, panaszkodjék, én hallgatom. Újat nem mondanék, tán inkább ezerszer elmondottakat, de új volna így, így zavartalan ketten az esti ég alatt. Egy óráig, amíg a csillag felragyog és ránk sugároz, nem volna köze semmi máshoz. Nem volna közem semmi máshoz.

0: Hírpercek.
1: 2026 nyarán is több csoport készült ezébe Magyarországról, hogy részt vegyen egy hetes vasárnaptól vasárnapig tartó találkozón, tájékoztatott a teze.france. Az augusztus 1-én délután Budapestről induló buszra a fennmaradó helyek függvényében még lehet jelentkezni. Többet vársz ettől a nyártól, szívesen eltöltenél egy hetet Istennel és rengeteg fiatallal a világ minden részéről. Szeretnél új barátokat szerezni, nyelvet gyakorolni, zarándokolni, énekelni, beszélgetni, csöndben maradni, a közösségért dolgozni, vagy imádkozni és szemlélődni. Rengeteg szeretetet kapni, többet megtudni magadról és a világról, megtalálni önmagad a saját életedben. Akkor velünk a helyed, szól az irány tezé, szervezők felhívása. 2026-ban a tezei találkozó központi kérdése, a mit keresel lesz. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján meglátogatja a világ egyik leggazdagabb üvegezett katedrálisát. 13. alkalommal vett részt a marosszéki Kodály Zoltán gyermek és ifjúsági kar a balatoni csillagösvény missziós körúton. 10 éve iktatták be hivatalába Veres András, győri megyés püspököt. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa 2026. szeptember 28-án szentmisét celebrál a Metzi Szent István Székesegyházban. Ez ritka kiváltság a Szentatya szeptember 25-től 28-áig tartó franciaországi útja során, csak itt tartanak pápai szentmisét. Bár a Notre-Dame-ba is ellátogat a Szentatya, de ott csak a vesperást vezeti majd, a Lourdes-ba tervezett nagyszabású szentmisét pedig a kegyhelyen a szabadban tartják, tudósít az alateia.org. A 42 méter magas hajóval rendelkező Metzi székesegyház Franciaország harmadik legmagasabb székesegyháza. Építészeti nagyszerűsége és történelmi jelentősége miatt méltó helyszíne a különleges eseménynek. A köznyelvben istenlámpásaként emlegetett székesegyház 21.000 négyzetméternyi ólomüvegablakai a 13. és a 20. század között készültek el, és az adott korok legkiválóbb művészeinek ihletett alkotásai. A Magyar Örökség díjas marosszéki Kodály Zoltán gyermek és ifjúsági kar július 10-e és 16-a között 13. alkalommal vett részt a balatoni csillagösvény missziós körúton, közölte a Tündérkert Alapítvány. Esténként különböző helyszíneken mutatott be szentmisét Böjte Csaba, ferences atya, a kórus zenei szolgálatával, akik ezt követően koncertet adtak. A Boldogasszony iskola nővérek erdélyi missziója fenntartásában működő európai kórusversenyek első díjait, aranyfokozatait elhozó kórus idén ismét járja a csillagösvény Balaton-Almádi, Sokoró-Pátka, Zirc, Balaton-Fűzfő, Siófok, Búcsúszentlászló, Baratonfüred és Szeged állomásait Csaba testvérrel. Az erdélyi Tündérkert Alapítvány a gyermeknevelő szociális szolgálat számára keres támogatókat a 2026-27-es tanévre. A támogatás egy nagy közösség fenntartását segíti. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. Abban az időben a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Ő odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és olyanok nem lesztek, mint a gyermek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki csak egyet is bűnre csábít a bennem hívő kicsinyek közül, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakára, s a tengerbe dobnák. Jaj a világnak a botrányok miatt! Elkerülhetetlen ugyan, hogy botrányok forduljanak elő, de jaj annak, aki botrányt okoz. Ha kezed vagy lábad bűnre csábít, vágd le és vesd el magadtól. Jobb csonkán vagy sántán bemenned az életre, mint két kézzel vagy két lábbal az örök tűzre kerülnöd. Ha pedig szemed csábít bűnre, vájd ki és vesd el magadtól. Jobb fél szemmel bemenned az életre, mint két szemmel a gyehenna tüzére kerülnöd. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha valakinek 100 juha van, s egy elcsatangol közülük, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyen, és nem megy, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül annak, mint az el nem téved 99-nek. Éppen így mennyei atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül. Ha vétkezik ellened testvéred, menj, fedd meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. De ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két másikat, hogy két vagy három tanú bizonyítsa az ügyet. Ha azokra sem hallgat, mondd meg az egyháznak. Ha pedig a közösségre sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, megkötött lesz a mennyben is. És amit föloldotok a földön, a mennyben is föloldott lesz. Azt is mondom nektek, ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Akkor hozzálépett Péter, és megkérdezte. Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom? Talán 7-szer? Jézus így felelt. Nem mondom 7-szer, hanem 77-szer. Hasonlít ugyanis a mennyek országa egy királyemberhez, aki számot akar vetni szolgáival. Mikor elkezdte a számvetést, eléje állítottak egyet, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből visszafizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják előt feleségestül, gyermekestül, vagyonostul, és úgy fizessen. De a szolga leborulva kérlelte. Légy türelemmel irántam, mindent vissza fogok fizetni. Az úr megkönyörült a szolgán, elbocsátotta, s tartozását is elengedte. Amint a szolga kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és követelte. Add meg, amivel tartozol! Szolgatársa leborulva kérlelte. Légy türelemmel irántam. Mindent vissza fogok fizetni. De ő nem engedett, hanem fogta, tömlőzbe vetette, amíg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai a történtek láttára igen elszomorodtak, s menten elmondták uruknak mindazt, ami történt. Az úr maga elé idézte őt, és így szólt hozzá. Te gonosz szolga, kérésedre elengedtem minden tartozásodat. Nem kellett volna neked is megszánnod szolgatársadat, mint hogy én megszántalak téged? Erre haragjában átadta őt a poroszlóknak, amíg meg nem fizeti minden tartozását. Így tesz mennyei atyám is veletek.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Július 18-a. Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtettem, népét pedig örömre. Izajásnál olvassuk ezt a 65. fejezet 18. versében. Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtettem, népét pedig örömre. Isten megújítja ezt a világot. Még itteni, e világi élet ez a megújított élet. Hiszen a hosszú életkor, az eredményes élet, a tartalmas élet, valamint az állatvilágban is honoló békesség ellenére jelen van mégis a halál, és jelen is marad. Isten áldása nyugszik népén, amelynek mindig látható jelei vannak, ebben a világban is természetesen. Édeni állapothoz közelít ez, Isten eredeti gondolata szerint. Ebben a megújult világban szabadon lehet örülni annak, amit az Úr teremtett. És lehet hálaadással élni számunkra teremtett javaival. Ennek a megújult földi életek legjellemzőbb vonása ezért az öröm, hiszen Isten vigasságra teremtette népét. Olykor szíven üt, hogy milyen öröm és élet ellenes sokszor a teológiánk. Nem az evangéliumot olvassuk ki Isten igéjének soraiból. Folyton komorak vagyunk, folyton komolyak vagyunk, folyton szigorúak vagyunk, vagy mesterségesen örömködők, rajongók, akik látszik, hogy valójában menekülnek. Ennek igazságára sok jel adatik. Hányszor hallottam már, hogy komoly hívő emberek egyszer csak mély depresszióba zuhantak. Jót mondunk, és jól mondjuk, amikor az igét kommunikáljuk. Hol marad mindebből az üdvösséges öröm? Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtettem, népét pedig örömre. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: A lelkünk imádkozik. Emlékeztetni kell magunkat arra, hogy a keresztségünk napja óta szívünk a szüntelen imádság állapotában van. Még ha nem is vesszük észre, a Szentlélek, aki kiárad belénk, amikor életünk beoltatott Krisztus életébe, tehát a Szentlélek gyengéden birtokba vette a szívünket. Lélegzetünk leheletévé vált. A Szentlélek fáradhatatlan szerzője a már csendesen felszálló imánknak. Szent Pál ezt írja a rómaiaknak a 8. fejezet 26-27. Versében. Gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal. S ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Az imába való minden bevezetésnek csak az lehet a célja, hogy segítsen tudatosítanunk ezt a bennünk működő életerőt, hogy megizleltesse velünk ezt a kapott ajándékot, amelyet felelősen és benne részesedni akarva fel kell vállalnunk. Ahhoz, hogy ez a bennünket már jelenlévő ima tudatunk valóságos tudatában legyünk, hogy ez felszínre törjön, átjárva minden képességünket és rezgésbe hozva testünket vágyaink ritmusára, először is jobban meg kell értenünk, mi a szív, és milyen nehézségek tornyosulnak előttünk, hogy elérjük titokzatos mélységét. A Biblia zsoltárait olvasva felfedezzük, hogy a szív az a határterület közöttünk és Isten között, ahol lehetőségünk van annak érzékelni magunkat, amik vagyunk. Uram, te megvizsgálsz engem és ismersz engem. Te tudod, mikor ülök le és mikor kelek fel. Vizsgálj meg engem, Istenem, és ismerd meg a szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. Ezt olvassuk a 139. Zsoltár első és második versében. A szív az a hely, ahol a legmélyebb vágyunk rejtőzik, amelyet Isten oly szívesen teljesítene. A szív a forrása mindazoknak a cselekedeteknek, amelyekben személyenként lehetőségünk van megnyilvánulni. A szív azonban rászorul arra, hogy körülmetéljék, idézőjelben, megvágják, és átadják szeretetre való rendeltetésének. Az Úr, a te Istened, körülmetéli a te szívedet és utódait szívét, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és élj. Ezt olvassuk a törvénykönyvben, a 30. szakaszban. Ettől a mély identitásunktól ugyanis elszakadhatunk. Képmutatásba csúszva, hogy a proféták már az ősi időkben felhívták az atyáink figyelmét rá. Izajásnál olvassuk ezt. Ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Ebben az Istentől való eltávolodásban a szív megkeményedik, olyannyira, hogy érzéketlenné válik, kővé válik. Nem marad más hátra, mint a gyógyulási folyamatra várni, amely lehetővé teszi, hogy újra a szeretet ritmusára dobogjon. Akkor majd tiszta szív, vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól, minden bálványtól, megtisztítalak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek, kiveszem testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet oltom belétek, és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek, és szemetek előtt tartsátok a törvényeimet, és hozzájuk igazodjatok. Olvassuk Ezékielnél.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: fátyolt vetni a személyes bántalmakra lehet, sőt, midőn azt a haza érdeke kívánja, kötelessége is. De a komoly meggyőződéssel vallott elvekre fátyolt vetni nem szabad. Kossuth Lajos gondolataival köszöntöm Önöket az Interrama Caritas 15. évfolyamának 623. adásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szerkesztő Fodor Endre vagyok, mindenek előtt a műsor tartalmáról. Közel 500 katona tette le az altiszti esküta hősök terén tartott ünnepségen július 11-én.
1: A ti beosztásotok az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a Magyar Honvédségben. És hogy miért? Mert a nap végén ti és az általatok közvetlenül vezetett, irányított katonák végzik el a feladatot.
0: A katonai ordinariátus híreiből válogatok. Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
2: 9-kor az elmúlban miséztem, ide szeretek a legjobban járni, mert Vajdai Artúr hadnagy olyan imponáló hitvallással szervezi meg mindig a misét, hogy messze kimagaslik a többi közül.
0: A honvédségi hírekből válogatok. Közel 500 katona tette le az altiszti esküt a hősök terén tartott ünnepségen július 11-én. A honvédek 11 hónap általános és szakmai kiképzésen vettek részt. Az Rényi Katonai Filmstúdió hanganyagában megszólal majd az elhangzás sorrendjében Sándor Zsolt vezérezredes vezérkarfőnök, az esküszövegét előmondó Hamza Norbert törzs zászlós, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. További híreket, videó összefoglalókat olvashatnak, láthatnak a honvédelem.hu oldalon. Ajánlom szíves figyelmükbe.
3: Dízászlóhaj! Kezd! Fogadás jobbról! Tiszte! Legy!

Miniszter úr, Bukovinszky Zsolt főtörzászós, a Magyar Honvédség Artiszti Akadémia vezérlőzászósa jelentem. A 2026-os évben avatásra kerülő állomány ünnepélyes eskütételre felsorakozott,

0: single home in it.
1: Tisztelt miniszter úr, államtitkár urak, helyettes államtitkár urak, tisztelt hölgyeim, uraim, kedves vendégeink, tisztelt avatandók! Egy közös tulajdonsága van a világ összes haderejének, az pedig az, hogy az altisztek alkotják annak gerincét. Ők azok, akik szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezetnek. Ők azok, akik a parancsot tettek ki, a kiképzést képességé, a kiképzett katonákat ütőképes erővé formálják. Ma itt, a hősök terén nem egyszerűen rendfokozatot kapnak. Ma belépnek egy olyan közösségbe, amelyet a világ minden fegyveres erejében tisztelet övez. Altisztek lenni nem beosztás, sokkal több annál hivatás. Egy olyan vállalás, amelyben a szakmai kiválóság találkozik az emberek iránti felelősséggel. Az altiszt egyszerre vezető, oktató, mentor és példakép. Az első, aki megmutatja a katonának, mit jelent szolgálni a hazát, aki a feladat végrehajtása során az éről vezet, és az utolsó, aki elhagyja a feladat végrehajtásának helyszínét. Az altiszt híd a legénységi állomány és a tisztikar között. Ez a szó nem csupán egy rendfokozati kategória, hagyomány, értékrend, kötelesség és felelősség. Egy olyan örökség, amelyet generációk építettek fel, és amelyet most önök visznek tovább. Önök egy olyan közösség részei lesznek, amelynek a tagjai a világ minden táján ugyanazt az értékeket vallják. Fegyelem, szakértelem, szolgálat és bajtársiasság. Olyan közösség ez, amelyben a magyar altisztek tudása és felkészültsége hosszú évek óta kivívja szövetségeik elismerését, és amelyre önök is és a magyar emberek is méltók lehetnek. Tisztelt avatandók! Néhány perc múlva leteszik az esküt. Egy életre szóló eskü ez. A hazára, Magyarországra, a magyar emberek biztonságára. Attól a pillanattól kezdve önök nem csak saját teljesítményükért felelnek, hanem azokért is, akiket vezetni, tanítani és támogatni fognak. Ez egyszerre kiváltság, kötelesség és felelősség. Ezért várom és elvárom, hogy esküjükhöz, az altiszti hitvalláshoz híven becsületesen, példaadóan, elhivatottan teljesítsék feladataikat. Isten hozta önöket az altisztek nagy családjában, szolgálatukhoz kívánok sok sikert, jó erőt, egészséget és katona szerencsét.
2: Honvéd altiszt vagyok. Erős hittel, erős akarattal szolgálom nemzetem, mert az erős akarat minden akadályt legyőz, erős akarat csak erős hitből fakad. Bátran szembenézek a szolgálatomból adódó kihívásokkal, veszélyekkel és viszontagságokkal, hiszen a bátorság adja azt az erőt, amelytől a harci szellem függ. A nemzet és a magyar honvédség számít elkötelezett szolgálatomra, ezért mindig és minden körülmények között lojális vagyok társaimhoz, parancsnokaimhoz és szolgálatom céljaihoz. Szolgálatomat minden időben, pártpolitikától függetlenül a nemzet egészének javára végzem. Személyes ambícióimat arra használom, hogy törekedjek a folyamatos fejlődésre, az új eljárások elsajátítására, hogy a tudás útján minél képzettebb, a szakterületemen hivatásom mestere legyek. Elfogadom és tisztelem a magyar és az egyetemes kultúra örökségét, a történelmi múltat, a katonahagyományokat és az ezeket megjelenítő jelképeket. Ha a szolgálat megköveteli, életem áldozom hazámért, mert soha nem feledem, hogy hazám védelmezője vagyok. Honvéd, altiszt!
3: Tízászlóalj, fogadás középről! Tiszte! Esküdtevők, eskü, hasz!
4: Én, Mihalovics Márk, őrmester, esküszöm.
5: Én, esküszöm.
4: Hogy hazámat híven szolgálom, hűséges altisztje leszek. Magyarország függetlenségét, az állampolgárok jogait és szabadságát bátran.
5: Magyarország függetlenségét, az állampolgárok jogait és szabadságát bátran.
4: alaptörvény és a törvények betartásával és betartatásával. Rám bízott honvédek és fegyverek erejével.
0: Rám bízott honvédek és fegyverek erejével.
4: Életem árán is megvédem.
0: Életem árán is megvédem.
4: Előjáróim parancsainak engedelmeskedem. Alárendeltjeimet jogaik tiszteletben tartásával vezetem. Róluk emberséggel és felelősséggel gondoskodom.
0: Róluk emberséggel és felelősséggel gondoskodom.
4: Isten engem úgy segíjen!
0: Isten engem úgy segíjen!
5: Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is. Elsőnek elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. Csak azt hívjon magával, aki vezetni mer. Vezérezredes úr, államtitkár urak, tisztelt szülők, hozzátartozók, őrmester, hölgyek és urak, az utat megtaláltátok. És az úton Váci Mihály örökbejövőcsű soraival most elindultok. És van, aki megy veletek. Lesz, aki megy veletek. Azt már bizonyítottátok, hogy jó katonák vagytok. Különben nem kerültetek volna beiskolázásra az Altiszti Akadémiára. De most vezetővé kell, hogy váljatok. Hiszen csak az hívjon magával, aki vezetni mer. A ti beosztásatok az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a Magyar Honvédségben. És hogy miért? Mert a nap végén ti és az általatok közvetlenül vezetett, irányított katonák végzik el a feladatot. A Magyar Honvédség akkor sikeres, ha ti jól végzitek a munkát. Nem akarok túl nagy felelősséget rátok tenni, de ez tény. Ti fogjátok vezetni azokat a katonákat, akiknek a nap végén be kell rúgni az ajtót, el kell sütni a löveget, a jég alá kell merülni, vagy ki kell ugrani a helikopterből, akinek a felderítési információkat meg kell szerezni, aki a nap végén hidat épít, aki megnyomja a gombot, hogyha fel akarunk robbantani valamit, ez mind a ti felelősségetek. Ahogy az eskü szövegét mondtátok, ahogy a himnuszt énekeltétek, az mind azt bizonyítja, hogy a szívetek a helyén van. A kiképzés, amit megkaptatok, amit belevertek izommemóriába, az pedig megadja az alapot arra, hogy el is tudjátok végeztetni ezt a feladatot. És amikor gerincről beszélek, akkor ez tartást is jelent. Nem csak azt az izomzatot, ami a végrehajtásra ösztönöz, hanem tetszik, nem tetszik, példák is kell, hogy legyetek. Hiszen a gerinc azt tartja az embert, a gerinc adja meg a tartást. Hát segítsetek abba, hogy a Magyar Honvédség tartása újra olyan magasztos legyen, újra olyan délceg legyen, mint ahogy azt mi saját magunktól elvárjuk. A magyar emberek számítanak ránk. Bizonyítottuk most ezt a közelmúltban is. Ez a hőhullám, ami történt, számtalan helyre nem jutott víz. A katonák no perc alatt odaértek és segítettek az embereknek. És ez csak egy pár napja, pár hete történt. És itt fordulok a kedves hozzátartozókhoz. Szeretném megköszönni azt a bizalmat, amit belénk helyeztek. Ide merték adni a gyerekeket, párokat, hogy a Magyar Honvédség vigyázzon rá, azért, hogy a Magyar Honvédség tudjon önökre vigyázni. Tisztelt őrmester, hölgyek és urak, én nem kérhetek más, csak tisztességes szolgálatot, ahogy elmondtam mindig, ne azért csináljátok, mert azt gondoljátok, hogy az előjáró figyel, hanem azért csináljátok, és úgy csináljátok, hogyha este a tükörbe belenéztek, akkor azt tudjátok mondani, én úgy csináltam, ahogy a saját magamtól elvártam, és azok, akik szeretnek, azok ezt várják el tőlem. Ha így lesz, már pedig így lesz, akkor nagyon sikeres lesz a Magyar Honvédség veletek általok általatok. Nagyon sok sikert kívánok nektek, és természetesen katona szerencsét.

0: az 1916-ban elesett katonák emlékére emelt Javorcai emlékkápolnát is. Az emléktúra záró napján Kostanjevica na Krasu Szent Márton templomában Peter Pott, plébános és Vodis Péter a katonai ordinariátus tábori lelkésze mutatott be szent misét. Horváth Kornél őrnagy katolikus tábori lelkész a pristinei kalkutai Szent Teréz székesegyházban magyar nyelvű szentmisét mutatott be Szent László király, a lövész katonák védőszentjének tiszteletére. Horváth Kornél őrnagy tábori lelkész homiliájában az 1077 és 1095 között uralkodott, majd 1192-ben szentjavatott Szent László király példáján keresztül a katonai hivatás alapvető értékeit emelte ki. Mint mondta, a fegyelem, a felelősség, a bajtársi hűség és a szolgálattal járó áldozatvállalás olyan erények, amelyek ma is meghatározzák a katonák mindennapjait. A katonai ordinariátus honlapján olvasom azt is, hogy szertartás keretében áldotta meg a Magyar Honvédség Lapka György első páncélos dandár felújított kápolnáját július 6-án Tatán Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök és Mészáros László dandártábornok protestáns tábori püspök. A tábori püspökök Isten áldását kérték a kápolnára, valamint mindazokra, akik imádságban keresnek lelki megerősítést a felszentelt kápolnában. Kiemelték, hogy a katonai szolgálatban a hit, az összetartozás és a közösség ereje különösen fontos támaszt jelent. További híreket is ajánlok figyelmükbe a katolikus tábori püspökség honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Érdemes felkeresni az oldalt. Nádasi Alfonz hadinaplójának felolvasását folytatjuk, a tábori lelkész sorait ezúttal is Bőzsöny Ferenc tolmácsolja önöknek.
1: Március 12-e. 8 órakor nálunk miséztem. Már 6 órakor itt volt egy kocsi Valinkáról, pedig tegnap elintéztem, hogy ne reggel, hanem délután 2-re jöjjenek értem. De úgy látszik, hogy a főnök ismét be volt rúgva, és nem vette tudomásul a második üzenetet. 9-kor az Elmóban miséztem, ide szeretek a legjobban járni, mert Vajdai Artúr hadnagy olyan imponáló hitvallással szervezi meg mindig a misét, hogy messze kimagaslik a többi közül. Pedig az első benyomásom elég rossz volt róla, félreérthető, meggondolatlan viselkedése miatt. De hála Istennek már teljesen megcáfolta. Vezek 10-kor a páncélosoknál semmit sem tudtak rólam. Már második eset, hogy így bánnak velem. Ha nem rágom a tisztjük szájába a parancsomat, baj van. Uraim, uraim, hát hol hordják az eszüket? Délután 2-re itt volt egy kocsi Valinkáról. 5 perc múlva ideáll egy második Vulkáról. A két község 2 kilométerre van egymástól. Erre elhívtam Kálmánt és a két ápoló nővért, Júliát és Boriskát. Az első kocsinők 3-an, a másodikon a kísérők, Józsi legényem és én. Valamennyien fegyverrel, mert ezen a tájon mostanában olyan partizánok is felbukkannak, akik nem ismernek bennünket. Kinn a réten, esős, havas időben mondtam misét. Sátrat építettek ugyan, de a nagy szél erejéből nem sokat vett el, sőt, ártott a mise éneklésnél, mert folyton tartani kellett a sátorrudat. Az oltárra a kazányi szűzképét tették. Az az orosz család, amelyik ideadta, szintén végighallgatta a misét. Utána bementem hozzájuk, hogy megköszönjem a kedves figyelmüket. Nagy tisztelettel vettek körül, feltűnően tiszta verandájukon. Ennyi virágot télen, benne a szobában és verandán még nem is láttam sehol. Finom lelkű családnak látszik. Nagyon meghatódtak, amikor lengyel-orosz német keverékbeszédben elmondtam jövetelem célját. Mise közben nem beszéltem, látva a didergésüket, de buzdítottam őket a bátor éneklésre. Mise végére egészen elkékült a kezem. Úrfelmutatásig minden csupa hó lett, aztán olvadt, és a végén szortyogott a csizma.

0: Megdicsértem őket, mert mindenki hűségesen a helyén maradt, énekelt és közösen felelt. Imakönyveket adtam nekik. Nagy élmény volt ez nekem is.
1: Köszönöm a figyelmüket. Az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamában a 623. adást hallották, további szép napot kívánok. George Bernard Shaw-tól idézek. Ha az a fiság, a hited, hogy ez az ország különb mindegyiknél, mert te ide születtél. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában, vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük Önöket, hogy a Mária kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária kertje. Célunk az, hogy Önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: Hírek.
1: Budapesten kerül megrendezésre a 76. Nemzetközi Katolikus Diák Sport legnagyobb találkozója. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján meglátogatja a világ egyik leggazdagabban üvegezett katedrálisát. 10 éve iktatták be hivatalába Veres András győri megyés püspököt. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Július 13-a és 19-e között Budapesten zajlik a Nemzetközi Katolikus Diáksport legnagyobb eseménye, a 76. Fisek-Ficep játékok, tájékoztatott a Magyar Kurír. A rendezvény ünnepélyes megnyitójára június 14-én este került sor a Ludovika Arénában, és itt tartják a záróeseményt is július 18-án. Július 15-én a Szent István Bazilikában a világ 16 országából érkező 800 fiatal sportolónak és kísérőiknek este 8 órakor angol nyelvű szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a rendezvény fővédnöke. A szentmise végén a püspök megköszönte a közös szentmisét, mire a fiatalok tapsolni kezdtek. A püspök rámutatott, mennyire jó az egyházhoz tartozni, tagja lenni ennek a közösségnek. 14. Leó pápa 2026. szeptember 28-án szentmisét celebrál a Metzi Szent István Székesegyházban. Ez ritka kiváltság, a Szentatya szeptember 25-től 28-áig tartó franciaországi útja során csak itt tartanak pápai szentmisét. Bár a Notre-Dame-ba is ellátogat a Szentatya, de ott csak a vesperást vezeti majd, a Lourdes-ba tervezett nagyszabású szentmisét pedig a kegyhelyen, a szabadban tartják, tudósít az alateia.org. A 42 méter magas hajóval rendelkező Metzi székesegyház Franciaország harmadik legmagasabb székesegyháza. Építészeti nagyszerűsége és történelmi jelentősége miatt méltó helyszíne a különleges eseménynek. Veres András püspököt Ferenc pápa 2016. május 17-én nevezte ki a győri egyházmegye élére, áthelyezve őt korábbi szombathelyi püspöki szolgálati helyéről. Ünnepélyes beiktatására ugyanezen év július 16-án a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén került sor a győri Nagyboldogasszony székesegyházban. Adta hírül a győri egyházmegye. Ő lett az 1001-ben alapított egyházmegye 78. püspöke. Jelmondata adduxit eum ad Jézum, elvitte őt Jézushoz. Veres András a győri Bencés gimnáziumban érettségizett Egerben, Budapesten és Rómában tanult teológiát és morálteológiát. 1989-ben erkölcstanból szerzett doktorátust a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián. 2006-tól szombathelyi, majd 2016-tól győri megyés püspök volt. 2015-ben választották meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökévé, amely tisztséget 2025. szeptember 3-áig töltött be. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázza a Szentírást.
4: Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Nincs Isten rajtad kívül, aki mindeneknek gondját viselné. Nem kell hát bizonyítanod, hogy nem ítéltél igazságtalanul. Hiszen hatalmad az alapja igazságosságodnak, és mivel mindenek ura vagy, kész vagy mindent megkímélni. Mutatsz ugyan erőt, ha kétségbe vonják hatalmadat, és bünteted azok merészségét, kik nem ismernek el téged, de fékezed hatalmadat, enyhén ítélsz, és nagy kímélettel igazgatsz minket, mert akkor gyakorlod hatalmadat, amikor csak akarod. Mindezzel pedig arra tanítottad népedet, hogy igaznak, emberségesnek kell lennie, és azzal a jó reménnyel töltötted el gyermekeidet, hogy amikor ítélsz, alkalmat adsz a bűnök megbánására. Ez az Isten igéje. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Perikópa Magyarázat című műsorunkban. A bölcsesség könyvéből hallottuk ezt az olvasmányt. A bölcsesség könyve viszonylag késői könyve az Ószövetségnek, és főként csak a katolikus, azt lehetne mondani, kánonba, tehát a Biblia elismert könyveinek a listájában szerepel. A keletkezése az egy kicsit ingadozik, hogy lehet, hogy a Krisztus előtti első század vége, sokan azt mondják, hogy a Krisztus utáni első század, tehát majdnem, hogy Jézus korabeli könyvnek is lehet ezt tekinteni. Görög nyelven keletkezett, valószínűleg Alexandriában, ahol hát nagy számú zsidóság élt. Ez a könyv maga három részből áll, és ebből a harmadik részből való a mostani szakasz, amit veszünk. Itt Istennek a hatalmán és az erején, illetve igazságosságán elmélkedik, és ugyanakkor feltűnő, és számunkra is nyilván szimpatikus, hogy Isten mindennek az ura, de mindent kímélettel igazgat. Mutat ugyan hatalmat, megbünteti a merészséget, akik nem ismerik el őt, de fékezi a hatalmat, enyhén ítél, nagy kímélettel, és ez a Teremtő Istennek a gondviselését tükrözi, aki minden teremtményét, akit hát létbe hívott, azt létben is akar tartani. És ugyanakkor valamiképpen tükrözi a szabad akaratot is, hogy ebből a viselkedésből az ember nem biztos, hogy azt következteti, hogy őnek is így kellene viselkednie, és éppen ezért, amikor ítél, még alkalmat ad a bűnök megbánására is. Tehát az első rész igazából Istennek a hatalmáról, igazságosságáról elmélkedik, a második rész pedig arról, hogy ebből mi következik számunkra. Tehát majdnem miképpen a prédikációkra is jellemző ez a stílus, hogy van egyfajta gondolat, amit kifejtünk, és no, ebből akkor most mit kell hazavinnünk, mi a mi feladatunk ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy valamiképpen ezzel tanítja az ő népét, hogy nekünk is kíméletesnek, igaznak, emberségesnek kell lenni, és ugyanakkor, ha ez nem mindig sikerül, mert előfordul, akkor ott van a jó remény, hogy amikor Isten majd megítél bennünket, akkor közben mégis ad lehetőséget a bűnök megbánására. Tehát majdnem, hogyha Isten ítél, ez bizonyos értelemben a bajt jelenti, ami az embert éri vagy érheti, és ezáltal az ember mint egy alkalmat kap a bűnök megbánására, tehát nem lesújt és nem feltétlenül kárhozatra akar taszítani, hanem éppen ellenkezőleg mindnyájunkat üdvözíteni akar, ami az egyháznak a meggyőződése is, és az új szövetség is ezt sugallja. Annak ellenére, hogy Istenben van egyfajta szigorúság, de nagyon szép ez a gondolat, hogy Istenben ott van a kímélet, ott van a szelídség, és ezáltal nekünk is reményt ad, hogy mi is szelidek legyünk, és türelmesek egymással szemben. Ide kapcsolódik azután a folytatás, az evangélium, amelyik a Máté evangélium 13. fejezetéből való, ahol Jézus példabeszédeivel találkozunk. Már említettem korábban is, hogy ez a 13. fejezet a példabeszédekről szól, és itt 7 példabeszéddel találkozunk. Mások szerint az összefoglalás, hogy a jó írástudó olyan, mint stb., vagy a jó házigazda, hogy kincseiből régit és újat hoz elő, hogy ez még lehetne talán egy 8. is a legvégén. De maradjunk annál, hogy ez a 7. szám Mátéra egyébként jellemző. Nézzük ezt a példabeszédet, vagy többet is, ami ebben a mai evangéliumban elhangzik. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Amíg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkó is, akkor a szolgák odamentek a gazdához és megkérdezték: Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe, honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték: akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt: nem, nehogy búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: a mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár a legkisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai és ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta nekik: a mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony belekever 3 véka lisztbe, és az egész megkel tőle. Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott: példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsátotta a tömeget és hazament, tanítványai pedig odajárultak hozzá és kérték: magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Erre ő e szavakkal válaszolt: aki a jó magot veti, az az emberfia, a szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti, az ördög, az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, hogy sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig, mint a nap, ragyogni fognak atyuk országában. Akinek van füle, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Ez az evangéliumi szakasz elég hosszú. Nézzük a búzáról és a konkolyról szóló példabeszédnek a magyarázatát. Először is itt tulajdonképpen hasonlatról van szó. Ez a hasonlat, ez azt akarja jelezni, hogy ilyesmi előfordul a valóságban is. Tehát nincs benne semmi rendkívüli. egy ember, és utána a magyarázat az ember fiával azonosítja, jó magot vet a földjébe. Tehát Istentől a jó származik, és ugyanakkor számol ellenséggel is. Konkolyt vetett a búza közé, amelyik hát hasonlít nagyon is a búzára, fekete magja van neki, és még mérgező is. Tehát tulajdonképpen az embert is mérgezheti, azt fogyasztja. Tehát ugyanakkor Jézusnál is megfigyelhetjük azt, hogy az ő tanítását is megpróbálják megmérgezni. Amikor például a csodáinál azt mondják ördögüzéssel, hogy ezt a gonosz léleknek, a Belzebúbnak a segítségével műveli, hogy a gonosz ki tudja ugye űzni. Ugyanakkor benne van az, hogy ez a Zizániának is nevezik idegen szó, vagy a görögbe ez szerepel, amikor ez kikkel, kalászba szökken, a konko is felüti a fejét. Sokan mondják, hogy nem realisztikus ez a példabeszéd, mert ez ilyen nem szokott előfordulni. Bizony, faluhelyen is előfordul az ellenségeskedés. Én is tudok ilyesmiről, hogy valakinek éppenséggel hát kaporral vetik tele a szőlejét, ilyen is előfordul, vagy előfordul, tehát a falu helyen a egymás közti veszekedés néha ilyesmivé fajul. Ugyanakkor, tehát a reális ez a példabeszéd, ahogyan ezt Jézus elénk adja, nincs ebben semmi olyan, ami tulajdonképpen ne fordulhatna elő, és nem realisztikus. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a konkolyt ki is szokták gyomlálni. Itt azonban nem erről van szó. Állítólag Hebron környékén ott nem, ahogyan ez Dalman megemlíti, ott nem volt szokás a gyomlálás. Ugyanakkor máshogy többször is gyomláltak. Itt viszont türelemre inti a szolgákat, és ugyanakkor benne van az a remény, az a pozitív remény, hogy hát mégiscsak a búza az lesz a hangsúlyos, és a búzának a termése nagyobb lesz, mint a konkolyé. Másrészt, amikor benne van az, hogy mindegyiket összegyűjtik, mert a konkolyt azt tüzelésre is használták, fűtésre, ma így mondanánk, és ez a világ végén dől el. Tehát az aratásig együtt van, valószínűleg a keresztényeknél is együtt van jó és rossz egy közösségen belül, és nagyon sokszor lehet azt mondani, hogy az emberben is benne van ez a kettősség, és gondoljunk csak arra, hogy nem csak arról van szó, hogy konkolyból lehet búza, gondoljunk csak Saul Pál megtérésre, tehát tulajdonképpen itt a türelemről van szó, és ugyanakkor az a pozitív remény, hogy mégis ez az emberfia kiveti a magot, gondoskodik arról, mint ahogyan hallottuk az olvasmányba, hogy végül is a dolgok jó végre váljanak. Ugyanakkor van egy másik példabeszéd, a mustármag. Tehát valószínű, hogy a mustármag, ami legkisebb, valószínűleg fekete mustárról van szó, akkori világban az volt a legkisebb mag, amit ott ismertek, és hogy ez majdnem világfává lesz. Lukács ugye veteményes kertben van, itt pedig egyszerűen a szántóföldön nő ez a mustár, ami jó földbe, ha hullik, akkor 3 méter magasságot is elérhet, és valóban az ég madarai ott, mint egy fészket vannak. Ez a fészek, ez a nyugalomnak a jele, ugyanakkor a tulajdonképpen az örök boldogságot is, mint egy elővételező, a védettségnek a jele, hogy az ég madarai jönnek, és ott fészket raknak. Tehát Jézus kételjel találkozik, hogy vajon ez a kicsi mozgalom, amit ő elindított, az embereknek a gyűjtése, ez vajon hát ez lesz a legnagyobb, majd lehetne azt mondani a vallások között. Ez egy ilyen kérdés, tehát Jézus biztatni akarja. Ugyanerről szól tulajdonképpen a kovászról, hogy egy maroknyi kovász körülbelül 40 liter tulajdonképpen 40 liternyi lisztet megkeleszt. Tehát itt arról van szó, hogy este beleteszi a háziasszony a kovászt, ami megmaradt az előző alkalomból, és akkor a kovász hogyha kellő hőmérséklet van, akkor gyorsan elindul, lefedés, megdagad, és utána ebből ugye számtalan kenyeret lehet készíteni. A kovász általában negatív, sokan mondják, hogy itt meghökkentésről is van szó, hogy a jó is terjedhet úgy, mint a rossz, az is benne van ebben. És ugyanakkor a példabeszédeknek itt egy pozitív szemlélete van. Valóban a példabeszéd arra való, hogy ami rejtett, azt mint egy elrejtse, ami el van rejtve, bocsánat, az mint egy kinyilvánuljon, megnyilvánuljon, mások számára is érthető legyen. Ezek a példabeszédek, vagy hasonlatok, ezek arra szolgálnak, hogy Jézus megvilágítsa a mennyek országának titkait, ahol fontos szerepe van a türelemnek, a bizalomnak, hogy Isten az ő akaratát, az ő tervét véghez fogja vinni, mind a világban, mind az egyházban, és mi rajtunk is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói litániát imádkozzuk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szentséges Szűz Mária,
2: könyörögj érettünk.
1: Istennek Szent Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Szüzek Szent Szüze,
2: könyörögj érettünk.
1: Krisztus Szent Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Egyházunk Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Isteni Kegyelem Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Tisztaságos Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Sérelem nélkül való Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szűz Világ Szent Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szeretetre méltó Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Csodálatos Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Jó Tanács Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Teremtőnk Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Üdvözítőnk Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Nagyokosságú

0: Nagyhatalmú szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Irgalmas szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Hűséges szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Igazság tükre,
1: könyörög érettünk.
0: Bölcsesség széke,
1: könyörög érettünk.
0: Örömünk oka,
1: könyörög érettünk.
0: Lelki tiszta edény,
1: könyörög érettünk.
0: Tiszteletes edény,
1: könyörög érettünk.
0: Ajtatosságnak jeles edénye,
1: könyörög érettünk.
0: Titkos értelmű rózsa,
1: könyörög érettünk.
0: Dávid király tornya,
1: könyörög érettünk.
0: Elefánt csontorony,
1: könyörög érettünk.
0: Mária aranyház,
1: könyörög érettünk.
0: Fridnek szent szekrénye,
1: könyörög érettünk.
0: Mennyország ajtaja,
1: könyörög érettünk.
0: Hajnali szép csillag,
1: könyörög érettünk.
0: Betegek gyógyítója,
1: könyörög érettünk.
0: Bűnösök menedéke,
1: könyörög érettünk.
0: Szomorúak vigasztalója,
1: könyörög érettünk.
0: Keresztények segítsége,
1: könyörög érettünk.
0: Angyalok királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Pátriárkák királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Proféták királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Apostolok királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Vértanú királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Hitvalló királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Szüzek királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Minden szentek királynője,
1: könyörög érettünk.
0: A teledő bűn nélkül fogantatott királynő,
1: könyörög érettünk.
0: Mennybe felvett királynő,
1: könyörög érettünk.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Családok királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Béke királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya,
1: könyörög érettünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk Jézus.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket Jézus.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk Jézus.
0: Imádkozzál éretünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, add Urunk, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és az örökké tartó örömet élvezzük Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Széchenyiek Balatonföldvára. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. 130 esztendő. Ebben az évben ennyi esztendős Balatonföldvárváros. 1896. június 14-én a Földvár pusztából Balatonföldvár lett, amely jelentős változás Sárvár felsővidéki Széchenyi Imre grófnak köszönhető, aki fürdőtelepet alakított ki a Balaton partján, és az idők folyamán a magyar kulturális élet számos ismert és elismert személynek lett nyári lakhelye. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöki tisztét is egy rövid időre betöltő Széchenyi Imre gróf 10 esztendeig sem élvezhette az épülő, szépülő Balatonföldvárt, mivel alig túl a 47. életévében elhunyt. Emlékét a településen ma egy mellszobor és az általános iskola őrzi, amely a gróf Széchenyi Imre általános iskola és alapfokú művészeti iskola nevet viseli. A városka lakói, a meghívott vendégek és csak az érdeklődők 2026. június 13-án emlékeztek meg az alapítóról, akinek leszármazottai a távoli dél-amerikai földrészről is eljöttek felhajtani neves felmeléjük emléke előtt. Balatonföldvár egy másik Széchenyit sem felejtett el, a jeles vadász, világutazó és vadászíró Sárvár felsővidéki Széchenyi Zsigmond grófot, akinek egykori nyaralója a Kulipintyó felújítva, kis kiállítása emlékezik néhai tulajdonosára. Az épületben most a turisztika található. Amíg az érdeklődő várakozik, megnézheti a kis kiállítást, és elgondolkozhat azon is, hogy milyen is volt egykoron az élet a településen, amelynek városháza Rákosi Jenő egykori, ma már kibővített villájában található. Az épület falán emléktábla idézi Rákosi Jenő és a nála sokszor és sokat elidéző testvére Rákosi Szidény színésznő emlékét. Széchenyiek emlékét ízétve kicsit elkalandoztam és elkalandozom. Korányi Frigyes orvos professzor, Csesznák Benő császári és királyi altábornagy, Bajor Gizi színésznő, Alpár Ignác építész, Kvassei Jenő mérnök, Spúr István mérnök, nemrég elhunyt barátom Sebő Ferenc, a kiváló népzenész, Táncházmozgalom alapítójának egyike, és még sokan mások. Idézik fel bennem, és reményeim szerint másokban is, egy valamikori kis pusztából várossá vált település múltját, amire lehetne és kell ma is építkezni. Építeni ugyanis nem csak épületeket, szállodákat, lakóparkokat, bevásárlóközpontokat lehet, hanem lelket és kultúrát. Utóbbiak nélkül mire is jutnánk? Elveszne a múltunk, hiányos lenne a jelenünk, és bizonytalan a jövőnk. Kár lenne érte.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária Rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a Szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
4: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
5: József Tischner, hogyan éljünk?
6: Isten tulajdonságai. Isten jó.
0: Isten jó, mondja a katekizmusunk. De mi a jóság? Vessünk egy pillantást a bennünk lévő jóra. Azután emeljük pillantásukat Krisztus arcára. Aki engem látott, az atyát is látta. Ezen az alapon próbáljunk gondolatban elmélyülni Isten jóságában. Az ember jósága különböző. Külső és belső akadályokba ütközik. Valószínűleg nehezebb a belső akadályokat leküzdeni. Az ember jósága mindenek előtt erőt kíván. Amikor jön a fáradtság, amikor jön a betegség, az öregség, az emberek gyakran elviselhetetlenekké, zsémbesekké, kegyetlenekké, gonoszakká válnak. Azon kívül a jóság a figyelem valamilyen szintjét követeli tőlünk. Az ember gyakran egyszerűen nem veszi észre az alkalmat a jóra, és amikor végre észreveszi, már késő. Lehet, hogy az ember nem gonosz, de korlátolt, és azt akarja, hogy mindig igaza legyen. Előfordul, hogy kitartva saját igaza mellett, magát a rosszat hinti el maga körül. A korlátoltság következményei pedig gyakran ugyanolyanok, mint a harag következményei. Az emberi jóság legnagyobb belső akadálya a félelem. Mert a szeretet különös erő, amely nem merül ki abban, hogy ad, hanem ezáltal erősödik és mélyül. Azt érzi, minél többet ad, annál többet szeretne adni. A jóság természete ellentmond az okság fizikai törvényének. Minél több vizet merítünk a kútból, annál kevesebb víz marad a kútban. Szüntelenül pótolnunk kell azt, amit felhasználtunk. A jósággal másként áll a helyzet. A jóság önmaga elhasználásával gyarapodik. De ekkor keríti hatalmába az embert az aggodalom önmagáért. Ez az aggódás szüli a kérdést, mire jutsz ezzel? Mire jutsz a jósággal? Az ember nyugtalankodni kezd. Ma alamizsnát adok, holnap a vagyonomat adjam oda. Mi marad nekem? Az aggódás az önpusztítás perspektívájával fenyeget. Ezt mondja, nem lehetsz jó, rossznak kell lenned. Ezen az aggódáson keresztül ad hírt magáról ennek a világnak a haragja. A harag behatol az ember érzelmeibe, és a maga képére színezi azt. Az ember számára akkor minden csak látszólag lesz jó. Az ember azonban szeretne mindent leleplezni. Amikor látja embertársa igazságosságát, és azt gondolja ez látszat, valójában csak saját érdekével törődik. Az igazmondás ez esetben a rész megmutatása és az egész elrejtése. A türelem, gyengeség, a hűség, megszokás. Ilyenkor az egész világ gonosszá válik az ember számára. Nincs hát abban semmi különös, hogy egy ilyen világban senki sem akar jót. Az ember úgy dönt, rossz lesz. A rosszat senki sem teszi tönkre. Emeljük most tekintetünket Krisztus arcára. Ő mondta, aki engem látott, az atyát is látta. Nézzünk az ő jóságára. Milyen képlet adja vissza legjobban ezt a lényeget? Mindenek előtt az ő jóságára.

Meglepő számunkra ez is. Épp számunkra, akiknek a jósága olyan sokszor nem azt adja, amit kell, akiknek jósága olyan gyakran egyszerűen elvakult jóság. Ami még inkább elgondolkodtató. Ez a jóság nem ismeri a félelmet önmagától. Hányszor kell megbocsátani? Nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Mit kell tenni, ha megütik a jobb orcádat? Ne félj oda tartani a balt! Ekkor valójában semmit sem veszítesz. Van valami mély logika Krisztus tetteiben. A víz borrá változtatásának csodájával kezdődik minden. Azután jönnek az egyre nagyobb csodák, gyógyítások, holtak feltámasztása, a bűnök elengedése, a világért hozott keresztáldozat. A végén megmentette az emberiséget attól, hogy elvesszen. És mindebben nyoma sem volt a félelemnek. Krisztus azt a világot sem ismerte, amelyben a jó csupán a jó látszata volt. Ami nem jelenti azt, hogy ne találkozott volna képmutatással, ravassággal, kétértelműséggel, hogy mindezt ne leplezte volna le kemény szavakkal. De a leleplezés célja sajátos volt. Nem azt akarta megmutatni, a jó mindent legyőz, hanem azt, hogy a jó ember vaksága miatt képtelen megfelelően kiáradni. Az emberek ölnek, mert nem tudják, mit tesznek. De mindannyian Isten gyermekei. Hasonlítsuk össze magunkat Krisztussal. Az egyik oldalon mi, akiknek nagyobb szükségünk van mások jóságára, mint amennyi jót kínálunk másoknak mi. Mi megfáradtak, vakok, akiken úrrá lesz a félelem, akiket csak a látszólagos jogi világa vesz körül. Krisztus a sohasem fáradó jóság, pedig az ember megfárad. Tisztán látó, az önmagától való félelem árnyéka nélkül. A látszólagos rossz világával körülvett jóság, jóság, amely hiszi, hogy mindenki másnak nagyobb szüksége van a jóságra, mint neki magának. Inkább magatokat sírassátok, és gyermekeiteket. Ugyanakkor szerény jóság. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. De miért? Talán azért, mert az idő és a tér emberi dimenziójára szabott, ezért túlságosan konkrét ahhoz, hogy egyetemes lehessen? Nem. Egyszerűen emberi. Minek nevezhetjük Isten jóságát ennek az összehasonlításnak az alapján? Ez nagy titok. Foglaljuk egyetlen szóba. Kimeríthetetlen jóság. Bölcs, logikus, minél többet adott, annál többet adhat. Jóság, melynek szüntelen kiáradása önmaga szüntelen megsokszorozását jelenti. Életet adó jóság. Életet adni, vagyis atyának lenni. Az atya jósága tehát minden élet szülőjének jósága. Maga is élettel teljes. A félelem árnyékát sem ismeri. Gyöngéd. A megtört nátszálat nem töri össze. Tudja, mit adjon és mikor. Bölcs. Szent Ágoston írta, mert jó a föld, fenséges hegyeivel, és jók a dombok, szelíd körvonalai. Jók a mezők síkságai, jók a kedves és termékeny földek. Jó az arányos, tágas és világos otthon. Jó a jó barát szíve. Jó az igazságos ember. Jó ez és jó amaz. Vezd el est, és amaszt, és lásd meg, ha tudod, magát a jót. Akkor meglátod Istent, aki minden jó jósága.

0: Hírek.
1: Idén ünnepli Csile a Kármel-hegyi szűzanya egyház királynője és anyaként való megkoronázásának 100. évfordulóját. Budapesten kerül megrendezésre a 76. Nemzetközi Katolikus Diáksport legnagyobb találkozója. Több csoport készül Magyarországról a tezéi találkozóra. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Csile július 16-án a Kármel-hegyi szűzanya ünnepén az egyház királynője és anyja előtt fejezi ki hódolatát, ez az ország lelki hagyományában legmélyebben gyökerező Mária tisztelet egyike, írja a Fidesz. A mai pui kegyhely a Kármel-hegyi szűz tiszteletére és Mária védelméért hálaként épült fel az 1818-as maipúi csatát követően. Erre a napra idén is zarándoklatot szerveztek a kegyhelyre. Az ünnepi szentmise előtt Fernando Comali bíboros, santiagói érsek volt, aki homiliájában így emlékezett a Mária tisztelet lelki jelentőségére. A Kármel-hegyi szűz iránti tisztelet, megbecsülés és szeretet legmélyebb vágyainkat tükrözi. A tisztaságot, alázatot, szolgálatot, szentséget és a mások iránti törődést. 2026-ban a Kármel-hegyi szűz megkoronázásának 100. évfordulóját programsorozatokkal ünneplik Csillében. Július 13-a és 19-e között Budapesten zajlik a Nemzetközi Katolikus Diáksport legnagyobb eseménye, a 76. Fisek-Ficep játékok, tájékoztatott a Magyar Kurír. A rendezvény ünnepélyes megnyitójára június 14-én este került sor a Ludovika Arénában, és itt tartják a záróeseményt is július 18-án. Július 15-én a Szent István Bazilikában a világ 16 országából érkező 800 fiatal sportolónak és kísérőiknek este 8 órakor angol nyelvű szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a rendezvény fővédnöke. A fiatalok röplabda, kosárlabda, futszál, atlétika, úszás és asztali tenisz sportágban mérhetik össze magukat. A sporteseményen 117 magyar sportoló is részt vesz. A szentmise végén a püspök megköszönte a közös szentmisét, mire a fiatalok tapsolni kezdtek. A püspök rámutatott, mennyire jó az egyházhoz tartozni, tagja lenni ennek a közösségnek. 2026 nyarán is több csoport készült tezébe Magyarországról, hogy részt vegyen egy hetes vasárnaptól vasárnapig tartó találkozón, tájékoztatott a tezé.france. Az augusztus 1-én délután Budapestről induló buszra a fennmaradó helyek függvényében még lehet jelentkezni. Többet vársz ettől a nyártól, szívesen eltöltenél egy hetet Istennel és rengeteg fiatallal a világ minden részéről. Szeretnél új barátokat szerezni, nyelvet gyakorolni, zarándokolni, énekelni, beszélgetni, csöndben maradni? A közösségért dolgozni, vagy imádkozni és szemlélődni? Rengeteg szeretetet kapni, többet megtudni magadról és a világról, megtalálni önmagad a saját életedben. Akkor velünk a helyed, szól az irány tezé, szervezők felhívása. 2026-ban a tezéi találkozó központi kérdése, a mit keresel lesz. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Róza misztika ünnepe alkalmából ima kérésünk a papi és a szerzetesi hivatásokért szól. Köszönöm.
4: Kérem a közös imát az évfordulós elhunyt Lászlóért, elhunyt Erikáért, elhunyt Tamásért és élő családtagjaikért, valamint egy lelki gyakorlatozó csoportért, hogy közelebb kerüljenek az Úrhoz. Köszönöm.
5: Jó napot kívánok, a kis unokámért szeretném, hogyha imádkoznának. Ő egy 4 éves kisfiú, és most műtötték a teljes felgyógyulásáért, kérném. Köszönöm szépen.
6: Imád kérünk, jóságos mennyei atyánk, tekints le a te teremtett világodra, nagyon sokat vétettünk ellened, de jó atyánk vagy, nem hagyjuk el a kicsinyeket, a szegényeket, izgalmaz, küldj esőt földjeinkre, ígérjük bűnbánatot tartunk, a te szerető szívedet nem bántjuk meg, szeretünk téged és egymást, könyörülj a kicsinyeken, a szegényeken, köszönjük szeretetedet, nem hagysz el minket. Köszönöm szépen, dicsőtessék a Jézus.
7: Megköszönöm az eddig kapott kegyelmet az Úr Jézusnak és a drága szűzanyának. Közös imád szeretnénk kérni elhúny férjemért élő és elhúny hozzátartozóimért tisztíti tűzben szenvedő lelketünk. Azokért is, akikért soha senki nem imádkodik. Mária Rádió összedolgozóiért, támogatóiért, önkéntesekért, papír szerzetesi hivatásokért, Magyarország és a világ békéért könyörgünk. Beteg kérő imája, boldogságos Szűz Mária hatatos közbejárását kérjük, hogy járjunk közbe Szent Fiának, hogy imáink meghallgatásra találjon. István és Ritkról testvérünk egészségének javulásáért, test és lelki erőjét. Hálát szívvel köszönöm imáikat, dicsértessék a Jézus Krisztus.
8: Ima szándékot szeretnék kérni egy édesanyáért és a lányáért. Mind a ketten azért küzdenek, mert nem tudnak álláshoz jutni. Nehéz anyagi gondok között élnek. Nagyon szépen köszönöm a segítséget, az imát, amelyet testvéreink nyújtanak nekik. Köszönöm szépen!
9: A sümegi csodatevő Szuzanya oltalmába ajánlva imát szeretnék kérni egész hétre nagybeteg Jácin gyógyulásáért, és saját magamért köszönöm. Dicsértessék Jézus!
10: Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket, és kérek szépen közös imát a békért hazánkban és a világban, élő és halott családtagjaimért, és testvéreimért, anyámért, Enikőért, Orsiért és kisbabájáért, Kiséka szülésért, Tibor és Eszter szemműtétjéért, a minden beteg emberért, a Pótusztusz imádkozó csoportért, Bózsa Tüzértársulatért, Ági Periért, Vírusért és keresztanyámért, a háborúk, járványok, katasztrófák miatt éhező, otthontalan, menekülő emberekért, és saját magamnak a betegségéhez türelemért. Köszönöm szépen!
11: Én a szándékot kérek szépen a beteg műtét, a beteg lányom sikeres műtét, majd a jövő héten fogják műteni, meg műtétje lesz neki. Hasműtét és sírműtét együtt a kettő egy helyen. Kérek szépen az én egészségem javulásáért, az elhunyt szüleim, nagyszüleim, keresztüleim, az elhunyt férjem, a anyósom, apósom, sokornőm, lelki üdvükért, a nagyszülőkért is kérek szépen jó szándékot.
12: Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Katalin, Ilona testvéreink gyógyulásáért, lányoméknak gyermekáldásért, fiamnak pedig, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket.
13: Megköszönöm a drága jó Istenemnek és a jó Szűzanyámnak az eddig kapott kegyelmeket, és kérem a további segítségüket is. Kérem a Szentlélek vezetését is. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Istennek is szánt. Ebben is kérem a Szűzanyának a hathatós közbenjárását és segítségét. Imád szeretnék még kérni a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki, a Mária Rádió dolgozóiért, támogatóiért és hallgatóiért. Köszönöm szépen!
14: Közös imád szeretnék kérni testi-lelki gyógyulásért, hitért, erőért, családtagokért, Krisztikéért, Éváért, Helénáért, Katicáért. Köszönöm.
15: Közös imával kérem a Jóisten segítségét további életemre, és különösen most a napokban. Köszönöm szépen.
16: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjaim lelküldőért, lányom unokáim hídben való megmaradásukért, egészségükért, a szünidő hasznos eltörtéséért és a maga egészségéért, a Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a támogatóiért és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-1705-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Isten kiengesztelődött Krisztusban a bűnös világgal, és ránk bízta a kiengesztelődés hirdetését. Alleluja!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszült fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.
3: Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalma szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Magasztaljon téged, Uram, minden műved, szentjeid áldást mondjanak, országod dicsőségéről szóljanak, és hatalmad mindenek hirdessék.

Ezt mondta Jézus a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvásárolta azt. Végül, a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják. A javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz, és fogcsikorgatás.

Uram Istenem, virrasztva kereslek, az én Istenem, te vagy nékem. Téged szomjaz a lelkem, testem utánad eped, mint a puszta tikkat kiaszott földje. Te rád szomjaz a lelkem, én Uram, Istenem.

Jézus mondja, én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, hogy aki ebből eszik, ne haljon meg. Én vagyok az élő kenyér, mely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet majd én adok, az én testem a világ életéért.

közel van az Úr mindazokhoz, akik őt hívják, akik hozzá kiáltanak igaz szívvel. Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához, irgalomért. Amen.

0: Örökké tart, Uram, a te irgalmad, nevezd meg kezed alkotásait. Mária, béke királynője, könyörögj érettünk.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Imádkozzunk együtt! A világosság rózsafűzére következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János római katolikus általános iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért,
2: a betegekért,
1: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a jó Istennek az elmúlt tanév minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidőt tartalmasan Istennek tetszően töltsük.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Miután megkeresztelkedett, Jézus azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, ráereszkedik. És íme hang szólt a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mivel elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs boruk. Jézus ezt mondta neki. Az én gondom ez, vagy a tiéd? Anyja így szólt a szolgákhoz. Bármit mond nektek, tegyétek meg. A nász meg megizlelte a vizet, ami borrá lett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A világosság rózsafűzérének harmadik titka. Aki meghirdette Isten országát. Jézus Galileába ment, hirdetvén Isten evangéliumát. Itt a pillanat. Közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség
3: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A világosság rózsafüzérének negyedik titka. Aki a táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruháik pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter megszólalt, és ezt mondta: Uram, jó nekünk itt lenni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vénj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
6: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a kenyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ezt mondta nekik: ez az én vérem, a szövetség vére.

0: mennyek között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
4: Dicsőség

Lebicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus inkben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt, épp a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mi sárgák, s kopottak el apok. Rég volt, midőn ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt, hajamból egy kevés. Aranyos fürteimhez akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja. Emitt egy szentnek vézna képe, s egy régi, halvány Mária. Elnézem. Éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegy itt a kínhoz, a te imádó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, s hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem megalázva. Idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked, szentül őrizém.

0: Hírpercek.
1: 2026 nyarán is több csoport készült ezébe Magyarországról, hogy részt vegyen egy hetes vasárnaptól vasárnapig tartó találkozón, tájékoztatott a teze.france. Az augusztus 1-én délután Budapestről induló buszra a fennmaradó helyek függvényében még lehet jelentkezni. Többet vársz ettől a nyártól, szívesen eltöltenél egy hetet Istennel és rengeteg fiatallal a világ minden részéről. Szeretnél új barátokat szerezni, nyelvet gyakorolni, zarándokolni, énekelni, beszélgetni, csöndben maradni, a közösségért dolgozni, vagy imádkozni és szemlélődni. Rengeteg szeretetet kapni, többet megtudni magadról és a világról, megtalálni önmagad a saját életedben. Akkor velünk a helyed, szól az irány tezé, szervezők felhívása. 2026-ban a tezei találkozó központi kérdése, a mit keresel lesz. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján meglátogatja a világ egyik leggazdagabb üvegezett katedrálisát. 13. alkalommal vett részt a marosszéki Kodály Zoltán gyermek és ifjúsági kar a balatoni csillagösvény missziós körúton. 10 éve iktatták be hivatalába Veres András győri megyés püspököt. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa 2026. szeptember 28-án szentmisét celebrál a Metzi Szent István Székesegyházban. Ez ritka kiváltság a Szentatya szeptember 25-től 28-áig tartó franciaországi útja során, csak itt tartanak pápai szentmisét. Bár a Notre-Dame-ba is ellátogat a Szentatya, de ott csak a vesperást vezeti majd, a Lourdes-ba tervezett nagyszabású szentmisét pedig a kegyhelyen, a szabadban tartják, tudósít az alateia.org. A 42 méter magas hajóval rendelkező Metzi székesegyház Franciaország harmadik legmagasabb székesegyháza. Építészeti nagyszerűsége és történelmi jelentősége miatt méltó helyszíne a különleges eseménynek. A köznyelvben istenlámpásaként emlegetett székesegyház 21.000 négyzetméternyi ólomüvegablakai a 13. és a 20. század között készültek el, és az adott korok legkiválóbb művészeinek ihletett alkotásai. A Magyar Örökség díjas marosszéki Kodály Zoltán gyermek és ifjúsági kar július 10-e és 16-a között 13. alkalommal vett részt a balatoni csillagösvény missziós körúton, közölte a Tündérkert Alapítvány. Esténként különböző helyszíneken mutatott be szentmisét Böjte Csaba, ferences atya, a kórus zenei szolgálatával, akik ezt követően koncertet adtak. A Boldogasszony iskola nővérek erdélyi missziója fenntartásában működő európai kórusversenyek első díjait, aranyfokozatait elhozó kórus idén ismét járja a csillagösvény Balaton-Almádi, Sokoró-Pátka, Zirc, Balaton-Fűzfő, Siófok, Búcsúszentlászló, Baratonfüred és Szeged állomásait Csaba testvérrel. Az erdélyi Tündérkert Alapítvány a gyermeknevelő szociális szolgálat számára keres támogatókat a 2026-27-es tanévre. A támogatás egy nagy közösség fenntartását segíti. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Telki bánya, FM 100,6.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Ferenc vagyok. Ma, amikor ez a hangfelvétel készül velem, ma vagyok 40 éves. Ilyenkor minden ember egy pillanatra megáll, elcsendesedik talán, és megpróbálja ezt a 40 évet magában felidézni, mi is történt eddig. Vajon sikeres vagyok? Vajon ott dolgozom, ahol dolgoznom kell? Vajon azok a dolgok, amelyek megtörténtek velem, meg kellett, hogy történjenek? Az az ember vagyok valójában, akinek lennem kellett? Nagyon jó fizikai adottságaim révén rengeteg sportot kipróbáltam. Elég jó testalkatra tettem szert. Úgy éreztem, hogy nagyon sikeres vagyok az életben. Nagyon jól végeztem az iskoláimat. Egy örökség folytán elég sok pénzhez jutottam, amit mondjuk a szüleim nem arra akartak szánni, mert én szántam. Megkérdezés nélkül motorkerékpárt vásároltam magamnak. Ez akkor több százezer forint volt. Volt, akinek az éves jövedelme, és nem érdekelt. Úgy éreztem, hogy ehhez nekem jogom van, és büszkén motoroztam a városokban, büszkén mutattam mindenkinek, és úgy éreztem, hogy én egy kiváltságos ember vagyok, mert nekem lehet ilyen. A motort egy fél évig tudtam használni. Először ellopták, azután megkerült, és rá két hétre pedig szinte totál károsra törtem, és semmim nem volt, sem motorom, sem pénzem. A motor miatt a szüleimmel eléggé eltávolodott, én úgy hiszem, a kapcsolatunk, de nem tanultam belőle. Ez volt az a pillanat, amikor ejtőn elindultam, mert úgy éreztem, hogy ha nekem pénzem van, jól nézek ki. A barátnők is jöttek egyik a másik után. Megismerkedhettem az ejtőernyőzéssel. Tetoválást is csináltattunk, amit azóta is a testemen őrzök, és ezt egy nagyon jó bulinak tartottam. Aztán katonaként ugye úgy érezhettem, hogy én magam alá gyűrhetem a világot. Én küzdősportot tanulok. Én repülőgépből ugrálok ki. Előttem nincsenek akadályok. Én mindent legyőzök. Nekem senkinek a segítségére nincsen szükségem. És aztán jöttek a bulik hétről hétre. A tömérdek alkoholfogyasztás egyik átmulatott éjszaka a másik után. Sőt, összefüggő napok, amikor az alkoholtól azt se tudtam, hogy éppen kinél vagyok, vagy az éjszaka folyamán mi történt velem. Azt éreztem, nagyon jó. Nem kell gondolnom a holnapra, se a tegnapra, még a mára se. És ekkor talán először úgy éreztem, a lelkiismeret szólalt meg bennem, hogy mi lesz így tovább. Feri, te kisportolt vagy, sikeres vagy, fedd a kezedbe a sorsodat. Eddig mindent elértél, amit akartál. Mindened megvolt. Autóbuszvezető lettem. Szinte 0 kilométeres gyakorlattal külföldre kezdtem járni. Gyönyörű volt, úgy éreztem, hogy megnyílt előttem a világ. Ahogy teltek múltak az évek, sok olyan helyre eljutottam, ahova az arándok csoportok érkeztek. Szerettem ezeket az embereket, talán a gyermekkoromat jutott eszembe. Olyan nyugodtak voltak, nem kiabáltak a buszon, valahogy mások voltak. És kicsit irigykedve is néztem őket, hogy talán ők valamit tudnak, olyat, amit én nem tudok. Valaminek a birtokába vannak. 2003. augusztusában egy csoporttal eljutottam Medjugorjeba. Az első este, ahogy odaérkeztünk, az volt az érzésem, mintha hazajöttem volna, Ez egy elég érdekes szituáció, mert akkor úgy néztem ki, hogy fülbevaló a fülemben, a hajam feketére festve, elég félelmetes látvány nyújtottam. Az atya, aki velünk jött az úton és kísérte a zarándokutat, csak mosolygott rajtam, de ez a mosoly nem sajnálkozó volt, ez a mosoly nem kigúnyoló volt, ő már sejtett valamit. Második nap a hívekkel együtt elmentünk a Jelenések hegyére, amit úgy hívnak, hogy Podrogó, ahol a szüzanya megjelent a gyermekeknek. Nem tudom, hogy miért este mentünk, világító eszközök, lámpák után kutatva. Az atya lépett hozzám, megkérdezte, hogy Feri, van egy zseblámpád? Igen, van zseblámpám. Egy feszület volt nálam, amit előtte való nap vásároltam, és ezt a feszületet adtam neki, és ő nem értette. Egy mondatot mondtam, én úgy érzem, hogy amennyi fényt ez áraszt, az a világosság elég nekünk. Ahogy ezt a mondatot kimondtam, utána rögtön, Feri, mit beszélsz te itt össze-vissza? Nem értettem, miért mondom ezt. Az atya megszorította a kezem, felmentünk a hegyre, ez egy sziklás, eléggé nehezen járható, de én fiatal, erős férfiúként könnyedén vettem az akadályokat. Mondták, hogy van fent egy szizanya szobor, csendes elmélkedésbe, mindenki majd meg fogja találni a saját helyét. Jó messze a csoporttól leültem, és csak néztem a csillagoseget, és elgondolkodtam azon, hogy a kisgyermek, aki az édesapjával a templomba járt, mekkora utat tett meg eddig. Hogy juthattam odáig, hogy mindenkit félrelökve, az én dolgaimat előtérbe tartva mindenkin áttapostam, és ide mégis meghívást kaptam. Úgy éreztem, hogy nem vagyok méltó arra, hogy itt legyek, és mélységes mély szégyenérzet fogott el. Szígyeltem az elmúlt éveket. Szígyeltem azt, ha megkérdeznék, Feri, mikor voltál utoljára templomba? Mikor voltál utoljára misén? Mikor gyontál utoljára? Ezekre nem tudtam volna választ adni. Csak lehajtottam a fejem, és ott a szüzanyának elmondtam azokat a bűneimet, amelyek történtek, és kértem, hogy bocsásson meg nekem. És egyszer csak ez a belső hang azt mondta, ne hozzám, gyere, menj a fiamhoz. Ez éles törként hasított belém, hát majd a szüzanyának se kellek, kinek kellek én egyáltalán. Felugrottam, nem is néztem körül, nem is néztem, hogy ki lát. Lejöttem a Jelenések hegyéről, mélységes mély fájdalmat éreztem. Másnap reggel iszonyatos kánikula fogadott bennünket. Ahogy a Krizsevác aljába értünk, erről azt kell tudni, aki még nem járt Medjugorjeban, hogy a keresztutat csinálták meg ennek a hegynek az oldalában. Újra azt éreztem akkor, hogy miért állok én itt. Nem vagyok méltó én erre. Én, hogy Jézus Krisztus után arra az útra lépjek, amit ő megtett. Mit keresek én itt ennyi szennyel? Akik mellettem állnak, ők minden hétvégén misére járnak, ők szent gyónáshoz, a szent áldozáshoz járulnak. Én, aki nem tudom, hogy mikor voltam templomba, itt állok. És egyszer csak, talán ebből a töprengésből eszmélve, magam elé pillantva egy hatalmas követ láttam. Nem tudnám megmondani a súlyát, de ahogy felvettem, éreztem, hogy ez nagyon nehéz. Nem tudtam, hogy ezt miért csinálom. Mi történik velem? És az egyik lépés jött a másik lépés után, vállamon egy kővel. A szemem sarkából láttam, hogy emberek nagyon furcsán néznek rám, de nem érdekelt. Éreztem, hogy elég furcsa az én életem is, elég sok furcsa dolog történt velem, ez már belefér. Minden stációnál, ahogy megálltunk, ezt a követ le kellett tennem, mert már nem bírtam tartani. Letérdeltem, és sírva imádkoztam, hogy bocsáss meg nekem, Jézus Krisztus, hogy ezzel a sok szennyel a lábad nyomába merek lépni. Bocsáss meg nekem. Aztán, amikor tovább indultunk, újra csak felvettem a követ. És ez így ment végig, végig, fölfele a hegyen, egészen az utolsó stációig, ahol szinte úgy estem be ezzel a kődarabbal a vállamon Jézus Krisztus lába elé. Lehet, hogy sokan kinevettek. Nézd a buszvezetőt, mit csinál? Viszi a követ a hátán. Most már tudom, hogy akkor ezzel a kővel Jézus Krisztus lába elé raktam, sok sebből érzi életem. Könyörögtem. Uram, fogadj el így, ahogy vagyok. A hazafele úton szegény kollégámnak többet kellett hazafele vezetni, mint nekem, mert bárki csak Jézus Krisztusról, a szűzanyáról csak egy szót, egy gondolatot elejtett, könnyek szoktak a szemembe. Talán ejtett értem egy könnycseppet, ami megtörte ezt a kiszáradt lelket, ami bennem volt, azt a halványom pislákoló életet. Ez volt az az első lépés, amivel gyökeresen megváltozott az életem. Ez az út nem könnyebb, mint a másik, sőt, nehezebb, de tisztább és egyetlen út, ami járható. A határra érkezvén a feleségemmel közölni akartam, hogy én már nem az vagyok, aki 5 nappal ezelőtt elmentem. Hallott, hogy a hangomban valami van. Jól vagy? Minden jól sikerült? Igen, igen, jól vagyok. Gyönyörű volt ez az út. Úgy érzem, mintha valami elkezdődött volna. Micsoda? Nem tudom. Nem tudom még ezt így elmondani neked. Érezte a hangomon, hogy itt valami történt. Budapestre érkezvén elém jött. Nem várta meg, hogy hazaérjek. Átöleltük egymást. És ott elkezdtem zokogni. Mi nem sikerült, hogy mi a baj? Boldog vagyok, mert szeret az Isten. Nem értette. Azon az éjszakán nem sokat aludtam. Nem tudtam, hogy mi lesz így. Egy 36 éves férfi szokog a párján. Kinek kell egy síró férfi? És miért sír? Azért sír, mert szereti az Isten. Másnap én azt mondtam, gyere drágám, menjünk ki ez az atyához. Úgy hallottam, hogy Mária halmon van. Fogadott. És nem tudom, hogy miért, amikor megláttam, megint sírtam. Én úgy éreztem, én nem vagyok normális. Péter atya tudta, hogy velem mi történt, látta. Ő volt, aki kopaszra nyírt. Most már másképp nézek a világra. Minden napot egy csodának tartok. Minden napon el van rejtve valami az életemben. Egy kis pici kis ajándék. A csodák ott kezdődnek, ha csak valakinek a bevásárló kocsiába nincs egy 20 forintos, de mellette állsz, és az pont nálad van, és odadod neki. Minden nap felünk van, és itt él. Több mint 2000 év óta itt él. És mindenhol kopogtat. Nincs olyan ember a földön, akinél ne kopogtatna. Miért nem állunk meg? Miért várunk a csodákra? Egy kis csend, bárhol, ahol le tudsz ülni, és beszélgetsz. Ül elő melléd, csak vedd észre, ő szeret, nem úgy, ahogy mi szeretjük egymást. Amikor már nem tudsz mit mondani, és a könnyek végig folynak az arcodon, akkor talán valamit érzel a szeretetéből. Járt előttünk egy mester a földön, aki megmutatta azt, hogy kellene élni, hogy kellene szeretni. A Szentírás porosodik a sarokban. Gyertyát se gyújtunk. Mi sírre se járunk. Éljük az életünket. Vakon. Süketen. És nem értünk semmit, nem értünk. Miért történik? Köszönöm neked, atyám. Hogy megérezhettem jelenléted. Megmutattad azt, hogy mi az életem értelme. Az első gyónás egy véget nem érő sírás volt. Újra átélni azokat a bűnöket, újra kimondani azt, amit megtettem. Nem is tudtam azt, hogy sok olyan dolgot is megtettem, ami már a szememben nem számított bűnnek. Inkább csak tiszta szívből kértem az Urat, hagyjon egy utolsó esélyt, hogy újra magamhoz tudjam őt venni. És ő jön a lelkembe. Az érzések váltakoznak egymás után, vajon megbocsájtott? Most már nem vagyok bűnös. Holnaptól tiszta lappal indulok. Ezek csak a mi gondolataink, mert még mindig nem hisszük el, hogy ő a fiát adta a bűneinkért. Az első gyónás után azt éreztem, ha vétkezem, mintha az én bűneim Jézus Krisztus testére a só lenne. Én vagyok az, aki lesújtok rá korbáccsal. A bűneimmel az ő fájdalmát növelem. Mindenkinek egy az atya. Tudom azt, hogy az Úr kezében eszközök vagyunk, és ugyanolyan nagy szüksége van neki ránk, mint fordítva. Lehet, hogy sokan a rádióhallgatók közül azt gondolják, hogy úgy változtam meg, hogy már nem tudok semmi világi jóval foglalkozni vagy örülni, de ez nem így, ha megtanultam értékelni a nap felkeltét, a csendet, a hegyeket, a vizet, a levegőt, és megtanultam értékelni azt a csodát, amit az Atya nap mint nap készít el számunkra, csak átsiklunk fölötte. Még nem merjük elhinni azt, hogy Jézus Krisztus általunk jut be valahova. Ő bennünk van, és jön velünk. Az ember gondolhatná azt, hogy úgy érzem, hogy jó útra léptem is vezetnek, nekem már semmi bajom nem lehet, nekem már semmit úgymond nem kell csinálnom, csak élvezem azt a biztonságot, amit az atyai kéz nyújt. A gonosz, a rossz ragaszkodik hozzánk, és mindenféle praktikát, mindenféle cselvetést be fog vetni annak érdekében, hogy ebben az atyai szeretetben minél kevesebb időt tudjunk eltölteni, és minél jobban megpróbál elszakítani. Tudja azt, hogy én emberként miben voltam a leggyengébb. Mi az, amiben utánam tud nyúlni? Hol van az a pont, ahol fogást tud rajtam találni? Tudom, hogy amíg itt a földön járok, addig nap mint nap ez a harc fogja kitölteni minden napjaimat. Nem könnyű ez az út, de csak ez az egy járható.
4: Kedves hallgatók, Bagó Ferenc tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Geleger érsek pápai küldöttként Ukrajnában. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak.

0: Geleger érsek ukrajnai küldetése. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal való kapcsolatok titkára július 16-ától 21-éig Ukrajnában tartózkodik pápai küldöttként, a latin rítusú katolikus egyházi struktúrák helyreállításának 35. évfordulója alkalmából. Elsőként Lvivben találkozott Mogzsicski érsekkel és néhány helyi vezetővel, akiknek megerősítette, reméli, hogy visszatér a béke Európának erre a részére. Pénteken este Kijevben találkozik az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjével, Sviatoszláv Sevcsuk érsekkel. Napos égbolt fogadta az ukrajnai missziójára érkező Paul Richard Geleger érseket, aki Leó pápa küldöttjeként vesz részt július 19-én a Berdicsivi Karmelita Mária kegyhelyen, azokon az ünnepségeken, amelyeket a latin rítusú katolikus egyház hierarchiája és struktúrája helyreállításának 35. évfordulója alkalmából tartanak, amint arról a vatikáni államtitkárság X fiókja is tájékoztatott. Az eseményen fölidézik Szent II. János Pál pápa 2001-es ukrajnai látogatását is. A szovjet elnyomás évtizedei után II. János Pál pápa történelmi döntést hozott. 1991. január 16-án állította vissza hivatalosan a latin rítusú római katolikus egyház hierarchiáját és struktúráját Ukrajnában. A sztálini rezsim idején ugyanis a katolikus egyházat, mind a görög, mind a latin rítust, brutálisan üldözték, javaikat elkobozták, püspökeiket és papjaikat pedig bebörtönözték vagy elhurcolták. A hívők évtizedekig a föld alatt titokban gyakorolták vallásukat. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való titkára július 16-án csütörtökön Krakkóban szállt le, mivel a háború miatt az ukrán légtér le van zárva, majd autóval utazott tovább Visvaldász Pulbokász érsek apostoli nunciussal együtt Kijevbe. Geleger érsek július 21-éig keddig tartózkodik Ukrajnában. A krakoveci határátkelőnél végeláthatatlan kocsisorok várakoznak mindkét irányban. Egyesek akár 8-10 órát várnak anélkül, hogy biztosak lennének abban, hogy engedélyt kapnak az átjutásra. Itt fogadta a vatikáni küldöttséget Andriy Juras, ukrán szentszéki nagykövet, és a külügyminisztérium képviselői, akikkel néhány határmenti településen áthaladva elsőként Lvivbe érkeztek. A város láthatóan magán viseli a lengyel és a monarchiabeli történelmi, művészeti és építészeti örökség jegyeit. A 13. században alapította, hivatalosan 1256-ban, Danilo Halicsi ruszin fejedelem, és fiáról Lev hercegről nevezte el latinul Leopolisnak, olaszul ma is Leopolinak hívják. Óvárosát 1998-ban az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Lvivet többször érte orosz rakétatámadás, legutóbb idén március végén. Geleger érseket Mieczyszláv Mogzsicki lvivi katolikus érsek fogadta, majd a vatikáni főpásztor pénteken délelőtt az érseki rezidencián találkozott városi és területi vezetők egy csoportjával. A háború igazságos lezárása azt jelenti, hogy visszahozzuk a békét Európának erre a részére, mondta Geleger érsek, majd hozzátette, hogy az egyház és 14. Leó pápa nem feledkezik el az ukrán nép szenvedéseiről és áldozatáról. Meg kell teremtenünk az igazságos feltételeket az igazságos békéért. Reggel 9 órakor a rezidencia kápolnájában imádkoztak, és csöndben tisztelettel adóztak a konfliktus áldozatai előtt. Ezt a megindító és fontos mozzanatot egész Ukrajnában megtartják már a háború kirobbanása 2022. februárja óta. Először spontán kezdeményezésnek indult, de újabban kötelező lett. Dolgozók, diákok, városlakók, mindenki megáll, kiszáll az autójából, megszakít mindent, amit addig csinált, és egy percig imádkozik. Geleger érsek ezt követően látogatást tett a város katolikus egyetemén, amelynek közel 30 ezer hallgatója van, a jelenlét és az online oktatást is beleszámítva. A helyszín, ahol az épület áll, speciális óvóhelyekkel van felszerelve, ahol a környező város negyedek lakói légitámadás esetén menedékre találnak. Az ukrán hatóságok 1998-ban vásárolták meg a területet, ahova innovatív egyetemvárost építettek 7 különböző fakultással, közepén egy templommal. A templom helyén kezdetben a szovjet propagandának fenntartott hivatalokat terveztek építeni. A többi épületet, bár nem érte egyelőre közvetlen támadás, közelről becsapódó orosz bombák rázták meg. 2 évvel ezelőtt egy rakéta néhány száz méterrel odébb zuhant le, 7-8 ember halálát okozva. Összesen mintegy 40 halottja van az egyetemnek, a diákok és hozzátartozóik körében. A háború itt van, húzta alá az egyetem rektora Boris Gudzsák, görög-katolikus metropolita érsek, amikor a szentszéki képviselőnek bemutatta az intézményt és annak tevékenységét. Sok fogyatékkal élőt támogatnak közvetlenül az egyetemhez szervesen tartozó helységekben. A vatikáni delegáció is eltöltött kis időt velük. Meghallgatták történetüket az egyetemi kollégiumi képzőprogram felelőse Maria Radiszt nővér beszámolóján keresztül, és megosztották velük gondolataikat és reményeiket a jövővel kapcsolatban. Valamennyien elkötelezetten igyekeznek segítséget és támogatást nyújtani. A diákok, akik hozzánk jönnek, átfogó nevelést kapnak, amibe az is beletartozik, hogy képesek vagyunk tenni másokért, mondta el Gudzsák érsek. Pénteken este a Rivnei Szent II. János Pál templomba látogat a küldöttség, majd a kijevi apostoli nunciatúrára érkezik, ahol Geleger érsek találkozik Sviatoszláv Sevcsuk, kijevhalicsi görög-katolikus nagyérsekkel. Az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Maria Zuppi bíboros bolognai érsek 4 napos látogatást tett a háborútól szenvedő kelet-európai országban. Mielőtt a fővárosba utazott volna július 14-én, Ukrajna apostoli nunciusa Visvaldász Kulbokász kíséretében felkereste a Lvivi területen található Zahid 1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat őriznek. Ukrajnai látogatásának 2. napján Lvivben találkozott a Szent Egidio közösség által támogatott belső menekültekkel. Másnap a fővárosban az ukrán államiság napja alkalmából tartott ünnepségeken egy csokor rózsát helyezett el az elesettek emlékfalánál, és igazságos békéért, valamint a foglyok hazatéréséért imádkozott. Csütörtökön tért vissza Rómába, előtte találkozott az ukrán külügyminiszterrel és más polgári és vallási vezetőkkel is. A megbeszélések középpontjában a hadifogolycsere és az ukrán gyermekek hazaküldése volt. A 2023-as után ez a 2. missziója Zuppi bíborosnak, hogy elvigye a meggyötört lakosságnak 14. Leó pápa közelségét és imáját, aki aggodalommal követi a konfliktust, és azt kéri, hogy óvják meg az emberiséget, minden háború legelső áldozatát.
1: A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak. Párizsban a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Az egyház a 4 éves vita során ellenezte a szöveget. Ruzsé püspök, a püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdések kapcsán kijelentette. A kormány olyan ígéreteket tett a püspöki karnak, amelyeket nem tartott be. A törvény nagy aggodalomra ad okot a katolikus szervezetek körében. Remélhetőleg a jogi fellebbezések egy olyan záradékhoz vezetnek, amely megvédi küldetésüket. A francia egyház sajnálatát fejezte ki július 15-én szerdán, miután a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Szomorúságukat fejezték ki a döntés miatt, amely szakít a gondoskodás hosszú hagyományával, és azzal a hivatással, hogy enyhítse a szenvedést, és minden embert élete természetes végéig elkísérjen. A püspökök emlékeztetnek az elmúlt 4 évben a témáról folytatott párbeszédben való részvételükre, és hangsúlyozták az egyház évszázados tapasztalatát a betegek és családjaik kísérésében. A főpásztorok szerint e jogszabály hatásai megváltoztatják a kiszolgáltatottsághoz, az öregséghez, a fogyatékossághoz és a betegséghez való viszonyt. A francia püspöki kar azonban nem adja fel. A történetnek még nincs vége, mondják. Számos jogi út továbbra is nyitva áll, mondta Mathieu Rouget, Nanterre püspöke, és a francia püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdésekben a vatikáni médiának. Püspök úr, ami az új törvényben foglalt lelkiismereti záradékot illeti, hogyan működik a katolikus intézmények esetében? Kérdezte a francia újságíró a főpásztort. A törvény a jóváhagyott formájában tartalmaz egy lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot az orvosok számára, válaszolta Nanterre püspöke. Sajnálatos azonban, hogy nem tartalmaz lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot a gyógyszerészek számára, akik az otthoni asszisztált öngyilkosság esetén kénytelenek lesznek a halálos anyag őrzőiként eljárni. Továbbá a legaggasztóbb szempont az asszisztált öngyilkosság engedélyezésén túl az, hogy azok az intézmények, amelyek etikai törvényei vagy vallástörténete elítéli az eutanázia gyakorlatát, kötelesek lesznek azt biztosítani. Ez nem lelkiismereti alapú tiltakozási záradék, mert a lelkiismeret személyes ügy. Ez intézményi követelmény. E tekintetben a kormány bizonyos biztosítékokat adott a francia püspöki karnak, amelyeket még nem tartott be. Ez nagy aggodalomra ad okot a szerzetes rendek és a szerzetesi eredetű intézmények körében, állapította meg Nanterre püspöke. Különösen a szegények kisnővéreire gondolok, de a villanovai Szent Tamás, a katolikus szülészeti kórházak védőszentjéről elnevezett nővérekre is. Vannak olyan intézmények is, mint a párizsi Jean Garnier, Franciaország és Európa legnagyobb és legelismertebb palliatív gondozási központja. Remélhetőleg az elkövetkező hetekben a különféle jogi fellebbezések egy intézményi záradékhoz vezetnek, hogy azok az intézmények, amelyek története, jelenlegi helyzete vagy etikai kártája elítéli az asszisztált öngyilkosságot, kitarthassanak küldetésük és etikájuk mellett. Milyen hangja lehet ma a francia egyháznak? Kérdezte a vatikáni újságíró. Július 15-én a püspöki konferencia közzétett egy az elnök és két alelnök által aláírt nyilatkozatot, amelyben a püspökök szomorúságukat és aggodalmukat fejezték ki. Az ilyen típusú törvény nem tudja teljes mértékben kezelni a testvériségre, a társadalmi életre és a kritériumok fokozatos bővülésére vonatkozó következményeket, állapította meg Nanterre püspöke. Ezért nagyfogú éberségre van szükség. Most a tovább lépésről van szó, különösen az intézmények tényleges szabadságának biztosításával, etikai kódexük tiszteletben tartásával, valamint az említett összes fellebbezés ösztönzésével és szoros nyomon követésével. Vannak emberek, akik magányosak, gyengék és kiszolgáltatottak, elszigeteltek és nem tudnak támogatásra találni. Az emberi élet alapvető kérdésével szembesülve ezek az emberek egyedül találják magukat, amikor életük végét eldöntő választás elé kerülnek, élni vagy meghalni, állapította meg a francia újságíró. A keresztények válasza egy ilyen törvény elfogadására nem csak az erkölcsi elutasítás, hanem az elkötelezettség igénye is, válaszolta Nanterre püspöke. Ezért a szerda este közzétett nyilatkozatunkban és a törvényről szóló szavazás előtt néhányunk által kifejtett különböző álláspontokban arra buzdítottuk a keresztényeket, hogy egyre inkább kötelezzék el magukat a törékeny, a magányos és a bizonytalan körülmények között élő emberek mellett. Elsősorban az aktív testvériség révén fogunk válaszolni az életük kioltásának vágyára, amely néha átjárja a súlyos nehézségekkel és nagy elszigeteltséggel küzdő emberek szívét. Válaszunk nem csak erkölcsi jellegű, hanem alapvetően testvéri elkötelezettség. Pontosan ezt akarjuk kifejezni. Bárcsak Franciaország keresztényei, A törvényeken túl, amely soha nem más, mint törvény, egyre inkább elköteleznék magukat a testvériség útján. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy megakadályozzuk, hogy a kiprovokált halál aránytalanul nagy szerephez jusson hazánkban, fogalmazott Nanterre püspöke. 2 hónap múlva Franciaországba látogat 14. Leó

0: Gondolok a Szent Cég 2020-as Samaritánus bónusz nyilatkozatára is, amely egy nagyon fontos szöveg ebben a témában, mutatott rá Nanter püspöke. Biztos vagyok benne, hogy a pápának fontos mondani valója lesz mind a keresztényekhez, hogy segítse őket jobban elköteleződni a kiszolgáltatott emberek mellett, mint pedig a társadalmunk egészéhez. Természetesen jobban örültünk volna, ha egy kedvezőbb törvényhozási kontextusban tudjuk fogadni őt, de szavai ebben a kérdésben, mint sok másban, felbecsülhetetlen értékűek lesznek számunkra, és nagyon várjuk azokat, mondta Mathieu Rouget, Nanter püspöke és a francia püspöki konferencia szóvivője. Minden emberi életet el kell ismerni, és védeni kell a fogantatástól a természetes halálig, bármilyen körülmények között is él, fogalmazott 14. Leó júliusi ima szándékában. Arra hívja az egyházat, hogy imádkozzon az élet tiszteletben tartásáért. Videójában a pápa Isten bocsánatát kéri a közönnyel szemben. Szavai különösen erőteljesen visszhangoznak Franciaország számára egy kritikus időszakban, amikor július 15-én a Nemzetgyűlés az asszisztált öngyilkosságról szóló törvényjavaslatot megszavazta. A francia egyház többször is arra sürgette a megválasztott képviselőket, hogy lelkiismeretesen és felelősségteljesen cselekedjenek, és arra kérte őket, hogy kerüljék az olyan ideológiai döntéseket, amelyek antropológiai változásokat indíthatnak el és gyengíthetik a társadalmat. A Pápai Életvédő Akadémia is aggodalmát fejezte ki a szavazás miatt, és hangsúlyozta, hogy ellenzi az eutanázia minden formáját. Andrea Csucsi atya, az intézmény kancellárja rámutatott. Segíteni kell az embereknek teljes mértékben megélni a halál pillanatát.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Hírpercek.
1: Budapesten kerül megrendezésre a 76. Nemzetközi Katolikus Diák Sport legnagyobb találkozója. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján meglátogatja a világ egyik leggazdagabban üvegezett katedrálisát. 10 éve iktatták be hivatalába Veres András győri megyés püspököt. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Július 13-a és 19-e között Budapesten zajlik a Nemzetközi Katolikus Diáksport legnagyobb eseménye, a 76. Fisek-Ficep játékok, tájékoztatott a Magyar Kurír. A rendezvény ünnepélyes megnyitójára június 14-én este került sor a Ludovika arénában, és itt tartják a záróeseményt is július 18-án. Július 15-én a Szent István Bazilikában a világ 16 országából érkező 800 fiatal sportolónak és kísérőiknek este 8 órakor angol nyelvű szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a rendezvény fővédnöke. A szentmise végén a püspök megköszönte a közös szentmisét, mire a fiatalok tapsolni kezdtek. A püspök rámutatott, mennyire jó az egyházhoz tartozni, tagja lenni ennek a közösségnek. 14. Leó pápa 2026. szeptember 28-án szentmisét celebrál a Metzi Szent István Székesegyházban. Ez ritka kiváltság a Szentatya szeptember 25-től 28-áig tartó franciaországi útja során, csak itt tartanak pápai szentmisét. Bár a Notre-Dame-ba is ellátogat a Szentatya, de ott csak a vesperást vezeti majd, a Lourdes-ba tervezett nagyszabású szentmisét pedig a kegyhelyen, a szabadban tartják, tudósít az alateia.org. A 42 méter magas hajóval rendelkező Metzi székesegyház Franciaország harmadik legmagasabb.

0: A Székesegyháza építészeti nagyszerűsége és történelmi jelentősége miatt méltó helyszíne a különleges eseménynek. Veres András püspököt Ferenc pápa 2016. május 17-én nevezte ki a Győri Egyházmegye élére, áthelyezve őt korábbi szombathelyi püspöki szolgálati helyéről. Ünnepélyes beiktatására ugyanezen év július 16-án a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén került sor a Győri Nagy Boldogasszony Székesegyházban, adta hírül a Győri Egyházmegye. Ő lett az 1001-ben alapított egyházmegye 78. püspöke. Jelmondata adduxit eum ad Jézum, elvitte őt Jézushoz. Veres András a Győri Bencés gimnáziumban érettségizett Egerben, Budapesten és Rómában tanult teológiát és morálteológiát. 1989-ben erkölcstanból szerzett doktorátust a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián. 2006-tól szombathelyi, majd 2016-tól Győri megyés püspök volt. 2015-ben választották meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökévé, amely tisztséget 2025. szeptember 3-áig töltött be. A hírszerkesztő Véggyörgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Önök a Körkép című műsorunkat hallgatják Nyugat-Szlovákiából. E heti felvidéki híreink a következőek. A Szent Nétusz erekjék rozsnyói érkezésének 190. évfordulójára emlékeztek. Felvidéki és kárpátaljai zarándokok töltötték meg a poszbai Szent Kútkegy helyet. Komáromban már emléktábla hirdeti. Itt jelent meg az első magyar nyelvű ismeretterjesztő folyóirat. Szent Mise Szent László király ünnepe alkalmából Léván. A hit és a közösség ünnepe volt a Marcelházi templom búcsú fesztivál. Magyar katolikus iskolák országos évzáró ünnepsége Palástom. Híreink bővebben. A rozsnyói egyházmegyében június 16-án emlékeztek meg a Szent Nétusz vértanú liturgikus ünnepéről. Az alkalomból ünnepi szentmisét mutattak be a rozsnyói Szűz Mária mennybevétele székes egyházban, amely egyben az egyházmegye alapításának 250. évfordulója alkalmából meghirdetett jubileumi év eseménysorozatához is kapcsolódott. Az ünnepség különleges jelentőségét az adta, hogy éppen 190 évvel ezelőtt érkeztek meg rozsnyóra a vértanú erekjéi, amelyeket 16. Gergely pápa ajándékozott az egyházmegyének. A szentmisét Monsignor Stanislav Stolárik rozsnyói megyés püspök mutatta be. Homíliájában Stolárik püspök felidézte az erekjék történetét, és hangsúlyozta Szent Nétusz hitről és Krisztushoz való hűségről tett hősies tanúságtételét. Kiemelte, hogy a római katonaként szolgáló szent vértanú halálával tett tanúságot Jézus Krisztus mellett. Az ünnepi eseményen részt vettek az erzsébetrendi nővérek is, akik a jelenlévő hívekkel együtt emlékeztek meg a Szent Rozsnyói Egyházmegyébe érkezésének 190. évfordulójáról. A Rozsnyói Egyházmegye fennállásának 250. jubileuma alkalmából meghirdetett szent év során Nepomuki Szent János és Szent Nétusz erekjéi végigjárják az egyházmegye plébániáit. Június 22-én gyülekezett felvidék hívő közössége a poszbai Mária kegyhelyen. A több mint fél ezer zarándokot Wurzer Péter kántor, a magyar nyelvű alkalmak kezdeményezője és egyik szervezője köszöntötte az ez évben második alkalommal megszervezett magyar nyelvű szentmisén. A közösségek zarándoklatán a szentmisét Fábri Kornél, az Esztergom budapesti főházmegye segédpüspöke mutatta be a felvidéki paptestvéreivel. A püspök atya a szentbeszédben a poszbai kegyhely nevének betűit vette alapul az isteni és keresztényi erények gyakorlására való buzdításra. Magyarázatában a P betű a párbeszédet jelentette, az O betű az odafordulást, a Z betű a zarándoklást, a B betű a befogadást, míg az A betű az alázatot szimbolizálta. Derűs hangulatú, az élet mindennapjaiból vett példázatokkal fejtette ki a felsorolt erények gyakorlását, amely a katolikus keresztények és a Krisztust követők életpéldája lehet. A szentmise végén Fábri Kornél püspök atyának köszönetet mondott, és ajándékot nyújtott át a 460 lelket számláló poszba község polgármestere, Ivanics Katalin, de a köszönet hangján szólt még Johann Gondec helyi plébános, valamint Wurzer Péter szervező is. A magyar felvilágosodás és tudományos ismeretterjesztés terén úttörőnek számító folyóirat, az 1789 és 92 között Komáromban megjelent mindenes gyűjtemény emléktáblájának felavatására került sor június 20-án a helyi Ferences Barátok utcája 22 szám alatti épület falán. Komáromváros és a Dunamenti Múzeum baráti körének eseményén, mely nívóját emelte a Komáromi Szekeres Gazdák Hagyományőrző Egyesület tagjainak díszőrsége, a helyi érdeklődőkön kívül azok a magyar újságírók is részt vettek, akik a Kárpát-medence több magyar lakta térségéből érkeztek az egésznapos tartalmas ismeretterjesztő programra. Szent László királyunk ünnepe alkalmából június 28-án a lévai Szent Mihály Arkangyal plébánia templomban bemutatott vasárnapi szentmise keretében tisztelektek Szent Lova királyunk előtt a lévai magyar hívek. Otto atya szentbeszédében rámutatott, hogy Szent László királyunk még 900 év távlatából is azért ünnepelt szentünk, mert nála Isten állt az első helyen, mely minden gyümölcsöző emberi kapcsolat alapja. A szentmise végén Otto atya a Jóisten áldását kérte a lévai Szent László kör élő és elhunyt tagjaira, valamint a lévai magyar közösséget szolgáló további tevékenységére is. Ezt követően került sor az erekje érintgetésre. Akik aznap részesei voltak az ünnepi szentmisének, Szent László királyunktól megerősödve tértek haza otthonaikba, s ezzel a lelki többleterővel futnak neki a következő hetek kihívásainak. Június 28-án Marcelháza katolikus közössége együtt ünnepelte templom búcsúját, amelyet védőszentjük keresztelő Szent János tiszteletére rendeztek meg. A búcsú ünneplésének ezt a formáját Erich Gábor helyi plébános kezdeményezte azzal a céllal, hogy erősítse az egyházi közösséget és segítsen újra felfedezni a búcsú valódi tartalmát. Napjainkban sokak számára a búcsú elsősorban a szórakoztató programokat jelenti, holott a templom búcsú mindenekelőtt lelki ünnep. Krisztus hívja egybe a híveket a Szent Misére, és az Eukarisztiában vendégül látja őket. Az agapé ennek a közösségnek a folytatása, ahol egy nagy családként oszthatják meg egymással az ünnep örömét. Az ünnepi szónok Martin Alan Szőlősi, a komáromi plébánia szolgáló diakónusa volt. A jelenlévők közösen tették a templom búcsút a hit, az összetartozás és a szeretet valódi ünnepévé. A Palásti Szent György templom adott otthont a szlovákiai magyar katolikus iskolák országos tanévzáró ünnepségének. A június 24-i hálaadó Szent Misén és az azt követő ünnepségen több felszólaló idézte gróf Eszterházi János ismert és ma is időszerű gondolatait. Nincs helye a lemondásnak. Felvidéki magyar katolikus iskolákként sincs helye lemondásnak. Magyar nyelvünk és a keresztény hitünk megtartása fontos alappillérei a közösségeinknek, hangzott el a Palásti templomban. A katolikus iskola sokkal több egy intézménynél, egy család, egy szellemi műhely, ahol formálják az embert. A hálaadó Szentmise főcelebránsa, Balga Zoltán kiemelte, Eszterházi János óriási példakép a felvidéki magyarság számára. A Te Deum után a szlovákiai magyar katolikus iskolákat összefogó Patrona Nostra közhasznú társaság diátadó ünnepsége következett. Az ünnepségen jelen voltak az ország magyar katolikus iskoláinak képviselői, megyei és önkormányzati képviselők, a tágabb környék polgármesterei. Az országos tanévzáron a pedagógusokat és tanulókat is díjazták. Kedves hallgatóink! Ezek voltak mai felvidéki híreink. Búcsúzik Önöktől a műsor szerkesztője és felolvasója, Máté Zsóka Elvira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 17 óra.
2: Barsi Balázs atya Siógádi szentbeszédének második része következik.
3: Az

az időben Jézus elment hazúról és leült a tópartján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült a csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni, amint vetett némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem a kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forron tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek a tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották azokat. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek van füle, hallja meg.

0: Krisztusban szeretett testvéreim! Hatalmas tömeg gyűlt össze, Jézus példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Sok mindenre. De nem magyarázta meg a tömegnek, hogy mit ért a példabeszéden. Csak utána azoknak, akik már elkötelezték magukat. Te nem csak, hogy belehallgatok. Na mit mond a katolikus egyház? Fölkapcsolok egy vallási műsort. Hát ezek sok mindent értenek, de lényeget nem. És Jézus azt mondja, hogy nem is akarom, hogy értsék. Ő olyan igazságot hozott, amely mellett vagy elkötelezem magamat, vagy elmegyek mellette. Íme kiment a magvető vetni. Az utcára esett magukat az égmadarai, megették, felszőtték, kövek közé esett magukat, elszárította a nap, mikor növekedtek, a tövisek meg elfojtották őket. De Jézus nem magyarázta meg nekik. Persze azért az is nagy dolog, hogy sok mindenre tanította őket. Van egy ilyen intézmény, hogy minden tudás egyeteme. Hát ez káromkodás. Ilyen nincs. Sok mindent tudás egyeteme. Legyünk alázatosak. A minden az az egynek a tudása. Minden összefügg az evangélium. Aki egy életen át olvassa és próbál azt szerint élni, annak kiderül, hogy nincs egy fél mondat, ami az összessel többen ellenne fog kapcsolatban. Például az egy a szükséges. Jézus sok mindent tanít, de hogy mi mögötte az egyetlen, amiért ő jött, az csak azoknak mondja el, akik már elkötelezték magukat. Mert ne dobjátok a gyöngyöket sertések elé. Nem sertéseknek nevezi az embereket, de a sertés az fölfolná, bekapja a többi zabálnivalóval. Tehát sok tanító van, meg sok vallás van, mind, de hát a Jézus mit mondott? Ja, azt mondta, oda bedobom. Nem erről van szó. Nem magyarázta meg nekik. Jézus sok mindenre tanította őket, de csak egy üzenete van. Ez meg azzal összefügg, hogy Márta, Márta, szorgos vagy, sok mindennel törődöl, de egy a szükséges. Nagyon hamar kiforgatjuk egymás szavait is, meg az Úr Jézus szavait is, mert megszoktuk azt, hogy úgy értem meg, ahogy akarom érteni. Hát próbáljam megérteni, hogy mit mond. Az az egy üzenet, amit ő hoz, az kapcsolatban van az egy szükségessel. De nem azt mondja Mártának, hogy ne fáradj sok mindenbe, hagyd el az ebédkészítést, ülj ide. Nem. Sok mindent meg kell tanulni, és sok mindennel kell törődni. Sok mindent tanulni, és sok mindennel törődni nem hiába való dolog. Sőt, bizonyos értelemben kötelező sok mindennel törődni, és sok mindent megtanulni. Testvérek, ma nagyon nehéz prédikálni, mert minden szót mindenki másképp ért, úgy, ahogy akarják. És nem szabad engedni. Tehát amikor azt mondtam, hogy sok mindent meg kell tanulni, és sok mindennel kell törődni, erre a posztmodern ember megőrül, mi az, hogy kell nekem, semmiki ne parancsoljon. Mi az, hogy kell? Hát gondoljunk be abba, hogy mi az, hogy kell. Mert különböző dolgok vannak, hogy kell. Például kopogni kell, mielőtt belépek valakihez. Meg kell köszönni, ha kaptam valamit. Na de bocsánat. Van olyan kell, ami egészen más. Kell enni, inni és levegőt venni. Hát ez nem erőszakosság. Nyugodtan beszüntetheted, hogy nem eszel, nem iszol és nem veszel levegőt. Érdekes. Tehát van olyan kell, ami az életet szolgálja. És nagyon sok apró kis kell, és apró kis törődés van. Jézus nem mondja azt, hogy sok mindent nem kell megtanulni, hogy sok mindennel nem kell törődni. Kedves testvérek, ez a vasárnapi mise. Az első században olyan volt, hogy aki 3-4 misét kihagyott, ez részleges zsinat, tehát hála Istennek nem lett egyetemes dolog, kiközösítették. Nem vagy keresztény? Nem érted? Vegyétek és egyétek, igyatok ebből mindnyájan, és vegyetek levegőt a Szentlélekből. A mise az abszolút középpont, de nem csak nekünk, az egész teremtésnek, mindennek, a történelemnek. Mert Jézus a központ. Ő az, az egyetlen üzenet a sok minden tanítás mögött. Persze az is érték, ha valaki olvassa az evangéliumot és sok mindent megtanul belőle. Például az, hogy ne tegyél olyant másoknak, amit te se akarsz, hogy neked tegyenek. Aztán, hogy meg kell bocsátani, meg sok mindent. Ezt mások is mondják. Jézus Izraelnek és az emberiségnek egy bölcse. És sok mindent mond. Az a sok mindent igazából tanítani kéne az iskolába. Mert senki sem tanított ennyire. Ennyi sok mindenre. De nem akármire. Hihetetlen mélység van itt. Holnap kezdünk egy lelki gyakorlatot, Szent Ferenc atyánk 800 évvel ezelőtt halt meg, és a pápa ezt szent évnek jelentette ki számunkra, ferenceseknek, de az egész egyházba, és nem mondjuk azt, hogy Ferenc meghalt, hanem transzívit, tranzitust ünneplünk, átment ebből a világból a másikba. És majd meglátjuk azt, hogy a haláláról való gondolkodás, az az életről való gondolkodás. Tegnap valaki, egy műsorvezető elküldött nekem egy interjút, egy nagyon tehetséges fiatal költő, és egy más valaki, akit nem ismertem, beszélget a halálról, mert többször a halál előtt voltak. Úgyhogy perceken múlott volna, hogy meghalnak. És mit mondott ez a költő? A legnagyobb ajándék lett számomra. Mindent másképp látom. Aki a halálról igazán gondolkodik, az nem a halálról gondolkodik, hanem az életről. Akkor mi a legfontosabb? Hát akkor mit tanultak, megkérdezi a riporter. Hát azt mondja az egyik, hogy én az, hogy mindent meg kell, hogy hálás legyek. Hogy hálás legyek ezért a mai napért. Hogy megköszönjek mindenkinek mindent. Egészen másképp élek. Tehát a halál nem meghalni tanít, hanem élni tanít. Persze van romantikus haláltánc, meg mit tudom én, képzelődés arról, nem erről van szó. Mi az az egyetlen szükséges? És azt mondja, ott amikor ott voltak körülötte a gyermeke is, 6 gyereke van ennek a költőnek, a felesége minden, az egyik ki akar szaladni, hogy az egyik kislány, hogy hát nem akarom látni apát ilyen, de nem, maradj csak itt. Maradj csak itt. Szeretnék mindent megköszönni nektek, még mielőtt jön a mentő. Nagyon köszönöm, hogy vagytok. És ebben a pillanatban semmi se számított. Se az, hogy veszünk egy hétvégi házat, se az, hogy mi lesz a gyerekekkel, mi lesz velem. Testvérek, ez annyira hiányzik a mai embernek, hogy ebbe őrült bele Európa és az egész világ. Tehát az akkora kegyelem, hogy itt lehetünk vasárnap, és hogy az egyetlen szükségest keressük, mert Jézus azt tanítja. Jézus és a saját iskolájába, hogy beléphessünk, egy felvételi tesztet állít ki. És ha azt jó kiállítjuk, akkor már jöhetsz. Mi ez a teszt? Akinek van füle hallásra, az bejöhet. akinek van szeme, látása bejöhet. Megdöbbentő. És aki van, és akinek van szíve a szeretetre, az bejött az iskolámba. Csodálatos. Tulajdonképpen fül, szem, szív. Testvérek, akkora mérgezés van az emberiségben, és ez bejött az egyházba is, hogy most a legnagyobb megújulás indul el. Csöndben. Nem olyan jelentkezők vannak a szemináriumban, mint régen. Az az öt novíciusunk, az nem akárki. Nem gyerekek. Előttük állt az élet, diplomás emberek. Az a fiatal ember, aki nagyon gyakran felhív, hogy milyen teológiai probléma, hogy kell ez, vagy hogy, mit jelent a kérdéseivel engem tanít, annak a hetedik született meg. Mi az a születésszabályozás? Hát jó. Jó. Nem is akarnak élni, ne is legyen következő nemzedék. Semmi se legyen, csak zabáljunk, csak bulizzunk. És ez tulajdonképpen menekülés az egyetlen kérdés elől. Mert az az egyetlen kérdés, az levizsgáztat minket. Az elkötelezne minket. És már ott kezdődik a baj, hogy akinek van füle hallás, akinek van szeme látásra, akinek van szíve az emberi érzésekre, de erre mit mond a posztmodern ember? Bocsánat. A kutyának is van füle, a majomnak is, szeme, meg van szíve. Igen. És a kutya miért nem hallgatja meg azt a csodálatos koncertet, amire elmész? Nincs hallás a Bach-Hámul miséjére. Nincs hallás a csöndes esőnek a zenéjére, a rovarok percegésére, a tücsök énekére. Nincs. Szerep bíboros könyvét, kettőt lefordítottam, remélem, hogy már végre kiadják. Az egyik az, hogy van-e Isten. Na most ebben a könyvben szó sincs arról, hogy bizonyítja Isten létét. Van-e ember? És olyan tragikus sorsokat ír le, kérdez tőle, számon kérve, és a szenvedésbe, a sötétségbe bizony rátalálnak az egyetlenre, Istenre. Van az állatnak is szeme, Jézus. Azt mondja, hogy aki csak úgy néz, mint az állat, az nem jött be az én iskolámba. Egyébként az egyetemekre se. Tehát ma már látszik az, hogy ahogy az ember érzékel valamit, a világ ahhoz igazodik. Ha a szubatomális részeket én hullámként vizsgálom, akkor hullámként mutatkozna. Ha részecskeként, akkor részecskeként. El kellene ezen gondolkodni. Sose felejtem el azt, itt van egy unokaöcsém, megnéztük a veszprémi állatkertet, és hát legjobban érdekelte a gyerekeket, de engem is a majom. És az emberszabású majomnak találkoztam a szemével, nem tudom elfelejteni ezt a drámai pillanatot. A szeme mögött nem volt senki. Nincs egy én. Nem személy. Nem valaki. Ő másképp lát. Úgy is látunk. Valószínűleg biológiailag rokonok vagyunk. De a személyem nem, mert a szabad. Honnét van a szabadság? Amikor két sejt egyesül az édesanyja méhében, akkor megjelenik ott valaki, aki ember. Tehát azt elírtani annyit jelent, hogy birkolni, a legártatlanabbat. az valaki, aki majd egyszer azt mondja, hogy én, és azt mondja, hogy ne parancsoljatok neked, én szabad vagyok. Honnét a szabadság? A kétségben nincs szabadság. Isten teremti a fogantatás pillanatában a személyemet. Ezt addig mondom, amíg egész keresztény Magyarország nem zeng tőle. Minden erre épül, és ez egy tény. Ez nem olyan, hogy lehet is, meg nem is. És ez a személy másképp lát, másképp hall, és másképp érez, mert az én arra való, hogy egy tevel legyen. És kezdetben Isten saját magát közölte Ádámmal, de elszakadtunk. És ezért sérültek az emberi kapcsolatok. Tehát nem menj félre egy olyan fiúhoz, akinek nincs Istene. Ne vegyél elő a lányt, akinek nincs Istene. Csak akinek a szíve rá van kapcsolva az Istenre, akinek minden az Isten. Mert az egy új világot kapott magába, egy új fogantatást a keresztségben. Az nem fog téged elhagyni, mert Isten sem hagy el. Tehát isteni szeretettel kell szeretni a másikat. Persze nehéz megtanulnunk, mert mindig visszaesünk az állat színvonalára, hogy hallunk, de nem hallgatjuk meg, nem értjük. Látunk, de nem a lényeget. És kedves testvérek, akármilyen egyetemeket végez, lehet két doktorátusa is, primitív. Primitív, ha sok minden mögött nem keresi az egyetlent. Mert a létezésnek egyetlen oka van. És a dolgokban, amit keresnek a természettudományok, az elektromosságban, az atom világában, az időjárás kutatásában, stb. Ez a tudomány, ez a természettudomány. De amikkel foglalkozik a természettudomány, azokban a dolgokban van egy dolog, amivel nem foglalkozhat a természettudomány. Pedig az a legizgalmasabb. Mi? Az, hogy léteznek. Hát nem mondd már, hogy az mellékes. Ezzel a filozófia bölcselet. Ne ijedj meg attól, hogy filozófia. Nem. A legegyszerűbb paraszt ember is tudta, hogy van egy végső oka a létezésnek. Nem érvek kellenek, vagy belátás, ráébredés, hogy a létezés megokolatlan. Ennek a világnak nincsen oka önmagában. És az az Isten nem akarná, akkor most nem pór és hamu lenne, hanem megint a semmi. Mert a semmi az magától értetődő. Az logikus. Nincs kérdés. De ha valami van, ha azt mondom, hogy én vagyok, honnét az én? Ezért a szülők is a saját gyermeküket is Istentől kapják. Tehát nevelőszülők. Nem birtokolhatja. Istenben kell őt elfogadni. Mint ahogyan a szüzen fogantatott Jézust, az ő szűzi édesanyja és József. Kedves testvérek, itt fordul meg minden. Aki már kezdi látni azt, amit az állatszeme nem lát, és egyre jobban az értékeli, az keresi. Aki azokat hallja meg a sok minden hírből, ami egyetlen, hogy van létezés, van Isten. Az beléphet Jézus iskolájába. És ezek az apostolok. Ezek az apostolok, akiknek direkt a rövidebb formát olvastam az evangéliumból, mert a másik része hosszabb, azt mondja. De boldog a ti szemetek, mert lát. Mikor már tömeget ott hagyják, és az apostolokkal van. Nagyon kellene foglalkozni azokkal a fiúkkal, lányokkal, azokkal a fiatal felnőttekkel, de az öregekkel is. aki kezd látni azt, amit az állat szeme nem lát, és ami kezd olyan megérteni, meghallani, amit az állatfüle nem hall meg. Például azt, hogy szeretlek. Az állatok között megszűnnek a kapcsolatok. Legalábbis Mircea Eliade azt mondja, hogy egyedül az emberi lény az, aki eltemeti halottait. Az állat nem. Miért? Mert tudja, hogy az élet végtelen. Csak elszakadva az Istentől lett ez a halál. A szűzanyás nem ismerte, mert kegyelemmel teljes volt. Jézus kereszthalálának érdemeire megóvta az Úr, hogy olyan szülőnek, olyan édes anya méhébe legyen az Isten fia, aki egy pillanata se volt a bűn hatalma alatt. Mi az alatt vagyunk, ezért kell gyorsan megkeresztelni az újszülöttet. Nem kell várni, mert a gonoszülőt már elkezdi a munkáját. És ettől gyötrelmes a halál. És ettől gyötrelmes az élet. Az egy szükséges. Az egyetlen kérdés. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta is igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem látta. Vágyott hallani, amit hallottok, és nem hallotta. Ezért becsülem azokat a nem hívőket, de keresőket, egy franciát különösen. Katolikusnak lett keresztelve, hogy a kamaszkorban úgy félrementem, teljesen ateistának mondja magát, persze van annyi esze, hogy azt mondja, hogy én katolikus ateista vagyok, nem református ateista. Mert ez a kultúra ott van, és keresi az igazságot. És sok minden kérdésben, ki sem mondom azt a szót, mert akkor kimennének a templomból, hogy az életnek milyen rétegébe is tisztán lát. Mert az egyetlen igazságot keresi. Azt mondja dominikánus szerzetes barátjának, hogy én is szeretnék hinni. Mi nem szeretnénk? Megmaradunk azt ott, ahol valamikor gyerekkorban tanultunk egy kis hittant? Megmaradunk ott, hogy egy mi atyánk üdvözlégy és kész? Hogy lehet egész napot kibírni Isten nélkül? Minden pillanatban gondolni kell rá, köszönni, bocsánatot kérni, vágyakozni rá, imádkozni másokért. Ez a kapcsolat. És hát az Ószövetségben is szerették volna látni, de nem látták. Majd a Simeon, aki karjába fogadja Jézus, kap egy olyan világosságot, hogy most bocsásd el, Uram, a te szolgádat, mert szemeim látták az üdvözítőt, akit Izrael vár és az emberiség. Kedves testvérek, és Jézus most kimondja az apostoloknak, hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz álljon a gonosz és elragadja mindazt, ami a szívükbe vetettek. Tehát akkor mi az egyetlen tanítás? A mennyek országa. A mennyek országa pedig megint egy olyan dolog, az öreg ember már mindig ismétel dolgokat. Na jó, hát lehet, hogy azért is már messzesedett, de ha még tud tanítani, akkor azért, mert ez az egyetlen, amit nagyon-nagyon meg kell jegyezni, hogy a végső egyetlent megjegyezzük, hogy tulajdonképpen Jézusnak egy üzenete van. Elérkezett az Isten országa. Az Isten országa az Istennel való kapcsolat. Nem az, hogy ő létezik, meg én meg itt vagyok, ő meg ott van, hanem a belső életével való kapcsolat. És ez ő. A második isteni személy, aki emberé lett. Tehát az egyetlen, amit meg kell értenetek, mondja názáreti, az én vagyok. Meg is döbbenőtők. Milyen kifejezés, amikor a kereszt halálára beszél, hogy amikor a magasba emeltetem, majd megtudjátok, hogy én vagyok. Ez az égő csipkebokorból hallatszik. Vagyok, aki vagyok. És pedig nem azért, hogy tudjátok, a teológiai tudás az nem üdvözít, hanem mit mond? Maga az Isten országa. Tehát kell a fogalomalkotás, hogy helyes fogalmunk legyen. Mit akart mondani Jézus? Hogy helyes fogalmunk legyen Istenről, emberről úgy, ahogy. De azt mondja az Jézus, nem. Az én tanításom az fogantatás. Egy új élet hullik a lelkedbe. És ne fosd el, hanem az alakítsa át az egész emberségedet, az értelmedet, az akaratodat, az ösztöneidet, a szexualitást, a pénzügyeidet, mindent. Lassan átalakítson. Ilyen volt Szent Ferenc. De ilyenek vannak ám közöttünk, olyan csöndes, sok-sok hibával, bűnökkel küszködő szentjeink, akik engedik más hasonlat, hogy a kovász átjárja a tésztát csöndben. Köszönjük, Urunk, hogy megdicsértél minket. Mindig vágyunk valami elismerő szóra, de ekkorát, amit ma kaptunk, hogy ti, akik itt vagytok, és én, akik itt vagyok, boldogok vagytok. Mert a ti fületek hall, a ti szemetek lát, és a ti szívetek, a személyetek tudja az, hogy kitől való, és vágyakozik az Istennel való kapcsolatra. Amen.
1: Barsi Balázs atya Siógárdi szentbeszédének második részét hallották.

0: رادیو. Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
1: A második, minden szakadékot töltsetek fel. Testvérek, rengeteg szakadék van ám az Alföldön is, meg Budapesten is, és az újpesti utcákon, nem tudják a testvérek, mennyi szakadék van. Ház és ház között, szív és szív között, ember és ember között. Egyszer elmondottam, aki nem hallott, annak újra elmondom, hogy szinte megsokkolt egyszer, kint láttam külföldön a kirakatban egy ilyen házasság lélektani modern könyvet, egy olyan sokkoló rajz volt a tetején, két ágy egymás mellett, és egy női talp és egy férfi talp, és a két ágy között egy iszonyatos svájci szakadéknak a montás képe be volt fényképezve a két ágy közé, egy szakadék, és az volt a címe Ehe Kunde, a házasságról szóló szakkönyv. Néztem a képet, nem mondom, ennél frappásabb képet ritkán láttam, mint két ágy között egy befotózott nagy mély svájci sluk, egy szakadék. Testvér, sok-sok a szakadék. Egy kedves katolikus fiatal káplán barátom nagyon szeret fotózni, és szeret montázsokat csinálni. Megkísérelte két hívét úgy kibékíteni, egymás mellett lakott két egyház tanácsosa, nagyon szép két házba, a falukon, falvakban vannak ma az igazi szép villák, nem a rózsadombok. Falvak végén tessenek majd megnézni, valaki utaz, micsoda palotákat építenek, arra azonban nagyon vigyáznak, hogy aki megépítette a jobb oldalit, a bal oldali 10 centivel magasabb. No most egy ilyen 10 centi miatt két szomszéd retteltesen összeveszett, addig még kerítés között, volt egy kis kapu is a kertjük között, azt is becsukták, és nem beszéltek, nem köszöntek egymással, meg ilyen apró cseprőbb szomszéd veszekedés, és két egyház tanácsos próbálta őket a kedves, fiatal, lelkes, katolikus káplán békítgetni, hát nem sikerült, és akkor egyszer az a gondolata támadt, hogy lefényképezte a utca második oldalon az egymás mellett lévő két villát, és egy nagyon szép keresztet, egy feszületet kifényképezett máshova, és befényképezte a két villa közé, és a feszületnek a két vége összekötötte a két házat. A becsukott ajtó közé fényképezte be, azután egy-egy pópiát csinált, és ugyanaznap elküldte a két szomszédvár gazdájának, akik haszba voltak egymással, és mikor gondolta, hogy megkapták, aznap délután arra sétált, és éppen akkor sétált a két ház előtt, amikor bontogatta a két szomszéd a beszögezett egymás felé vezető ajtót. Békés beszélgetéssel nem szólt ő semmit, csöndesen, hogy észre se vegyék, ment tovább. Ez a fénykép megtette a maga hatását, ami emberi szó nem. Testvérek, úgy szeretném én ezt a csodálatos hidat, ezt a krisztusi keresztet, feszületet úgy oda ajánlani férnek, feleségnek, gyereknek, szülőnek és annyi embernek, hogy oda fényképezni, hogy most oda postázni. Testvérek, most lesz egy kis nyári időnk. Ezen a csodahídon menjünk át, induljunk el a másik felé. Láthatatlanul beszögezett ajtókból szedjük ki a szögeket, nyújtsuk ki már egymás felé szavát, szívét, szeretetét. Ezt jelenti, minden szakadékot töltsetek fel. Vannak testvérek, még itt is vannak. Látják, hogy nem úgy mondom, egy levelet veszek elő, nem olvasom el az egészet, de ebből is csak azért olvasok egy pár sort, mert most már nem az első ilyen levél, és van, aki meg nem is írja, hanem mondja. Egy ilyen levél például, fájva olvasom, kicsit szomorúan nekem írta valaki. Egyik vasárnapon, amikor kicsit később érkeztem a templomba, már tudnélik ide, már ott ült egy testvér, és azt mondta, ez az én helyem. Ki van írva, hogy foglalt hely? Hát nem színház ez testvér. Elküldték, nem is egyszer. Következő vasárnap jött egy másik hölgy, és azt mondta, üljön bejebb, én ide szoktam ülni. Meghökenve bejebb ültem. Még autóbuszon sem mondom valakinek, vagy mondjuk, hogy üljön már bejebb. Testvérek, hát jaj, nem is mondok semmit. Tehát ez van, ilyen levelet. Az esemény sorozatom, mert sorozatba fordult vele erről, újra meglepődtem, hát itt ez a szokás. Én a Calvin téritől jöttem ide, ott ez nem volt divat. Még egy alkalommal ültem egy harmadik székre, próbáltam beszélgetni valakivel. Hidegen végignézett rajtam, szűkszavúan valamit válaszolt, akkor végleg elhallgattam, és elhatároztam, hogy visszamegyek a Calvin térre. Nem olvasom tőle. De nagyon elszomorodtam, testvérek. Megmondom őszintén. Gondolom lelkésztársammal együtt itten össze már lassan-lassan 45 éve hirdetgetjük Isten igéjét, a szolgálat, a szolgáló keresztjét. Nem pénzt kérnek tőle. Még csak nem is, hogy kenyerünket tőlük, mert egy kicsit arrébb ülünk. Hát most mi történt, ha nem a megszokott helyünkön? Tudom, én is szeretek a megszokott helyen menni. Tehát, hát egy

szakadék, töltessék fel szék és szék között, mert az így nem jó. Hát az így nem. Magam és magam között, testvérem és testvérem között, mert kell, hogy magam is. Például nekem ezt meg kell tudni emészteni valahogy. Bennem ez egy szakadékot okozott. Hát most valahogy ezt föl kell tölteni, hogy ne legyen keserűség bennem túl sokáig, mert hát akkor hogy hirdessem az örömhírt, ha tele vagyok keserűség. Hegyeket, halmokat hordjatok el. Ez a harmadik. Ami eltakarja az urat, az uraságát. Én ismerek valakit, nem régen mondta el, hogy megszakított egy baráti kapcsolatot, mert úgy érezte, hogy ez a baráti kapcsolat, ő eltávolítja az úrtól. Nem is valakit ismerek, aki könyveket dobott ki a könyvtárából, mert úgy érezte, hogy ezek a könyvek nem az igét képviseli, nem az istenikét. Ezek nem harmonizálnak a Bibliával, ezek az áltudományos könyvek. Hegyeket, halmokat hordjatok el. Van, akinek talán a pénzzel kell harcba szállni, és a pénz gondjait, a gondítiszét kell elhordani, lehordani, és így tovább. A negyedik, ha nem keresztelő János mondaná, én ki sem merném mondani, legyenek a görbeutak egyenessé. Ja Istenem, a mi görbeútjai. Hát a görbeutakon nem jár a Szentlélek. A Szentlélek csak az egyenes utakon. Ha kiegyenesítjük az útjainkat, akkor eléri a szívünket. Miért tetszenek csodálkozni, hogy imádkoznak, aztán nem nincs visszhang. Hogy nincs lélek, nincs erő, hát a görbeúton hogy jöjjön hozzánk? Tessék a görbeutakat, most elsőrenden ezt úgy mondom, hogy nagyon beleértem magamat is. A görbeútjainkat ki kell egyenesíteni. Az Úr asztala fölött ez a készítő kérés, négy kérés, megismétlem is aztán az ígéretet. Tegyétek egyenessé ösvényeit. Első kérdés, minden szakadékot töltsetek fel. Második kérés, hegyet és halmot hordjatok el. Harmadik kérés, legyenek a görbeutak egyenessé. Negyedik kérés, mindenki értse ezt úgy, ahogy próbáltam itt eldadogni a mai életünkre alkalmazva, és ezután egy tündöklő, csodálatos ígéret, és akkor meglátja minden halandó az Isten szabadítás. Meglátja, hol látja meg? Egymáson látjuk meg, testvér. Egymáson látjuk. Én meglátom valamelyik kedves testvérem, hogy hát ez az én drága testvérem, hát ez szabad ember. Ahol az Isten lelke, ott a szabadság. Ebben ott van az Isten szent lelke. Ez szabad ember. Ez nem megkötözött ember. Nek már kiegyenesültek a görbeútjai. Vagy valaki rajtam talán meglátja, hogy másképp csendül a hangja, másképp ragyog a szeme, más. Olyan boldogan tett bizonyságot valaki, fölküldte a férjét az Iszákos mentő misszió egyik konferenciájára, Mátraházán, és kértem, próbálja meg ezt. Megpróbálta, lelkesen telefonált, hogy egy új férjet kaptam vissza, drága Bandi bácsi, örömmel jelentem. Ahogy lejött a hegyről, egészen más lett. Megtalálta az Isten szabadítást. Utána eljöttek hozzám, mert addig csak államilag voltak megesküdve, és megkérték, hogy ott a lakásomon tizennyihány évi együttélés után, hát vagy egyházi házasság nélkül, polgári házasság után áldjam meg ott őket, megáldottam őket, megterítettük az asztalt is. Igen, nagyon örvendeztünk ott páron, hogy valaki kétszer született ember, és megszabadult egy nagyon súlyos szenvedéstől. Semmiféle orvos, semmiféle elvonókúra, semmi nem tudta.

0: az Isten szent lelke, az képes volt rá, és az ma is képes. Testvérek, azt szokták mondani ma a tévében, és ezzel befejezem, hogy baj van az exporttal. Nincs mit exportálni. Nos, testvérek, azért valamit van. Hát, ha valaki most talán kifelé utazik, akkor exportáljunk új magyar ember. Homo Christian. Új mosolyt, új szeretetet, új derűt. Vigyünk magunkkal, próbálgassuk meg. Mert hiába megyünk egy nálunk talán gazdagabb országba, a sebek ott is sebek, a depresszió ott is depresszió, a fájdalom ott is fájdalom, a csalás ott is csalás. Vigyünk valamit, nem tudunk aranyat vinni, de itt belül, ami Urunk Jézus Krisztus szeretetét valahogy tovább vinni, azt tudjuk, van nekünk hallatlan drága exportcikkünk, és ha valaki jön majd haza, talán hozzánk, messzibe szakadt atyánk fia, ahogy ma már szépen szokták mondani, és úgy gondoljuk, jaj, mit is, mivel is kínáljuk, testvérek, nem kell dúsan terített asztal, az van neki, meleg szeretet, ölelés, emberi szó, és egy kérdés, hogy vagy, testvér? Kérdezzük meg, hallgassuk végig. Ennyi a mai üzenet, itt az Úr majd még beszélget a szívünkkel. Ámen.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.

0: Hiszek az egy Istenben,
1: és a mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban,

crash of fame, ferment the main man, Octulus Ojana Dubia, der újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a szent lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavába, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli Anya Szent Egyházban. Hallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és a

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
3: Hírpercek.
4: Idén ünnepli Chile a Kármel-hegyi szűzanya egyház királynője és anyaként való megkoronázásának 100. évfordulóját. Budapesten kerül megrendezésre a 76. Nemzetközi Katolikus Diáksport legnagyobb találkozója. Több csoport készül Magyarországról a tezéi találkozóra. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Chile július 16-án a Kármel-hegyi szűzanya ünnepén az egyház királynője és anyja előtt fejezi ki hódolatát, ez az ország lelki hagyományában legmélyebben gyökerező Mária tisztelet egyike, írja a Fidesz. A mai pui kegyhely a Kármel-hegyi szűz tiszteletére és Mária védelméért hálaként épült fel az 1818-as maipúi csatát követően. Erre a napra idén is zarándoklatot szerveztek a kegyhelyre. Az ünnepi szentmise előtt Fernando Comali bíboros, Santiago-i érsek volt, aki homiliájában így emlékezett a Mária tisztelet lelki jelentőségére. A Kármel-hegyi szűz iránti tisztelet, megbecsülés és szeretet legmélyebb vágyainkat tükrözi. A tisztaságot, alázatot, szolgálatot, szentséget és a mások iránti törődést. 2026-ban a Kármel-hegyi szűz megkoronázásának 100. évfordulóját programsorozatokkal ünneplik Chilében. Július 13-a és 19-e között Budapesten zajlik a Nemzetközi Katolikus Diáksport legnagyobb eseménye, a 76. Fisek-Ficep játékok, tájékoztatott a Magyar Kurír. A rendezvény ünnepélyes megnyitójára június 14-én este került sor a Ludovika Arénában, és itt tartják a záróeseményt is július 18-án. Július 15-én a Szent István Bazilikában a világ 16 országából érkező 800 fiatal sportolónak és kísérőiknek este 8 órakor angol nyelvű szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a rendezvény fővédnöke. A fiatalok röplabda, kosárlabda, futszál, atlétika, úszás és asztali tenisz sportágban mérhetik össze magukat. A sporteseményen 117 magyar sportoló is részt vesz. A szentmise végén a püspök megköszönte a közös szentmisét, mire a fiatalok tapsolni kezdtek. A püspök rámutatott, mennyire jó az egyházhoz tartozni, tagja lenni ennek a közösségnek. 2026 nyarán is több csoport készült ezébe Magyarországról, hogy részt vegyen egy hetes vasárnaptól vasárnapig tartó találkozón, tájékoztatott a teze.france. Az augusztus 1-én délután Budapestről induló buszra a fennmaradó helyek függvényében még lehet jelentkezni. Többet vársz ettől a nyártól, szívesen eltöltenél egy hetet Istennel és rengeteg fiatallal a világ minden részéről. Szeretnél új barátokat szerezni, nyelvet gyakorolni, zarándokolni, énekelni, beszélgetni, csöndben maradni, a közösségért dolgozni, vagy imádkozni és szemlélődni. Rengeteg szeretetet kapni, többet megtudni magadról és a világról, megtalálni önmagad a saját életedben. Akkor velünk a helyed, szól az irány tezé, szervezők felhívása. 2026-ban a tezei találkozó központi kérdése, a mit keresel lesz. A hírszerkesztő Véggyörgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budapesti Felső Krisztina városi Keresztelő Szent János templomból. A misét György Deák Márton nyugalmazott plébános atya celebrálja.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Az Úr legyen veletek, Jézus és a te lelkeddel. Kedves testvérek, a mai szentmisében a héten eltemetett halottainkért imádkozunk. A szentmise áldozatunkat felajánljuk Radó Tibor lelki üdvéért. Kérjük az Urat, hogy a mennyország örömébe vitessen, s hogy örvendezhessen az el nem múló boldogságnak és a mennyország békéjének. A szentmise elején tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és unasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, mindenható atyánk, szent fiadról hittel valljuk, hogy meghalt és feltámadt. Add kegyelmet, hogy ennek a szent áldozatnak erejéből gyermeket Tibor, aki Krisztusban halt meg, Krisztusban örvendezzék a boldog feltámadásnak. Aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, tudjuk, hogy aki Jézust feltámasztotta, Jézussal minket is feltámaszt, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, és így hálát is mind többen adjanak az Isten dicsőségére. Ezért nem veszítjük el kedvünket, mert bár a külső ember romlásnak indul bennünk, a belső napról napra megújul. A mostani pillanatnyi könnyű szenvedés ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét azt szerzi meg nekünk. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket, mert a látható múlandó, a láthatatlan azonban örök. Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk összeből, Istentől kapunk lakást, örök otthont a mennyben, amelyet nem emberkéz épített. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Az utolsó vacsorán Jézus így búcsúzott tanítványaitól. Ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok, hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Akkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hogy hová mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus.
0: Kedves testvérek, utolsó vacsorán Jézus megalapítja az eukarisztiát, megtörténik a lámmosás, és hát mondhatni, hogy egyben búcsúzik a tanítványoktól is. Elbúcsúzik tőlük, és a búcsúban benne van az együtt töltött időnek az emléke, benne van az együtt töltött három évnek minden egyes momentuma, részlete, benne van a szeretet, amelyet táplált az apostola irányába, és benne van a búcsúban a megváltásnak a reménye is. Az apostolok még nem értik. Hát mi nem tudjuk, hogy hová mész. Mi is szeretnénk oda menni veled, mutasd meg az utat. Jézus itt egyértelműen tudja, hogy hová megy. Tudja azt, hogy a vacsora után mi vár rá. Tudja azt, hogy megölik és kivégzik. Az apostolok még nem értik, és nem is fogják ezt érteni húsvét utánig, sőt, mondhatna, hogy a Szentlélek eljöveteléig. Nem értik, hogy Jézus hova akar menni. Nem értik, hogy mi fog bekövetkezni. De Jézus tudja jól, hogy az ő halálával és feltámadásával egy új reményt, egy új utat, egy új kapaszkodót, egy új célt, egy új perspektívát ad az emberi életnek. Például az új cél, új remény, új út, új perspektíva, ez nem más, mint a mennyország. És azt mondja, hogy ez az az út, amelyet én bejártam előttetek, amelyet követnetek kell. A szeretet útja, az önátadás útja, a békesség útja, harmónia útja, az imádság útja, a közösség útja az Istennel és az embertársakkal. És azt mondja, hogy így éljetek, és ezáltal hagy nekünk egy új reményt és egy új kapaszkodót. Jézus ígéretében benne van az ember életnek a távlata, melyben azt mondjuk, hogy az életünk nem a semmibe tart, hanem az örök élet reményébe. Benne van az ember életnek az értelme, amelyben azt mondjuk, hogy nem cél nélkül, nem értelmetlenül éljük a mindennapjainkat. És benne van az a remény és az a kapaszkodó, amely kívánom, hogy legyen gyászunkban nekünk is reményünk is kapaszkodunk. Remény is kapaszkodó, amely túlmutat a földi élet keretein. Remény is kapaszkodó, amely az örök élet felé irányítja a figyelmünket. Ez legyen reményünk, ez legyen kapaszkodunk, és az a boldogság, amelyre mindannyiunkat meghívott Krisztus. Amen. Forduljunk testvéreim Urunkhoz, az élők is holtak Istenéhez, hallgassa meg kéréseinket. Add meg, Urunk, elhunyt Tibor testvérünknek bűnei bocsánatát, és vezesd el őt örök országodba, hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg.
0: Fogad magadhoz, Urunk, a hozzád megtérő bűnösöket, és légy velük irgalmas az ítélet napján, hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add, Urunk, hogy a téged nem ismerők kegyelmedből hitre jussanak, és egykor helyet kapjanak dicsőséged országában, hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Táplálj minket, Urunk, szent igéddel, és erősíts szentségeid vétel által, hogy mindenkor szeretetedben élhessünk. Hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add, Urunk, hogy az utolsó ítéleten nyugodt lélekkel állhassunk szent színed elé. Hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, te meghallgatod a benned bízó kérését, néped örökké magasztal téged, aki esz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszent Egyház jobbára.
0: Urunk Istenünk, könyörgő szívvel ajánljuk fel áldozatunkat, gyermeked Tibor üdvösségéért. Kérünk, hogy aki kétkedés nélkül vallotta a Szent Fiadat kegyes megváltójának, irgalmas bírájára találjon benne, a kérés uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük fel szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert megérdemeltük ugyanaz elmúlást, de jóságot folytán kegyelmet kaptunk. Ha bűneinkért mégis halált szenvedünk, Krisztus megváltó győzelm által új életre támadunk ő vele. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi is szüntelnül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Viselj szíveden, Úrunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Ferenc püspökünkkel és az egész papsággal együtt.
0: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
3: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében is, add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az énnek. Krisztus testvére.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, szent fiad az oltári szentségben saját testét adta nekünk útravalóul. Add kegyelmedet, hogy általa testvérünk Tibor eljusson szent fiad örök asztalához, aki ér és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te győzelmet arattál a halál fölött. Mi meggyújtottuk a feltámadás dicsőséget, dicsőségét jelző húsvéti gyertyát. Add meg, kérünk, elhunyt Tibor testvérünknek az el nem múló élet boldogságát, az örök világosság országában, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Krisztus világossága, fényeskedjék neki mindörökké. Könyörögjünk, hallgassunk könyörgésünk szavára, esedezve kérünk, hogy elhunyt Tibor testvérünk lelkét, akit a világból kiszólítottál, vezess be a békesség és a világosság honába, és fogadd be szentjei társaságába, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjék békességben.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, menjetek békével.
2: Istennek legyen hála.

akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, mint felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, amely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak, s az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl, legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltik simogat, legyek, és ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom, legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem, legyek a déli báb a rónaságon. Legyek a vén föld fekete szívéből, egy mély sóhajtás fel a magas égig. Legyek a drót, melyen üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj, egyszerű, durván összerótladik, mit a tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mely a végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót. Reményik Sándor.

0: Bíró László püspök homiliáját hallják.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeretett testvéreim, 66 évvel ezelőtt 23. János pápa egy új lendületet adott Krisztus drágalátos vére tiszteletének. Jóvá hagyta hivatalos

Jézus vére tiszteletének kapcsán, ugye a zsidó levélben írja, a zsidó levél szerzője, hogy nem bakok és bikák vérével vagyunk megváltva, hanem Krisztus Urunk drágalátos vére által. És olyan szép az eszkaton, amikor a jelenések könyvébe fölteszi a kérdést a szerző Szent János, ugye, aki bátorítan akarja Patmos szigetéről a üldözött keresztényeket, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, akik megmosták ruhájukat a bárány vérébe. Ez a Krisztus drágalátos vére, tisztelete végig vonul az egyház történelmén. És mégis olyan mostoha sorsa van, ugye szinte alig emlékeznek meg olyan szentegyházunkban is erről a mai ünnepről. Itt vagyunk közelébe bátánok, a Szentvér kegyhelyének, ahol azért ne felejtsük el, hogy 1526-ban egy úrnapi körmenet kapcsán 10 000 magyart lekaszaboltak a törökök a körmenet alatt. Az úrnapi körmenet alatt. Szóval a Szentvér tisztelete, én azt gondolom, hogy kell, hogy sajátunk legyen. Az Adorémuszba szerencsére betették Jézus drágalátos vérének litániáját. Úgyhogy szabad imádkozni, rövid, nagyon lényegre fogalmazó litánia. Kedves testvéreim, két nagyon különböző időből származó szentírási szakasz, mindegyik elgondolkoztathat bennünket. Hétfőn kimaradt, mert Péter Pál ünnepe volt, ezen a héten Ámosz próféta könyvét olvastuk idáig. Ámosz próféta judeai részen született, tehát a déli ország részben, pásztor volt és fügetenyésztő. És a kis prófétáknak a legősibbje. És az Úr parancsára el kellett mennie Izraelbe, az északi részre. A 800-as évek, 780-as évek tájékán vagyunk. Ugye 712-ben foglalják el az asszírok az északi részt. Ugye egyik gyönge király a másikat váltotta, most éppen Jeroboám a király, egy gyönge, szerencsétlen figura, ilyen vábfigura. Akkor még nem volt EU. De kiszolgálta a divatokat, és engedte a bálványkultuszt létezni ott északon, Izraelben. És szegény Ámosz prófétának meg szídnia kellett a saját fajtáját. A ti áldozatotokat, mondja az Úr, nem kedvelem, sőt utálom. És miért utálja Jézus, Isten, a zsidóságnak az áldozatát? Azt mondja az Úristen a próféta által, a jót keressétek, ne a rosszat, akkor élni fogtok. És veletek lesz az Úr, a seregek Istene. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót. És akkor Jézus Isten, a Jahve kifejezi utálatát a választott nép iránt. Gyűlölöm és elvetem ünnepeiteket. Nem tetszenek nekem. Ha egészen elégű áldozatokat mutattok be nekem, ajándékaitokat el nem fogadom. Rá sem tekintek. Vidd el előlem énekei zaját. Mi nem énekelünk, ha még énekelnék, az is nagyon csúnya lenne, de az itt az Úristennek van ízlése. Elveti énekeik lát.

0: ármáját. Mi van e mögött? Az, hogy a választott nép fényes istentiszteleteket mutat be ott Izraelben, formális istentiszteleteket, a rituálét megtartják pontosan. Csak nincs mögötte igazságosság és irgalom. A társadalom ketté szakadását helyeslik magatartásukkal. Ez Jeroboám ideje, tehát még a 712 előtt vagyunk, 760 tájékán talán. A vége mindennek az, hogy Izraelt az asszírok lekaszabolják, elhurcolják, és oda északon az igaz Isten tisztelet. Majd új Isten tiszteleti helyet jelölnek ki, nem mennek Jeruzsálembe, elszakad Izrael Judeától, Izrael Asszíria fogja lesz, majd aztán 583-ba a Júdea is ugyanerre a sorsra jut, ugyanezen a ok miatt. Tehát amitől az Isten idegenkedik, az a formális Isten tisztelet. Amikor formalizmusba fordul minden, mikor már nincs Isten szeretet tulajdonképpen, ami az emberek iránti szeretetben nyilvánulhatna meg, amikor az elveszik az Isten tisztelet mögött, akkor az Úristen is lármának tekinti a mi énekeinket. Súlyos vád ez, és a lényeg az, hogy ahogyan a szentmisére jövünk, nem a szentmisére van a baj, hanem ha nagyon sokan vannak olyanok, akik közben az embertársat gyűlölik, rágalmazzák, ezzel vannak elfoglalva. Tehát az Isten tisztelethez mindig hozzátartozik az embertisztelet. Nagyon nehéz feladat ez. A evangélium. Mindig emlékszem a gyerekkori olvasmányomra, a dicsőséges marxista könyveket olvastam, amikor kötekedik a Bibliával, hogy milyen buta a Biblia, hogy nem ettek disznóhúst, hogy lehetett kondába tartott disznósereg. Ugye az egészben ott tévedett a szerencsétlen marxista szerző, hogy arra volt lusta, hogy után nézzen, hogy Geráza földje, az pogány lakta vidék, tehát a Genezáti tónak a délkeleti sarkánál vagyunk. Éppen pogány laktak vidék, ők ették a disznót bűséggel. És nagyon mély ez az elbeszélés. Tehát ott van Jézus a pogány lakta vidéken. Két ördögtől megszállt ember, hát két elvadult ember, ugye kriptákban laktak, hát elképzelhetjük, hogy nézhettek ki. És ez a két ember a messziről kiabál Jézussal, hogy mi bajod velünk, Isten fia. És azért ezt mindig szeretem hangsúlyozni, hogy a sátán jobban tudja, kicsoda Jézus Krisztus, mint a vallásos emberek fönt Jeruzsálembe. Azok nem tudták. De a sírból szabadult szerencsétlenek, ezek pontosan tudják, hogy Jézus az Isten fia. Mi között közünk hozzád Isten fia? És ez olyan érdekes is, hogy mondjam, sátánhoz méltó, hogy semmi mást nem kérnek, csak küldjék bennünket a disznókondába. Ugye a zsidó számára ennél megalázóbb helyzet nincsen, de a disznókonda. Ugye a jó tékozló fiú barátunk is, ugye a sertések moslékjából evett volna szívesen, de azt se tehette volna. Tehát a leggyalázatosabb, ami történhetett egy zsidóval, hogyha a disznókonda közé keveredik, úgy mondja a magyar közmondás, akik korpa közé keveredik, megeszik a disznók. Hát a sátánok éppen, sátán ezt kívánta, hogy űz ki bennünket a disznókondába. És ki is űzi, és az belerohon a Genezázi tóba, és elpusztul a disznókonda. Megint megjelenik az ember. Nevetni valók vagyunk benne ebben az evangélium elbeszélésben. A drága emberek mit csinálnak? Mennek Jézus elé. Nem ám, hogy valami szépet mondjon nekik, hanem hagyj el a városunkat, ne veszélyezted a disznókondát. A konda az fontosabb, mint az ember. Nem annak örülnek, hogy két ember megtisztult, kikerül a sírhalmokból, hanem menj minél messzebbre, a dolog az fontosabb nekünk, mint te. Meg két embertársunk. Jézus elé mentek tehát is, mi meglátták, kérték, hogy távozzon a határból. Ez olyan furcsa nekem, hogy egész város kivonul, hogy Jézust elűzze. Mert a konda fontosabb, mint az Isten. Testvéreim, nem ilyen látványosan, de kortárs világunk ugyanezt teszi. A disznókonda fontosabb, mint az Isten fia. Amen.
1: Bíró László püspök homiliáját hallották.

0: Hírpercek.
1: 2026 nyarán is több csoport készült ezébe Magyarországról, hogy részt vegyen egy hetes vasárnaptól vasárnapig tartó találkozón, tájékoztatott a teze.france. Az augusztus 1-én délután Budapestről induló buszra a fennmaradó helyek függvényében még lehet jelentkezni. Többet vársz ettől a nyártól, szívesen eltöltenél egy hetet Istennel és rengeteg fiatallal a világ minden részéről. Szeretnél új barátokat szerezni, nyelvet gyakorolni, zarándokolni, énekelni, beszélgetni, csöndben maradni, a közösségért dolgozni, vagy imádkozni és szemlélődni. Rengeteg szeretetet kapni, többet megtudni magadról és a világról, megtalálni önmagad a saját életedben. Akkor velünk a helyed, szól az Irány Teze szervezők felhívása. 2026-ban a Teze találkozó központi kérdése, a mit keresel lesz. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján meglátogatja a világ egyik leggazdagabb üvegezett katedrálisát. 13. alkalommal vett részt a marosszéki Kodály Zoltán gyermek és ifjúsági kar a balatoni csillagösvény missziós körúton. 10 éve iktatták be hivatalába Veres András, győri megyés püspököt. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa 2026. szeptember 28-án szentmisét celebrál a Metzi Szent István Székesegyházban. Ez ritka kiváltság a Szent Atya szeptember 25-től 28-áig tartó franciaországi útja során, csak itt tartanak pápai szentmisét. Bár a Notre-Dame-ba is ellátogat a Szent Atya, de ott csak a vesperást vezeti majd, a Lourdes-ba tervezett nagyszabású szentmisét pedig a kegyhelyen, a szabadban tartják, tudósít az alateia.org. A 42 méter magas hajóval rendelkező Metzi székesegyház Franciaország harmadik legmagasabb székesegyháza. Építészeti nagyszerűsége és történelmi jelentősége miatt méltó helyszíne a különleges eseménynek. A köznyelvben istenlámpásaként emlegetett székesegyház 21.000 négyzetméternyi ólomüvegablakai a 13. és a 20. század között készültek el, és az adott korok legkiválóbb művészeinek ihletett alkotásai. A Magyar Örökség díjas marosszéki Kodály Zoltán gyermek és ifjúsági kar július 10-e és 16-a között 13. alkalommal vett részt a balatoni csillagösvény missziós körúton, közölte a Tündérkert Alapítvány. Esténként különböző helyszíneken mutatott be szentmisét Böjte Csaba, ferences atya, a kórus zenei szolgálatával, akik ezt követően koncertet adtak. A Boldogasszony iskola nővérek erdélyi missziója fenntartásában működő európai kórusversenyek első díjait, aranyfokozatait elhozó kórus idén ismét járja a csillagösvény Balaton-Almádi, Sokoró-Pátka, Zirc, Balaton-Fűzfő-Siófok, Búcsú-Szentlászló, Baratonfüred és Szeged állomásait Csaba testvérrel. Az erdélyi Tündérkert Alapítvány a gyermeknevelő szociális szolgálat számára keres támogatókat a 2026-27-es tanévre. A támogatás egy nagy közösség fenntartását segíti. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Évközi 16. vasárnap előestéjén az esti dicséretet a 4. Zsoltár hét vasárnapjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Péter apostol második leveléből. Birtokában vagyunk megbízható prófétai jövendőléseknek. Jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben. Először is azt értsétek meg, hogy az írásnak egyetlen jövendőlése sem származik önkényes értelmezésből. Hisz sohasem keletkezett jövendőlés emberi akaratból, hanem mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek, Isten megbízottaiként a szent emberek.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, könyörülj népeden, és add nekünk bőségesen kegyelmed ajándékait, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma is a Kismese című könyvemből szeretnék elmesélni nektek egy történetet, Kis Csend történetét. De előtte megkérdezném tőletek, hogy ti szoktatok-e néha a sötétben félni? Ezt hamar ki szokták nőni a gyerekek, ahogy nőnek, úgy bátorodnak. Kismese még kicsi volt, és bizony néha félt a sötétben. Anyukája azt mondta neki, azzal is meg lehet barátkozni, megpróbáljuk. Kézen fogta, s együtt bementek a legsötétebb szobába. Most meghallgatjuk a csöndet, jó kicsim? De csak ha nem félsz. Veled sosem félek, mondta Kismese, hallgassuk. Ott a sötét szobában leültek, megfogták egymás kezét, és Mese mama mesélni kezdett Kis Csendről. Egy éjszaka, mikor már mindenki aludt a házban, és az utolsó cica is kiugrott az ablakon, a legbelső, legsötétebb szobában mocorgást támadt. Nem hallgatsz, nem hallgatsz, te kis haszontalan! Hallatszott a sötétben. Úgy látszik, megint Kis Csendet szitták a többiek. Meg is érdemelte. Képzeljétek, Kis Csend képtelen volt csendben maradni. Pólyás kora óta hol a tüsszentés jött rá, hol elszólta magát, és mindig a legrosszabbkor. Most is, amikor a többiek csönd-csönd gyűrűt játszottak, ami különösen nagy csendet és figyelmet igényel, Kis Csend hangosan elnevette magát, és pedig azon, hogy Néma Csönd öcsének egyik füle jobban eláll, mint a másik. Jobbra-balra dőlt a nevetéstől, és ezzel nagyon zavarta a többieket. A vége az lett, hogy megfogták Kis Csend kezét, lábát, és zsupsz, kidobták az ablakon. Még azt is utána kiáltották, hogy vissza ne merjen jönni addig, amíg illemet nem tanul. Kis Csendnek mindez olyan rosszul esett, hogy vagy két percig trucból hallgatott. Utána gondolkozni kezdett. Ettől már is nagy recsegés támadt körülötte, ahogy kis agyának kerekeit forgatta. Na, de nem hiába. Eszébe jutott, hogy elmegy a szomszéd faluban élő Csend rokonaihoz jó tanácsért. Neki is indult nagy sebbel, lobbal.

Hajnalodott, amikor megérkezett. Kis Csend először Kínos Csend nénikéje házát kereste meg. Sikerült két kakas kukorékolás között beugrania a kerítésen. A néni éppen az udvaron egyik lábáról a másikra áldogált kínosan. Biztosan reggeli torna, gondolta Kis Csend, de hiába várta türelmesen, nagynénye nem hagyta abba. Ekkor óvatosan megszólította. Kezét, lábát csókolom. Tessék szíves lenni megmondani nekem, hogyan kell csendben lenni. Kínos Csend néni kínosan nézelődött körbe-körbe, de mivel Kis Csend kicsi volt, és éppen mellette állt, sehogy sem vette észre. Kis Csend látta már, hogy nem fog választ kapni, ezért tovább ment. Megörült, mert az utcán ismerősöket fedezett fel. Egy kis padon ült két szerelmes csend. A baj csak az volt, hogy kizárólag egymás szemébe néztek, senkit nem láttak meg egymáson kívül. Így aztán Kis Csend velük sem ment sokra.

kis csend megindult a piac felé. Ám onnan sikoltozás hallatszott. Bújjatok el, jön zavart csend. Féltek tőle a falubeliek, mert mindenkit megzavart.

Kis Csennek sikerült időben beugrania egy ház sarka mögé. Észre sem vette, hogy áll már ott valaki. Méla Csend, az unokahúga. Szép lány volt, csak túl méla. Mindig kifolyt a tej a szájából. Ha pedig becsukta, megaludt benne. Most egy pillanatra felfigyelt, de mire válaszolhatott volna a Kis Csend kérdésére, elaludt szájában a tejjel. A főtér felől most dobszó hallatszott. Mindenki futásnak eredt a hang irányába. Az öreg süket csendet kivéve, aki rendületlenül állt, s az órát piszkálta. Figyelem, figyelem! Itt a világhírű kötéltáncos. Neve? Feszült Csend. 2 forintért mindenki idegein táncol. És Feszült Csend táncolt a kifeszített idegszálakon.

Kis csend, jól elszórakozott, de okosabb itt sem lett. Nagyon megszomjazott. Legalább egy kis vizet kérek valahol, gondolta. A legelső ház igen díszes volt, kerítése faragott, kertjében törpe, s a nagy harang sem hiányzott mellőle. Bekopogott. Szabad! Szólt hivalkodó csend néni két öndicséret között. Éppen kölnizte magát, különben mindig büdös volt. Kis csendnek bizony nem sok kedve maradt itt a beszélgetésre. Gyorsan szembe dicsérte a nénit, és zavartan kioldalgott. Nagyon elkeseredett, mert úgy gondolta, hiába keresi, kutatja a csönd tudományát, soha nem fogja tudni meg senkitől. Pedig nagyon szeretett volna már ő is otthon csönd-csöndgyűrűt játszani a többiekkel. Nagy bussan, lógó orral lődörgött a faluban, amikor egyszer csak kiabálás hallatszott. Segítség! Segítség! Megfulladok! Kis csend lélekszakadva rohant a hang felé, és egyszer csak meglátta kíváncsi csendet, kedves gyerekkori barátját, csúnyán beszorulva három kérdés közé. De jó, hogy jössz, drága barátom, szabadíts már ki innen, mielőtt megfulladok, és mondd el gyorsan, hogy vagy, honnan jöttél, hova mész, és mire gondolsz? Kis csend megsajnálta barátját, már oda is lépett, hogy kiszabadítsa, amikor eszébe jutott valami. Segítek neked, de akkor előbb te taníts meg engem csendben lenni. Jó? Ajánlotta a cserét kis csend. S mivel kíváncsi csend igen szorult helyzetben volt, kis gondolkodás után ráállt a dologra, hogy elmondja a csendben maradás titkát. Így felelt. Hát jó, rendben van, megpróbálom. Sokáig tart, nehéz lesz, fájni fog? Kérdezte félve kis csend. Ne izgulj. Ülj le szépen a földre, és nagyon figyelj. Elmondom a titkát. De csak akkor szólalhatsz meg, ha már tudod. Megértetted? És ha már tudod, akkor te meg kiszabadítasz. Rendben van? Kis csend lelkesen bólogatott. Leült. Figyelni kezdett kíváncsi csendre, hogy mit fog mondani. Kíváncsi csend pedig nem szólt semmit, csak hallgatott, hallgatott. Kis csend nem értette, miért nem szól, ezért még jobban figyelni kezdett barátjára. És ez így ment egy teljes órán át. Akkor kis csend hirtelen felpattant, és kiszabadította kíváncsi csendet. Köszönöm, mondták egyszerre. Köszönöm, hogy kiszabadítottál, nyögte kíváncsi csend. Én meg köszönöm, hogy elárultad szavak nélkül is a csendben maradás titkát. Hálálkodott kis csend. Most már értem. Az ember akkor van igazán csendben, amikor másokra figyel. Nekem ez még sohasem jutott eszembe. A két barát egymásra mosolygott, sokat mondóan kezet ráztak, és búcsúzóul jól esőt hallgattak. Kedves gyerekek, remélem, nektek is hasznotokra vált ez a történet. Ti is egyre jobban oda tudtok majd figyelni másokra. Talán oda is eljuttok, hogy ki fogjátok találni mások gondolatait, vágyait. Ez nagyon izgalmas és szép játék. Kitalálhatjátok, minek örülne apukátok, anyukátok, testvéretek, nagyszüleitek, és azt meg is tennétek, meglepetésként. Érdemes ebbe belevonni az őrangyalotokat is, megkérni, hogy segítsen nektek. Tudjátok, mindenkinek van őrangyala. Ők okosak, jók, játékosak, vidámak, erősek, segítőkészek.
S képzeljétek, a tanácsokat, amit nektek adnak, közvetlenül a jó Istentől kapják. Ma éjszaka is ők vigyázzanak rátok, kérjétek meg ti is őket. Hallgassunk meg egy szép dalt.

Elköszönök kicsi és nagy hallgatóimtól. Homoki Nagy Katalint hallották. A Mária Rádió hullámhosszán találkozhatunk szombatonként este 7 óra 25 perckor. Én ott leszek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Budapesten kerül megrendezésre a 76. Nemzetközi Katolikus Diák Sport legnagyobb találkozója. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján meglátogatja a világ egyik leggazdagabban üvegezett katedrálisát. 10 éve iktatták be hivatalába Veres András győri megyés püspököt. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Július 13-a és 19-e között Budapesten zajlik a Nemzetközi Katolikus Diáksport legnagyobb eseménye, a 76. Fisek-Ficep játékok, tájékoztatott a Magyar Kurír. A rendezvény ünnepélyes megnyitójára június 14-én este került sor a Ludovika Arénában, és itt tartják a záróeseményt is július 18-án. Július 15-én a Szent István Bazilikában a világ 16 országából érkező 800 fiatal sportolónak és kísérőiknek este 8 órakor angol nyelvű szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a rendezvény fővédnöke. A szentmise végén a püspök megköszönte a közös szentmisét, mire a fiatalok tapsolni kezdtek. A püspök rámutatott, mennyire jó az egyházhoz tartozni, tagja lenni ennek a közösségnek. 14. Leó pápa 2026. szeptember 28-án szentmisét celebrál a Metzi Szent István Székesegyházban. Ez ritka kiváltság a Szentatya szeptember 25-től 28-áig tartó franciaországi útja során, csak itt tartanak pápai szentmisét. Bár a Notre-Dame-ba is ellátogat a Szentatya, de ott csak a vesperást vezeti majd, a Lourdes-ba tervezett nagyszabású szentmisét pedig a kegyhelyen, a szabadban tartják, tudósít az alateia.org. A 42 méter magas hajóval rendelkező Metzi székesegyház Franciaország harmadik legmagasabb székesegyháza. Építészeti nagyszerűsége és történelmi jelentősége miatt méltó helyszíne a különleges eseménynek. Veres András püspököt Ferenc pápa 2016. május 17-én nevezte ki a győri egyházmegye élére, áthelyezve őt korábbi szombathelyi püspöki szolgálati helyéről. Ünnepélyes beiktatására ugyanezen év július 16-án a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén került sor a győri Nagyboldogasszony székes

0: Egyházban adta hírül a Győri Egyházmegye. Ő lett az 1001-ben alapított egyházmegye 78. püspöke. Jelmondata adduxit eum ad Jézum elvitte őt Jézushoz. Veres András a Győri Bencés gimnáziumban érettségizett Egerben, Budapesten és Rómában tanult teológiát és morálteológiát. 1989-ben erkölcstanból szerzett doktorátust a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián, 2006-tól szombathelyi, majd 2016-tól Győri megyés püspök volt. 2015-ben választották meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökévé, amely tisztséget 2025. szeptember 3-áig töltött be. A hírszerkesztő Véggyörgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A haza tetteket vár. Istenünkhöz kiáltunk nemzetünkért, és minden nap imádság kell legyen a szívünkben. Imádság és kérés, hogy a jót és a rosszat meg tudjuk különböztetni egymástól. Hogy tett erő és tett vágy legyen bennünk, nemzetünkért. Kérnünk kell, hogy tudjuk, mit és hogyan kezdjünk. És kérnünk kell, hogy gyarapítsa bennünk, ami jó. Hogy engedje meg, hogy lelkünk igaz odaadásával keressük, ami jó a családunknak és jó a hazának. Sok-sok ember hasonlóan imádkozik, amikor a nemzetre gondol. Széchenyi István is ezt tette. Hallgassuk meg az ő imádságát a hazájáért naplójából. Mindenható Isten, hallgasd meg mindennapi imádságomat. Töltsd el szívemet angyali tisztaságú szeretettel embertársaim iránt, hazám iránt és honfitársaim iránt. Világosíts meg egy kerub szellemével és gondolkodó erejével. Engedd a jövendőbe pillantásomat. A jó magot a rossztól megkülönböztetnem. Sugald nekem, mit és hogyan kell kezdenem, hogy egykoron a tőkével, amelyet reám bíztál, elszámolni tudjak. Gondolkodni és dolgozni akarok. Éjjel-nappal, éltem-fogytáig. Gyarapítsd, ami jó. Tipord el születésekor, ami netán rossz gyümölcsöt teremne. Segíts nekem, hogy minden szenvedelmet elfojthassak magamban. Engedd, hogy a világon mindent lelkem igaz alázatával szemlélhessek és kezdhessek. És engedd, hogy az angyal, aki engem megvilágosít, békességben és csendes boldogságban éljen. Ez az imádságom ne mondasség, hanem szüntelen cselekvés által küldessék az égbe. Írja Széchenyi István naplójában.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És az öregedben.
0: A mai napon a Mátra Rebbé Szentkuti Nemzeti Szentében fohászkodunk nemzetünk lelki megújulásáért. Tekintsünk fel mindannyian a hitszerzőjére és bevégzőjére Jézusra. Ő mondotta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Vasárnapi evangéliumi rész a búza és a pompoly példabeszéde, amelyben a gazda nem engedi a szolgáknak, hogy kitépjék a pompolyt, ahogy a búzát, nehogy a búzát is kiszaggassák a gazdal együtt. Ez a példázat sok mindenről szól, a világról, a világ állapotáról, az emberi szívről. Mindkettőben együtt van jelen a jó és a rossz is. És Jézus azt reméli, és azt ígéri, hogy végül a jó fog győzedelmeskedni. Hogy több lesz a jó, mint a rossz. Több lesz a búza, mint a konkoly. De nem azzal fog győzni, hogy elpusztítják a rosszat. A szolgák megoldása a jóra törekvő emberek örök kísértése. Megvalósítani a tiszták gyülekezetét, ahol nincs helye a gyengeségnek, a bűnnek. A jóra törekvés vágya hajtja ebben az embert, mégsem vezet eredményre. Ott, ahol nincs helye az irgalomnak és az Isten irgalmára való rászorultságnak, csak emberi teljesítmény van, ami előbb-utóbb gőkhöz, mások megvetéséhez vezet, és nem Istenhez. Hagyjátok, hadd nőjön együtt az aratási, mondja Jézus, majd az aratáskor szétválasztják. De nem az ember dolga, a szétválasztás, hanem Istené. És egészen biztos, hogy meg fog történni. Imádkozzunk a családokért, hogy béke és biztonság uralkodjék otthonainkban. Kiírja lejszom, Krisztel lejszom. Imádkozzunk a magukra maradottakért, az árvákért, özvegyekért és a betegekért, hogy megtapasztalják az isteni gondviselés erejét.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást, bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei Atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekünk bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Érezzék meg oltalmazó szereteted áldásait papjaink, szerzeteseink, hogy ennek erejéből követni tudják fiadat, a feláldozott báránt. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a Te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk, a Te oltalmadba ajánlotta a nemzetünket. Járj közben értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a Te Fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a Te ösvényeiden, mert a Te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek. A nyugodalmas jó éjszakát és egykoron boldog végurát engedjen nektek a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Hirdetjük a testvéreknek, hogy július 25-én, 26-án lesz itt Mátraverebén Szentkúton a Szent Anna nagybúcsú, amely egyúttal a nagyszülők és idősek világnapja is. Ezen a napon szombaton este tartjuk a járművek megáldását és a részletes programot a hirdető felületeken találjuk. Előre hirdetjük, hogy augusztus 9-én vasárnap a 11-es mise után lesz Tamás Krizánt atya hamvainak áthelyezése a bűnbánati kápolna kriptájában. A Csícsomortányból származó Krizánt atya 1971. november 13-án hunyt el Budapesten, de a 20-as, 30-as években többször volt itt házfőnök és nagyon sokat tett a kegyhelyét. A szerzetesrendek feloszlatása után is rendszeresen visszajárt Szentkútra, tartotta a kapcsolatot az itteniekkel. Mostanra vált lehetségessé, hogy végső nyughelyre is itt találja.
0: Imádságunkat a Mátrarevé Szentkúti Nemzeti Kegyhelyről közvetítettük.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Rabóczky József Sándor vagyok, és abban a szerencsés helyzetben, hogy D'Antonio Strommer Sárával és osztálytársával Markovics Benedekkel ülhetek itt együtt a stúdióba, és beszélgethetünk e havi címlap témánkról, a teremtésvédelemről. Sára írta a címlapcikket a teremtésvédelemről, hogy miért fontos ez a fiataloknak, hogy élik meg ezt a kérdést a fiatalok, hát sokat ugye egy címlapcikben ismerik az olvasók az újságot. Nem sokat lehet írni, csak röviden, gondolatokat lehet ébreszteni, és elkísérte erre a beszélgetésre osztálytársa Markovics Benedek, hogy hármasban beszélgessünk a teremtésvédelem témakörében, teljes szélességében, mert sokszor nekem az a tapasztalatom, hogy a teremtésvédelmet azt leszokták szűkíteni. Szeretettel köszöntelek benneteket.
1: Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Kezdjük talán az elején, hogy, és ez most nem ilyen iskolai feleltetés, tényleg csak a gondolataitokra vagyunk kíváncsiak, hogy felnőttek se, idősek se, az én korosztályom se tudja sokszor azt, hogy pontosan mi is az a teremtésvédelem. Sokan úgy gondolják, hogy a teremtésvédelem az az, amit a nem hívők, az ateisták környezetvédelemnek hívjuknak. Azonos ez a kettő?
2: Nem, mert a teremtett világnak a része vagyunk mi is emberek, míg a természetvédelemben az embereket nem védjük, de a teremtésvédelemben az egész teremtett világot védjük, és ennek része az emberek is.
1: Hát én is ezzel egyetértek, de kiegészíteném, hogy ugye ez gyakorlatilag Isten alkotó munkáját védjük meg, ugye amit, az egészet, amit megalkotott, azt szeretnénk megvédeni.
0: És abban mi is beletartozunk.
1: Igen.
0: Na most ezt azért nem örülök, hogy rögtön itt az elején kimondtátok, mert nekem erre épült volna a következő gondolataim, tehát ti lelőttétek a poén, de nagyon örülök, hogy igazából valójában ez viccnek szántam, valójában nagyon örülök annak, hogy ezt mondtátok, mert akkor a fiatalok jól látják, hogy bizony, sokan mondják azt, hogy hát igen, mi azt mondjuk, hogy teremtésvédelem az a hitetlen meg környe, de ugyanarról szól a dolog. Nem ugyanarról szól a dolog, hiszen a teremtésnek a egyik legszebb dolga az ember, ugye az a csúcs, a korona, a teremtésvédelme. Mondjuk, hogy elmosolyunk rajta, mert úgy gondoljuk, hogy ez szerénytelenség, pedig nem szerénytelenség, hát Isten tulajdonképpen, ha úgy tetszik, az emberért teremtette az egész világot, így is megközelíthetjük a kérdést, és sajnos nagyon sokszor elfeledkezünk arról, hogy az embert védjük. Elkoborott kismacskát lelkesen mentünk, eltaposott gyíkok miatt a pokolba kívánjuk az autókat, meg mit tudom én, de a szegény Mari néni, aki télen nem tud befűteni, azon nem gondolok, hát szegény, így járt kész kategória, pedig hát Mari néni is a teremtett világ része. Jól látom én ezt a dolgot?
2: Igen, nekünk az iskolában volt idén egy Laudato Si év, ami erről a teremtésvédelemről szólt, és ott is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy ne csak a természetet, hanem a kapcsolatainkat is védjük.
0: Ez nagyon jó. Mondjuk meg akkor az iskola nevét is, hogy melyik iskoláról van szó.
1: Hát ugye ez az a Patrona Hungári Általános és Gimnázium.
0: Általános iskola és gimnázium, és ti most végeztétek a 8.
1: Igen.
0: A teremtésvédelemnél az, hogy az embert is védenünk kell, ez honnan jön tulajdonképpen? Ez miért? Mi így gondoljuk, ugye, hogy része a teremtésnek, ugye a Bibliát olvastuk, akkor ez egyértelmű. De miért tudtad te rögtön rávágni ezt, hogy ez kell? Tehát benned van már, beléd van oltva, nevelve, tanítva, hogy a teremtésnek része az ember és aznak a védelmes, és ezért nem azonos a természetvédelemmel, akkor nem azonos a környezetvédelemmel, mert ha belegondolunk, a természetvédelem és a környezetvédelem se azonos teljesen, ugye? Melyik a szűkebb?
2: Talán a környezet.
0: Környezet, ugye? Az a szűkebb környezet, mert csak az, hogy a levegő, víz folyó, nem gondoljuk bele a környezetbe se az, hogy a biodiverzitás meg, de hát, hogy az állatok sokféle, növények sokfélesége, ez is ugye részese a környezetnek. És hát ugye az embernek a védelmét azt nem gondoljuk bele. A cikkben van egy mondatod itt az emberrel kapcsolatban, próbálok itt a cikkeret megtalálni a sok felesleges papírom között, és meg is találtam. Itt van egy ilyen mondat, hogy az én nagymamám 1700 kilométerre lakik tőlem. Hetente felhívom és beszélgetek vele, ez az apró cselekedet is nagyon boldoggá teszi.
2: Igen, az én nagymamám Olaszországnak a déli részén lakik. Jó messze tőlünk, és ritkán tudjuk meglátogatni. És ezért minden hétvégén, vagy amikor a hét során időt találunk rá, én és a testvéreim közösen felhívjuk, és beszélgetnünk vele, hogy telt a hetünk, ő mit csinált éppen ezen a héten, és ez mindig nagyon boldoggá teszi, és mindig nagyon köszöni, hogy jaj, hát ő annyira örül, hogy felhívtuk őt.
0: És ez neked is okoz örömet?
2: Igen, én nagyon szeretek vele beszélgetni, ő olaszul beszél, és nagyon szépen beszél olaszul, és mindig nagyon inspiráló dolgokat tud mondani.
0: És te olaszul beszélsz vele?
2: Igen.
0: Mert az egyik szülőjágon olasz.
2: Igen, az édesapám olasz.
0: Édesapám, és le tudnál magyarul?
2: Nem.
0: Nem?
2: Nem nagyon.
0: És akkor otthon hogy beszéltek?
2: Otthon is olaszul beszélünk vele.
0: Vele olaszul, de igen, édesanyáddal magyarul?
2: Anyával magyarul és olaszul is tudunk.
0: Magyarul és olaszul is beszéltek. Érdekes, ez nagyon jó, amikor olyan több nyelvűség van. Meg kell tanulni a családban mindenkinek angolul, és akkor nincs ilyen
2: probléma.
0: Vagy tudtok is?
2: Hát tanulunk az iskolába.
0: Tanultok az iskolába, igen. Ez egy diplomatikus válasz, igen. Hát annak idején ti erről nem tudtok, mert nem emlékeztek, csak az én korosztályom, hogy mi annak idején oroszul tanultunk az iskolába, de szomjan halnánk, hogyha egy pohár vizet kéne oroszul kérni, mert mennyi évet tanultam? Én 8 évet, hát 8 év alatt nem tudtak megtanítani erről, hogy egy pohár vizet. De térjünk vissza a témánkhoz, a teremtés védelemhez. Gyakorlatilag az lenne a következő gondolatom, hogy amikor megkérdezték Jézust, hogy Mester, mi a legfőbb parancs, és akkor Jézus azt mondta, hogy szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és erődből. Benne van ebbe a parancsban, és ugye a parancsot mindig úgy szoktuk érdemelni, hogy parancs kötelező előírás, stb. Pedig azért, ha úgy belegondolunk, ezek az isteni parancsok, ezek nem annyira kötelezők, ezek jó dolgok számunkra, hiszen jó iránymutatást adnak számunkra, és segítenek, ezek segítő szándékú. Nem véletlen, hogy Jézus máshol azt mondja, hogy az én igám könnyű, az én, vagy az én igám jó könnyű, én terhem könnyű, tehát nem véletlen, hogy Jézus is így fogalmazza meg, hogy gyakorlatilag ezeket a parancsokat követni nem egy kényszer vagy valami, hanem ez tulajdonképpen egy jó dolog. De ebben, hogy szeresd Istenet, benne van a teremtésvédelem?
1: Szerintem benne van, mert hogyha őt szeretjük, akkor szerintem ugye, ha valakit szeretünk, akkor ugye a kedvében is szeretnénk járni. És én valahogy ezt úgy fogom föl, hogy ha az ő kedvében szeretnénk járni, akkor amit ő ugye alkotott, azt ugye azért teszünk, hogy jobb legyen, vagy megvédjük, és hogy így szerintem, ha őt ugye szeretjük, akkor így a kedvében ezzel tudunk járni.
0: Hát mondjuk például hazamégy, ugye az édesanyádat nyilvánvalóan szereted, ugye ez nem kérdés, hogyha hazamégy, és édesanyád éppen felmosta a követ, akkor
1: hát
0: leveszed a cipőt,
1: igen,
0: és lábújjegyen zokniba, vagy zokni nélkül kikerülöd még, mert hát becsülöd azt, amit adott neked,
1: igen,
0: hiszen azt a tiszta követ a családnak adta, és a munkáját, vagy ugyanígy a uzsonnát, ha nem ízlik, akkor nem kidobod, hanem legfeljebb odaadod egy másik osztálytársadnak, vagy valami, mert megbecsülöd azt, és nagyon jól gondolod, én is ezzel egyetértek, hogy Isten alkotásait szeretjük, akkor azzal Isten szeretjük. Megbecsüljük a körülöttünk lévő világot, megbecsüljük a természetet, leginkább megbecsüljük a másik embertársunkat, meglátjuk a másik embertársban Jézus arcát, akkor ezzel az Isten szeretjük, és ez ezért nagyon fontos. De folytatódik ez a párbeszéd itt Jézus részéről, mert utána hozzáteszi, hogy a második egyenértékű ezzel, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Na most ezzel már ugye sokat beszéltünk most, hogy a másik embert szeretni kell, ő a fele barátunk, bár ezt is érdemes lenne tisztázni, de hát most nem biblia elméleti órát tartunk, hogy kit tekintünk fele barátunknak, ugye ez, erről is van egy kérdés a Biblia, hogy ki a fele barátom, tudom, és van már a példabeszéd is. Szeres fele barátodat, mint önmagadat. Itt általában azt szoktuk kihangsúlyozni, meg arra gondolnak az emberek, amikor ez elhangzik, hogy szeretni kell a másik embert. Na de ebbe a idézetbe ott van valami más is, hogy mint önmagadat. Tehát önmagunkat is szeretni kell. Ez Jézus parancsa, az Isten parancsa. Szeretjük önmagunkat? Ti szeretitek önmagatokat?
2: Hát én szeretem önmagamat, mármint minden nap élek, és próbálok úgy cselekedni, hogy ez nekem is, és a többi embernek is jó legyen, és e szerint élni. És így a fele barátaimat is szeretem, ezáltal is önmagamat is.
0: Azt szokták mondani, okosak, mert a felnőttek olyan okosak tudnak lenni, hú, ez egy külön műsort, nagy műsort megérne. Szóval azt szokták mondani, hogy ebben a korban, a ti korotokban. Nem használom azt a szót, hogy kamasz, mert én amikor a fiam kamasz volt, azt mondta, hogy hát nagyon nem szeretik ezt a szót, nem ezt a szót használta, hanem más kifejezéssel hozta a tudomásomra, hogy nagyon nem szeretik a kamasz megnevezést, a kamasznak szól, ő volt fiatal, úgyhogy akkor ezt elkerüljük, de hogy ezzel a korosztályban különösen lányoknál most sztereotípiákkal megyek, ami nem szép dolog, de hát emberek vagyunk, gyarló emberek. Azt szokták mondani, hogy nem elégedettek önmagukkal, nem elégedettek a külsejükkel, ilyen bajok vannak, bár ez fiúknál is megvan, mert én a saját gyermekemen is, aki fiú, ugye láttam, hogy hát tud szépítkezni a haját, meg mit tudod tükör előtt. Tehát ugye a fiúk se maradnak el ilyen téren a tükör előtt, a lányok előtt, de hogy nem elégedettek ebben a korban a fiatalok, amikor kezdenek felnőtté válni magukkal, mindenféle lelkiválságuk van. Nektek is szokott ilyen gondotok lenni?
1: Hát néha előfordulhat, de szerintem ugye ez önmagunktól is függ, hogy állunk ugye magunkhoz, és attól is, hogy a külvilág az hogy áll hozzánk, és akár egy megjegyzés, vagy beszélgetések. Szóval szerintem egy fiatalok lelkére, még így belső harmóniájára ezek is nagy hatással tudnak lenni. Hogyha mondjuk egy számunkra fontos ember valami olyat mond, ami így nekünk rosszul esik, akkor az is így szerintem eléggé romboló hatású tud lenni.
0: Szokott ilyen gyakran előfordulni?
1: Nem,
2: szerencsére nem, de igen, én is ehhez tudok csatlakozni, hogy a fiatalok számára nagyon fontos az, hogy még ha ez nem is feltétlenül egy pozitív dolog, de nagyon fontos az, hogy a többiek mit mondanak, és akár hogyha a szüleink tesznek egy rosszabb megjegyzést, néha egyszer véletlenül, az is nagyon bele tud ivódni valakibe. És hát itt is oda kell ilyenkor figyelni arra, hogy szeressük a másikat, és figyeljünk arra, hogy önmagát is tudja szeretni, mert szerintem ez is fontos, hogy arra is odafigyeljünk, hogy a másik magát is tudja szeretni, és ne csak engem szerethessen.
0: Igen, amikor az, ez nagyon jó, hogy igen, mert ugye az önmagunkat szeret, és akkor őnek is megvan az a joga, hogy önmagát szeresse. Amikor ilyen szituációba kerültök, akkor esetleg elmondjátok az illetőnek, aki ezt a megjegyzést tette, és lehet, hogy ő bocsánatot is kér, visszaszívja, úgymond a dolgot, de elmondjátok ezt, hogy ez rosszul esett, de fölmerül ilyenkor az is, hogy jó szándékom volt az a barátodnak, és nem vagy a felnőttnek, hogy nem bánta, hogy hát most Isten parancsa ellen vétettél tulajdonképpen. Nem szemrehányóan, meg nem felelősen volna mondod, de tulajdonképpen, hogyha engem szítsz, akkor jogtalanul, alaptalanul, mert bírálni lehet, elmondani azt, hogy hibáztál, vétkeztél, akkor azt el lehet mondani, de hogyha csak ilyen megjegyzést tesz, és az általában ilyen alap nélkül ilyen gúnyolódás jellegűt szoktunk rajta érteni, akkor tulajdonképpen az illető a Isten ellen véd, mert Isten parancsa ellen, és a teremtett világ ellen véd. Hiszen mind ő saját magával szemben is vétkezik, mint te, vagy akire tette a megjegyzés, az is a teremtett világ része, mind a ketten a teremtett világ koronái vagytok, és véd önmaga, és az ellen is, akire teszi ezt a megjegyzést. Ez így fölmerült már ilyen szituációban, ilyen beszélgetésben?
1: Hát úgy beszélgetésben nekem még nem merült föl, de így magamban már így ugye ez felmerült. És hogyha vagy én bántok meg véletlenül valakit, vagy engem, akkor ugye ugyanúgy elő szokott bennem az is kerülni, hogy olyat mondjak, amit ha visszahallok, ugye az nekem jó lesne, vagy hogy végig gondolom, hogy én hogy reagálnék arra, amit, hogyha én mondok valamit. Szóval, hogy ugye ez, hogy szeressük fele barátunkat annyira, mint önmagunkat, ez szerintem ezen is alapszik, hogy olyat mondjunk, meg olyat tegyünk, amit magunknak is jó lesne, hogyha visszakapjuk, vagy ezt kapnánk.
0: Most már nagyon sokat beszélgetünk itt a teremtésvédelem kapcsán az emberről, saját magunkról. Egy kicsit menjünk vissza a környezet részére, tehát a teremtett világ többi részére, az emberen kívüli részére is. Ugye hát a teremtett világ védelmének akár azt mondanám, hogy van egy himnusza, és a naphimnusz ugye az Eszi Szent Ferenctől, hiszen ezt mindenki ismeri, és mindenkinek nagyon fontos. Én ebből egy részt emelnék ki, amikor ugye Ferenc mindenért hálát ad az Úrnak, ami teremtett, és ugye ez a helyes és számunkra követendő példa, de van, amikor a szélről, a felhőkről beszél, és azt mondja, hogy áldott légy, Uram, szélöcsénkért, levegőért, felhőért, minden jó és rút időért, kik által élteted minden alkotásod. A rút időkért is hálát ad. Fölmerült bennetek ez, mint tudom, egy novemberi esős, szeles, amikor suliba kellett menni reggel, félig még, vagy teljesen sötét, szembe fúj a szél, csapja az esőt, havas esőt, stb. Fölmerült bennetek az, hogy hálát adjunk ezért?
2: Hát őszintén én megmondom, hogy nem. Ilyen, nem nagyon jutott eszembe, én nem szeretem az esőt, de ahogy így végig gondolom, és főleg most, hogy nagy szárazság van, ilyenkor viszont tudok hálát adni azért, hogy jaj, de jó, most esik az eső, akkor most kevesebb lesz a szárazság, és hát ilyenkor fontos felismerni, hogy igen, ez jó, és meg kell tanulni, hogy nem kell mindig panaszkodni, és hogy fontos, hogy a nehezebb pillanatokban is tudjunk hálát adni.
0: Lehet, hogy ez a novemberi eső, ami kellemetlen volt, hogy a szemedbe fújta a szél, de lehet, hogy ez a november eső elraktározott a földzik a földbe, és milyen jó az ilyen táj. Nagyon panaszkodtunk idén, hogy milyen hideg volt. Ugye elszoktunk már ezektől a hidegektől, és most igazi tél volt, hóval minden.
1: Pedig nagyon szép volt.
0: Szép volt, de nem panaszkodtál?
1: Hát néha egy kicsit, hogy azért most már tényleg hideg van, de amikor így osztályszinten, vagy családdal is kimentünk hógolyózni, vagy csak sétáltam reggel a hóba, az nekem ilyen nagy örömet okozott, hogy még nem nagyon láttam ilyet, és hogy ilyen nagyon szép volt.
2: Igen, ezzel én is egyetértek, hogy akár amikor reggel fel tudta dobni teljesen a napomat, hogy jaj, de szép idő van pedig, vagy hát szép a táj, ahogy megyek, minden tiszta havas, ropog a hó a lábam alatt, és még ha három dolgozatot is írtam aznap, az fel tudott nagyon vidítani, hogy ilyen szép környezetben mehetek be iskolába.
0: Ti, mint fiatalok, még a hidegben is megláttátok a szépet, és a jó szerencsések vagytok, az öregek ezt már kevésbé érzékelték így, nem mondom azt, hogy nem, tehát ők is a szépségre ugyanúgy érzékenyek, de azért fázósabbak, és hát ugye nekik fűtésszámra meg ilyen gondjai is lehetnek, pláne a nyugdíjas korosztálynak. Viszont én most gondolkodtam el, ugye én egy kertes házban lakom, viszonylag nagy a kert, vannak kisebb gyümölcsfák. Tavaly szó szerint semmilyen gyümölcsöm egy szem se volt. Ugye tavaly elfagytak, a gyümölcsök, rossz év volt, zárasság, előtte nem volt tél gyakorlatilag. Ez semmilyen gyümölcsöm nem volt. Most a kismegyfán rekordtermés több mint 5 kiló megy volt, ami azon a kismegyfán még soha nem volt. Almánk az mindig volt, minden évben, akármilyen időjárás volt, vagy nagyon sok volt, vagy sok. Vagy sok, vagy nagyon sok volt. Tavaly egy darab nem volt, alma se. Semmi nem volt, körte is szokott lenni, az se volt, semmi nem. Most szépen mutatkozik a körte, az egres bokorfák, nem tudom, minek kell mondani, ilyen bokor és fa közötti átmenet, tele vannak, mondom, a megy rekordtermésről hozott, a szilván is látom, hogy mennyi van, és az almafa szokásos egyik csúcsévét fogja teljesíteni, ahogy most látom, és úgy bennem is ez fölmerült, hogy tulajdonképpen ezért a hidegért, hiszen mindennek oka van. Semmi nincs véletlenül.
2: Igen, igen.
0: Úgyhogy amit te szépnek láttál, hógolyózás, egyebeket, én meg most látom szépnek a kertbe annak a hatását. Tehát tulajdonképpen azt mondom, hogy a negatív dolgok az előző hónapban egy missziós atyával, egy Verbita missziós atyával beszélgettem, itt ő írta az előző számnak a címlapját, és ott fölmerült, hogy minden rosszba van valami jó. Amikor náluk a kormányzat föllépett az ellen, hogy Indonéziában nem lehet fogadni tovább missziós papokat, akkor mindenki arra gondolt, hogy jaj, mi lesz most, velünk pap nélkül maradunk meg, minden gondunk meg, problémánk lesz. Holott Istennek ez is benne volt a tervével, nem rosszat akart ott az indonéz keresztényeknek, hanem hirtelen ennek hatására megindultak ott a papnövendéknek a fiatalok, és rengeteg új indonéz pap lett, olyannyira, hogy most már ők jönnek ide hozzánk. Tehát ez, hogy a rossz dolgokból, a negatív dolgokból is lehet jó dolgot csinálni. Hogy csináljuk ezt a környezetvédelembe, teremtésre? Maradjunk most csak a szűkebb teremtésvédelemre, a környezetre, a körülöttünk lévő tájba, természetbe, levegő, víz, mert a mi korosztályunk ugye elég szépen tönkretette ezt a földgolyóvist, rátok vár a feladat, hogy ezt most rendbe tegyétek. Sikerülni fog?
1: Hát reméljük.
2: Igen, reménykedünk.
0: Hogy tudtok tenni a környezetjavításáért?
1: Hát mondjuk az iskolában is volt ilyen, hogy szemetet szedtünk így osztályszinten, vagy most évvégén jelentettük be, hogy szelektív hulladékgyűjtés lesz az iskolában, és ugye akkor papír és műanyag szemetet szét tudjuk válogatni. Volt, hogy növényeket is ültettünk, így az iskolán belül,
2: Meg hát figyelünk a tereinknek a tisztaságára, hogy így a, ugye ez a mindennapokat is megkönnyíti, és ugye a műanyag szemetelés ez egyre nagyobb és egyre nagyobb probléma. És például figyelünk arra is, hogy az uzsonnánkat is olyan kendőbe csomagoljuk, amit utána otthon ki lehet mosni, és ezzel is kevesebb lesz a műanyag szemét, meg olyan flakonokba viszünk vizet, amit újra lehet tölteni. És így sem kell minden nap után kidobni egy palackot, hanem ezt újra lehet tölteni, és több évig is lehet használni.
0: Ugyan a palackokat már nagyrészt vissza lehet váltani, a visszaváltató palackokat, de ha többször használod, akkor esetleg kevesebbet kell gyártani belőle, mert hát a gyártás során is keletkezik hulladék. Most zajlik a foci világbajnokság, nem tudom, követitek-e, nézitek, nem?
2: Nem nagyon.
0: Mai korosztályban nem, én sem nagyon követem, na? Viszont a sajtóhírekben ott van, hogy a japán szurkolók azok minden meccs után összeszedik, és sokszor nem csak a saját szektorukba, összeszedik a szemetet. Igen. Mert ugye Japánban nincsenek kint szemetes kukák, köztereken se egyebeken, megszokott dolog az, hogy amit vittél, azt ne dobd el, ne másra bízd annak az eltakarítását, vidd haza is, és takarítsd el. Én horgászni járok, horgászemberke vagyok, és egyszer egy tóra kikerültem egy horgásztóra, és kérdeztem ott, hogy hol van itt a szemetes, ahol kidobhatom ezeket a csalis zacskókat, meg egyebeket, mert ugye egy rendes horgász nem dobálja szét a parton maga után, tényleg nem, de nem bedobálja a szemetes, hol van szemetes? Nálunk nincs szemetes, mondták, amit hozott, vigye haza. És teljesen rendben volt az egész tópart, és teljes volt a tisztaság. Mert akik oda jártak már hosszabb ideje, azok megszokták ezt, az újaknak meg, ahogy rákérdeznek, elmondták, és meg tudtam oldani, hogy hazavittem ezeket a műanyag zacskókat, és otthon a szelektívbe, meg a kommunális szemétbe beraktam. Itt a cikkedből az is kiderül, a címlap cikkedből, hogy tulajdonképpen két dolog, ez amiket mondtál, hogy a környezetvédelmét, teremtésvédelemét teszünk, ez tulajdonképpen a cselekedet, a tett. De van még egy dolog, amivel nagyon sokat tudunk tenni, ami hosszú távra szól, és formálja az egészet. Hát ez benne van abban, amiket csináltok, meg amit a japán turisták csinálnak. Na jól, nem vizsgázunk, most elő volt nektek az iskolából, szemléletváltás. Hogy ugye megpróbáljuk megváltoztatni a saját szemléletünket, és megpróbáljuk megváltoztatni a körünkben lévő embereknek a szemléletét. Ahogy Jézus is ugye mondta, hogy arról ismerjenek bennetek, meg benneteket, hogy olyan szeretettel vagytok egymás iránt, arról ismerjenek, hogy tanítványaim vagytok, hát gyakorlatilag arról ismerjenek meg a többiek, hogy én példát mutatok nekik azzal, hogy szelektíven gyűjtök, növényt ültetek, én például példát mutatok most azzal, hogy csatlakoztam az új környezeti felvíváshoz, hogy vágatlan május, nem kaszáltam a füvet a nagy kertembe, 1500 négyes kertembe, és hát ugye ezzel én környezetvédő lettem, asszony szerint csak lusta, de most ez mindegy, a környezetnek jót tett, mert annyi bogár, madár, meg minden van ott a kertben, mindig csiripel, cilipel valami ott, tehát tényleg jót tett, hát nekem is jót tett, hogy nem kellett annyit fűbeszállni a dologba. Néha így találkoznak a gyarló emberi dolgok a tényleges környezetvédelme, de valóban egy kicsit a szemléletet kell meg, hogy ahol nem zavar, ott miért kell arra levágni, amikor sokkal melegebb lesz. Azt a munkával például meglátogathatok valakit, felhívhatom a nagymamámat, Olaszországban tudok másik embernek örömet adni, örömet szerezni. Mi az, ami szerintetek a jelenleg a teremtett világ védelmében a legnagyobb kihívás, ami most előttünk áll a hátralévő időszakban?
1: Hát még szerintem még most is az, hogy nagyon sokat szemetel ugye ez az egész világ, és ehhez még az párosul, hogy sok ember ugye ezt még mindig nem vette észre, hogy ez van, hogy nagyon sokat szemetelünk, és hogy még mindig sokan arra hajtanak, hogy kizsigereljék, ami van ugye a földben energia, és hogy csak maguk javára használják föl, és arra nem figyelnek, hogy ebből mi lesz, és mi fog ebből következni.
2: Igen, és hogy ugye itt a nézőpontváltás ide is kapcsolódik, hogy oda kell figyelnünk arra nekünk, akik már észrevettük, hogy ezzel probléma van, hogy felhívjuk az ő figyelmüket is. És nekünk most a tanév végén volt egy kifejezetten egy nap, ami erre a teremtésvédelemre alapult, és utána az iskola írt is a honlapjáról egy kisebb beszámolót, és a tanévet is összefoglaltuk azzal, hogy mi mindent csináltunk, hogy megmutassuk a diákoknak, hogy igenis van értelme annak, amit csináltok, és nem csak az, hogy lóghatsz óráról, és nem kell beülni egy matek órára, hanem hogy tényleg véded a világot, és van értelme annak, amit csinálsz.
0: Ennek ellenére a cikked végén, és most nem bántani akarlak, egy kis pesszimista hang is benne van, ami úgy elgondolkodtatott engem, hogy ez miért van benne, hogy jó lenne megváltani a világot, de ez jelenleg nem lehetséges. Ez alatt mit értettél, hogy nem lehetséges? Tehát ez egy kicsit olyan beletörődés jellegű. Tudom, hogy a világ megváltása meg egy hatalmas feladat, és nem is a mi dolgunk.
2: Én bevallom, én nagyon fel tudok lelkesülni dolgokon, és amikor jött ez a Laudato Si, akkor is volt egy-két ilyen világ megváltó ötletem, hogy na, mi most akkor itt megváltjuk az egész világot, de fontos észrevenni azt, hogy tényleg mit tudunk tenni, és hogy az apró cselekedeteinkre odafigyeljünk, hogy azokat megtegyük, és szerintem sokan leragadnak annál, hogy ők most kitalálják, hogy ők összeszedik az összes szemetet az utcákon, ami nyilván egy pozitív dolog, de mire kitalálod, és megvalósítjuk azt, hogy fogom összeszedni az összes szemetet, addigra az az idő alatt, és ez az energiát, amit ebbe belefektettünk, sokkal kisebb és lényegesebb dolgokat is meg tudtunk volna csinálni szerintem, vagy meg tudunk csinálni, és hogy erre is oda kéne figyelni, hogy azért ne repüljünk el a világűrbe az ötleteinkkel, hanem maradjunk a földön, és figyeljünk arra oda, hogy tényleg mit tudunk csinálni, mert utána, ha nem jön össze az a nagy terve, amit akartunk, akkor ez egy rossz élmény maradhat, és így akár valakinek elismert a kedve attól, hogy hát jó, akkor nekem most még sincsen kedvem természetet meg teremtést védeni.
0: Szabó Tamás a rádió elnöke, ő a kezdeményezés és a motorja egy olyan projektnek, ahol Afrika egyik legszegényebb, sőt a világ egyik legszegényebb országában, Malawiba, most már 200 gyermek táplálását tudjuk minden hónapban megoldani. Körülbelül 6000 forintból kijön egy gyermek egy havi táplálásán, nevetséges összeg, és mégis egy gyereket megment. És ez egy komplex projekt, nem csak ételt juttat oda, hanem munkalehetőséget egyébként, tehát egy nagyobb projektnek a része. És hát ugye valaki visszamondta egyszer azt, hogy hát 200 gyereket

0: mi az, amit mi megtehetünk, itt nagyon bólogattuk. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, a hallgatóknak a türelmet, további jó rádió hallgatást kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk, dicsértessék.
0: Mindörökké.

Kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol. Aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz, eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak. Mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra imára. Erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény. Álom fáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem.

0: Hírpercek.
1: Idén ünnepli Csile a Kármel-hegyi szűzanya egyház királynője és anyaként való megkoronázásának 100. évfordulóját. Budapesten kerül megrendezésre a 76. Nemzetközi Katolikus Diáksport legnagyobb találkozója. Több csoport készül Magyarországról a tezéi találkozóra. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Csile július 16-án a Kármel-hegyi szűzanya ünnepén az egyház királynője és anyja előtt fejezi ki hódolatát, ez az ország lelki hagyományában legmélyebben gyökerező Mária tisztelet egyike, írja a Fidesz. A mai pui kegyhely a Kármel-hegyi szűz tiszteletére és Mária védelméért hálaként épült fel az 1818-as maipúi csatát követően. Erre a napra idén is zarándoklatot szerveztek a kegyhelyre. Az ünnepi szentmise előtt Fernando Comali bíboros, santiagói érsek volt, aki homiliájában így emlékezett a Mária tisztelet lelki jelentőségére. A Kármel-hegyi szűz iránti tisztelet, megbecsülés és szeretet legmélyebb vágyainkat tükrözi. A tisztaságot, alázatot, szolgálatot, szentséget és a mások iránti törődést. 2026-ban a Kármel-hegyi szűz megkoronázásának 100. évfordulóját programsorozatokkal ünneplik Csillében. Július 13-a és 19-e között Budapesten zajlik a Nemzetközi Katolikus Diáksport legnagyobb eseménye, a 76. Fisek-Ficep játékok, tájékoztatott a Magyar Kurír. A rendezvény ünnepélyes megnyitójára június 14-én este került sor a Ludovika Arénában, és itt tartják a záróeseményt is július 18-án. Július 15-én a Szent István Bazilikában a világ 16 országából érkező 800 fiatal sportolónak és kísérőiknek este 8 órakor angol nyelvű szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a rendezvény fővédnöke. A fiatalok röplabda, kosárlabda, futszál, atlétika, úszás és asztali tenisz sportágban mérhetik össze magukat. A sporteseményen 117 magyar sportoló is részt vesz. A szentmise végén a püspök megköszönte a közös szentmisét, mire a fiatalok tapsolni kezdtek. A püspök rámutatott, mennyire jó az egyházhoz tartozni, tagja lenni ennek a közösségnek. 2026 nyarán is több csoport készült tezébe Magyarországról, hogy részt vegyen egy hetes vasárnaptól vasárnapig tartó találkozón, tájékoztatott a tezé.france. Az augusztus 1-én délután Budapestről induló buszra a fennmaradó helyek függvényében még lehet jelentkezni. Többet vársz ettől a nyártól, szívesen eltöltenél egy hetet Istennel és rengeteg fiatallal a világ minden részéről. Szeretnél új barátokat szerezni, nyelvet gyakorolni, zarándokolni, énekelni, beszélgetni, csöndben maradni? A közösségért dolgozni, vagy imádkozni és szemlélődni? Rengeteg szeretetet kapni, többet megtudni magadról és a világról, megtalálni önmagad a saját életedben? Akkor velünk a helyed, szól az iránytezé, szervezők felhívása. 2026-ban a tezéi találkozó központi kérdése, a mit keresel lesz. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő és kedves vendégem, Csehi István vallásbölcsész. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Üdvözlöm a hallgatókat.
0: Istvánnal a férfiakról fogunk beszélgetni, hogy milyen is az ő helyzetük most a 21. században, hogyan élik meg a férfiasságukat, illetve hogyan próbálnak egyre inkább közelebb jutni önmagukhoz. Kicsit ilyen in medias res kezdenék, hogy szerinted hogy vannak a férfiak, milyenek a férfiak a 21. században?
1: Eszembe jutott az a vicc, hogy úgy fogod feltenni a kérdés, hogy és neked, mint kívülálló, kedves István, mi a véleményed a férfiakról? Nyilatkozom a nevükben most. Picit azt látom, hogy összekeveredtek a szerepek, tehát ez egy ilyen érdekes hatás így az elmúlt pár évtizedben, hogy elmosódtak a határok, és amennyire tiszta volt régen egy férfi-női különbség, mondjuk a középkorban, hogy a lovag az lovag, és a úrhölgy az meg úrhölgy, és az úrhölgy az nem fog páncélba járni, a lovag az meg megy a csatába. Tehát, hogy vannak, szerintem vannak ilyen archetípusok, vagy ősképek, és ezek bizonyos szempontból én azt gondolom, hogy örök minőségeket ragadnak meg, tehát az, hogy most 20 éve mi nem így gondoljuk, vagy a társadalom elmegy jobbra-balra, tök mindegy, az még nem ok arra, hogy ezek a fajta nagyon erős nemi minőségek megkérdőjeleződjenek. És ugye én annyiban mondjuk cizellálnám ezt a dolgot, mert ez sem kizárólagos, mondjuk Jeanne d'Arc-ra gondolva, tehát lehetnek páncélos szüzek és kemény apácák, vagy ellentétben puhább férfiak. Ugye a pszichológia is azt mondja, hogy bizonyos szempontból egyszerre vagyunk nők és férfiak, tehát minden, mondjuk egy férfi az 70%-ban férfi, de ugyanúgy hordoz magában nőies jellegzetességeket, egy hölgynél meg ugyanígy, illetve bizonyos erények is, tehát egy férfi is lehet gondoskodó például, vagy egy nő is lehet akaratos, de nem úgy, ahogy egy férfi, nem, a férfi sem lehet úgy gondoskodó, mint egy nő. Tehát lehet, hogy az erények is megegyeznek, de nem mindegy, hogy férfi módra közelítjük meg, vagy női módra. És azt gondolom, hogy ennek most ez a fajta tisztasága már egy jó pár évtized óta eltűnt. És ez, szerintem ez vissza kéne térni.
0: Van ötleted, hogy miből fakad az, hogy ez eltűnt?
1: Nem tudom, ez egy kultúrhatás. Nem akarnék ebbe belemenni, hogy milyen összeesküvés elméletek vannak e mögött, inkább csak magát a tényt megállapítani, hogy van egy hatás, ami összemos, vagy egységesítés. Ebben az esetben nem jó az egységesítés, tehát a férfinő az egy duális párt képvisel két végletét valaminek, és ugye pont az lenne a cél, hogy ők egységbe kerüljenek, de nem azáltal, hogy önmagában ezt ő megvalósítja, és akkor egyszerre himnős, hanem a másik által teljesedek ki, és ahhoz nekem nagyon definiálni kell magam, és szerintem ezért veszélyes ez a dolog, mert hogyha nekem nincs meg a definícióm, az öndefinícióm, akkor a másik sem tudja, hogy álljon hozzám. Mondjuk, ha nem a nemi részét nézed, akkor ha nem tudja a másik, hogy én ki vagyok, mi a nevem, hány centi magas vagyok, tehát minden, ami az önismeretemhez tartozik, akkor nagyon nehéz hozzám kapcsolódni. És magamat is elveszítem, mert ha megkérdezi valaki, hogy hát mondj magadról valamit, hát nem tudok mit mondani. Csak annyi a különbség, hogy a centi az fix, tehát azt mondom, 181 centi vagyok, azt mindenki tudja, hogy az mennyi, az nem változik, azt nem lehet jobbról vagy balról nézni, de valamire nemiséget azt így elkezdték kifordítani.
0: Ugye segítő beszélgetéseket is vezet, találkozol a hozzád fordulók életét érintő nehézségekkel. Mi a leggyakrabban felmerülő elakadás, dilemma a férfiak esetében, ami esetleg ezekhez a felcserélődött, vagy ilyen zavaros nemi szerepekhez köthető?
1: Hát én azt látom, hogy először a gyerekkorba sérülnek ezek, hogyha nem a megfelelő mintát láttuk otthon, tehát már ott sérül. És ez úgy persze sorseseményekből is fakadhat, hogy mondjuk apu volt otthon a gyermekkel, anyu megdolgozott, akkor az már egy furcsa képet fog hozni, vagy akár egy hiányos képet, hogy nem látta a szüleit, vagy nem látta őket férfinő módra, intimitásban, hogy megölelik egymást, vagy az, hogy a férfi fogja a nő kezét, és együtt mennek az utcán. Tehát, hogyha nincs erről képe, akkor nem tud mihez kötődni. És azt is vizsgálták pszichológiában, hogy nagyon érdekes, hogy gyerekek amúgy maguktól is tudják, hogy mihez vonzódjanak. Tehát ha az óvodába odaadják az adott gyermeknek az adott játékot, mondjuk a kardot vagy a babát, akkor a kisfiúk dominánsan a kardot választják, és elkezdenek kardosat játszani, meg vitézeset, a lányok meg elkezdenek babázni. Tehát, hogy valahol azért ez nagyon mélyen belénk van kódolva, és hát lehet, hogy ez egy tudományos megközelítés, de genetikailag is belénk van kódolva, tehát a hölgyeknek is megvan a maga kromoszóma rendszere, meg a férfiaknak is. Ezen nem tud az változtatni, hogy a nemi tudatról kialakítom egy másik képet.
0: Tehát akkor a gyerekkori képet rendbe tenni, ez egy feladat, és hogyan jön ki ez az ő felnőtt életükbe, amivel mondjuk odaérkeznek hozzád, hogy figyelj István, segítsél, mert akár nincs párom, vagy a munkahelyemen nem úgy kezelnek, hogy kell ezt elképzelni.
1: Hát ugye ez nagyon fontos tudni, hogy mik a férfias erények, a jangos erények, és mi a jínes nőies erények, és ugye általában ezt szoktuk mondani, hogy a fényes az aktív, a kiáradó, az akaratos, a teremtő az a férfi. Tehát ugye ez a vallásokban is gyönyörűen meglátszik, mondjuk az isteneknek a tulajdonságaiban, a görög mitológiában, és akkor mondjuk a női minőségek, meg aki a passzív, a befogadó, úgymond aki a teremtés után kihordja a magzatot, vagy a teremtési folyamatban így vesz részt, és hogyha ezek tiszták, akkor ezekhez kell visszatérni, akkor ezeket gyakoroljuk. És ezek nagyon nehéz dolgok, mert egyfajta önmérségletre hív mondjuk egy férfinál is, hogy ha mondjuk azt mondom, hogy állj ki magadért jobban a munkahelyeden, és akkor neki azt kell gyakorolni, hogy kimondja a hangját, vállalja a véleményét, de lehet, hogy egy hölgynél például arra jutunk, hogy picit inkább hallgass, vagy tanulj meg inkább csendbe lenni, és akkor itt jönnek azok a vélemények, de hát miért nem mondhatnám el a véleményemet? Hát elmondhatod amúgy, miért nem mondhatnád el, de nagyon fontos tudni, hogy a te saját fejlődési utadban melyik ösvényen kell haladnod. Hogy neked most nőiesedni kell, vagy férfiassabbá kell válni. És arra megvannak a nagyon határozott erények, amit ha gyakorlok, akkor férfiasabb leszek, ha másikat gyakorlom, akkor nőiesebb leszek.
0: Volt már olyan, hogy valaki megsértődött egy ilyen beszélgetés során, amikor kijött az, hogy nem elég férfias vagy, vagy éppen rávilágítottál arra, hogy na, egy kicsit oda kellene tenned magad, mint férfi?
1: Hát igen, mert ugye az én képek ilyenkor nagyon, nagyon zavarosak tudnak lenni, és általában magára vak az ember, és nagyon sokszor úgy jön valaki, hogy ő azt képzeli magáról, hogy, és akkor hát ugye az eseményekből kiderül, hogy nem, és ez sokszor egy ilyen keserű pirula, hogy akkor lehet, hogy mégse vagyok olyan férfi, és én szeretném azt hinni magamról, de hát a tények azt mutatják, hogy nem. De hát ebből az elfogadási alfa pontból tudunk úgy indulni, hogy ha ezt ki tudjuk mondani, akkor látjuk, hogy merre kell haladni. De van a másik oldal is, tehát van olyan, amikor valaki túl macsó, és túl erőszakos, és túlságosan érvényesíti a hatalmát, meg az akaratát, meg a véleményét, és akkor neki például azt mondjuk, hogy te egy picit nőiesedjél, kicsit tanulj meg hallgatni, kicsit legyél figyelőbb, legyél lágyabb, hallgass meg először a másikat, csak utána reagáljál, nem kell rögtön leütni. És akkor ő neki meg a puhulás az útja, tehát itt a személyiség egyfajta integrációt szeretne, hogy minden oldal valahogy integrálva legyen, de a férfiaknál a férfi legyen a domináns, a nőknél meg a nő. De a másik oldalt is ilyenkor megpróbáljuk behozni.
0: Ez mit jelent?
1: Hogyha van mondjuk egy olyan férfi, akire azt mondanák kívülről valaki, hogy nagyon macsó, túl férfias, tesztoszteronbomba, neki azt mondjuk, hogy te egy picit puhuljál. Fessél, művészkedjél, túlzóan úgy, hogy lányos dolgokkal foglalkozz egy picit, és akkor a lelkednek te azt a részét formád, mert a másik készen van, de egy túlzásban van. És akkor majd ki fog ez így egyenlítődni. De a hölgyeknél is ugyanez, például amikor olyan problémákkal jönnek, hogy mondjuk nem tud megfogadni, vagy az anyasággal problémái vannak. Hát ott is nagyon jól tudjuk, hogy az anyaságnak mik az attribútumai, vagy az erényei, és akkor azt mondjuk, hogy arra például jobban figyeljen, és nagyon szépen lehet alakítani magunkat, tehát lehet ezekben fejlődni, csak ott van az a belátási pont, amit az előbb kérdeztél, hogy ahhoz le kell nyerni ezt a keserű pillanat, hogy lehet, hogy mégse vagyok olyan jó anya, lehet, hogy mégse vagyok olyan jó apa, vagy olyan jó főnök, vagy tanár, és onnan jöhet a változás.
0: Ha ránézünk csak egy kicsit távolabbról a férfiaknak a helyzetére most, nagyon vegyes az az elvárás, amit megfogalmaznak a nők. Tehát mintha kicsit ellentétes is lenne. Tehát legyen macsó, férfias, egzisztenciális biztonságot nyújtson, de ugyanakkor legyen nagyon érzékeny, gondoskodó, szeresse a gyerekeket, nem tudom, legyen kiskutyája. Szóval, hogy ebben hogy tud egy férfi kiigazodni, vagy hogy tudja megfogalmazni magának, hogy akkor tulajdonképpen ő merre szeretne menni?
1: Hát nagyon nehezen, pont azért, mert ez egy összezavaró kép. Tehát, hogyha fölülünk a világ elvárásainak, ezt úgy szoktuk, van erre egy elnevezésünk a gyógyközpontban, a könnyező Rambó. Tehát, hogy olyan nincs. Tehát a Rambó az vagy Rambó, és akkor ismeri mindenki a filmeket, vagy könnyező, és akkor ez egy másik film. De hogy ez azért ez nagyon nehezen hihető, mert ez annyira két távol leső valami. És sokszor tényleg így az elvárások szintjén van egy ilyen zavar, hogy egyszerre legyek minden, de én nem tudok egyszerre minden lenni, én valamilyen tudok lenni. És az önismeretben is ugye ezért vannak tipológiák, hogy én mondjuk gondolati típus vagyok, vagy érzelmi típus, és akkor majd az önfejlődésemben lehet az, hogy mindegyik leszek, ha én azt ki akarom fejleszteni, de általában az első lépés az, hogy eljussak oda, hogy én mi vagyok. És azt próbálom felvállalni, és akkor ugye azt mondjuk, hogy akinek tetszik, az kapcsolódik hozzá, akinek nem, az törjön a lekvárosból, ahogy édesapám mondaná. Nagyon nem jó ez a fajta megfelelési kényszer, mert mondom még egyszer, ez egy olyan teher, de ez a nőkre is igaz, hogy a nők is legyenek egyszerre csúcsanyukák, meg csúcsmenedzserek, meg pénzt is keressenek, meg mosogassanak, és legyen minden tip-top otthon. Lehetetlen. Előbb-utóbb ebbe felőrlődik a férfi is, meg a nő is. Sokkal egyszerűbb lenne elfogadni azt, hogy egyszerűen vannak női minőségek és munkák, és vannak férfias minőségek és munkák, és ezt felosztjuk egymás között. Például most jutott eszembe egy példa, hogy amikor mi építkeztünk, akkor a feleségem előre mondta, hogy ő a műszaki dolgokhoz nem ért, tehát a centikhez, meg a derékszögekhez, meg nem is akar érteni, és akkor ott azt mondtuk, hogy ott dominánsan én döntök helyzetekbe. Én meg utána azt mondtam, hogy na, nekem a belső építészet az hagyjuk, minden úgy lesz, ahogy te mondod, amilyen bútort akarsz, meg amilyen színeket, egyszerűen nem értek hozzá, nem is értek el, de ha én ezt a döntést meghozom, akkor utána nem kérhetem őt számon, hogy miért ez a pamlag van ott, vagy miért kell néznem a falnak a színét, mert akkor lemondtam róla, és akkor ott elfogadom az ő vezetését. És akkor ilyen módon, mondjuk egy ilyen építkezési folyamatban tudtunk úgy működni, hogy úgymond rotációs vezetés van. Egyszer ő vezet, egyszer meg én vezetek, de ezt mi tisztán meg tudtunk ebbe egyezni, hogy melyik terület melyikünkhöz tartozik. És ilyen szempontból jól döntöttünk, mert általában az építkezés a férfi munka, a belső építészet az meg a női munka, de el kell fogadni a másiknak a vezetését.
0: Honnan jön ez a sok irreális elvárás, ez a mindenki legyen minden? Mikor kezdődött el ez, hogy ilyen szupermeneket és szupervumeneket akarunk a világban látni?
1: Szerintem ez egy illúzió, vagy egy hazugság, tehát magunknál is pontosan tudjuk, hogy nem tudok minden lenni, mert mondom, valamilyen vagyok. Vagy magas vagyok, vagy alacsony, vagy erős, vagy gyenge. Bizonyos dolgokat nem tudunk változtatni. Szerintem ez egy ilyen rejtett, ilyen isteni vágyakozás, hogy ugye az Isten minden, tehát az égi lények, azok mindenfélek tudnak lenni. De ez sem igaz, mert ha mondjuk megnézed az angyali hierarchiáknál, ott is 9 angyali hierarchia van a kereszténységben. Az azt jelenti, hogy minimum 9 féle angyal van az ember fölött, de mondjuk az Istent vegyük úgy, hogy ő a minden, és az ember valahogy ezt egy ilyen torz formába így követeli a világtól, és az a szörnyű, hogy nem magát kényszeríti rá, hogy akkor én legyek minél többféle, hanem a másiktól követeli. De hát az azt jelenti, hogy akkor nekem nem kell dolgozni. Tehát van ebben egy ilyen öntudatlan felelősséghárítás, hogy én lehessek semmi, te meg legyél a minden. De az nem működik, tehát mindenkinek valamilyennek lenni kell.
0: Szerinted milyen valójában a férfi? Ugye itt is beszéltük, hogy ugye a lovag, archetípusa, stb., de hogy felvetem azt, hogy például nem lehet valakit csak a neme alapján elmondani, hogy ő ilyen. Tehát ugyanúgy, hogy származás alapján se tudjuk azt mondani, hogy a magyarok ilyenek, a horvátok olyanok. Vannak tipológiák, de hogy azon belül, hogy milyen ember, vagy mivel foglalkozik, az teljesen specifikus. Szóval szerinted, ha lehet általánosságokat megfogalmazni, mi az, ami egy férfiban mindenképpen jó, ha jelen van, és mi az, ami teljesen specifikus, az ő egyeniségére szabott?
1: Még az elejére annyit reagálnék, hogy nagyon nagy hiba, amikor ezt a fajta összetett képet bármire is leszűkítjük. Tehát amit te is felsoroltál, hogy egy ember az jóval több, mint a neme, jóval több, mint a népi jellege, vagy a testalkata, hanem ezeknek az összessége. És ebből kiragadni egy valamit, szerintem az nagyon nagy hiba, és ugye pont ez a baj, hogy a nemiségnek ma van egy túlsúlya, ugye a testiséget a médiában is, vagy bárhol nagyon hangsúlyosan képviselik, és ezért hajlamos azt hinni az ember, hogy én a neme nem vagyok, hogy férfi vagy nő, de ez nem igaz, ennél én jóval több vagyok. Ugye ennek a gyerekkorban se nagyon van jelentőség, meg öregkorban se, ott már kicsit androgűnné válik az ember. Viszont ami mindenképpen elsődlegesen férfi minőségként szerintem meg kéne, hogy jelenjen, az egyik az az aktivitás. Tehát általában az ősi tanításokban úgy szokott lenni, hogy a nő a befogadó és a passzív, a férfi pedig az aktív és a kiáradó. És mindig a férfinak kéne lenni a kezdeményezőnek. A görög mitológiát kell példának hozni, hogy ott is, ahogy az istenségek le vannak írva, mondjuk egy Zeus, az a Zeus, vagy a Héfaisztusz, a kovács, az a kovács, tehát ez egy férfias jelleg, abban nagyon könnyen le lehet venni, hogy melyik a férfi, melyik a nő, csak ezt kicsit így applikálni kell a mai korunkra. Van egy érdekes sztorim. Az izraeli hadseregben ott nagyon az egyenrangúsága volt az, hogy akkor nők is szolgálhatnak, meg férfiak is, de harctéren is, tehát mentek vegyesen. És megfigyelték azt, hogy amikor egy nő megsebesül az osztagba, férfiak szétesnek, lefagynak, mindenki menti a nőt. Bekapcsol valami nagyon ősi dolog, amit nem bírnak kinevelni a férfiakból, és egy idő után rájöttek, hogy az ilyen harctéri egységekben nem engednek nőket, nem azért, mert nem bírnák teljesíteni az adott elvárást harcértékben, hanem azt tapasztalták, hogy egyszerűen a férfiak ösztönösen mentik a nőt. A másik férfi az lehet, hogy ott elvérzik meg minden semmi, teszi tovább a dolgát, de ha egy nőnek baja van, a férfiak ugranak. És ez nem kulturális dolog. Csak ezt ott mondjuk meg tudták figyelni abban a hadseregben, és ezért mondom azt, hogy vannak nagyon belénk írt és meghatározott minőségek, és ezt most, hogy ez genetika, vagy az embernek a kollektív tudattalanjából jön, ez mindegy, ezen lehet vitázni, de nagyon jól elkülönít. A nőknél nem. Tehát amikor a férfi sebesül meg, akkor a nő toppon van, ellátja a sebét, és megy vissza a harcra, nem esik szét. A férfi az megkergül.
0: Tehát van valami ősi védelmező ösztön.
1: Van, és ezt mondjuk, hogy például a védelmező minőség az férfi minősége, nem a nő védelmezi a házat, hanem a férfi. A férfi megy vadászni, a nő megfőzi otthon. Tehát ez nagyon-nagyon erősen belénk van kódolva. Ezt a média, vagy az éppen aktuális kultúrhatások nem tudják kiölni. Mert honnan látjuk, egy veszélyhelyzetben mi fog előjönni? Ez. Tehát amikor pánik helyzet van, akkor mindenki szépen a saját neme szerint működik.
0: Ez nagyon érdekes. Mondtad ezt az aktivitást, hogy az férfi minőség, de most egy kicsit kötekednék, mint nő, hogy oké, hogy férfi minőség, és értem is azt a tetrekészséget, azt, hogy a fizikális erő is adottság szinten nekik sokkal inkább megvan, de hogy mi van, hogyha valaki mondjuk egy lusta ember, vagy egy teljesen passzív ember, mondjuk ilyet is látunk bőven, hogy valaki személyiségileg teljesen más, mint a férfi attribútum.
1: Persze, de ez nem a férfi attribútumnak a törlését jelenti, egyszerűen csak lusta, és akkor legyen aktív önmaga miatt. De ha a nemek szintjén, tehát ha a nemeket hasonlítod össze, akkor ott ki kell mondanunk, hogy az egyik inkább ez, a másik inkább az. Mm. Tehát ezért mondtam azt, hogy lehetnek személyes különbségek, mint hogy vannak tényleg nőiesebb férfiak, vagy puhább lelkű férfiak, érzékenyebb lelkű férfiak, például a művészek. Tehát a művészek közül, vagy a zenészek közül, hát nem mindegyik a macsó Rambó típus barbár, hanem az egy nőiesebb típus. A hölgyek között is van, tanárok között, amik egy kicsit keményebb, és ez egy tök oké, mert van egy életegyensúly. És ez egy nagyon-nagyon érzékeny dinamika egy személyiségen belül, és ezért nem szereti a világ kimondani valamiről, na ez férfias, ez nőies, de mégis azt mondjuk, hogy ha nagyon dönteni kell, akkor egyikre vagy másikra be tudjuk sorolni őket.
0: Most eszembe jutott egy ilyen nagyon durva dolog, hogy hallottam már bizonyos helyzetekben azt, hogy valaki nem férfi, vagy ez nem nő. Hogy ilyenkor mi történik, amikor egy ilyen ítélet elhangzik? Tehát akár abban is, aki kimondja, vagy akár abban, aki ezt fogadja, akire mondják.
1: Hát ez egy durva ítélkezés, meg egy leegyszerűsítés, tehát ilyet azért úgy nagyon kell ismerni a másikat, egy ilyet kimondjuk, de ilyen nincs, mert nyilván adott nemiség szerint én tudok működni, aminek születtem, de lehetséges olyan, hogy a viselkedésében hordoz valaki olyan energiákat, vagy megnyilvánulásokat, amire ezt rámondják, hogy hát ez nem egy nőies viselkedés. most én csúnyát fogok mondani, hogyha valaki verekszik a diszkó előtt, meg köpköd, meg ordibál, az inkább férfias. Ha egy nőnél látjuk ugyanezt, ott azt fogjuk mondani, hogy hát ez nem túl nőies, nem azt fogjuk mondani, hogy hajrá, és teljesítse ki önmagát. Tehát ezt azért érzi az ember, hogy mi fér bele az egyik nemnek, meg mi fér bele a másiknak, de nem lehet így leegyszerűsíteni, hogy most akkor te nem vagy nő, te meg nem vagy férfi, ennél jóval összetettebbek vagyunk. Ezt helyzetben mondjuk lehet mondani, hogy ez nem volt egy férfias viselkedés, vagy egy nőies viselkedés.
0: Hogyan lehet növekedni, kiteljesedni a férfi szerepben? Ugye mondtad ezeket az aktivitásokat, hogy aki egy kicsit elveszett ebben, mi lehet a viszonyítási pontja? Mibe kapaszkodjon? Mi egy ilyen eszményi kép?
1: Valahogy visszanyúlni az ősképekhez, hogy akár lovagregényekbe megnézni, hogy mi egy tiszta férfias minőség, és mi egy tiszta nőies minőség, vagy akár a mitológiában megnézni, görög mitológia, ott azért nagyon tisztán kijönnek a különböző isteni lényeknél ezek a minőségek, és akkor ezeket meg kell nevezni. Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy akkor most a következő hónapban az aktivitás erényét gyakorlom. És akkor minden helyzetben akkor azt fogom csinálni, hogy nekem kell először, nekem kell kezdeményezni, hogy aktív legyek. De ha valakinek meg a passzivitás, akkor meg azt. Tehát nem is biztos, hogy ezt ugye nevén kell nevezni, hogy ez most férfi vagy női dolog, de magát az erényt viszont mindenképpen meg kell nevezni. És aztán ott jön a csavar, amikor mondjuk egy férfinak kell női erényt gyakorolni, hogy mondjuk megszületik a gyermekem, és akkor nekem a gondoskodást kell tanulni. És akkor nagyon érdekessé válik, hogy látom, hogy a feleségem gondoskodás minőség az teljesen más, mint az enyém. Én is próbálok férfiként gondoskodni, meg nőként, és akkor a kettő összeadódva hat az én gyermekemre, ez fog majd egy helyes képet benne kialakítani.
0: Tehát akkor jól értem, hogy érdemes kinézni egy-egy modellt, vagy akit
1: abszolút
0: tudok követni.
1: De gyerekként is ezt csináljuk. Hát kinézed a tanárodat, az edződet, a rockstar a falon, a plakátokon. Tehát mindig van egy követendő minta, mert a gyermek, a felnőtt is amúgy, de a gyermeknél mondjuk, hogy utánozva tanul. Tehát lelesi a környezetében lévő viselkedés mintákat, és elkezdi próbálgatni. Zsebre teszi ezt is, azt is. És ugyanezt csináljuk felnőtt korba is. Ezért például terápián szoktunk olyat javasolni, hogy filmekből hozzon valaki tiszta típusokat. Tehát nézze meg, és akkor egy adott filmben nevezze meg az adott szereplőt, és azt mondja, hogy na neki ez egy igazi férfi. És akkor ezt például érdemes átbeszélni, hogy ez tényleg igazi férfi, vagy csak neki tűnik úgy, vagy miért pont őt választotta, melyik a kedvenc szereplője. Mert ugye a filmekben próbálnak azért tiszta típusokkal, archetípusokkal dolgozni, és akkor így van meg a feszültség egy filmben, ott nem keverik. Tehát nem keverik a jót a rosszal, meg ilyesmi, tehát általában tiszta típusok vannak, és akkor ez is például egy segítség lehet, hogy tudjam az én iránytűmet, hogy akkor most Rambó vagy könnyező Rambó, akkor az egy nagyon-nagyon tiszta út.
0: Hogy lesz ez hiteles, hogy nem csak eljátsza mondjuk egy férfi ezt a szerepet, aki az ő példaképe, hanem hogy válik ez belsővé?
1: Úgy, ahogy egy gyereknél. Tehát, hogy láttad te is a gyerekednél, amikor próbálkozik ilyen hangszíneket és mondatokat, és hallott valamit a suliból, és te kihallott, hogy ezt még csak úgy magára szedte, de aztán valahogy belegyökeresedik a személyiségébe, és onnantól már hiteles lesz. Mindent először tettetünk, mert mindent próbálunk először utánozni. Ez nem rossz amúgy, hanem ezt csak tudni kell magamról, hogy én ezt még csak gyakorlom. Próbálok mondjuk főnökké válni, vagy tanárrá válni, és akkor többiek szólnak, hogy jó, hát ez még kicsit gagyi, de aztán adok magamnak időt, itt kell egyfajta ön együttérzés, hogy ebben a tanulási folyamatban majd ez őszintévé válik. Mondjuk tanulsz táncolni, és akkor lehet, hogy az első évben úgy érzed, hogy úristen, ilyen falábakon tipegek, és ez hogy néz ki kívülről, de 5 év múlva már azt mondod, hogy nem érdekel ki mit mond, mert te élvezed. Tehát már sajátoddá válik. És végül is inkább ez egy fontosabb pont, amikor te már magadénak érzed, mint azt, hogy mit szól a külvilág.
0: Hogy van ebben az egész folyamatban a párkeresés, illetve akár a meglévő párnak a jelenléte?
1: Hát ebből az építkezős példából, amit mondtam, szóval nagyon-nagyon fontos ezt is tudatosan leosztani, hogy vannak dominanciák. Tehát van, amikor azt mondja az ember, hogy hát ez is vagyok, meg az is, meg 51-49%, de van egy dominancia, tehát végső soron valami fog érvényesülni. És akkor azt mondjuk, hogy végső soron azért a férfi a kenyérkereső, ha úgy vesszük. Persze a nő is beleteszi azt, amit tud, de mondjuk nem lehet elvárás a nővel szemben ez a dolog. És ha ebben megegyezik egy pár, akkor harmónia lesz közöttük. hogyha keverednek a dolgok, akkor mindenki a másiktól várja, hogy az a dolog az megtörténjen, és ezért nagyon fontos a KH-hoz mindig visszamenni. Akkor azt mondjuk, hogy figyelj, te vagy a férfi, ez a terület hozzátartozik, a grillt azt neked kell elsikálni, mert te vagy a férfi, a másik részt meg megcsinálja a hölgy. És akkor van egy béke, de azt is mondhatjuk, hogy van párokra jellemző egyensúly is. Tehát ha a férfi szeret főzni, akkor főzzön ő, vagy ha a férfi szeret porszívózni, porszívózzon ő. Ettől nem válik nővé, vagy nem gyengül a férfiassága, de az a lényeg, hogy ez a két fél között tiszta legyen.
0: Ha valaki mondjuk párkeresésben van, és dolgozik ezen a férfiasságon, érdemes mondjuk elköteleződni egy párkapcsolatban, vagy jobb, ha egy kicsit kivár, ameddig ugye saját maga begyakorolt ezt a
1: dolgot. Nehéz kérdés. Nagyon nehéz kérdés, mert ugye folyamatosan alakulunk, és akkor ilyenkor szokott mindig kérdés lenni, hogy most várjam, míg még alakulok, vagy már készen állok egy párkapcsolatra? Én azt mondom, hogy ez egy kicsit azért sorsszerűbb ennél, tehát ez nem mindig tudatosan alakítja az ember, hogy ha a sors elém hoz egy párt, akkor én azt gondolom, hogy arra mindig igent kell mondani, mert azt jó Isten küldte, ebbe biztosak lehetünk, és ugye az alaptézisünk, hogy minden párkapcsolat egy felkészülés az igazi kapcsolatra. Ha mondjuk elfogjuk, hogy van az igazi, akkor nem az a lényeg, hogy várom az igazit, és nem lépek párkapcsolatba senkivel, mert akkor nem gyakorlok, hanem azt mondjuk, hogy minden egyes párkapcsolat az egy gyakorlóterep, és nem csak párkapcsolat, hanem minden emberi kapcsolat. Ez a szüleimmel, a munkatársaim, barátaim, gyerekeim, az mind úgymond a társas erényeknek a gyakorlóterepe, és akkor ennek csak egy kis szegmense a párkapcsolat, és rengeteget lehet ezáltal fejlődni. Tényleg nagyon sokan, akik ezzel tudatosan foglalkoztak, ők azt mondják, hogy el lehet jutni egy olyan szintre, ahol kvázi bárkivel lehetnék párkapcsolatba. Mert bármerre tudok fejlődni, bármilyen erényt meg tudok valósítani egy kapcsolaton belül, ott tényleg igaz az, hogy már olyan minden tud lenni az ember, de mégis egy valakit fog választani, ez nagyon-nagyon fontos, de ez egy szociális gyakorló tér, tehát ezt mindenképpen ki kell használni az embernek. Ha nem párkapcsolatban, akkor mondom, az összes többi kapcsolat szépen ott vár, és akkor lehet csinálni.
0: Egy kicsit ilyen provokatív dolgokkal megsoroználak, sírhat-e egy férfi?
1: Persze, hogyne, sőt, kötelező. Igen. Tehát nem abban az értelemben nincs könnyező ramba, hogy nem sírhat, hanem ezt mondom neked, hogy ugye a férfiaknál, ez például egy rossz beidegződés, vagy egy rossz nevelési minta, hogy a férfi az mindig kemény, és sosem sírhat. Hát dehogy nem sírhat, hát ugyanúgy vannak érzése, és ugyanúgy ki kell őket fejeznie, mert különben szétrobban a szíve. Megvan ennek a maga módja, de megint azt mondjuk, hogy a hisztis és a picsogós, meg az, hogy valaki kísírja a bánatát, a között hatalmas különbség van, és azt gondolom, hogy azért mindenképpen ez egy furcsa, groteszk módon pont a férfiasságát fogja erősíteni. Tehát amikor azt gondolná a férfi, hogy na majd ki fogják nevetni, mert ő éppen sírt, pont az ellenkezője igaz. Tehát ezért mondom, hogy a férfi-női minőségeknek egy dinamikus egyensúlya adja ki azt, hogy valaki férfias vagy nőies.
0: Akkor miért mondták régen, hogy katona dolog? Miért volt fontos, hogy ne sírjon?
1: Azért, mert a tűrőképességet azt alapvetően a férfiakhoz társítják, amit rögtön meg is cáfolnék, hiszen a szülésnél ez nem így van, a hölgyeknél. Vannak egyszerűen téves ilyen népszokások vagy beidegződések, de modern kutatások azt bizonyítják, amit az előbb mondtam, hogy egyfajta komplexitásban jelentkezik a nemiség. Tehát egyszerre vagyok nőies és férfias, a helyzetben. De ugyanilyet tudnék mondani, amikor azt mondja valamelyik mondjuk vezető, hogy nem ismerhetem el, hogy valamit nem tudok, mert akkor nem fognak vezetőnek tekinteni. De pont azt mutatják az emberi vélemények, hogy attól hiteles egy vezető, ha néha azt mondja, hogy nem tudom. De ha állandóan azt mondja, hogy nem tudom, az nem jó vezető. Itt egy nagyon érzékeny egyensúlyi pontot kell megtalálnunk.
0: Ilyen sztereotípia kettő, hogy egy férfitől elvárható-e, hogy az érzelmeiről értelmesen, koherensen legyen képes beszélni, vagy itt is ugye van az, hogy hát az nem a férfi dolga.
1: Hát a férfiak is vannak érzelmei. Nem szeretnék senkit meglepni ezzel. Ez az érzelmi intelligenciának a léte. Tehát, hogy ha elfogadjuk azt, hogy van IQ, intelligencia hányad, és azt mondjuk, hogy fejleszteni kell az észbeli képességeinket, a gondolkodási képességeinket, akkor legalább annyira fontos az, hogy az érzelmi képességeinket is fejlesszük, meg az akaraterőnket is. Ez mindenkire egyformán igaz, de mégis azt mondhatjuk, hogy a nők dominánsabban érzelmibbek, a férfiak pedig inkább gondolati vagy akaratibbak, ugye a nagy számok szerint nézve, de mindenkinek képesnek kell lenni mindegyikre. Tehát adott helyzetben igenis a férfi is képes legyen megfogalmazni az érzéseit, szavakba önteni, kifejezni, megküzdeni vele, tehát ne csak az, hogy mindig ordít egy férfi, mert csak úgy tudja kifejezni. Ez a léleknek a cizellálása ilyen szempontból. És ezért mondjuk azt, hogy a nők sokkal finomabbak, tehát a nők sokkal több finomságot meg tudnak ragadni az érzelmeikből. Na, ezt például a férfiaknak meg el kell tanulni. Ettől nem nőies lesz egy férfi, hanem kiteljesedik.
0: Úgyhogy, ha most szólhatnál, tegyük fel az összes férfihoz, aki itt vagy ott áll ezen a skálán, vagy a küzdelmeiben, akkor mi az az üzenet, amit megfogalmaznál nekik? Mire bátorítanád őket, vagy mire figyelmeztetnéd őket?
1: Hogy formálják magukat, tehát keressék önmagukat, keressék meg, hogy ők akkor milyen férfiak, mert férfiakból is nagyon sokféle van, tehát ha megnézed, akkor egy harcosból is lehet ilyen is, meg olyan is, rengetegféle van. Keressék meg a saját ízüket, a saját hangulatukat, és azt teljesítsék ki. És nem az a jó, hogyha valaki full macsó, hanem hogyha teljes, és olyan értelemben teljes, hogy hordoz magából valamit a nőiességből is, és akár az is, hogy hagyja magát vezetni egy nő által. Tehát az is például egy nagyon érdekes férfi minőség, hogy amikor egy nő vezeti a férfit. Ez is érdekes, hogy a matriarchális társadalmakban sokkal kevesebb volt például a háború. Vannak nagyon komoly hozadékai annak, hogyha egy nő vezet, hogy erre legyenek bátrak a férfiak. Ne a macsóságot keressék, hanem hogy definiálják magukba ténylegesen, hogy mit jelent férfinak lenni.
0: Ajánlanál-e olvasmányt, ugye a mitológiát beszéltük, vagy a lovagregényeket? Van-e valami olyan, ami neked esetleg segített, vagy a környezetedben valakinek egy jó tapasztalás volt, egy olvasmány, vagy egy film?
1: Amit én nagyon-nagyon szerettem, az a Békés harcos útja. Ott nagyon szépen előjön egy férfi önfejlesztő útja egy mester vezetésével, tanító vezetésével, tehát ott például a férfiasság nagyon szépen jelentkezik, ott nagyon szépen le van írva, hogy hogy kéne bánni a nőkkel, mi az, ami belefér, mi az, ami már immorális, tehát én azt egy nagyon jó könyvnek tartok, Dan Millman az írója, Békés harcos útja, illetve az, hogy nézzünk minél többfélét, tehát a pszichológia is rengeteg könyvet írtak már erről, mert hiszen feltérképezték az összes tulajdonságot, és hogy miért ilyen a férfi, miért ilyen nő. Pontosan tudja a pszichológia, hogy mibe más a férfi kommunikáció, a női kommunikációtól, tehát vannak ténylegesen meghatározott nemi jellegzetességek a lélekben, van, ami meg nem olyan. Egyszerűen kutatni. Mert ennek tényleg van szakirodalma, tehát nem magunktól kell ezt kitalálni, meg nem is kell ráhagyatkozni a környezetünkre. Ez már ki lett kutatva, ez a téma.
0: Tehát akkor megismerni, aztán gyakorolni.
1: Megvalósítani. Tehát ugyan, amiről az előbb beszéltünk, hogy a cselekvést. A férfinál nagyon fontos, hogy a cselekedeteiben látszódjon ez a fajta férfiasság. A nőnek nem biztos, hogy a cselekvés ilyen szempontból, az útja lehet, hogy neki az érzelmek, vagy a burkolás, és a kettő az nagyon szépen kiegészíti egymást.
0: És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettünk
1: a szépen köszönöm.
0: Férfias dolgokról.

0: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, amikor 1958-ban 12. Pius pápa meghalt, az egyház vezetői és a katolikus társadalom tudósok számára is világos volt, hogy az utána következő új pápának, ha folytatni kívánja elődeinek az egyház társadalmi tanítását előterjesztő munkáját, a régi témák mellett egy radikálisan átalakult világ gazdasági és társadalmi realitásával és az egyház dolgainak a változó világ realitásához való hozzáigazításával is szembe kell néznie. Ez a feladat az 1958. októberében trónra lépő 23. János pápának jutott osztályrészül. A bergámói földműves családból származó Angelo Giuseppe Roncalli kedves, szeretetteljes egyénisége, ösztönös szociális érzékenysége, az egyház reformjai, az általa meghirdetett aggiornamento, megújulás melletti elkötelezettsége különösen alkalmassá tette erre a feladatra. Az új szentatya korábban évtizedeken keresztül dolgozott az egyházi diplomáciában, a Balkánon, Bulgáriában, Görögországban és Törökországban tehetett próbára diplomáciai érzékét, az emberek és a jó ügyek iránti rendkívüli empátiáját, de közvetlenül megtapasztalhatta azt is, hogy mit jelent a szegénység és egyenlőtlenség a világ kevéssé fejlett régióiban. 1944-től párizsi nunciusként bizonyította, hogy a hagyományosan baloldalinak kikiáltott értékek elfogadása és felkarolása nem ellentétes a krisztusi elvekkel, és nem is jár szükségképpen a baloldali, szocialista mozgalmak felé tett politikai vagy világnézeti engedményekkel, a háború után pedig a Vatikán UNESCO delegáltjaként távoli világrészek égető problémáival is szinte naponta szembesült. A megválasztása előtt Velence pátriárkai székét betöltő és a konklávéig esélytelennek számító Roncalli trónra lépése után a konzervatív, a változásoktól, a modern világtól félő kúria erői aggodalma ellenére szinte azonnal hozzálátott az egyház megújítását, a jelenhez, az emberekhez való közelebb vitelét célzó programja megvalósításához. Ennek első jeleként még 59 elején bejelentette, hogy összehívja a Római Egyház megyei szinódust, bizottságot hoz létre az egyházi törvénykönyv revíziójára, végül pedig az egyház belső reformjairól döntett hivatott egyetemes zsinatot, a második vatikáni zsinatot hívja össze Rómába. Ebben az időben elmondott beszédeiben a Szentatya világossá tette, hogy a leendő zsinat egyik célja az egyház és a modern világ közötti párbeszéd megindítása vagy folytatása, amely a gazdaság, a társadalom, a politika világát érintő egyházi állásfoglalások újragondolását is jelenti. Már korai körleveleiben is a keresztény szeretet az egész világot áthatni képes erejéről beszélt, később pedig ezt az igazságosságért munkáló szociális szeretetet tette meg a társadalmi tanítás eszmei kiinduló pontjává. Az általa adott első interjúkban már körvonalazta azt is, hogy melyek azok a pontok, amelyek tekintetében új, nyomatékosabb hangsúlyt kíván adni az egyház gazdasági és társadalmi kérdésekben képviselt véleményének. Így közismert volt különös figyelme a harmadik világ éhségtől és háborúktól gyötört tömegei iránt, vagy az a szigorú meggyőződése, hogy az egyháznak a világ javainak igazságosabb és méltányosabb elosztását kell követelnie. A már 13. Leó által a tanítás középpontjába állított munkás kérdés mellett nagy jelentőséget tulajdonított a paraszti népesség a földműves munka kellő megbecsülésének, a nagy politika porondján pedig a korabeli világhelyzet realitásával számolva az enyhülés, a leszerelés, a tömbök közötti kiengesztelődés lehetőségének keresését tekintette feladatának. Már javában tartottak a II. Vatikáni zsinat előkészületei, amikor 61. május 15-én a Rerum Novarum megjelenése 70. évfordulója alkalmából napvilágot látott János pápa Mater et Magistra kezdetű 30 év után az első olyan körlevele, amelyet Róma püspöke a társadalmi tanítás kifejtésére, tovább gondolására szánt. A formailag 13. Leó körlevelét méltató és értékelő írás bevezetőjében a Szent Atya szinte hitvallásszerűen fogalmazta meg az okokat, amelyek az egyházat, személy szerint pedig őt magát az előtt kezdeményezésének folytatására, körlevél megfogalmazására kötelezik. Az Anyaszent Egyház bár mindenek előtt az a rendeltetése, hogy az embereket megszentelje és részesítse a mennyei örök javakban, eközben azonban a mindennapi emberi lét szükségleteivel is gondol, amelyek nem csupán az élet puszta fenntartására szolgálnak, hanem hozzátartoznak az emberi jóléthez és boldogság.

Hangsúlyozva azt, hogy mindez az idők változásainak megfelelően nem egyszeri feladata az egyház közösségének és Róma püspökének, hanem része annak a folyamatosan a világ elé tárandó keresztény üzenetnek, amely a bekövetkezett változások révén maga is újabb és újabb témákra és szempontokra találhat. A Mater et Magistra szerkezete gondolatmenetének tagolása egyszerű és világos. A bevezető szakaszban a pápa röviden összefoglalta a Rerum Novarum tanításának gondolatait és azokat a szempontokat, amelyekkel 11. és 12. Pius járult hozzá a társadalmi tanítás anyagának gazdagításához. A következő részben a korábban már tárgyalt kérdéseket a világ jelenlegi állapotára való tekintettel gondolta tovább, arra a belátásra jutva, hogy még a világ gazdagabb, gazdaságilag előre haladottabb felében sok minden történt az egykor Leó által felemlegetett bajok orvoslása érdekében, addig az 1891-ben leírt szörnyű állapotok újratermelődésének, az egyenlőtlen fejlődés drámájának vagyunk tanúi a harmadik világban, a föld elmaradott, szegénység, nyomor, szabadság nélküliség által sújtott régióiban. A körlevél harmadik nagy gondolati egységében a lendületes gazdasági növekedést kísérő új anomáliákra, az agrárszférát, a nemzetközi segélyprogramokat és a demográfiai kérdéseket érintő témákra tért ki a szöveg, negyedik befejező részének témája pedig a világban hódító ideológiák és a keresztény tanítás viszonyának, a keresztények társadalmi felelősségvállalásának és szeretetszolgálatának szempontjait emelte ki, hogy a körlevél egyik záró mondatát idézve, a társadalom igazságos rendjének megteremtésével végre minden nép jólétben, boldogságban, békében éljen. János pápa a Rerum Novarum gondolati értékei közül a korlátlan szabad versenyes gazdasági rendet és szociális igazságosságot szavatolni képtelen természetről beszélt, különös nyomatékkal hangsúlyozva maga értelmezésében a 13. Leó által már mondottakat, miközben a létező szocializmusok árnyékában megerősítette, hogy minden egyes embert megillett az a jog, hogy magántulajdonában birtokolja javakat. Ez alól a munkaeszközök sem jelentenek kivételt, és az államnak semmilyen körülmények között nem áll hatalmában ezt a jogot elvitatni. Ugyancsak érvényesnek tekintette a szöveg Leó pápának az államról, mint a közjót, a közérdeket biztosítani, polgárairól, különösen az elesettekről és rászorulókról gondoskodni hivatott intézményről szóló tanítását, és maga is állásfoglalt a munkásság ön és érdekvédelmi szervezeteinek jogossága és fontossága mellett. Továbbra is érvényesnek a katolikus társadalom elmélet elidegeníthetetlen részének mondta a társadalmi konfliktusoknak a szolidaritás elve szerint való rendezését. Leszögezte, hogy a társadalmi béke és igazságosság biztosításának sem az osztályharc, sem pedig a piac törvényeire való ráhagyatkozás, azaz sem a szocialista, sem a liberális megoldás nem lehet az eszköze. 11. Pius pápa körleveléből, a Quadragesimum annóból pedig a tőke világméretű uralmának
az állam korlát.

0: korlátlan hatalmi monopóliumának elveit, mint elvetendőket emelte ki és kijelentette, a gazdasági élet elveit etikai alapokra kell helyezni. 12. Pius rádió szózataiból a családnak, mint a gazdasági és általában az emberi és emberhez méltó élet természetes keretének jelentőségét olvasta ki a szöveg, de fontosnak ítélte azt is, hogy az emberi munkának, mint egyszerre jognak és kötelességnek a megbecsülése nélkül harmonikus társadalmi rend és méltó emberi élet nem alakítható ki. Az elődő gondolatainak méltatása után a pápa kitért az idők jeleire, azokra a fejleményekre, amelyek akár csak 12. Pius pápaságának kezdete óta is új, meghatározó elemévé váltak az emberi közösség életének, és amelyek figyelembe vétele a katolikus társadalom elméletet is korábban nem volt feladatokkal szembesíti. Azok a körülmények, amelyeket már 12. Pius a múltbéliektől oly nagyon eltérőnek látott, most újabb 20 év elteltével ismét gyökeresen megváltoztak, nem csupán az egyes államok helyzetét, hanem a nemzetközi viszonyokat tekintve is, mondta a Szentatya, aki a változás jeleit a technológia hallatlan mértékű fejlődésével ismerte fel. Így az atomenergia felhasználásáról, az automatizációról, a földművelés szolgálatába állított vegyi technikákról, a rádió és televízió elterjedésével járó kommunikációs forradalomról tett említést, és szólt az űrhajózás csodájáról, amely az embert a csillagokba repíti majd. Ami a társadalmi élet változásait jelenti, a pápa itt a szociális biztonság növekedését, az anyagi és szellemi jólét gyarapodását említette, ám utalt ennek a folyamatnak az árnyoldalaira, a fejlettségi különbségek regionális eltéréseinek növekedésére, a mezőgazdasági fejlődés elmaradására, az agrárolló szétnyílásának, még a fejlett világot is érintő jelenségére, ami pedig a politika világában észlelt változásokat illeti, itt a gyarmati sorból felszabaduló országok sorának a világ színpadán való megjelenése, a társadalmi demokrácia érvényesülésének a fejlett országokban tapasztalható bővülése keltette fel a figyelmét. Fontos új jelenség, hogy a politikai szembenállás fennmaradása mellett is növekvőben van a világ népei közötti sorsközösség és egymásra utaltság felismerése, amely forradalmasíthatja a nemzetközi kapcsolatok rendszerét, és a pápa reményei szerint hosszú távon a béke és a közös emberi célok és értékek felismerésének biztosítéka lehet. Ezek a felismerések János pápa számára módot adtak saját küldetése céljának megfogalmazására is, amikor a körlevél első részét lezárva így fogalmazott. Mindezt végig gondolva a magunk feladatának azt tartjuk, hogy e nagy elődök gyújtotta lángot ne hagyjuk kihúnyni, hanem tovább tápláljuk, hogy mindenkinek, aki a társadalom problémáit a jelenkor kívánalmainak megfelelő eszközökkel kívánja megoldani, tekintélyünk által azt tanácsoljuk, gyújtsanak világosságot, merítsenek ösztönzést elődeink szavaiból és tetteiből. Amint azt körlevelek következő részében maga a pápa is tette. Kedves hallgatóim, mai időnk lejárt, itt folytatjuk a körlevél áttekintését. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: 2026 nyarán is több csoport készült ezébe Magyarországról, hogy részt vegyen egy hetes vasárnaptól vasárnapig tartó találkozón, tájékoztatott a teze.france. Az augusztus 1-én délután Budapestről induló buszra a fennmaradó helyek függvényében még lehet jelentkezni. Többet vársz ettől a nyártól, szívesen eltöltenél egy hetet Istennel és rengeteg fiatallal a világ minden részéről. Szeretnél új barátokat szerezni, nyelvet gyakorolni, zarándokolni, énekelni, beszélgetni, csöndben maradni, a közösségért dolgozni, vagy imádkozni és szemlélődni. Rengeteg szeretetet kapni, többet megtudni magadról és a világról, megtalálni önmagad a saját életedben. Akkor velünk a helyed, szól az Irány Teze szervezők felhívása. 2026-ban a Teze találkozó központi kérdése a mit keresel lesz. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján meglátogatja a világ egyik leggazdagabb üvegezett katedrálisát. 13. alkalommal vett részt a marosszéki Kodály Zoltán gyermek és ifjúsági kar a balatoni csillagösvény missziós körúton. 10 éve iktatták be hivatalába Veres András, győri megyés püspököt. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa 2026. szeptember 28-án szentmisét celebrál a metzi Szent István Székesegyházban. Ez ritka kiváltság a Szentatya szeptember 25-től 28-áig tartó franciaországi útja során, csak itt tartanak pápai szentmisét. Bár a Notre-Dame-ba is ellátogat a Szentatya, de ott csak a vesperást vezeti majd, a Lourdes-ba tervezett nagyszabású szentmisét pedig a kegyhelyen, a szabadban tartják, tudósít az alateia.org. A 42 méter magas hajóval rendelkező metzi székesegyház Franciaország harmadik legmagasabb székesegyháza. Építészeti nagyszerűsége és történelmi jelentősége miatt méltó helyszíne a különleges eseménynek. A köznyelvben istenlámpásaként emlegetett székesegyház 21.000 négyzetméternyi ólomüveg ablakai a 13. és a 20. század között készültek el, és az adott korok legkiválóbb művészeinek ihletett alkotásai. A Magyar Örökség díjas marosszéki Kodály Zoltán gyermek és ifjúsági kar július 10-e és 16-a között 13. alkalommal vett részt a balatoni csillagösvény missziós körúton, közölte a Tündérkert Alapítvány. Esténként különböző helyszíneken mutatott be szentmisét Böjte Csaba, ferences atya, a kórus zenei szolgálatával, akik ezt követően koncertet adtak. A Boldogasszony iskola nővérek erdélyi missziója fenntartásában működő európai kórusversenyek első díjait, aranyfokozatait elhozó kórus idén ismét járja a csillagösvény Balaton-Almádi, Sokoró-Pátka, Zirc, Balaton-Fűzfő-Siófok, Búcsú-Szent László-Baratonfüred és Szeged állomásait Csaba testvérrel. Az erdélyi Tündérkert Alapítvány a gyermeknevelő szociális szolgálat számára keres támogatókat a 2026-27-es tanévre. A támogatás egy nagy közösség fenntartását segíti. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Szolnoki Péter zenészre emlékezünk. Életútjáról Talentum című műsorunkban Borsovszky Tibornak mesélt 2025 tavaszán.
4: Szolnoki Péter zenésszel Borsovszky Tibor beszélget.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Szolnoki Péter, Artisius Díjas zenészt, zeneszerzőt, a 30 éves Bombon együttes énekesét és fuvolistát. Szervusz Péter, Isten hozott nálunk itt a Mária Rádióban.
6: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
5: Mint minden kedves vendégünktől, így tőled is kérnénk egy szentírási idézetet, amely közel áll a szívedhez. Parancsolj!
6: Én a Zsoltárok könyvéből választottam ki egyet. Téged illet, Uram, minden ének. Zengjetek öröméneket, és szóljon a land. Zsoltárok könyve 82:3.
5: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, én amikor elolvastam Péter életrajzát, ő olyan sokoldalú művész, hogy arra gondoltam, hogyha beleegyezel, menjünk sorban azokon a művészeti ágakon, ahol te részt vettél valamilyen módon. Előbb azonban kérlek tisztelettel, mesélj magadról, honnan indultál el, és családodról, parancsolj.
6: A szüleim is zenéltek, pontosabban édesapám fuvolázott és zongorázott. Édesanyám édesapja, azaz én nagypapám pedig hegedült, tehát tulajdonképpen volt honnan merítkeznem, mint zenész. Én elég korán, 8 éves koromban kezdtem fuvolázni, és ez pontosan azért volt, mert nagyon érdekelt, hogy az a hangszer ott benne a vitrínben, édesapám hangszere, az vajon mi lehet. Úgyhogy már pici babaként ott ácsingóztam, és mindig ki akartam venni onnan. És aztán 8 évesen beirattak a Salgótarjáni zeneiskolába, és olyannyira tehetségesnek bizonyultam, hogy aztán később 14 évesen felvételiztem több helyre, természetesen zeneművészeti szakközépiskolákba, de én a zenész tiszthelyettes képző zeneművészeti szakközépiskolába nyertem felvételt Budapestre, ami egy 5 éves képzésű iskola volt. Itt aztán komoly zenét tanultunk, fuvuszenét, és természetesen a mindenkinek a fő hangszere mellett ott volt a kötelező a zongora is. Úgyhogy elég rövid idő alatt, az alatt az 5 év alatt elsajátítottunk egy olyan tudást, ami után azt gondoltam, hogy én majd jelentkezem a főiskolára, és akkor én azt tovább pallérozom az elmémet, mint zenész, és talán majd fuvolaművész és tanár leszek. De aztán másképp alakult az életem. Egy katonazenekarban helyezkedtem el. Ez a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia fúvós és szimfonikus zenekarában lettem én fuvolista. Ott dolgoztam egy évet. Ez a zenekar a megszűnése után átminősült Lehár Ferenc Operett zenekarrá, aminek szintén ott maradtam tagja, mint fuvolista és pikolós, és különféle operett és opera slágereket adtunk elő jó pár évig a Pesti Vigadóban. Úgyhogy de közben én meg átigazoltam 90-ben a rendőrzenekarhoz, ahol közel 20 évet töltöttem. Én úgy szoktam ezt apostrofálni, hogy én ott zenebohózkodtam, hiszen a fuvolázás mellett én elkezdtem basszusgitározni, énekelni, úgyhogy ütőhangszerezni is, éppen amikor mi kellett. És annyit kell tudni a fegyveres testületi zenekarok munkájáról, hogy itt nem csak zenélünk, hanem természetesen vannak olyan szolgálati feladatok, mint például temetés, államfőfogadás, tiszthelyettes avatás, tisztavatás, tehát nagyon-nagyon sokrétű feladatokat láttunk el, de közben voltak térzenék is. Emellett eljártunk nem csak Magyarország több városába, hanem Szlovákiába is mindenféle operett műsorral, ahol elég ismert előadó művészeket kísértünk, és olyan műsorvezetők jöttek velünk, mint például Antal Imre vagy Déri János. Úgyhogy nagyon izgalmas volt az a időszak, amit a rendőrzenekarnál töltöttem, de közben én már elkezdtem más zenei műfajokkal is foglalkozni, nem csak a komoly zenével vagy a fuvózenével, hanem mellette én elkezdtem jazzt énekelni. Ebből az lett, hogy 93-ban elindultunk egy nagyon kedves jazzgitáros barátommal, Busi Gáborral a Ki mit tudon, ahol az első tévés elődöntőig tudtunk csak eljutni, de hát már ez is olyan ismertséget hozott nekünk, hogy rá még fél évre is megismertek az utcán. pont 93-ban ismert meg a popzenei szakma. Szinte nem is volt olyan kollégám, előadó művész kollégám, akivel ne dolgoztam volna. Úgyhogy végig vokáloztam, végfúvaláztam az összes koncertet, CD-t, tényleg kimondani is rengeteg. De ez egy nagyon jó iskola volt számomra, hogy aztán, amikor 95-ben elindult a saját zenekarunk, a Bombon, akkor már nem csak a közönség kezdett megismerni, hanem már a teljes szakma ott állt a hátunk mögött. Sokkal jobb így dolgozni, hogy a szakma elismer minket.
5: Hú, Péter, menjünk tovább a riportban. Szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen elsoroltál egy csomó hangszert. Melyik a kedvenc hangszered, és mennyit szoktál gyakorolni ezeken a hangszereken?
6: Hát a fuvola az alaphangszerem. Úgy szoktam mondani, hogy ez a lelkem és a karom meghosszabbítása. Emellett ugye zongorázom, gitározom, basszusgitározom, egy picit dobolok is. Meg kellett tanulnom klarinétozni is, meg mindenféle más is.
5: Ukulelén is játszol?
6: Még ukulelén is játszogatok. Visszatérve arra, hogy mennyit gyakorlok, hát többet kéne. Megmondom őszintén, hogy most már csak akkor gyakorlok, amikor éppen valami nagy feladat előtt állok, és akkor előveszem bármelyik hangszert, amit éppen kell. De kicsit szégyellem magam, mert többet kéne például fuvaláznom. Naponta legalább 1-2 órát ahhoz, hogy az ember fizikailag, meg egyáltalán mindenhogy készen álljon. De eddig még sikerült ezt így.
5: Egy pillanatra visszatérnék, ugye említetted, hogy játszottál a rendőr zenekarban is, meg egy honvéd zenekarban is. Az ottani számokat, azokat kívülről kellett játszátok, vagy kottáról játszottátok? Ott meg volt adva egy repertoári, amit állandóan kellett játszani?
6: Hát ugyanúgy, mint egy szimfonikus vagy egy fúvós zenekarnál kitesszük a kottát, és abból játsszuk el. Természetesen már, amit már nagyon sokszor játszottok, azt tudtok kívülről is. Például, hogyha indulókat kellett játszani menet közben, akkor azokat fejből játszottuk. De általában egy szólista, ha kiáll egy nagy zenekar elé, akár egy fuvola művész, vagy egy hegedű művész, és most sorolhatnám a hangszereket, inkább fejből játszanak, mert sokkal jobban át lehet élni a művet. Ennek ellenére, mint kotta olvasó ember, én a mai napig sokkal jobban szeretem, hogyha kitesznek elém egy kottát, és én ezt leblattolom, tehát hogy első látásra elolvasom, meg sokkal hamarabb tudok dolgozni például, mint vokalista egy stúdióban. Mert nem ott kell kitalálni, na most akkor mire mit énekeljek, hanem én előre már kitalálom, lekottázom, és bemegyek a stúdióba, és 5 perc alatt felveszem.
5: Értem. Nézzük a másik művészeti ágat, ahol te kiváló dolgokat csináltál, ez a zeneszerzés. A zeneszerzéssel kapcsolatban eszembe jutott az, hogy máma egy zenét tulajdonképpen megkomponálni, az ugye, hát egyrészt meg kell születni a zenének az alapja az ember fejébe, és utána véghez vinni ugye különböző hangszerekre, megírni a különböző szólamokat, és utána nem utolsó sorban hát a hangszerelés. Hogyha erről beszélni a hallgatóink számára néhány mondattal, hogy történik ez nálad, parancsolj!
6: Amikor popdalokat írok, akkor először írom meg a zenét. Amikor megvan már az alapdallam, és elkezdtem megharmonizálni, tehát akkordokat kitalálok alá, akkor megszületik a fejemben már a hangszerelés is, hogy kb. Mit fog játszani majd a basszus, mit fog játszani a gitár, a zongora, stb. És én ezt fel is szoktam demózni otthon, szépen sávokként feljátszok, és ahogy említettem, ez a szerencsém, hogy mivel játszom több hangszeren, én otthon, én ezt el tudom készíteni, egy ilyen nagyon erős vázat, alapot tudok készíteni, amit majd később a stúdióban professzionális zenész kollégáimmal kicseréljük. Mit akkor hívom az igazi gitárost, az igazi zongoristát, de már egy olyan kész dalt kapnak, ami már csak hozzá kell tenniük a saját tehetségüket. És ezután születik meg erre a dalszöveg. Viszont amikor zenés darabokat vagy műzikeleket komponálok, ott előtte megkapom már a kész színdarabot, tudom, hogy a színészek közül, vagy pontosabban a karakterek közül ki mit fog énekelni, megkapom a dalszövegeket is, tehát lényegében ahhoz, és most idézőjelben mondom, csak a dallamot kell kitalálni hozzá. Ez egy picivel nehezebbnek tűnik, hiszen nagyon kötött mondjuk egy szöveg, egy prozódia. De nekem pontosan ez okoz nagy kihívást és örömet, amikor egy kész prozódiára kell kitalálnom valami olyan eredetileg tűnő dallamot, amit már persze egyre nehezebb, erre szoktuk viccesen azt mondani, hogy dalt, új dalt már nem lehet kitalálni, csak rosszul emlékezni egy régire. És amikor megszületik a fejemben egy dallam, és sokan kérdezték, hogy lehet dalt írni, szerintem ezt felülről súgják nekem. Tehát ez egy ilyen adottság, adomány, amit én egy nagy kincsnek tartok. Mert ahogy elolvasom azt a bizonyos dalszöveget, akkor már megszületik a fejemben egy dallam. És mindig az első dallamot tartom meg, mert úgy gondolom, hogy amit először súgnak nekem, szerintem az az igazi. És aztán később elkezdem cizellálni, valamikor egy picit belejavítok a szövegbe is, hogy még jobban kijöjjön egy adott sor.
5: És ezeknél úgy van, hogy egy ilyen kamu szöveggel kezded el megcsinálni, és utána...
6: Nem, az az előző változat, tehát amikor én sima popdalt írok, amikor csak a dallamot találom ki, akkor készítek rá egy ilyen hanglis, úgynevezett hanglis szöveget, amilyen angol halandzsa szöveg, viszont amiről most beszéltem már, amikor megkapom a kész szövegeket, a librettót, ott már lényegében csak a dallamot kell kitalálnom. A hangszerelés az pedig egy megint másik dolog. Tudni kell, hogy adott stílusban milyen hangszereknek kell szerepelnie, azok a hangszerek milyen lágéban játszanak. Tudnom kell, hogy például az a karakter, az a női karakter, az most szoprán, mezzó vagy alt. A férfiaknál ugye van a tenor, a bariton, a basszus. És eleve úgy kell megszerkeszteni például egy duettet, hogy mind a kettőnek kényelmes legyen. Úgyhogy ezek nehéz dolgok, pontosabban nem könnyű dolgok, de én nagyon szeretek ezzel bíbelődni.
5: Hát én olvastam elég sokat bíbelődtél, mert ugye musicaleket is írtál, reklámzenét is írtál, sőt úgy tudom, hogy sportindulókat is írtál. Ez egy nagyon érdekes dolog, ezzel kapcsolatban hagyd kérdezzem meg, hogy tudod ezeket külön választani, tehát, mert ugye egy musicalnek is egészen más a stílusa, egy reklámzenének is egészen más, és egy sportindulónak is ugye van egy bizonyos erő benne, ugye, hogy buzdítsa a szurkolókat. Hogyha erről tudnál egy néhány mondatot mondani, hogy a hallgatók is értsék ezt a szerkesztést, ezt a munkát.
6: Hát az a titka, hogy jó instrukciókat kapjak. Tehát teszem azt, valaki megkér, hogy írjak egy sportindulót, vagy sporthimnuszt, akkor tudnom kell, hogy az persze milyen sportág, miről szóljon. Már ott is a szövegíróval leülünk és átbeszéljük, hogy mik legyenek azok a kulcs szavak, mondatok, amik mindenképpen szerepeljenek a dalban. És ott általában vagy az történik, hogy együtt írom meg a szövegíróval, vagy pedig ő már ad nekem egy-két olyan fogóckodót, ami alapján nekem szintén megszületik a fejemben egy dallam. Egy sportindulónál, ahogy te is említetted, ott nagyon fontos az, hogy a buzdítás, a lelkesítés, a dinamizmus megszólaljon. Tehát a hangszerelésben is ezt kell, hogy tükrözze. Lényegében én ezt nem tanultam sehol, hanem hosszú évek alatt ráéreztem bizonyos dolgokra. Ha az embernek van stílusérzéke, akkor könnyebb. Meg mivel nagyon sok reklámzenét is írtunk annak idején, ezért már tudtuk, hogy csúnya szóval élek, hogy mitől döglik a légy.
5: Igen. No, szaladjunk tovább. Művészeti ágadban egy kiváló énekes is vagy. Hadd szabadjon megkérdezni, hogy hol tanultál meg énekelni? Kitől tanultál meg énekelni? Ugye hát az éneklés ez egy külön szakma, ugye ott a hangképzéstől kezdve, a levegővételig egyéb. Hogyha erről mondanál néhány mondatot hallgatóinknak.
6: Az alapadottságom megvolt a fuvalázás miatt, hiszen ott már elsajátítottam a megfelelő légzést, a támaszt, az, hogy nyitott torokkal és helyes testtartással fuvalázzak, ami tulajdonképpen elengedhetetlen feltétele az éneklésnek. Tulajdonképpen egyensúlyban kell lenni, ezt mindig ezt mondom a diákjaimnak is. Hogy csak úgy lehet először elkezdeni énekelni, hogy szépen vigyázban állsz, egy pici enyhe terpesszel, megmutatom nekik, hogy hova vegyék a levegőt, hogy kell megtartani azt a bizonyos levegőt, és hogy kell szépen lassan adagolni. Tehát ezek mind olyan dolgok, amelyek alapvető szükség van rá ahhoz, hogy az ember el tudja sajátítani aztán később a profi éneklést. De ahogy az előbb is említettem, nagyon fontos a jó hallás, a stílusérzék, meg a sok gyakorlás. Hogyha valakinek... szintén megint az adottságokról, amit a Jóisten adott nekünk, ha ezt jól tudja kamatoztatni, és jó ízléssel tudja előadni, akkor ott már nagy baj nem történhet. Úgyhogy amikor én elkezdtem csak önmagamtól énekelgetni, akkor nem is gondoltam arra, hogy én egyszer majd professzionális szinten, sőt, hogy ebből fogok megélni, hanem csak hobbi szinten ott írogattam magamnak dalokat, én énekeltem el, és aztán egy nagyon kedves barátomnak, sőt, több barátomnak feltűnt, hogy lehet, hogy ezzel komolyabban kéne foglalkoznod, és akkor Esze Zsoltinak hívták, vagy hívják ezt a nagyon kedves barátomat, ő is jazzzongorista, és ajánlotta, hogy menjek el Kósa Zsuzsához, aki majd biztos, hogy fog nekem még segíteni ebben a dologban. Úgyhogy én Kósa Zsuzsannánál tanultam énekelni, de aztán az ő saját bevallása szerint igazából sok mindent nem tudott nekem mutatni, de azért én nagyon sok mindent tanultam tőle, kitartást is, különböző olyan beéneklő gyakorlatokat, olyan gyakorlatokat, amikkel nem csak beénekelsz, hanem ugyanúgy, ahogy egy sportoló edzi az izmait, ugyanúgy egy énekesnek is kell a hangszálait edzeni. Úgyhogy pontosan ezért van az, hogy én minden fellépés előtt legalább 10-15 percet beéneklek. Ahhoz, hogy sokkal olajozottabban menjen az egész. És nem árt az, hogyha egy előadó művész, egy énekes majdnem minden nap énekel, mert azt már én is észrevettem magamon, hogyha mit tudom én elmegyek pihenni egy vagy két hétre, akkor ott az ember úgy nem szívesen énekelget, és aztán két hét után észrevesz, hogy hajolj, ez itt valami nem stimmel, és akkor újra kell kezdeni az egészet. Szóval nem árt, hogyha az ember ezt napi szinten karban tartja.
5: Péter, hagyd kérdezzem meg tőled, hogy az előbb említetted egy fél mondattal, hogy tanítasz is éneket?
6: Igen, van egy Zenita Alapítvány Miskolcon, a Zenita Alapítványon belül van egy zeneiskola, és van minden évben egy-egy musical tábor, ahol én éneket szoktam tanítani. Úgyhogy régen még helyettesítő fuvolatanár is voltam, de inkább az éneklés az, ami mostanában az fiatal gyerekeket nagyon érdekli. Én meg nagyon örülök annak, hogyha én át tudok adni egy-két olyan dolgot a saját tudásomból vagy tapasztalatomból, amit ők aztán tovább tudnak vinni.
5: Még egy mondat ehhez az énekléssel kapcsolatban. A Kodály módszer szerint énekeltek, tehát népdalokat tanítasz nekik, vagy pedig magát az ének technikáját próbálod nekik átadni?
6: Hát először is ugyanúgy, ahogy meséltem neked arról, hogy az alapvető dolgokat el kell sajátítani. Sokkal jobb, hogyha egy gyerek még nem tanult semmit énekelni, mert akkor sokkal könnyebb kialakítani azokat a dolgokat, amik szükségesek ahhoz, hogy jó énekes legyél. Aki már bizonyos dolgokat megtanult, és egy picit rosszul tanulta meg, vagy berögzültek rossz dolgok, ott már nehezebb dolgom van, de ott sincs lehetetlen természetesen. A hangképzést szoktam nekik tartani, és onnantól kezdve igényszerűen, hogyha valaki népdalt szeretne, akkor azokat tanulgatjuk, hogyha valaki popdalokat szeretne, akkor azokat nézzük át, vagy éppen musical, vagy rajzfilmbetét dalokat. Úgyhogy ez a gyerekeken múlik, hogy éppen mit szeretnének énekelni.
5: Kedves hallgatóink, szerintem hallgassunk meg egy szép felvételt Szolnoki Péter előadásában.

0: Köszönöm, hogy meghallgatták, kedves hallgatóink, de néhány mondattal elmondanád a hallgatók számára, hogy mi volt ez a dal, miről szólt ez a dal?
1: Azt mindenki tudja rólam, hogy a Bomba zenekarnak vagyok az énekese, futballistája, zeneszerző, hangszerelője, de 10 évvel ezelőtt készítettem egy szólólemezt, Follow Me, azaz Kövess Engem címmel, és erről a bizonyos szólólemezről hallhattuk most az Egyedül című kompozíciót, amit én komponáltam, a szövegírója Duba Gábor volt, és egy nagyon kedves barátom, Révész Richard hangszerelése tette fel az íra a pontot, és ezen a bizonyos felvételen nem csak énekelek, hanem fuvoláztam is.
0: Ha már megemlítettük a Bombon együttest, beszéljünk néhány mondattal a Bombon együttesről, és úgy tudom, hogy 30 éves lesz az együttes. Készültök egy nagy koncertre is, gondolom vendégeket is hívtok, de hallgatóink szeretnék tudni azt, hogy hogy lett ez Bombon együttes? Miért lett Bombon a neve egyrészt? Másrészt hol szoktatok fellépni? Külföldön szoktatok-e fellépni? És milyen terveitek vannak? Parancsolj, néhány mondatot mondaná a hallgatóink számára, megköszönném. Tied a szó.
1: Török Tomi barátommal 95 májusában alapítottuk meg a Bombon zenekart. Akkoriban még hárman voltunk, mert volt egy harmadik tagunk, Magyar Zsolti, zongorista, de ő az első lemez megjelenés előtt kiszállt a produkcióból. És akkoriban még ugye hárman próbáltuk kitalálni, hogy mi legyen az a név, ami majd jellemezni fogja ezt a zenekart. Mindenképpen egy ilyen duplázós, könnyen megjegyezhető nevet kerestünk, mint például a Cikcak, Bikmak, Fitchfúj, Sicsúj, de ez már csak a poén része, mert az ember ilyenkor elővesz egy papírlapot, és elkezd rá fölírni egy csomó nevet. És akkor voltunk egy hétig VIP együttes is, meg tudom én, és aztán egyszer csak a Tomi felvetette, hogy mi lenne, ha Bombon lennénk. És akkor én mondtam neki, te ez annyira rózsaszín, ez nem annyira férfias név, nekem ez nem tetszik. De aztán végül is ez maradt, és később megideologizáltuk, hogyha kinyitsz egy bombonos dobozt, abban különféle ízű, színű és alakú bombonokat találsz, és tulajdonképpen ugyanezt tapasztalod a lemezeink esetében, hogyha meghallgatod a dalainkat, akkor mindegyik más stílusú, más színű, más ízű. Úgyhogy ezért lettünk mi Bombon.
0: Igen. Szeretném tőled megkérdezni, hogy mostanában felléptek-e, és milyen terveitek vannak, és ugye lesz ez a 30 éves koncert. Itt mikor, hol, hogyha néhány mondatot mondál hallgatóink számára.
1: Hát az elmúlt 30 évben több ezer fellépés van már a hátunk mögött. Külföldön is nagyon sokat hívtak külföldön élő magyarok számára, és sokat felléptünk. Voltunk Londonban, voltunk Amerikában többször, Ausztráliában, és természetesen a közeli környező országokban is, Szlovákiában vagy Romániában. Magyarországon talán nincs is már olyan hely, ahol ne lettünk volna, gondoltuk mi, de még mindig jönnek olyan helységnevek, teljesen elképedünk, hogy ja, tényleg ott még nem voltunk. Pedig, hogyha egy nagy térképen így belett volna gombos tűzve, az már szerintem tele lenne. Ebben az évben is, hál' Istennek, egyre több felkérés érkezik hozzánk, és ezt a bizonyos 30 évet pedig meg szeretnénk fejelni egy nagy születésnapi koncerttel november 22-én az MVM Domban, úgyhogy most éppen ennek az előkészítése zajlik, meg éppen most szervezkedünk, hogy minden sikerüljön.
0: Úgy tudom, hogy a Bombon együttesnek 5 aranylemeze és 1 platina lemeze van. Megkérdezhetem tőled, melyik a kedvenc Bombon számod?
1: Nagyon sok van, de az egyik kedvencem a Köszönöm, hogy vagy nekem című dal. Mindenki azt gondolja, hogy egy szerelmes dal, de én ezt eredetileg a kislányom születésének örömére komponáltam, és azt a sort, hogy köszönöm, hogy vagy nekem, azt már előtte kitaláltuk. Hazamentem, és ilyen 10 percen belül megírtam ezt a dalt, és utána a szövegírónk Duba Gábor formálta aztán a szavakat úgy, hogy ez több értelmű legyen.
0: Következő művészeti ág, amiben Szolnoki Péter kiváló munkát végez, ez a szinkronizálás. Hát kérlek szépen, engem ez egy kicsit meglepett, amikor olvastam erről, mert ugye hát a szinkronizálás ez egy igen nehéz dolog, ugye egy külföldi színész szájába beadni a magyar szöveget. Hogy kerültél te ezzel kapcsolatban, és milyen munkákat végeztél?
1: Először 98-ban kértek meg arra, hogy egy Walt Disney rajzfilmben énekeljek, és aztán a későbbiek folyamán, most már ott tartok, hogy több mint 30 ilyen rajzfilmben volt szerencsém dalolni olyan emberek után, mint Tom Jones, vagy Bryan Adams, vagy Phil Collins. Igen, ám csak aztán későbbiekben a Disney cég kitalálta, hogy olyan emberek énekeljenek, akik a dialogokat is elmondják, tehát a párbeszédeket. Úgyhogy ezért kezdtem el vele komolyabban foglalkozni. 2006-ban volt életemben először az, hogy úgy álltam mikrofon előtt színész kollégákkal, most már mondhatom, hogy bedobtak a mély vízbe. A Monk című sorozatnak az egyik részében voltam egy ilyen nagy darab gangster, és ott le is kellett mélyítenem a hangom, egy kicsit rá kellett játszanom erre, és akkoriban még szokás volt, hogy több színész állt a mikrofon előtt, mert hiszen sokkal jobban lehetett játszani a párbeszédekkel. Ma már úgy van, hogy mindenki külön megy be, és aztán addig mondja fel, ameddig éppen sikerül, vagy nem sikerül. De ez nekem egy nagyon nagy mély víz volt, hiszen azon stresszeltem, hogy nem miattam kelljen újra és újra megállni. De aztán hál' Istennek jól jöttem ki az egészből. És a későbbiekben egyre többet hívtak ilyen kicsit mellékszerepekre, rajzfilmekbe, mindenféle kalandfilmekbe. Nem lettem én aztán akkora nagy szinkronszínész, de ez egy nagyon-nagyon jó iskola volt számomra, hogy ebben a műfajban is megméressem magam. Úgyhogy szerintem, hogyha most hirtelen kapnék egy feladatot, hogy egy főszerepet, mit tudom én, hogy ezt a karaktert én alakítsam, akkor minden további nélkül állnék elébe.
0: Magyarul belejöttél. Persze. De említetted az előbb néhány szóval, hogy színész kollégák, de úgy tudom, te színészkedsz is. Na, hát ez egy nagyon érdekes dolog, Péter, úgyhogy légy szíves, erről is légyük, kedves, mondjál pár mondatot hallgatóink számára.
1: Nem akarom megsérteni az igazi színészeket, tehát azért azt szögezzük le, hogy én zenész vagyok, aki kipróbálta már másképp is magát a színpadon, ez pedig azért történt, mert 2018-ban elkészült a Bonbon Musical, ez a Haverok Buli Bonbon című musical, és a rendező, Háda János megkérdezte tőlem, hogy Petikém, nem játszanád el az egyik főszerepet is. Mondom, János, nagyon szépen köszönöm, de hát én nem vagyok színész. Tehát ezt inkább valami profi kollégát kérjen meg. És addig erősködött, amíg kilökött a komfortzónámból, kipróbáltam magam, és aztán, hogy belejöttem, mondjuk így. Ez a két hónapos felkészülés az nagyon kemény volt, hiszen újra kellett tanulnom beszélni, járni, hogyan viselkedjek a színpadon, hogy álljak, hogy tartsam a kezem. Egy kicsit ilyen emeltebb hangszínen beszéljek, és rengeteg olyan apróság, amit az ember nem is gondol, hogy mennyi mindenre oda kell figyelni. Úgyhogy ennek ellenére azt mondom, hogy nem vagyok színész, de volt már lehetőségem több megméretni, több ilyen feladatom magam. Én játszottam a Passió című misztérium játékban Pilátust is. 3 vagy 4 évvel ezelőtt volt, amit a tévében élő egyenesbe közvetítettek. Ez egy hosszú 12 perces jelenet, amiben Pilátus Jézussal párbeszédet folytat, majd elénekelnek 2 dalt. Úgyhogy ez egy szintén egy mély víz volt, amiben Herendi Gábor és Temesi Berci barátom löktek bele.
0: Ez a passiójáték, ez Budaörsön volt? Ott is van egy ilyen passiójáték.
1: Nem, hanem ez egy külföldi licenc volt, ez egy holland licenc. Ugye a Jézus szenvedés történetét minden országban előadták, de mindig az adott ország slágereivel.
0: Értem.
1: Ezt elkészítették Amerikában is, például ott Pilátust Seal alakította, a nagyon híres énekes. Úgyhogy rám hárult nemes feladat, úgyhogy ez sem volt könnyű, de aztán nagyon örülök, hogy ebbe is belefogtam, mert a végén nagyon jól jöttünk ki belőle. És aztán játszottam egy Fuvola tanár bácsit egy kis gyereksorozatban.
0: Az testezálló volt, hogy
1: úgy mondjam. Az testezálló volt, így van szó szerint. És ott a harmadik nevem, mert én engem, a teljes nevem Szolnoki Péter Csaba, és ott Csaba bácsi voltam. És ott Rajkai Zoli volt a testvérem ebben a sorozatban, és csupa olyan drága kollégákkal tudtam ott is együtt szerepelni, mint például Kós Réka, vagy Kollányi Zsuzsi. Úgyhogy ezek mind olyan szép és jó dolgok. Én nagyon örülök, hogy ezekben kipróbálhattam magam.
0: Péter, volna egy meglepő kérdésem, hány dalt írtál életedben?
1: Elkezdtem utána nézni, hogy milyen lemezekre... Ugye említettük ezt a sok zenés darabot is, kb. Olyan 200-nál tartok, ami így kevésnek tűnhet így az elmúlt 30 év alatt, de szerintem azért, hogyha jobban belegondolunk, azért mégsem olyan kevés ez.
0: És hány művésznek írtál dalt?
1: Hát soknak. Annak idején Szinetár Dórinak is írtam, Gesztesi Karcsinak, Csondor Katának, Kollányi Zsuzsinak, Aucsillának írtam majdnem egy teljes lemezanyagot, úgyhogy nagyon sok olyan művész barátom, kollégám van, akiknek nagyon szívesen írok dalt, és ez egy megint egy másik műfaj, teljesen másképp kell másoknak dalt írni, mint saját magamnak. Először is ott is le kell ülni, meg kell beszélni, hogy ő neki mi az a zenei stílus, amit ő nagyon szeret, mi a hangfekvése, és aztán a adott hangulata is a dalnak nagyon fontos.
0: Tisztelt hallgatóink, hát elmondom önöknek, hogy én is, mint édesapa, szívesen beszélek gyermekeimről, így Péter, kérlek, beszéljünk a te gyermekeidről, Boglárkáról, Péterről és Balázsról. Mennyi idősek, mivel foglalkoznak, és úgy tudom, hogy van egy együttesük is, az Otus együttes. Hol lépnek föl a gyerekek ezzel az együttessel, és milyen terveik vannak? Ha néhány mondatot mondaná a hallgatóinknak.
1: 3 gyermekem van, ugye kezdeném a legidősebbel, a lányjal, Boglárka. Ő annak ellenére, hogy nagyon jól énekel, táncol, mégis a háttérben maradt, mert az egyik kulturális műsornak a társszerkesztőjeként dolgozik, de besegít a srácoknak, hogyha éppen arról van szó. A középső fiam Péter szintén egyetemet végzett, ő filmes vágó lett. A legkisebb most végezte el a Pázmány Péter Katolikus Egyetem anglisztika szakát, és itt színjeles ötössel, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá is. És akkor beszéljünk erről a bizonyos Otus zenekarról. A 2 fiam egy azon zenekarban muzsikálnak, Balázs fiam a gitáros, énekes zeneszerző, és az egyik szövegíró, Péter pedig basszusgitározik ebben a zenekarban, de ő is szokott dalokat írni. És ugye ilyenkor az emberek felkapják a fejüket, hogy miért hívják ezt Otusnak, ugyanúgy a Bombon esetében. Ez egy nagyon egyszerű a története. Amikor Balázs fiam Dominik barátjával megalapította a zenekart, akkor még ők sem tudták, hogy mi legyen a nevük, és a lányom ajánlotta nekik, hogy ti 2002-ben születtetek, akkor legyen ez a nevetek, D-O-2-S, azaz T-H-E-0-2-S. Igen ám, csak az emberek, amikor ránéztek erre a névre, nem tudtak vele mit kezdeni, nem tudták kimondani, azt se tudták, hogy mit jelent. Ekkor jött a felismerés, hogy akkor fonetikusan írják le, hogy O-T-U-Z-E, úgyhogy ezért lettek Otus, a 2002-esek.
0: Nagyon nagy szeretettel beszél erről Péter, elállodom kedves hallgatóinknak, én megnéztem a zenekart, fiatalokból álló nagyon, nagyon jó banda, hogy így mondjam, és örülnék neki, hogyha az én fiam zenekarával, ha megengedik megemlíteni, mi van, amit egyszer közösen is fel tudnának lépni, és örömet tudnának szerezni a kedves közönségnek. De visszatérve a te utadra, Péter, egy kérdésem lenne még hozzád. Te elég fantasztikus pályát jártál be. Van-e még valami, amit szeretné megvalósítani?
1: Hát először is ebben az évben szeretném, hogyha létrejön ez a bizonyos születésnapi koncert, és hogy minden rendben lezajlódjon. Jövőre tervezek egy nagy rajzfilmes koncertet, amin az elmúlt évek rajzfilm slágereiből egy csokrot átnyújtanék majd a közönségnek, de olyan hangszerelésekkel, hogy ott lesz majd big band zenekar, szimfonikus zenekar, rock zenekar, tehát ez is egy nagy vállalkozás lesz. És aztán még nagyon sok duettet szeretnék énekelni, úgy, ahogy az elmúlt évek során is. Szeretnék még zenés darabokat komponálni. Ami a legfontosabb, hogy egészségben és jókedvben teljenek el az évek.
0: Ezzel teljesen egyetértek. Még egy dolog, amiről kell beszélnünk, de tényleg csak egy pár mondatban, mert az idő rettenetesen elszaladt. Tudom, hogy társadalmi szerepvállalást is végzel. Igen sok ilyen jellegű munkádról olvastam. Szeretném megkérdezni tőled, hogy templomi jótékonysági koncertet vállalnál-e, és hogy a hit milyen szerepet játszott az életedben?
1: Természetesen, hogyha felkérnének, akkor nagyon szívesen. A hit számomra nagyon fontos, anélkül szerintem nem működik semmi. De először is önmagunkban kell hinnünk, és csak később, amikor az ember úgy érzi, hogy az kevés, akkor természetesen nyúlhat másfajta hitek felé is, de én ezt mindig nagyon-nagyon fontosnak tartottam, hogy önmagamban higgyek, és azokban az emberekben, akik közel állnak hozzám.
0: Értem. Ezt a kérdést azért tettem föl, mert egy jótékonysági koncerteket szervezek, és hogyha esetleg valamikor föl tudlak kérni, elvállalod-e?
1: Természetesen.
0: Kedves hallgatóink, rettenetesen elment az idő. Nagyon értékes és jó beszélgetés volt Szónoki Péter művész úrral. És engedjék meg, hogy egy néhány mondattal fejezzem be ezt a riportot. Míg a riportra készültem, én azon tűnődtem, hogy Péter milyen gazdag élettudat tudhat magának, és hogy a Jóisten mennyi talentumot ad egyes embereknek, mint Szolnoki Péternek például. Érdemes ezen elgondolkozni, hogy mi és mennyi más talentumot kaptunk, és hogy jól sáfárkodtunk-e vele az életünk folyamán. Hiszen ez a lehetőség és a hit ereje, és ez mindenkiben megvan, hisz ez egy adomány az embernek, minden ember számára. Higgyék-e, kedves hallgatóink, nagyon fontos. Kedves Szolnoki Péter művész úr, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásomat, és tudtunk beszélgetni életedről, munkádról. Biztos vagyok benne, hogy hallgatóinkhoz is közelebb kerültél művészi munkád révén. Kívánok neked sok sikert, jó egészséget, hogy terveid megvalósuljanak, és a Jóisten áldása legyen rajtad és családodon. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.
2: Szolnoki Péter zenésszel Borsovszky Tibor beszélgetett.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
3: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozz egyedül a terheit! Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk imaszándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
4: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és

0: hívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 1 szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
1: Mária Rádió. Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
2: Széchenyiek, Balatonföldvára. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. 130 esztendő. Ebben az évben ennyi esztendős Balatonföldvárváros. 1896. június 14-én a Földvár pusztából Balatonföldvár lett, amely jelentős változás Sárvár felsővidéki Széchenyi Imre grófnak köszönhető, aki fürdőtelepet alakított ki a Balaton partján, és az idők folyamán a magyar kulturális élet számos ismert és elismert személynek lett nyári lakhelye. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöki tisztét is egy rövid időre betöltő Széchenyi Imre gróf 10 esztendeig sem élvezhette az épülő, szépülő Balatonföldvárt, mivel alig túl a 47. életévében elhunyt. Emlékét a településen ma egy mellszobor és az általános iskola őrzi, amely a gróf Széchenyi Imre általános iskola és alapfokú művészeti iskola nevet viseli. A városka lakói, a meghívott vendégek és csak az érdeklődők 2026. június 13-án emlékeztek meg az alapítóról, akinek leszármazottai a távoli dél-amerikai földrészről is eljöttek feldhajtani neves felmeléjük emléke előtt. Balatonföldvár egy másik Széchenyit sem felejtett el, a jeles vadász, világutazó és vadászíró Sárvár felsővidéki Széchenyi Zsigmond grófot, akinek egykori nyaralója a Kulipintyó felújítva kis kiállítása emlékezik néhai tulajdonosára. Az épületben most a turisztika található. Amíg az érdeklődő várakozik, megnézheti a kis kiállítást, és elgondolkozhat azon is, hogy milyen is volt egykoron az élet a településen, amelynek városháza Rákosi Jenő egykori, ma már kibővített villájában található. Az épület falán emléktábla idézi Rákosi Jenő és a nála sokszor és sokat elidéző testvére Rákosi Szidén színésznő emlékét. Széchenyiek emlékét idézve kicsit elkalandoztam és elkalandozom. Korányi Frigyes orvos professzor, Csesznák Benő császári és királyi altábornagy, Bajor Gizi színésznő, Alpár Ignác építész, Kvassei Jenő mérnök, Spúr István mérnök, nemrég elhunyt barátom Sebő Ferenc, a kiváló népzenész, a Táncház Mozgalom alapítójának egyike, és még sokan mások. Idézik fel bennem, és reményeim szerint másokban is, egy valamikori kis pusztából várossá vált település múltját, amire lehetne és kell ma is építkezni. Építeni ugyanis nem csak épületeket, szállodákat, lakóparkokat, bevásárlóközpontokat lehet, hanem lelket és kultúrát. Utóbbiak nélkül mire is jutnánk? Elveszne a múltunk, hiányos lenne a jelenünk, és bizonytalan a jövő.

0: kár lenne érte.
1: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Budapesten kerül megrendezésre a 76. Nemzetközi Katolikus Diák Sport legnagyobb találkozója. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján meglátogatja a világ egyik leggazdagabban üvegezett katedrálisát. 10 éve iktatták be hivatalába Veres András győri megyés püspököt. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Július 13-a és 19-e között Budapesten zajlik a Nemzetközi Katolikus Diáksport legnagyobb eseménye, a 76. Fisek-Ficep játékok, tájékoztatott a Magyar Kurír. A rendezvény ünnepélyes megnyitójára június 14-én este került sor a Ludovika arénában, és itt tartják a záróeseményt is július 18-án. Július 15-én a Szent István Bazilikában a világ 16 országából érkező 800 fiatal sportolónak és kísérőiknek este 8 órakor angol nyelvű szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a rendezvény fővédnöke. A szentmise végén a püspök megköszönte a közös szentmisét, mire a fiatalok tapsolni kezdtek. A püspök rámutatott, mennyire jó az egyházhoz tartozni, tagja lenni ennek a közösségnek. 14. Leó pápa 2026. szeptember 28-án szentmisét celebrál a Metzi Szent István Székesegyházban. Ez ritka kiváltság a Szentatya szeptember 25-től 28-áig tartó franciaországi útja során, csak itt tartanak pápai szentmisét. Bár a Notre-Dame-ba is ellátogat a Szentatya, de ott csak a vesperást vezeti majd, a Lourdes-ba tervezett nagyszabású szentmisét pedig a kegyhelyen, a szabadban tartják, tudósít az alateia.org. A 42 méter magas hajóval rendelkező Metzi székesegyház Franciaország harmadik legmagasabb székesegyháza. Építészeti nagyszerűsége és történelmi jelentősége miatt méltó helyszíne a különleges eseménynek. Veres András püspököt Ferenc pápa 2016. május 17-én nevezte ki a győri egyházmegye élére, áthelyezve őt korábbi szombathelyi püspöki szolgálati helyéről. Ünnepélyes beiktatására ugyanezen év július 16-án a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén került sor a győri Nagy Boldogasszony székesegyházban, adta hírül a győri egyházmegye. Ő lett az 1001-ben alapított egyházmegye 78. püspöke. Jelmondata adduxit eum ad Jézum, elvitte őt Jézushoz. Veres András a győri Bencés gimnáziumban érettségizett Egerben, Budapesten és Rómában tanult teológiát és morálteológiát. 1989-ben erkölcstanból szerzett doktorátust a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián. 2006-tól szombathelyi, majd 2016-tól győri megyés püspök volt. 2015-ben választották meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökévé, amely tisztséget 2025. szeptember 3-áig töltött be. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Folytatódik a szentszéki képviselők ukrajnai küldetése. Sefcsuk érsek, megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. Az argentinai magyar közösség jövőjéről. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mincentinum gondnokával. Sefcsuk érsek. Megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. A háború kontextusában is föl kell fedeznünk az imádság erejét. Ma sokkal inkább, mint valaha szükség van a kapott és adott megbocsátásra, hogy meggyógyítsuk az európai népek történelmi emlékezetét. Így nyilatkozott a vatikáni médiának Sviatoszláv Sefcsuk, kiev-halicsi görög-katolikus nagyérsek, aki ukrajnai missziójának második napján találkozott Paul Richard Gallagher érsekkel és Visvaldas Kulbokász érsek apostoli nunciussal. A latin rítusú katolikus egyházi struktúrák újra megnyitása 35. évfordulójára rendezett ünnepséget vasárnap tartják a berdicsi vikármelitak egy helyen. 14. Leó pápa különleges küldöttje pénteken este érkezett Kijevbe, miután Lviv és a főváros között félúton fölkereste a rivnei Szent II. János Pál templomot. Sefcsuk érsek azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos a közös ima és a Szent Atya jelenléte képviselőin keresztül elmondta. A háborús helyzetekben újra felfedezzük az ima értelmét és erejét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy találunk egy teret, ami gyógyítja a sebeket. Az ima balzsam, a Szentlélek gyógyító kegyelme, ami áthatja a szenvedő ember szívét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy osztozunk az ajándékokban. Maga Jézus mondta, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, én ott vagyok közöttük. De együtt imádkozni a Szent Atya különleges küldöttjeivel annyit tesz, mint az egyetemes egyház keblén imádkozni, magával, a Szent Atyával imádkozni. Érezni az atyai simogatást. Ezért Zuppi bíboros és Gallagher érsek jelenléte számunkra az egyetemes és katolikus egyház látható jele, amely átölel minket és velünk együtt imádkozik. Hogyan működnek együtt az ukrajnai háborúban a különböző katolikus közösségek a szenvedő lakosság javára? A vatikáni újságíró kérdésére Sefcsuk érsek kifejtette. Ukrajnában ugyanazok a tragédiák, ugyanazok a lelkipásztori és humanitárius kihívások állnak előttünk, nem csak a katolikusok, hanem az ortodox testvérek, a protestánsok, a zsidók és a muzulmánok között is, akik részét alkotják az egyházak és vallási szervezetek összukrajnai tanácsának, mely éppen a napokban ünnepli 30 éves fennállását. Az együttműködés szó szerint életmentést jelent, és olykor a keresztény tevékeny szeretet valóban túllép a felekezeti vagy rítusbeli határokon. Együtt tudunk tanúskodni, bizánci és latin rítusú katolikusok, ahogy II. János Pál mondta, a katolikus szeretet hitelességéről, mely átölel, gyógyít, megment és mindenkit szolgál. Mire van főként szüksége a lakosságnak, amikor a bombázás és a háború egyre intenzívebbé válik? Az ukrajnai görög katolikus egyház vezetője elmondta, hogy nagyon sok mindenre szükség van. Az ENSZ hivatalos adatai szerint ma Ukrajnában 5 millió ember él humanitárius vészhelyzetben, és csak 2 milliót tudnak ellátni azokkal a forrásokkal, melyeket ezek a nemzetközi intézmények biztosítanak. Ahogy a kijevi polgármester mondta egyszer, az egyháztól nem annyira ruhára, kenyérre és élelmiszerre van szükség, hanem a remény szavára. Tehát most, amikor ukránok milliói szenvednek, ez az új evangelizálás pillanata, a nagy megtérésé, mert az emberek Istenre szomjaznak. Csak Krisztus egyháza képes begyógyítani ezeket a sebeket és válaszolni, megadni az élet kenyerét, az oltári szentséget, Isten igéjét azoknak, akik Istent éhezik és szomjazzák. A gelegerérsekkel való találkozón érintették a kiengesztelődés és a megbocsátás témáját. Hogyan lehet ezeket a nagy ajándékokat hordozni és előmozdítani egy ilyen nehéz nemzetközi helyzetben? Sefcsuk érsek elmondta. Ezekben a hónapokban ünnepeljük II. János Pál pápa történelmi látogatásának 25. évfordulóját. Ő Péteri szolgálata szerves részeként úgy látta, hogy segítenie kell Európa népeinek kiengesztelődését. Ő maga mondta, hogy kötelessége gyógyítani az európai népek történelmi emlékezetét, főként amikor olyan sebekről van szó, amelyek ma is nagyon mélyen vannak a szívünkben a II. Világháború után. Ezekhez a régi sebekhez most hozzáadódnak ennek az Isten káromló háborúnak a sebei, melyeket Ukrajnában élünk. De mi az az orvosság, amit Wojtyla pápa nekünk ajándékozott? Ő azt mondta nekünk, hogy az emlékezet gyógyítására a balzsam, a megbocsátás, az adott és kapott megbocsátás. Mindannyian bűnösök vagyunk, és tisztában vagyunk azzal, hogy megsértettük szomszédunkat. A határos népeknek olykor negatív emlékük van a fájdalmas múltról. De nem szabad ennek rabjaivá válnunk. Olyan múlt ez, amit nem tudunk megváltoztatni. De a megbocsátáson keresztül jobb jövőt építhetünk. Ezért a megadott és megkapott megbocsátás ajándéka az orvosság, ami gyógyítja az európai népek történelmi emlékezetét. Zárta gondolatait a vatikáni médiának adott interjúban Sviatoszláv Sefcsuk, kijev-halicsi görögkatolikus nagyérsek.
4: Az argentinai magyar közösség jövőjéről interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mincentinum gondnokával. Második rész. Az argentin főváros Palermo negyedében található magyar katolikus intézmény történetéről, jelenlegi szerepéről beszélgettünk múlt vasárnapi július 12-i adásunkban az argentinai magyarság bemutatása keretében a Mincentinum gondnokával. Ez alkalommal az interjú második részében a 40 ezernél is több magyar számláló Argentínában e diaszpora közösség ünnepeibe, programjaiba, jövőjének esélyeibe és saját családja emigráns történetébe vezet be bennünket Pál Magdi, a Buenos Aires-i Hungária klub elnöke, a Mincentinum gondnoka. Ha a jövőre tekintesz, bizakodó vagy?
5: Van jövő. Mert most van egy szép csoport megint, hogy kezdik új tilingok, és most kezdenek átmenni a reggős csoportra, mert már a másikak kezdik abba hagyni, és kezdik, akkor megint egy másik tilingó lesz, akik most kezdik a táncokat. Már csak azért, és hogy szombaton találkoznak az Rinyi körből, a cserkészekkel, az fönt fog maradni, az megy tovább. És az ünnepségek, a március 15, október 23, ezek mind nagyon, nagyon fontos ünnepség. Még vannak nagymamák és szülők, hogy legalábbis a gyerekeknek ezt és nálunk van a Hősök napja. Minden utolsó vasárnap májusban az a Hősök napja 3:30. De ez már 35 éve.
4: És ez mit jelent?
5: Hogy a Hősök napja a temetőben, a német oldalán, nekünk van egy nagy fal, és a kápolna azt egy magyar építette. Minden évben jönnek a trombitás, jönnek a németek, mert ők azt mondják, hogy ott nekik szoktunk szerepelni kell, és fölvonulnak a cserkészek, és mindig van egy beszéd, valami furuljázás, beszél a nagykövet, és ennyiből áll. De a hősöket minden évben megvannak tisztelve.
4: milyen sűrűn szerveztek különböző programokat?
5: A Hungária Klubban vannak koncertek. Itt is vannak koncertek, de itt inkább gála lirika. Az, hogy vacsora is van, lirika énekekkel.
4: Tehát itt a Mindszentinumban.
5: Ez a Mindszentinumban. Aztán a cserkészeknek millió táborok vannak, évközben egy-két napos. És vannak ezek a fesztiválok, a táncfesztivál, aztán van a március 15, hogy ez a Hungáriában van, az október 23 az a nagykövetnek a ünnepséget, de nekünk a Palacio de la Libertad nagyon szép a Rucsozin ház mögött, ott van egy nap nekünk, ott van ünneplünk az argentinok és a diplomáciával.
4: És hát vannak a magyar misék, illetve a magyar istentiszteletek.
5: A páterak, akkor mennek, Biblia délutánok.
4: És rendszeresen van magyar szentmisétek? Mármint úgy magyar szentmise, hogy akkor, amint említetted, hogy argentin atya, igen. De ti magyarul énekeltek, meg magyarul válaszoltok.
5: Mondjuk, hogy igen,
4: minden vasárnap?
5: Nem. Inkább két hetenként. Ez a másik problémánk. Mi azért jöttünk, mentünk a magyar misékre, mert a szüleink, nagyszüleink akartak találkozni, a többi magyarok, akik együtt utaztak. Közben mi megesküdtünk, és jönnek a mi gyerekeink, és azok mennek katolikus iskolákba közel, ahol te laksz. Azoknak majdnem kötelező menni abba a templomba misére. Így mindig lustábbak az emberek bejönni a városba a nagy misékre. De jó, Szent István mise, az kell, húsvét, virágvasárnap és Erzsébet, azok kötelező.
4: Karácsony?
5: Nem, mindenki megy már a saját iskola, vagy a közel a lakásokhoz.
4: Te ugye itt születtél, tehát a szüleid érkeztek ide. Mikor és hogy kezdődött itt az ő életük?
5: Tirolban ismerkedtek már, legalább másik 20-szal, hogy mindig azt hittem, hogy ezek a nagynéném. Mert mikor megkapták az engedélyt kijönni Argentinába, a mamiék 48-ban kapták meg, apjék 49-ben kaptak, vagy Ausztráliába, vagy ide, de úgy látszik, az apja rábeszélt a szüleire, érkeztek. Én mindig azon csodálkozom, hogy jó, megérkezel ide, óriási Argentina, és hogy két hétre rá találkoztak az én anyukám családjával.
4: És ez hogy történt?
5: És mert a Takács bácsi és a többiek azok mentek, tudták, hogy mikor jönnek a hajók a partra, és akkor hogy tudnak segíteni, mit tudnak csinálni, mert először te kapsz a emigráns hotelba, két hétig kapsz helyet. De reggel hétkor mindenkit kitettek, hogy menjenek keresni munkát, vagy helyet, hova költözni, közben jöttek a olaszok is, és a többiek. És így Takács lett aztán nagykövet, argentin nagykövet Észak-Amerikában. Nagyon barátja volt az összülei, az én nagypapájának, és aztán a Takáccsal mondtam, hogy az ámbizba, ő volt az elnökünk, az első ámbiz elnökünk. Az apjék 49-ben jöttek ki, és én 53-ban születtem itt az Argentinában. A mami részről a nagypapám szerzett egy helyiséget, egy valami hentes, azt mondta, hogy kell csinálni kolbászt, és hentes volt. És a másik nagypapám az építészmérnök, és a föld alatti
4: évvonalat
5: ő tervezte.
4: Fantasztikus.
5: Igen.
4: Mindig az merül föl, amikor latin-amerikai országokba járok, hogy ide kerül Magyarországról valaki, hogy egyáltalán hogy kezdi? Hogy illeszkedik be itt egy társadalomba, ami egészen más szerkezetű? Mihez kezd?
5: A nagypapám mint hentes, és akkor egy pár kvádrára vette egy jó nagy telket, és fölépítette a gyárt, a Szájbár gyárból. A nagypapám az csatlakozott egy céggel, a HOP, akik terveztek ilyen dolgokat. Volt egy nagy épület, nem is tudom a nevét már, hogy elküldték Európába, hogy nézzék át, hogy ezt, amit a nagypapám tervezett, ezt előre lehet vinni. És közben az én keresztapám volt az Organtal, aki Argentinában hozta a acero címen, hogy az ellene sima acél. Németországból hozta ezt az acélt, ami elforgott, és az épületek, és így kezdtek építeni. Minden háromnak nagyon jól ment. Van egy híd a ügyvédi egyetem előtt, hogy nem tartja semmi, azt ajándékozta a Szeroszíma, az itteni óriási nagy expo, ami volt a Argentinában. És az összes hidak, minden az a Szeroszímát csinálja, mert a vasak csak van egy jöttek.
4: Lenyűgöző. Nagy elismerés. Tehát végül is a magyarok itt is...
5: Itten nagyon jól ment a magyarok. 48-49-50-es években, akik jött, azok mind mérnökök, ügyvédek, építészmérnökök. 27-ben jöttek, akik dolgoztak a földet, és az 56-osok már 56-ban már mindenki kulturált ember volt.
4: Érdekes. Te végül is tényleg tökéletesen beszélsz magyarul. Hogy tudtad megtartani az identitásodat és a magyar nyelvet?
5: Nekem egy olyan normál dolog volt. A mamimmal és az apja, amikor beszéltünk, vagy nem mamámmal, mindig magyarul volt. És akkor megjelent egy nagy néni német. Csak volt egy időszak, hogy emlékszem, reggel beszéltünk németül, és délután magyarul, és aztán mentünk az iskolába, angol iskola meg ráadásul. Az ment egy ideig, aztán jöttek a testvéreim, és én meg az egyszerűen németül beszélek a három testvértől. Büszke voltam, hogy én hétköznap mentem az iskolába, és pénteken volt nekem a regősor, a szombaton volt a cserkészet, és vasárnap volt az rinnyikör. Itt van a különbség. Ezt mi csináltunk, és így szépen megtartottuk. A mostani fiatalok egy nap jönnek csak össze, hogy a szombat reggel 10-kor az rinnyikör, és aztán jön az ebéd a Hungáriába, és aztán jön a cserkészet. Mi? Egy napot. Most sok a program, ahol kell menni, és akkor csak egy napra tették össze. És rábeszélni a gyerekek, hogy járjanak, csak az egy nap azt rászánják.
4: Sok az elfoglaltság nyilván, tömbösíteni kell.
5: És akkor nekem voltak az osztártársam születésnapja, és még a magyaroknak, és akkor sokszor az argentinokat hívtam meg a cserkészbárra.
4: Végülis magyar férjet találtál magadnak?
5: Igen, és a cserkészünnel egy magyar férj. Így az én gyerekeim beszélnek magyarul. Az unokáim azt mondanak voltak a Rákacinál, értenek, de nem. Van a kettő, igen, kettő perfektül beszél magyarul, mert ott van Magyarországon, de a másik három inkább angol.
4: Öröm hallani, hogy végülis te úgy érzed, hogy itt van jövője a magyar közösségnek.
5: Még egyelőre, én mindig azt mondjuk, hát még 10 év. És akkor még, hát még 10 év, és ez így mondjuk már jó pár évet, már 10 év. Mindig én valaki, vagy valami történik.
4: Igen.
5: Ezekkel a kácsépések, ez 9 éve, hogy létezik, azok is segítenek az egész, jobban összekapcsolódunk az egész országban ezekkel a programokkal. Megy. Valahogy még megy.
4: Igen. Mindig a gondviselés, gondoskodik a jövőről, ugye?
5: Így van.
4: Igen.
5: Igen, most már jön lenne a fiatalabbak is, hogy kezdenek ők is dolgozni.
4: Igen.
5: Nekik is előre kell gondolni, mit lehetne csinálni, hogy valahogyan bonzolni a gyerekeket, hogy jöjjenek és csinálják tovább, hogy eddig. Mindig van, ki kell találni.
4: Kreatívnak kell lenni.
5: De még milyen kreatív?
4: Most példát mutattok a fiatal generációknak.
5: Igen. Vannak versenyek, karácsony, aki csinálja a legszebb karácsonyi Betlehem dolgot, vagy a farogásokkal.
4: Ez szívmelengető, hogy itt egy ilyen kis Magyarországot talál az ember a világ végén, úgymond.
5: Most, és hogy jönnek ezek a csere Magyarországról, most már 6-7 éve, és a többiek mennek egy ilyen Airbnb-be, mint ahol lakni, és ott a magyarok azok ide jönnek, és hétvégén mindig ide jönnek, és azt mondják, nem igaz, Magyarországon vagyunk, hogy milyen szép meg ez, és van nekik helyük, meg kint van egy grill, és akkor grilleznek, és van hely a másik házakban, azok csak kis házak menni aludni.
4: Igen.
5: Szóval arra is a mindszentünk.
4: Nagy elismerés nektek, hát, hogy itt
5: fenntartjuk. Kell csinálni, valahogyan érzed, hogy ezt kell csinálni. Nőnként csinálni, de senki sem nem kap semmit,
4: semmilyen. Még nagyobb elismerés emiatt, hogy lélekből, szívből csináljátok, mert úgy gondoljátok, hogy fontos. További sok erőt és kitartást ehhez, és nagy elismerést tényleg.
5: Kell is tovább, igen.
4: Látszik, hogy a lelkület az megvan.
5: Minden megvan. És éppen most nyáron itt, és ment a szezon, ahol kell javítani és festeni.
4: További sok erőt és kitartást ehhez az igen fontos misszióhoz.
5: Igen, igen, köszi szépen. És köszi szépen mindenkinek, aki hallgatott az egészet.
4: Mi köszönjük, hogy megismerteted a hallgatóinkat az itteni valósággal. Köszönjük szépen.
3: Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mindszentínum gondnokával, Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Az igazság szabaddá tesz.
0: Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
2: Krisztusban szeretett testvéreim, hatalmas tömeg gyűlt össze. Jézus példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Sok mindenre. De nem magyarázta meg a tömegnek, hogy mit ért a példabeszéden. Csak utána azoknak, akik már elkötelezték magukat. Tehát nem csak, hogy belehallgatok. Na mit mond a katolikus egyház? Fölkapcsolok egy vallási műsort. Hát ezek sok mindent értenek, de a lényeget nem. És Jézus azt mondja, hogy nem is akarom, hogy értsék. Ő olyan igazságot hozott, amely mellett vagy elkötelezem magamat, vagy elmegyek mellette. Íme kiment a magvető vetni. Az utcére esett magukat az égmadarai, megették, felszőtték, kövek közé esett magukat, elszárította a nap, mikor növekedtek, a tövisek meg elfojtották őket. De Jézus nem magyarázta meg nekik. Persze azért az is nagy dolog, hogy sok mindenre tanította őket. Van egy ilyen intézménye, hogy hogy minden tudás egyeteme. Hát ez káromkodás. Ilyen nincs. Sok mindent tudás egyeteme. Legyünk alázatosak. A minden az az egynek a tudása. Minden összefügg az evangélium. Aki egy életen át olvassa és próbál azt szerint élni, annak kiderül, hogy nincs egy fél mondat, ami az összessel többen ellenne kapcsolatban. Például az egy a szükséges. Jézus sok mindent tanít, de hogy mi mögötte az egyetlen, amiért ő jött, az csak azoknak mondja el, akik már elkötelezték magukat. Mert ne dobjátok a gyöngyöket sertések elé. Nem sertéseknek nevezi az embereket, de a sertés az fölfolná, bekapja a többi zabálnivalóval. Tehát sok tanító van, meg sok vallás van, mind, de hát a Jézus mit mondott? Ja, azt mondta, oda bedobom. Nem erről van szó. Nem magyarázta meg nekik. Jézus sok mindenre tanította őket, de csak egy üzenete van. Ez meg azzal összefügg, hogy Márta, Márta, szorgos vagy, sok mindennel törődöl, de egy a szükséges. Nagyon hamar kiforgatjuk egymás szavait is, meg az Úr Jézus szavait is, mert megszoktuk azt, hogy úgy értem meg, ahogy akarom érteni. Hát próbáljam megérteni, hogy mit mond. Az az egy üzenet, amit ő hoz, az kapcsolatban van az egy szükségessel. De nem azt mondja Mártának, hogy ne fáradj sok mindenbe, hagyd el az ebédkészítést, ülj ide. Nem. Sok mindent meg kell tanulni, és sok mindennel kell törődni. Sok mindent tanulni, és sok mindennel törődni nem hiába való dolog. Sőt, bizonyos értelemben kötelező sok mindennel törődni, és sok mindent megtanulni. Testvérek, ma nagyon nehéz prédikálni, mert minden szót mindenki másképp ért, úgy, ahogy akarják. És nem szabad engedni. Tehát amikor azt mondtam, hogy sok mindent meg kell tanulni, és sok mindennel kell törődni, erre a posztmodern ember megőrül, mi az, hogy kell nekem, senki ne parancsoljon. Mi az, hogy kell? Hát gondoljunk be abba, hogy mi az, hogy kell. Mert különböző dolgok vannak, hogy kell. Például kopogni kell, mielőtt belépek valakihez. Meg kell köszönni, ha kaptam valamit. Na de bocsánat, van olyan kell, ami egészen más. Kell enni, inni és levegőt venni. Hát ez nem erőszakosság. Nyugodtan beszüntetheted, hogy nem eszel, nem iszol és nem veszel levegőt. Érdekes. Tehát van olyan kell, ami az életet szolgálja. És nagyon sok apró kis kell, és apró kis törődés van. Jézus nem mondja azt, hogy sok mindent nem kell megtanulni, hogy sok mindennel nem kell törődni. Kedves testvérek, ez a vasárnapi mise. Az első században olyan volt, hogy aki 3-4 misét kihagyott, ez a részleges zsinat, tehát hála Istennek nem lett egyetemes dolog, kiközösítették. Nem vagy keresztény. Nem érted. Vegyétek és egyétek, igyatok ebből mindnyájan, és vegyetek levegőt a Szentlélektől. A mise az abszolút középpont, de nem csak nekünk, az egész teremtésnek, mindennek, a történelemnek. Mert Jézus a központ. Ő az az egyetlen üzenet a sok minden tanítás mögött. Persze az is érték, ha valaki olvassa az evangéliumot, és sok mindent megtanul belőle. Például az, hogy ne tegyél olyant másoknak, amit te se akarsz, hogy neked tegyenek. Aztán, hogy meg kell bocsátani, meg sok mindent. Ezt mások is mondják. Jézus Izraelnek és az emberiségnek egy bölcse. És sok mindent mond. Az a sok mindent igazából tanítani kéne az iskolába. Mert senki sem tanított ennyire. Ennyi sok mindenre. De nem akármire. Hihetetlen mélység van itt. Holnap kezdünk egy lelki gyakorlatot, Szent Ferenc atyánk 800 évvel ezelőtt halt meg, és a pápa a szent évnek jelentette ki számukra, ferenceseknek, de az egész egyházba, és nem mondjuk azt, hogy Ferenc meghalt, hanem transzívit, tranzitust ünneplünk, átment ebből a világból a másikba. És majd meglátjuk azt, hogy a haláláról való gondolkodás, az az életről való gondolkodás. Tegnap valaki, egy műsorvezető elküldött nekem egy interjút, egy nagyon tehetséges fiatal költő, és egy más valaki, akit nem ismertem, beszélget a halálról, mert többször a halál előtt voltak. Úgyhogy perceken múlott volna, hogy meghalnak. És mit mondott ez a költő? A legnagyobb ajándék lett számomra. Mindent másképp látok. Aki a halálról igazán gondolkodik, az nem a halálról gondolkodik, hanem az életről. Akkor mi a legfontosabb? Hát akkor mit tanultak, megkérdezi a riporter. Hát azt mondja az egyik, hogy én az, hogy mindent meg kell, hogy hálás legyek. Hogy hálás legyek ezért a mai napért. Hogy megköszönjek mindenkinek mindent. Egészen másképp élek. Tehát a halál nem meghalni tanít, hanem élni tanít. Persze van romantikus haláltánc, meg mit tudom én, képzelődés arról, nem erről van szó. Mi az az egyetlen szükséges? És azt mondja, ott, amikor ott voltak körülötte a gyermeke, és 6 gyereke van ennek a költőnek, a felesége minden, az egyik ki akar szaladni, hogy az egyik kislány, hogy hát nem akarom látni apát ilyen, de nem, maradj csak itt. Maradj csak itt. Szeretnék mindent megköszönni nektek, még mielőtt jön a mentő. Nagyon köszönöm, hogy vagytok. És ebben a pillanatban semmi se számított. Se az, hogy veszünk egy hétvégi házat, se az, hogy mi lesz a gyerekekkel, mi lesz velem. Testvérek, ez annyira hiányzik a mai embernek, hogy ebbe őrült bele Európa és az egész világ. Tehát az akkora kegyelem, hogy itt lehetünk vasárnap, és hogy az egyetlen szükségest keressük, mert Jézus azt tanítja. Jézus a saját iskolájába, hogy beléphessünk, egy fölvételi tesztet állít ki. És ha azt jó kiállítjuk, akkor már jöhetsz. Mi ez a teszt? Akinek van füle hallásra, az bejöhet. Akinek van szeme, látása, bejöhet. Megdöbbentő. És akinek van szíve a szeretetre, az bejött az iskolámba. Csodálatos. Tulajdonképpen fül, szem, szív. Sose felejtem el azt, itt van egy unokaöcsém, megnéztük a veszprémi állatkertet, és hát legjobban érdekelte a gyerekeket, de engem is a majom. És az emberszabású majomnak találkoztam a szemével, nem tudom elfelejteni ezt a drámai pillanatot. A szeme mögött nem volt senki. Nincs egy én. Nem személy. Nem valaki. Ő másképp lát. Úgy is látunk. Valószínűleg biológiailag rokonok vagyunk, de a személyem nem, mert a szabad. Honnét van a szabadság? Amikor két sejt egyesül az édesanyja méhében, akkor megjelenik ott valaki, aki ember, tehát azt elírtani annyit jelent, hogy bírkolni, a legártatlanabbat. Az valaki, aki majd egyszer azt mondja, hogy én, és azt mondja, hogy ne parancsoljatok nekem, én szabad vagyok. Honnét a szabadság? A két sejtben nincs szabadság. Isten teremti a fogantatás pillanatában a személyemet. Ezt addig mondom, amíg egész keresztény Magyarország nem zeng tőle. Minden erre épül, és ez egy tény. Ez nem olyan, hogy lehet is, meg nem is. És ez a személy másképp lát, másképp hall, és másképp érez, mert az én arra való, hogy egy tevel legyen. És kezdetben Isten saját magát közölte Ádámmal, de elszakadtunk. És ezért sérültek az emberi kapcsolatok. Tehát ne menj félre egy olyan fiúhoz, akinek nincs Istene. Ne vegyél elő a lányt, akinek nincs Istene. Csak akinek a szíve rá van kapcsolva az Istenre, akinek minden az Isten. Mert az egy új világot kapott magába, egy új fogantatást a keresztségben. Az nem fog téged elhagyni, mert Isten sem hagy el. De isteni szeretettel kell szeretni a másikat. Persze nehéz megtanulnunk, mert mindig visszaesünk az állat színvonalára, hogy hallunk, de nem hallgatjuk meg, nem értjük. Látunk, de nem a lényeget. És kedves testvérek, akármilyen egyetemeket végez, lehet két doktorátusa is, primitív. Primitív, ha sok minden mögött nem keresi az egyetlent. Mert a létezésnek egyetlen oka van. És a dolgokban, amit keresnek a természettudományok, az elektromosságban, az atom világában, az időjárás kutatásában, stb. Ez a tudomány, ez a természettudomány. De amikkel foglalkozik a természettudomány, azokban a dolgokban van egy dolog, amivel nem foglalkozhat a természettudomány, pedig az a legizgalmasabb. Mi? Az, hogy léteznek. Hát nem mondd már, hogy az mellékes. Ezzel a filozófia bölcselet. Ne ijedj meg attól, hogy filozófia. Nem. A legegyszerűbb paraszt ember is tudta, hogy van egy végső oka a létezésnek. Nem érvek kellenek, vagy belátás, ráébredés, hogy a létezés megokolatlan. Ennek a világnak nincsen oka önmagában. És az az Isten nem akarná, akkor most nem pór és hamu lenne, hanem megint a semmi. Mert a semmi az magától értetődő. Az logikus. Nincs kérdés. De ha valami van, ha azt mondom, hogy én vagyok, honnét az én? Ezért a szülők is, a saját gyermeküket is Istentől kapják. Tehát nevelőszülők. Nem birtokolhatja. Istenben kell őt elfogadni. Mint ahogyan a szüzen fogantatott Jézust, az ő szűzi édesanyja és József. Kedves testvérek, itt fordul meg minden. Aki már kezdi látni azt, amit az állatszeme nem lát, és egyre jobban az értékeli, az keresi. Aki azokat hallja meg a sok minden hírből, ami egyetlen, hogy van létezés, van Isten, az beléphet Jézus iskolájába. És ezek az apostolok. Ezek az apostolok, akiknek, direkt a rövidebb formát olvastam az evangéliumból, mert a másik része hosszabb, azt mondja, de boldog a ti szemetek, mert lát, mikor már tömeget ott hagyják, és az apostolokkal van. Nagyon kellene foglalkozni azokkal a fiúkkal, lányokkal, azokkal a fiatal felnőttekkel, de az öregekkel is, aki kezd látni azt, amit az állat szeme nem lát, és ami kezd olyan megérteni, meghallani, amit az állatfüle nem hall meg. Például azt, hogy szeretlek. Az állatok között megszűnnek a kapcsolatok. Legalábbis Mircea Eliade azt mondja, hogy egyedül az emberi lény az, aki eltemeti halottait. Az állat nem. Miért? Mert tudja, hogy az élet végtelen. Csak elszakadva az Istentől lett ez a halál. A szűzanyás nem ismerte, mert kegyelemmel teljes volt. Jézus kereszthalálának érdemeire megóvta az Úr, hogy olyan szülőnek, olyan édes anya méhében legyen az Isten fia, aki egy pillanata se volt a bűn hatalma alatt. Mi az alatt vagyunk, ezért kell gyorsan megkeresztelni az újszülöttet. Nem kell várni, mert a gonoszülők már elkezdi a munkáját. És ettől gyötrelmes a halál. És ettől gyötrelmes az élet. Az egy szükséges. Az egyetlen kérdés. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta is igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem látta. Vágyott hallani, amit hallottok, és nem hallotta. Ezért becsülem azokat a nem hívőket, de keresőket, egy franciát különösen. Katolikusnak lett keresztelve, hogy a kamaszkorban úgy félrementem, teljesen ateistának mondja magát, persze van annyi esze, hogy azt mondja, hogy én katolikus ateista vagyok, nem református ateista. Mert ez a kultúra ott van, és keresi az igazságot. És sok minden kérdésben, ki sem mondom azt a szót, mert akkor kimennének a templomból, hogy az életnek milyen rétegébe is tisztán lát. Mert az egyetlen igazságot keresi. Azt mondja dominikánus szerzetes barátjának, hogy én is szeretnék hinni. Mi nem szeretnénk? Megmaradunk azt ott, ahol valamikor gyerekkorban tanultunk egy kis hittant? Megmaradunk ott, hogy egy mi atyánk üdvözlégy és kész? Hogy lehet egész napot kibírni Isten nélkül? Minden pillanatban gondolni kell rá, köszönni, bocsánatot kérni, vágyakozni rá, imádkozni másokért. Ez a kapcsolat. És hát az Ószövetségben is szerették volna látni, de nem látták. Majd a Simeon, aki karjába fogadja Jézus, kap egy olyan világosságot, hogy most bocsásd el, Uram, a te szolgádat, mert szemeim látták az üdvözítőt, akit Izrael vár és az emberiség. Kedves testvérek, és Jézus most kimondja az apostoloknak, Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz álljon a gonosz és elragadja mindazt, ami a szívükbe vetettek. Tehát akkor mi az egyetlen tanítás? A mennyek országa. A mennyek országa pedig megint egy olyan dolog, az öreg ember már mindig ismétel dolgokat. Na jó, hát lehet, hogy azért is már messzesedett, de ha még tud tanítani, akkor azért, mert ez az egyetlen, amit nagyon-nagyon meg kell jegyezni, hogy a végső egyetlent megjegyezzük, hogy tulajdonképpen Jézusnak egy üzenete van. Elérkezett az Isten országa. Az Isten országa az Istennel való kapcsolat. Nem az, hogy ő létezik, meg én meg itt vagyok, ő meg ott van, hanem a belső életével való kapcsolat. És ez ő. A második isteni személy, aki emberé lett. Tehát az egyetlen, amit meg kell értenetek, mondja názáreti, az én vagyok. Meg is döbbenőtők, milyen kifejezés, amikor a kereszt halálával beszél, hogy amikor a magasba emeltetem, majd megtudjátok, hogy én vagyok. Ez az égő csipkebokorból hallatszik. Vagyok, aki vagyok. És pedig nem azért, hogy tudjátok, a teológiai tudás az nem üdvözít, hanem mit mond? Maga az Isten országa. Tehát kell a fogalomalkotás, hogy helyes fogalmunk legyen. Mit akart mondani Jézus? Hogy helyes fogalmunk legyen Istenről, emberről úgy, ahogy. De azt mondja az Jézus, nem. Az én tanításom az fogantatás. Egy új élet hullik a lelkedbe. És ne fosd el. Hanem az alakítsa át az egész emberségedet. Az értelmedet, az akaratodat, az összöreidet, a szexualitást, a pénzügyeidet, mindent lassan átalakítson. Ilyen volt Szent Ferenc. Te ilyenek vannak ám közöttünk, olyan csöndes, sok-sok hibával, bűnökkel küszködő szentjeink, akik engedik más hasonlat, hogy a kovász átjárja a tésztát csöndben. Köszönjük, Urunk, hogy megdicsértél minket. Mindig vágyunk valami elismerő szóra, de ekkorát, amit ma kaptunk, hogy ti, akik itt vagytok, és én, aki itt vagyok, boldogok vagytok. Mert a ti fületek hall, a ti szemetek lát, és a ti szívetek, a személyetek tudja azt, hogy kitől való, és vágyakozik az Istennel való kapcsolatra. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
3: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
4: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.

0: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy. Amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
1: Uram, kezedbe ajánlom

Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásához.

0: támadásának örvendezhessünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen. Adja nyugalmas éjszakát, és amint haláljuk, mélyülő, tisztuló, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: Hírpercek.
1: Idén ünnepli Csile a Kármelhegyi Szűzanya egyház királynője és anyaként való megkoronázásának 100. évfordulóját. Budapesten kerül megrendezésre a 76. Nemzetközi Katolikus Diáksport legnagyobb találkozója. Több csoport készül Magyarországról a tezéi találkozóra. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Csile július 16-án a Kármelhegyi Szűzanya ünnepén az egyház királynője és anyja előtt fejezi ki hódolatát, ez az ország lelki hagyományában legmélyebben gyökerező Mária tisztelet egyike, írja a Fidesz. A mai pui kegyhely a Kármelhegyi Szűz tiszteletére és Mária védelméért hálaként épült fel az 1818-as maipui csatát követően. Erre a napra idén is zarándoklatot szerveztek a kegyhelyre. Az ünnepi szentmise előtt Fernando Comali bíboros, santiagói érsek volt, aki homiliájában így emlékezett a Mária tisztelet lelki jelentőségére. A Kármelhegyi Szűz iránti tisztelet, megbecsülés és szeretet legmélyebb vágyainkat tükrözi, a tisztaságot, alázatot, szolgálatot, szentséget és a mások iránti törődést. 2026-ban a Kármelhegyi Szűz megkoronázásának 100. évfordulóját programsorozatokkal ünneplik Csillében. Július 13-a és 19-e között Budapesten zajlik a Nemzetközi Katolikus Diáksport legnagyobb eseménye, a 76. Fisek-Ficep játékok, tájékoztatott a Magyar Kurír. A rendezvény ünnepélyes megnyitójára június 14-én este került sor a Ludovika Arénában, és itt tartják a záró eseményt is július 18-án. Július 15-én a Szent István Bazilikában a világ 16 országából érkező 800 fiatal sportolónak és kísérőiknek este 8 órakor angol nyelvű szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a rendezvény fővédnöke. A fiatalok röplabda, kosárlabda, futszál, atlétika, úszás és asztali tenisz sportágban mérhetik össze magukat. A sporteseményen 117 magyar sportoló is részt vesz. A szentmise végén a püspök megköszönte a közös szentmisét, mire a fiatalok tapsolni kezdtek. A püspök rámutatott, mennyire jó az egyházhoz tartozni, tagja lenni ennek a közösségnek. 2026 nyarán is több csoport készült ezébe Magyarországról, hogy részt vegyen egy hetes vasárnaptól vasárnapig tartó találkozón, tájékoztatott a teze.france. Az augusztus 1-én délután Budapestről induló buszra a fennmaradó helyek függvényében még lehet jelentkezni. Többet vársz ettől a nyártól, szívesen eltöltenél egy hetet Istennel és rengeteg fiatallal a világ minden részéről. Szeretnél új barátokat szerezni, nyelvet gyakorolni, zarándokolni, énekelni, beszélgetni, csöndben maradni, a közösségért dolgozni, vagy imádkozni és szemlélődni. Rengeteg szeretetet kapni, többet megtudni magadról és a világról, megtalálni önmagad a saját életedben. Akkor velünk a helyed, szól az irány tezé, szervezők felhívása. 2026-ban a tezéi találkozó központi kérdése, a mit keresel lesz. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért, a Szent Rita imacsoport felajánlja születendő Fülöp egészségéért, Melindáért, Líviáért, Ágnesért és Rozáliáért, valamint elhunyt Piroskáért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségén, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcs, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úton te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségében megegősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Jézus egy akart lenni közülünk, a bűnbánók sorában ére állt, pedig ő bűntelen volt. Előfordulhat, hogy a farizeusokhoz, írástudókhoz hasonlóan bűntelennek, makulátlannak érezzük magunkat. Elgondolkodom. Vannak-e bűneim? Volna-e mit megbánni? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Jézus nem volt kicsinyes, a legjobb borrá változtatta a vizet. Mi milyen sokszor szűken mérünk, ragaszkodunk saját elképzeléseinkhez, tárgyainkhoz. A kis dolgokhoz való ragaszkodás elveszi szabadságunkat. Tanuljuk meg levetni önmagunk kicsinyességét, önzését, és induljunk el az Isten felé. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindenben kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Isten valóságos és hiteles felfedezése örömet ad. A szeretet megtapasztalásának öröme ez, és a szeretet állandóságára utat attól, aki sosem változik. Ilyenkor el tudjuk engedni a másfajta szeretetet, sőt embereket is, akik esetleg távol tartanak Istentől és Isten országától. Egyedül a kincshez kötődünk, melyet felfedeztünk, Isten szeretetéhez és azokhoz, akik hozzávisznek közelebb. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszony.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlőd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Hálát adok Istennek a sugallatokért és bátorításért, amit az imában kapok, és kérem, hogy őrizhessen meg hétköznapjaimban, hogy egyszerre legyek jelen Istennek és barátaimnak. Hálát adok azokért a hétköznapi csodákért, amelyek során megtapasztalhattam Jézus dicsőségét, gondoskodását. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyos Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te vele. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyos Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérjének ötödik titka, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ez a titok arra emlékeztet bennünket, hogy ne csak a mulandó világi dolgokért fáradozzunk, hanem felismerjünk az Eukarisztiában rejlő igazi kincset. A maradandó lelki értékek megnyerése legyen minden törekvésünk iránya. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltó felessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörgünk, Úrunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogsághoz szűzd meg a szent orvosainak elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, amikünk által.
0: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
0: Mindörökké.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Vasszil László vagyok, gyerekorvosként dolgozom, Kerepesen élek, állandó nős diakónus vagyok. Egy nagyon jó családba születtem, nagyon nagy szeretetben éltünk, egy bátyám van, szüleim már nem élnek sajnos, de nagyon-nagyon szerették egymást, és nagyon-nagyon szerettek minket is, és nem voltak vallásosak. Nagyon jó szándékú, humanista beállítottságú emberek voltak, akik a szeretet mentén rendezték az életüket, és minket burokba neveltek abszolút. Világnak a mindenféle gonoszságától ők nagyon ügyesen megóvtak minket. Ez a szeretet, ez volt a meghatározó. Ez a nagyon körülölelő szeretet, amiben éltem. Nem voltak vallásellenesek, hanem azon a véleményen voltak, főleg édesapám, hogy ha a gyerek megnő, akkor eldönti. És meg se voltunk keresztelve. Ez most ma már olyan viccesen hangzik, hogy visszanézek így már 50 fölött. Ahogy elkezdődött a kamaszkor, akkor ugye jöttek a nagy kérdések, az ember mindent mérlegre tett. És nyilván ez is fölmerült bennem is, hogy akkor Isten létezik-e, a vallásnak van-e értelme. És akkor úgy döntöttem kamaszként, hogy biztos létezik Isten, miért ne létezne. Biztos jó a vallás, akinek valami problémája van az életben, és rászorul, hogy ott vigasztal. Mert olyan a családi hátterem, meg annyira benne vagyok ebbe a szeretetbe, hogy igazából én meg vagyok a vallás nélkül, meg Isten nélkül. Ezen annyira konkrétan nem gondolkoztam, de hát így nőttem bele a kamaszkorba. És aztán jöttek a kamaszkori viharok, ahol kitartóan, főleg édesanyám részéről ez a feltétel nélküli szeretet, ez végig nagyon erősen jelen volt. Aztán egyszer csak a forduló pont az életemben az egy tragédia mentén történt, mert az édesanyám teljesen váratlanul egy agyvérzés következtében nagyon fiatalon meghalt. Éppen, hogy leérettségiztünk, és utána voltunk egy évvel talán. Nem tudtuk, hogy beteg, nem is volt igazából beteg. Egy értágulat volt az agyába, amiről senki nem tudott semmit, és ez egyszer csak szétdurrant, és egy fél óra alatt meghalt. Teljesen váratlanul, így a semmiből. Édesapámmal együtt nyaraltak Tokajba, a bátyám külföldön volt, én a Balatonnál, az akkor még csak barátnőmmel voltunk kettesben, aki azóta a feleségem, és akkor egyszer csak jött egy telefon, hogy édesanyád meghalt. Nem is nagyon lehet ezt elmesélni, hogy ez mekkora dráma. Nyilván, aki élt át hasonlót, azt tudja, aki nem, annak meg nem is kell ezt megtudni. A mi családunk ráadásul úgy szerveződött, hogy mindent az édesanyám intézett. És akkor ott voltunk, három fiú, ott maradtunk, és azt se tudtuk, hogy melyik számlát kell befizetni, mikor, hogy kell, ennivaló legyen az asztal.

És azt a választ találtam magamnak, hogy az nem lehet, hogy nincs értelme. Az élet sokkal szebb és jobb annál, hogy ne legyen értelme. Sokkal több benne az öröm meg a boldogság, hogy az nem lehet csak egy véletlenek következménye. És nem lehet, hogy emögött nincsen egy alkotó, aki ezt létrehozza. És aztán ez volt az a pont, amikor én úgy döntöttem magam számára, hogy kell, hogy legyen az emberi életnek folytatása. Nem fejeződik be akkor, amikor meghalunk. És hogyha van az emberi életnek folytatása, akkor az nyilván az Isten mellett van. És így fordultam az Isten felé. És ez időben egybeesett azzal a másik jelentős motivummal, hogy a feleségemmel mi gimnazista osztálytársak voltunk. És a gimnázium végén már egy párt alkottunk tulajdonképpen, és tervezgettük a jövőnket, hogy akkor összeházasodunk, és hogy akkor hogy fogunk élni, és hány gyerekünk lesz, és hol. Ahogy a kavasz gyerekek tervezgetik a jövőt. Ő egy dolgot nagyon szigorúan kikötött, és azt mondta, hogy ha én őt feleségül akarom venni, akkor az templomba lesz. Mondtam, hogy amúgy nem ellenzem, de hát ez is egy nagyon erős motiváció volt, hogy akkor már eljutottam oda, hogy Isten kell, hogy legyen. És akkor, ha viszont templomi esküvő, akkor azt vegyük komolyan. Tehát, hogy akkor az nem csak úgy, hogy bemegyünk, és akkor ott megcsináljuk, amit kell, és akkor szépen mosolygunk, és jól mutatunk a fényképeken, hanem, hogy akkor, ami ehhez kell, hogy egy valódi szentségi házasságot tudjunk kötni. És én akkor kezdtem el járni hittanra, hát a jegyes oktatásnak volt egyrészt a jegyes oktatás, másrészt meg számomra a keresztségre való felkészítés. És a házasságkötésünk előtt keresztelkedtem meg. Utána együtt jártunk tovább, akkor már bérmálkozási felkészítőre, és aztán együtt bérmálkoztunk meg. Hát mégis az én utam így a hit felé, lehet azt mondani talán egy ilyen tipikus út, hogy történik az ember életében egy tragédia, amikor kénytelen szembesülni az alapvető kérdés, hogy nem lehet tovább tolni, hogy van Isten, nincs Isten, van-e az ember életnek értelme, vagy nincs, van folytatás, vagy nincs. Annyira élesen jött szembe ez a kérdés, hogy erre muszáj volt válaszolni. És ezt a választ adtam, hogy van, nem találtam más logikus választ. Én a hitben lépésről lépésre haladtam előre. Nekem nincsen az életemben olyan rámai megtérés. Az Úristen nekem valahogy mindig csak a következő lépést mutatja meg. Én úgy tapasztalom, hogy ő engem úgy vezet, hogy nem a végcélt mutatja meg, vagy a végcélt, vagy a távoli célt, hanem a következő lépést. Hogy ahhoz támaszt bennem kedvet, érdeklődést, hogy akkor lépjek egyet ebbe az irányba. És visszafelé nézve egészen humoros kacskaringók is vannak ebbe az útba, vagy ezen az úton. Tehát nem tudom azt így két mondatba összefoglalni, hogy mibe változott meg az életem, amikor házasságot kötöttünk, vagy amikor megbérmáltak, vagy amikor elvégeztem a kurziós lelki gyakorlatot, vagy amikor fölszenteltek diakonusát. Azt tudom mondani, hogy amilyen most az életem, az 10 évvel ezelőtt egészen más volt, és 20 évvel ezelőtt meg még egészen más volt, és inkább az irányát látom ennek a folyamatnak, hogy egyre szorosabban vonz az Isten magához, és egyre közelebb kerülünk egymáshoz, és ebben az az érdekes, hogy ezt úgy érzem, hogy nem csak én közeledek. Ahogy ő hív, akkor én lépek egyet, akkor nem egy lépéssel kerültünk közelebb egymáshoz, hanem mondjuk 2-vel, vagy nem tudom mennyivel. Volt egy ilyen élményem például a akulitus képzést, amikor végeztem. És úgy éreztem, ahogy annak a 2 évnek vége lett, minthogyha eddig egy nagy hasadéknak vagy szakadéknak a 2 oldalán álltunk volna az Úristen az egyik oldalon, a másik oldalon, és úgy éreztem, hogy látjuk egymást, beszélgetünk, de igazi átjárás nincs. És akkor ezután, a 2 év után úgy éreztem, hogy most ugyanazon az oldalon vagyunk már ennek a szakadéknak. Most már nincs közöttünk ez a távolság. Ez is egy lépés volt. Egy viszonylag friss lépés, amit most említek. 2 éve körülbelül az egyik barátom előállt azzal, hogy kapott egy könyvet a nagybátyjától, Jálics Ferencnek a Szemlélődő ima könyvét, amit hát ő úgy belenézett, és nagyon izgalmasnak tűnik, és úgy van a könyv felépítve, hogy lehet lelki gyakorlatként is végezni,

0: önállóan, de hogy a normál napi életünk mellett, és akkor arra gondolt, hogy mi lenne, hogyha ezt együtt csinálnánk, mert ez kicsit olyan, mint a fogyókúra, hogyha együtt csináljuk, akkor könnyebb, mert tudjuk egymást erősíteni, meg tudunk róla beszélgetni, meg támogatjuk egymást ezen az úton. Felcsigázott persze. Én is megvettem a könyvet, elkezdtük, és ez annyira beszippantott, ez a fajta kontemplatív ima, hogy gyakorlatilag azóta, amióta ezt művelem, előtte úgy éreztem, hogy az imáim azok arról szólnak, hogy én beszélek. Az Úristen meghallgat nagyon készségesen, válaszol, de nem konkrétan, hanem érzéseket ad, irányokat ad, vágyakat kelt bennem, és akkor összeáll persze, de nem hallok sose konkrétumokat, hanem inkább ezeket ilyen tapogatózásként éltem meg. És miután elvégeztem ezt a gyakorlatot, ez több mint egy év volt, amíg ezt így végig tudtam venni, és egyre inkább kezdtem gyakorolni ezt az imamódot, hogy egy nagyon szoros együttlétté válik az ima az Istennel, amiből nem elég, sose lehet megunni. Mint amikor a szerelmesek egymással időt töltenek, mindegy, hogy mit csinálnak, csak egymás mellett ülnek, vagy egymás kezét fogják, vagy csak sétálnak, vagy komoly dolgokról beszélgetnek, vagy csak bámulják a naplementét, teljesen mindegy. Ott a lényeg az az, hogy egymással időt töltenek, egymás társaságát élvezik. És ez az imamód mutatta meg nekem, hogy az Úristennel lehet időt tölteni, lehet vele együtt lenni, és hogy ez mekkora hatalmas élmény. Hogy leülök egy fél órára egy imádkozni, és úgy kelek föl, mint aki ki van cserélődve teljesen. Külsőleg nem történik semmi, de belsőleg egy fantasztikus élményen vagyok túl. Amikor időt töltöttem a legkedvesebb barátommal, ha lehet így mondani, vagy mondjuk időt töltöttem egy olyan személlyel, akit legjobban szeretek. Helyesebb lenne talán azt a szót használnom, hogy akit imádok. Négy fiam van, és nagyon hullámvasút volt ez a történet. Izgalmak voltak benne, fájdalmak voltak benne, tragédiák voltak benne, sok nehézség is volt benne. Az első és a második fiam között van 8 év. Azt említettem, hogy gimnazista osztálytársak voltunk. Az egyetem alatt már összeházasodtunk, és már nagyon szerettük volna, hogy akkor elindítsuk az életünket, szülessen gyerekünk. A feleségem 1 évvel korábban végezte az egyetemet, mint én, nekem még volt egy utolsó év. Kiszámoltuk, hogy mikor van a diplomaosztóm. Nagyon jól sikerült ez a számolás, hogy 18-án volt talán a diplomaosztó, és 23-án született a gyermek, tehát pár nap különbség volt. A feleségem még óriási pocak halott ült a diplomaosztón, és aztán pár nappal később megszületett Levente. Nagyon boldogok voltunk, hát akkor nekünk ez megy, mint a karikacsapás. 4 gyerekig meg se állunk, azon még gondolkoztunk, hogy esetleg 5 vagy 6, hogyha még bírjuk, akkor ez is belefér. Érdekes, hogy egyébként a feleségemnek is csak 1 testvére van, de mégis mind a 2 nagy családra vágytunk. És aztán eltelt kis idő, hogy akkor fogjunk neki a következő gyermek várásának, és akkor ez nem sikerült. 8 évig nem született gyerekünk. Borzasztóan nehéz időszak volt. Voltak közte vetélések is, de azok olyan, nem is tudjuk igazán, hogy az volt, nem az volt, valószínűleg az volt. Mindenféle vizsgálatokon végigmentünk, egyik kellemetlen volt, mint a másik. Nem volt ok, nem volt magyarázat, semmelyik orvos nem tudott konkrétan magyarázatot adni, hogy miért történik. Ez nagyon megterhelte azért a kapcsolatunkat is. Ugye akkor már keresztényként éltünk, keresztény közösségekbe jártunk, és nagyon csalódottak voltunk, hogy csak 1 gyerekünk van, aki hál' Istennek okos volt, ügyes volt, még most is az egészséges volt, tehát hogy semmi baj nem volt, de mégis egy nagy hiányt éreztünk, és fájdalmat. Aztán a második gyerekünk végül is csak orvosi segítséggel tudott megszületni, de megszületett, boldogok voltunk, hogy jaj, de jó, és aztán teljesen váratlanul, ezek után, az előzmények után megszületett a harmadik fiunk, 1,5 év van a második, harmadik között, és akkor meg aztán végképp a felegekbe jártunk, hogy akkor bármi is volt a bajunk, az most már meggyógyult, ami elromlott, az most már megjavult, úgyhogy innentől fogva akkor megint meg se állunk 5-6 gyerekig. Aztán megint következtek ezek az évek, amikor nem született gyerekünk. Egyre több vetélésünk volt, egyre későbbi vetélések voltak már, amíg aztán egyszer csak egy olyan babát vesztettünk el, aki már egészen nagy volt, és ott majdnem a feleségem is meghalt. Ez egy annyira drámai, gyors vetélés volt, hogy mire beértünk a kórházba, addigra már életveszélyes állapotban volt a feleségem, a baba megmentéséről szó se lehetett már, ott mindenki már csak a feleségemért dolgozott, tehát hogy ez elég drámai volt. Aztán hál' Istennek túl voltunk ezen, a feleségem életét megmentették. Érdekes módon. A hitünk nem rendült meg. A feleségem utólag arról számolt be, ő azt mesélte, hogy konkrétan, amikor ő ott hát ilyen félhalott állapotban feküdt az ágyon, és öten ugrabugráltak körülötte, akkor ő határozottan azt érezte, hogy Jézus Krisztus ott áll az ágy lábánál, és valahogy azt mondja neki, azt sugallja neki, hogy nem lesz semmi baj. Van egy olyan személyiségvonásom, amit igyekszem megszabadulni, hogy én mindent jobban tudok. Én vagyok a főokos, aki megmondja mindig mindenkinek, hogy mit csináljon. De ezt viszonylag korán fölismertem, és nagyon igyekszem dolgozni ellene, hogy ezt ne vigyem túlzásba, vagy ne legyen ez egy nagy képűség, vagy ne torkoljon egy ilyen gőgbe. És a hitem kapcsán is ez volt bennem akkor már, hogy akkor én örülök annak, ami van, és annak örülök, hogy van három csodálatosan okos, szép, rendes gyerekem, és hogyha az Úristen ennyit szán, akkor ennek örülök. Tehát valahogy az én hitem sem rendült meg. Ott álltunk a három gyerekkel, tudomásul véve azt, hogy több gyerekünk már nem lesz, ezt elfogadtuk. És akkor, hogyha teltek a hónapok, az évek, akkor egyre inkább ez így motoszkált bennünk, hogy oké, tehát még azért nem vagyunk öregek, még van egy csomó hely az életünkben, a házunkban, a szívünkben, még van bennünk szeretet, még van bennünk energia, amit gyerekre tudnánk fordítani. És akkor eszünkbe jutott, hogy hát akkor legyünk nevelőszülők. Szándékosan nevelőszülőnek jelentkeztünk, tehát nem örökbefogadó szülőnek, hanem nevelőszülőnek, ami ugye arról szól, hogy ha valaki állami gondozásba kerül, akkor ne intézetbe legyen, hanem családnál. Elvégeztük az elszükséges tanfolyamokat. Egy kis csecsemő volt, akit a szülőanya elhagyott. És akkor hétfőn délután telefonáltak, hogy hát van egy gyerek, hogy tudnánk-e vállalni. Kértünk fél órát, akkor a feleségemmel akkor ezt így átbeszéltük, és mind a kettőnkben nagyon erős volt ez az érzés, hogy ha az Úristen ezt a gyereket küldi most, akkor ezt a gyereket fogjuk elfogadni, és nem kérdezzünk többet, hogy miért és hogyan. És akkor mondtuk nekik, hogy hozzák, és akkor másnap hozták. Letették a nappali közepére, és hát ő volt a Bandika. Most már 9 éves, és itt él velünk. Örökbeadhatóvá vált. És aztán így fogadtuk örökbe. És akkor, ha most kinagyítom ezt a nagy képet, hogy az Úristen hogy vezetett minket oda, hogy végül is 4 fiunk van, ennyit szerettünk volna kamaszkorunkban is, akkor szinte hátborzongató, tehát most lúdbőrös lett a karom is, ahogy ezt mesélem. Hogy az Úristennek mindig jobb terve van, mint nekem. Mindig. És én nem tudom, tehát amikor mentünk ezekbe a tragédiákba, a vetélésekbe, az életveszélybe, a fájdalmakba, akkor ezt nem láttuk. Hát az Úristen nyilván látta, hogy ez az egész, ez oda vezet minket, hogy a végén örökbe fogunk fogadni a gyereket, és Banditól annyi szeretetet kaptunk, el se tudtunk volna képzelni. És ennek egy jellemzője az, hogy valami oknál fogva én a fiaimnak nagyon jó illatát érzem, és ezt nagyon szeretem, és semmilyen más illattal ezt nem téveztem össze. Hiába szagolgatok bármi mást, olyan illat, amit a fiaimnak, olyan nincs. Nem létezik a földön máshol. És amikor eljutottunk ide, hogy ezen komolyan gondolkoztunk, hogy örökbe fogadjuk a Bandit, vagy nem, vagy mit csináljunk, akkor ez egy komoly aggodalom volt bennem, hogy oké, tehát orvosként ezt úgy magyaráztam, hogy nyilván azért érzem a gyerekeimen ezt az illatot, mert vér szerinti leszármazottaim, és biztos, hogy emiatt van ez az illat. És akkor hogy fogok viszonyulni Bandihoz, hogyha rajta ezt nem fogom érezni? Hogy lesz ez föloldva bennem, hogy akkor hogy fogom tudni őt úgy szeretni, mint a többit? És aztán, ahogy eldöntöttük, hogy örökbe fogadjuk, eltelt körülbelül 3 hét, és Bandin is megjelent ez az illat, azóta is érzem rajta ezt az illatot, és akkor utólag be kellett látnom, hogy ennek semmi köze nincsen a genetikához. Tehát ez egyszerűen a szeretetnek az illata, vagy a Szentlélek illata, nem tudom, ezt még nem tudtam megfejteni, de az ilyen erős szeretet köteléknek van egy illata, amit én érzek. Tehát, hogy az Úristen elvezetett oda, hogy végül is a fájdalmakon keresztül lett egy teljesen egész családunk. Van is egy mondat, amit mindig meg szoktunk fogalmazni Bandinak. Számunkra fontos, hogy neki is fontos legyen, hogy amikor majd szembesül azért ezzel, hogy az ő életében mi történt, akkor legyen mire támaszkodni. És ez a mondat ez úgy szól, hogy Bandi az Úristen ajándéka számunkra, és ő vele lett teljessé a családunk. És ez tényleg így van, tehát hogy ebben semmi túlzás nincsen. Na mindegy, csak oda akarok visszautalni, hogy az Úristennek mindig jobb terve van, mint nekem. És sokszor fölteszik ezt a kérdést nekem, hogy hát oké, de ugye orvosként is sok tragédiával is találkozom, akár betegségekkel, vagy akár a gyerek vonalon nagyon sok ilyen gyerekbántalmazással is. Az Úristen azt miért engedi meg a rosszat? És az élettapasztalatomból tudom, hogy az Úristen minden rosszból egy sokkal nagyobb jót tud kihozni. Ő hatalmasabb a gonosznál, legyőzte a gonoszt, és ez ezt jelenti, hogy legyőzte a gonoszt, ez azt jelenti, hogyha történik egy tragédia, elvesztem az édesanyámat, nem születik gyerekem, akkor ezek rossz dolgok, de ezekből egy sokkal nagyobb jót tud kihozni, hogyha hallgatok rá. És itt az érdekesség, hogy az én életemben ez mindig lépésről lépésre jött, hogy az Úristen vezetett. Mindig csak a következő lépést láttam. Számomra az Úristen a Szent Háromság egysége. Én szeretem ezt így egybe tekinteni. Hagyományosan szétszedjük őket három személyre, de valahogy én az egységet látom bennük inkább. És az egy nagyon megrendítő élmény számomra, hogy az Úristen a világ teremtője, aki mindent alkotott, ami létezik, az utolsó porszemtől a galaxisokon át, az egész univerzumot, ahogy így a természettudományokkal foglalkozva látom, hogy ez egy mennyire komplex rendszer, hogy milyen csodálatos részei vannak, és a legapróbb mozzanatok is mennyire bonyolultak, és mennyire gyönyörűségesen tervezettek. Az a személy, aki ezt az egészet kigondolta, létrehozta, és szeretetével fönntartja, az a személy lehet az én barátom. Ez egészen megrendítő. És az Úristen mindenkinek szeretne a barátja lenni. És ez csak rajtunk múlik, hogy ezt a barátságot elfogadjuk-e, vagy fölismerjük-e, vagy hajlandóak vagyunk-e tenni ezért valamit. Ránk bízta a földet, meg ránk bízta a környezetünkben élő embereket, ami azért egy nagy felelősség, de ez is egy nagyon megrendítő felismerése volt az életemben, hogy az nem elég, hogy én megismertem az Istent, és válaszoltam neki, hanem ebből következik az a feladat, hogy a többiekért is felelős vagyok, akik velem kapcsolatban vannak, hogy ők is vegyék észre ezt a feléjük irányuló szeretetet, hogy erre érdemes válaszolni, vagy csak ennek van értelme, hogy erre válaszolunk.
1: Kedves hallgatók, Vaszil László tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurczina Terézia készítette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kürös István közgazdász műsora.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! A korábbi adásokban szóltunk arról, hogy hogyan élünk szépen nehéz gazdasági helyzetben, és az államfő feladatait, kulcsproblémáit is áttekintettük. Mai témánk az emberhez méltó élet feltételei és megteremtésük kilátásai keresztény gazdasági megközelítésben. Ma este ezért szeretném elvont közgazdaságtudományi elemzés helyett ismét közös együtt gondolkodásra hívni a kedves hallgatókat. A gazdasági helyzet világszerte, Európa szerte, nálunk is nagyon változékony, képlékeny, ezért még rövid távú előrejelzést sem lehet adni. Minden rövid távon változik, és a fő baj a világban a bizonytalanság, a konfliktusok kiszámíthatatlan kezelése, az erőszakos beavatkozások, a háborúk következményei és a rombolás miatti károk, veszteségek. Holott a gazdaságban és a társadalomban is ugye rombolás helyett építésre, kiszámíthatatlanság helyett megbízhatóságra, erőszak helyett békére, érdekegyeztetésre, kölcsönös előnyök keresésén alapuló megállapodásokra, kialakítására van lenne szükség. Ezek hiánya stabilitás, előreláthatóság, észszerű jövőépítés helyett gazdasági irracionalitást és emberi károkat okoz. Mégis ilyen helyzetben is élnünk, dolgoznunk, alkottunk kell és akarunk is önmagunk, családunk, hazánk, nemzetünk javára és építve a keresztény világszolidaritást. Minden emberben önmagadat is szereted, közös nagy tenger cseppjei vagyunk, írta Mécs László. Hát ezért gondolkodjunk el ma ebben a nehéz témában közösen. Kiinduló pontunk, mint mindig, hogy minden ember boldog akar lenni, mert Isten akaratából életre, földi és örök boldogságra született. Ebből következik, hogy a lét erkölcsi, lelki, szellemi dimenziójának kell előtérben állnia, kellene, a gazdasági növekedés, a többletfogyasztás és a szolgáltatások fetisizálásával szemben. Következő fontos megállapításunk, nem akkor lesz jobb a gazdaság, a fejlődés, ha a GDP termelés, tehát a bruttó hazai termék megnő, a konjunktúra fellendül, hanem fordítva, ha jobb, erkölcsösebb, lelkileg, szellemileg felemelkedő országgá válunk, az lehet csak a gazdasági fejlődés szilárd, tartós bázisa. Kurunkban a humán tőke, engedjék meg, tudják, én jobban szeretem szélesebb és mélyebb értelemben úgy hívni, emberi erőforrás, a meghatározó tényező a fejlődésben, a felemelkedésben. Az ember a legfőbb erőforrás, mint az Istentől kapott értékek, az élet hordozója, továbbadója, kiteljesítője. Sokkal több, mint tőke és munkaerő. Minden fizikai tőke, technológia elkopik, elromlik. Sőt, éppen ugye korunkban igen felgyorsult az erkölcsi kopás, értékvesztés, a régi leértékelődik az új, korszerűbb, termelékenyebb technológiával szemben. Ezzel szemben viszont az emberi tőke felhasználása során nem csökken, hanem gyarapodik tudásban, tapasztalatban, értékalkotásban. Vagyis nem elfogy, hanem többé, értékesebbé válik. Hát ezért függ egyre inkább korunkban a 21. század második évtizedében és ezután is a felemelkedés az emberi erőforrás minőségétől, a humántőke potenciáltól. A fiataloknak és mindnyájunknak tudásban, emberségben, szolgálatban, szeretetben gyarapodnunk kell. Akik ezt jobban megvalósítják, azok jutnak előbbre, és viszik előbbre hazájukat a nemzetközi versenyben. Kérném szépen ezt majd külön az oktatás-nevelés szerepénél és az emberi erőforrásról tartandó külön előadásban szeretném adatokkal is bizonyítani. De korábban is beszéltünk már erről. Az emberi erőforrás hazai és nemzetközi dimenziója egyaránt fontos. A felfedezések, találmányok terén a magyar tudósok, feltalálók, mérnökök kiemelkedő eredményeket értek el nemzetközi összehasonlításban. A magyar találmányok közül ugye a mindennapjainkban is használjuk Irinyi gyufáját, akkor a bírópen, a golyóstól, a világ nagyon sok országában a felfedezőről hívják így bírópennek. Puskás Tivadar telefonközpontja, hírmondója szintén ugye a magyar találmányok sorába tartozik. Galamb József a Ford T-modelljének volt a megalkotója. Neumann János szerepe kiemelkedő az egész számítógépipar és a számítógép teljesítményének megalapozásában is, fejlesztésében. Tellerede Szilárd Leó atomkutatóként tettek szert világhírre, Hevesi György pedig a halláskutatásban szerzett nemzetközi eredményeket és Nobel-díjat is. A magyar feltalálók sorában kiemelkedő Semmelweis Ignác, akit méltán neveznek világszerte az anyák megmentőjének. Ugye a sterilizálás a műtéteknél és a szülések biztonsága terén a fertőtlenítés eredménye egyszerű, de mégis emberéletek ezreit, tízezreit, sőt, ha Semmelweis kora óta nézzük, akkor talán milliós nagyságrendben is hatott. Na most az egészség plusz a tanulás a jobb élet kulcsa, erről máskor is beszéltünk, de nem lehet eléggé hangsúlyozni. Azért, mert ugye jobb élet ezáltal lesz gyermekeinknek, unokáinknak is. És hogy a kultúra és a szabadidő felhasználása, a családdal töltött idő nem több anyagi fogyasztás eredményez, de éppen hogy az időnek az értékét kell hangsúlyozni. Vagyis az idő jó felhasználása, a szép, értékes kihasználás az élet kulcsfontosságú tényezője. A nap mindenkinek 24 órából áll, de nem mindegy, hogy hogyan tudjuk felhasználni. Mennyi a munkaidő, az utazással töltött idő, más lekötöttségek. Mennyi idő fölött rendelkezünk valójában. Mennyi a szabadidőnk, és azt hogy használjuk fel, és hogy lehet az értelmes, jó felhasználás révén egyéni és családi megelégedettségünket gyarapítani, szépen élésünket megvalósítani. Na most mindez gazdasági tényező is, egyrészt az emberi erőforrás fejlődése szempontjából, másrészt az élet minősége szempontjából meghatározó. Tehát a családi kapcsolatok ápolása, a beágyazottság, a biztonság, a jövőépítés szempontjából hosszú időre, nemzedékre kiható tényező. Na most ugye ebben is segíthet a jóra használt fejlődés. Ugye a home office, a részmunkaidő, a kötetlenség, ugye nemzetközi példa, közismert példa, hogy az indiai informatikusok, matematikusok, sőt a könyvelők USA cégekben foglalkoztatják őket gyakran, ők jelentkeznek és részt vesznek ezáltal a nemzetközi munkamegosztásban otthonról, más kontinensről. A több anyagi fogyasztás és anyagi jellegű szolgáltatások helyett a több kulturális élmény, olvasás, az internet megfontolt jó felhasználása, az értékes zenehallgatás otthon is megvalósítható, ugye az idősek koncertje, hogyha bekapcsoljuk ugye a klasszikus zene szép alkotásait. Na most, az anyagi növekedés, a GDP növekedése mellett, sőt annál fontosabb, a szebb és tartalmasabb élet lehetősége. Az egészség, a sport, a tanulás szintén az embert fejleszti. Na most az utazás is jó, de a légi közlekedés, gépkocsi közlekedés nem nőhet ilyen ütemben tovább, mint az elmúlt évtizedekben. Gondoljuk bele, hogy a polgári légi közlekedés mintegy 50 év alatt 120-szorosára nőtt. Hát ez a következő évtizedekben így nem ismétlődhet meg. A gépkocsik átállítása ugye elektromosságra szintén nagyon jó, de irreális, hogy 2035-re az EU nagy részben álljon át. Tehát itt is az infrastruktúra kiépítésének költségeivel is számolni kell, a villamos energia felhasználás a villamos energia iránti keresletet is bővíti, tehát ennek a növelése, további kiépítése szintén sokba kerül, többek között sok energiába is. Na most a lassúbb átállás, például az energetikában, gépkocsiban, kevesebb beszállítói megrendeléssel jár, tehát a beszállítók kockázata megnő. Hát itt is rengeteg a bizonytalanság, különösen az energiaárak terén. Favorizálják bizonyos országokban, hát ez is inkább kérdéses, a szélkerekes erőműveket, de bizonytalanság nagy, nem elég hatékony, ezek is környezetterhelést jelentenek, a megtérülés kicsi és lassú, tehát nagyon gyakran nem éri meg. Nemrég képített erőműveket is bezártak, nem voltak jól tervezve, illetve hatékonyságuk nem volt megfelelő Németországban. Na most kérném szépen, a mai közös gondolkodásunkat három pontban szeretném összefoglalni, abból a szempontból, hogy mit tegyünk, mit tehetünk. Az első, az Isten akarata szerinti béke, imádkozzunk és képviseljük környezetünkben és szerte hatókörünkben a békének a hangsúlyozását és ennek a képviseletét. Nemet kell mondani a háborúra. Minél többen tesszük ezt, annál hatékonyabb lesz a fellépésünk. A második, a valódi teljesítmény szerinti jövedelemelosztás felé kellene elindulni. Kérném szépen, azokban a korokban, amikor Nyugat-Európában is, Amerikában is a szociális piacgazdaság felé haladtak, akkor eltolódtak a jövedelmek a valódi teljesítmény irányába, és megnőtt a bérhányad a nemzeti jövedelemhez képest. Tehát a nemzeti jövedelem nagyobb hányadát, 60% fölötti arányát fordították bér és bérjellegű jövedelmekre. Hát ez utána az 1970-es, 80-as évektől meredeken csökkent sok országban 50% alá. Most a jövedelemelosztásnál ugye a társadalom tagjai minnyáján tapasztaljuk és érezzük, a történelemből pedig tudjuk, hogy az egyenlősdire nemet kell mondani, mert az egyenlősdi nevében egy az embereket kizsákmányoló szocializmusnak nevezett államkapitalizmus volt valójában. Ezt nemzetközi elemzések, nemzetközi egyetemi elemzések is megerősítik. A másik dimenzió, hogy a meg nem szolgált aránytalanul magas jövedelmekre szintén nemet kell mondani, hiszen ha a valódi teljesítményt növeljük, a termelékenység nő, a nemzeti jövedelmet a polgárok javára fordítják, tehát a közjó szerepe és szolgálata megnövekszik, az jó, de nagyon tapasztaljuk szerte a világban, Ázsiától Dél-Amerikáig, hogy az oligarchák egymást váltják, és az oligarchák javára történő meg nem szolgált jövedelmelosztás nagyon megnőtt a világban. Tehát, hogy a valódi teljesítmény ösztönzés legyen, és a gondoskodás a még vagy már nem munkaképes korúakról. A harmadik, hogy használjuk fel jól az időnket, hát erről beszéltem leginkább a mai alkalommal, hogy munkánkkal, tanulmányainkkal és a szabadidő jó eltöltésével gazdagítsuk családunkat, embertársainkat, önmagunkat. Fejlődjünk tudásban, emberségben és szeretetben. Nem a gazdagság boldogít, hanem a boldogság gazdagít. Azt hiszem, ez a gazdaságban is érvényes, de messze túlmutat a gazdaságon. Július 16-a a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe. Máriához, drága szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk. A kármelita rend a Kármelhegyén keletkezett, és a rend tagjai a boldogságos szűzanya oltalma alá helyezték magukat. A szűzanya 1251. július 16-án megjelent Stock Szent Simonnak, és a skapulárét adta neki. A feljegyzés szerint így szólt. Fogad, szeretett fiam, rendet skapuláréját, mint oltalmam zálogát. Mindaz, aki ezzel a skapuláréval hal meg, nem fog az örök tűzben szenvedni. Ez az üdvösség jele, veszélyben oltalom, a béke és a szeretet pecsétje. Eddig az idézet. A skapulárét váruhaként és éremként is lehet viselni. Ez az érem az üdvösség záloga, mivel akik hittel, bizalommal viselik életükben és halálunkban, azok számára Mária elnyeri a végső álhatatosságot, megszerzi részükre a megszentelő kegyelmet. Vegyük fel Kármelita templomban, és viseljük bizalommal. Mária, édesanyai szeretetébe helyezzük életünket és átlépésünket az örök hazába. Kármelhegyi boldogasszony, édesanyánk, kérünk téged, hogy mindnyájunk szívét, mindenki szívét szívedbe zárd. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.

hajnali részegség Kosztolányi Dezsőtől. Elmondanám ezt neked, ha nem unnád. Múlt éjszaka, 3-kor, abbahagytam a munkát, le is feküdtem, ám a gép az agyban zörgött tovább. Kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balga szókkal, százig olvasva, és mérges altatókkal. Azt, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatt a szívem, 40 cigarettám meg, más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek. Nem bánom az egészet, sétálgatok a szobámban le, föl, ingben, körülöttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, s amint botorkálok itt, mint a részek, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon visszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvér szegénység borult rájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így rámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltető óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, majd, mint 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve is szilárdul, mint a hűség. Az ég volt egészen úgy, mint hajdanában régen volt, mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, melyet a hideget elűzi, kimondhatatlan, messze, s oda át. Ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, ide estem, és állok egy ablakban Budapesten, és nem tudom, mi történt velem akkor, de úgy rém lett, egy szárny suhant felettem, s fölém hajolt az, amit eltemettem a rég, a gyermekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg meglibbentek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körülötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riad csilengés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, mint a távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő pazar belépő, mert magára ölt egy drága, szép nő, és rajt egy égkő behintve fénnyel ezt a tiszta békét, halovány ég túlvilági kékét, vagy rán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét a hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyücske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacér mosolyjal ebben, aztán amíg vadparipái futnak,
a farsangosan lángoló tejútnak, arany konfetti záporába sok száz batár között patkójuk föl sziporkáz. Szájtát váltam, és a boldogságtól föl-föl kiabáltam. Az égbe bál van, minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virradatig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam, hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéket, hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél, és annyi rest éj? S csak most tűnik szemedbe ez az estély? 50. Jaj, 50 éve! Szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval, bevallom néked, megtörötten földig hajoltam. És mindent megköszöntem.

A boldogság titka. Egy kereskedő elküldte fiát minden emberek legbölcsebbikéhez, hogy tudakolja ki tőle a boldogság titkát. A fiú 40 napig vándorolt a sivatagban, míg egy magas hegyen álló pompás várkastélyhoz nem ért. Ott élt a bölcs, akit keresett. Hősünk, ahelyett, hogy egy szent ember talált volna ott, a vár nagy termébe lépve zajos forgatagba csöppent. Kereskedők jöttek és mentek, a sarokban emberek beszélgettek, egy kis zenekar kellemes dallamokat játszott, és egy hatalmas asztalon a vidék legfinomabb

0: ételei sorakoztak. A bölcs mindenkivel beszélgetett egy kicsit, s a fiatalembernek 2 óra hosszat kellett várakoznia, míg rákerült a sor. A bölcs figyelmesen meghallgatta, amikor a vendége előadta jövetelének okát, de azt mondta, hogy éppen nincs ideje arra, hogy a boldogság titkát elmagyarázza. Azt ajánlotta neki, hogy járja körbe a palotát, és 2 óra múlva jöjjön vissza. De szeretnélek valamire megkérni, tette hozzá a bölcs, és a fiatalember kezébe egy kis kanalat adott, amelybe 2 csepp olajat töltött. Fogd ezt a kanalat, és figyelj, hogy útközben ne lötykölt ki az olajat. A fiatalember így járkált föl le a palota lépcsőin, és szemét le sem vette a kis kanáról. 2 óra múltán visszatért a bölcshöz. Nos hát, kérdezte a bölcs, láttad a perzsaszőnyegeket az ebédlőmben? Láttad a kertemet, amelyet a kertészem 10 éven át építetett? Észrevetted a gyönyörű pergameneket a könyvtáramban? A fiatalember szégyenkezve ismerte be, hogy semmit sem látott. Csak azzal törődött, hogy ne lötyintse ki az olajat, amit a bölcs rábízott. Akkor menj vissza, és nézd meg világom csodáit, mondta a bölcs. Nem bízhatsz olyan emberben, akinek a házát nem ismered. A fiatalember már nyugodtabban fogta meg a kis kanalat, és ismét sétára indult a palotában, ezúttal megfigyelve minden művészi alkotást a mennyezeten és a falakon. Látta a kerteket, körös körül a hegyeket, a gyönyörűséges virágokat, felismerte a kifinomult ízlést, amellyel a műalkotásokat méltó módon elhelyezték. Amikor visszament a bölcshöz, részletesen beszámolt neki mindenről, amit látott. De hol van a rád bízott 2 csepp olaj? Kérdezte a bölcs. A fiatalember rápillantott a kanálra, és látta, hogy az olajat kilöttyintette. Nos, ez az egyetlen tanács, amelyet adhatok neked, mondta a bölcsek bölcse. A boldogság titka abban rejlik, hogy lássuk a világ minden szépségét, úgy, hogy közben ne feledkezzünk meg egy pillanatra sem a kanálban lévő 2 csepp olajról.
1: Mária Rádió.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
3: Július 19. Az imádság átalakítja életünket. Az imádság átalakítja egyéni életünket és a világ életét. Fiatal férfiak és nők, amikor imádságban találkoztok Krisztussal, amikor megismerkedtek evangéliumával, és elmélkedtek róla reményeitekkel és jövőbeli terveitekkel kapcsolatban, akkor minden megújul. Minden más lesz, amikor az imában elkezditek megvizsgálni minden egyes nap körülményeit, abban az értékrendben, amelyre Jézus tanított. Hiszen ezek az értékek olyan világosan megjelennek a boldogságokban. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiaidnak hívják őket. Imádságban egyesülve Jézussal, vagyis testvéretekkel, barátotokkal, megváltótokkal, istenetekkel, új levegőt kezdtek szívni, új célokat és ezményeket akartok követni. Igen, Krisztusban elkezditek önmagatokat is egyre teljesebben megérteni. Ezt akarta a II. Vatikáni zsinat hangsúlyozni, amikor megállapította, az az igazság, hogy csak a megtestesült ige misztériumában világosul meg az ember misztériuma. Más szavakkal, Krisztus nem csak Istent nyilatkoztatja ki az embernek, hanem az embert is önmagának. Krisztusban megértjük saját emberségünk titkát. De többről is szó van. Az imádság révén megtapasztalhatjátok az igazságot, amelyet Jézus tanított. hozzátok intézett szavaim, lélek és élet. Jézusban, akit az imádságban ismertek meg, az igazság és a béke iránti vágyakozástok megszilárdul és gyakorlati következményekkel jár. Amikor kapcsolatba kerültök a béke fejedelmével, megértitek, üzenetével mennyire ellentétes az erőszak, a terrorizmus, a gyűlölet és a háború. Benne megtapasztaljátok a személyes kapcsolatnak azt a teljes jelentését, amely a nagy lelkű szereteten alapul. Krisztus olyan barátságot kínál nektek, melyben nem csalódhattok, s olyan hűséget, amelyhez nincsen hasonló.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: 1 órás szentségimádásra hívtak Krisztus Király főünnepéjének előestéjén, a 2020-as Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve az esemény szervezői. Céljuk, hogy 17 és 18 óra között 20 000 imádkozzanak egyszerre. Ehhez az imádsághoz a Mária Rádió is kapcsolódik. A következő órában szentségimádást közvetítünk a rádió kápolnájából.